0: nem siettetheted az életet. Türelmesnek kell lenned vele. Ha ezt képes vagy felfogni, idővel majd eljutsz arra a pontra, ahol semmit sem akarsz siettetni. Ahol minden jó úgy, ahogy van. A tempója nem lesz lassú, nem lesz gyors, csak akkor fog érkezni, amikor érkeznie kell. Neked csak meg kell tanulnod nyugodtnak lenni, elvárások nélkül élni. Úgyhogy nem te döntöd el, hogy neked mi lesz a jó. Ugyanis az élet az sokkal jobban tudja, hogy mi visz majd előre az utadon. Ha nem hiszel neki, kisebb-nagyobb pofonokat kapsz tőle. Nem direkt, nem azért, hogy belehaj, csak azért, hogy megtanult hagyni azt, amit hagyni kell.
1: Tandori Éva, ne hagyd el magad! Nyugtatnálak csendben, halkan, üzennék a dallal. Látom reszkedt, és a szíved tele van bánattal. Ám hiába kérem, mondd el, mi fáj, a válasz csak egy sóhaj, s a néma csendbe fullad el, aki nem mondott óhaj. És hívnálak az útra, jöjj! De csak álszott, dermet bénán, s én vállamon, lásd, nem vihetlek, épp elég súly hull rám. Emeld hát fel arcod végre, vállald a sorsot, mely tiéd, mert elszalad előled az élet, és ifjúságod porigék. Romjain aztán többé nem építhetsz magadnak várat, és ki leszel téve az idők szelének, s az élet minden kis és nagy viharának.

Betűk. Sokféle betű van. Van kisebb és nagyobb. Rövidebb és hosszabb. Van, mely dísztől ragyog, van egész egyszerű, álló vagy dőlt alak. Van aztán olyan is, mely vékony, más vastag. Kiki maga helyén, a maga sorjába alkotják-e könyvet szép harmóniába. Hogy elmélkedem-e sok betű felett, egy példázat jelzi, illeti lelkemet. Hogy az Isten népe is egy élő Biblia. Minden egyes hívő egy-egy betű abba. Ez eleven könyvnek te is betűje vagy. Minőséged szerint lehetsz kicsiny vagy nagy. A jó égi mester jelölt néked helyet. Ne tekints másfelé üdvöd, csak itt leled. Úgy lehet, hogy csak egy közönséges I vagy. Ám de hivatásod igen fontos és nagy. Ha előtted H áll, és V követ téged, hívnek olvasod, jelentve hűséget. Ám de, ha kicsúszol társaid köréből, szereped kiesik jelentőségéből. Avagy talán G vagy e szóban, hogy igaz, de nem tűröd meg az ít, ne előzzön meg az, ellenben látod, gaz szó jön ki vele. Ne légy türelmetlen, vesd el önhittséged, ne tartsd magad nagyra, a kis pontot se nézd le. Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be. Mert a kis pont is van ám olyan fontos, mint a felkiáltójel, az hári horgas. Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége. Aztán sok betűnek szintén ő az éke. Azért én azt mondom, legyen köztünk béke. Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve, hogy ki minket olvas, újuljon szívébe. Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen. Ez a hivatásunk. Ezért adjunk kezet. Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket.

Aranyosi Ervin, szívedből adni. Kipróbáltad már, hogy milyen nyitott szívedből adni? Felrázva néhány csüggedőt, jó embernek maradni? Segíteni az éhezőt, tudva, más nem segíthet. Reményt adni, hol elfogyott, hol vár sóvár tekintet. A földi lét csak anyagi, kincset ne gyűjts magadnak. Szívük, lelkük is megtelik, kik szeretettel adnak. A világ tőled gazdagabb, s általad válik szebbé. Vizsgáld meg belsőd, önmagad, s az álmod váljon tetté. Amit küldesz, majd azt kapod. A szeretet sosem vész el. Jöhetnek bajok, viharok, ne szállj szembe a széllel. Csak tedd a dolgod csendesen, és szépítsd kis világod. Meglátod, álmod létre kell, s megnő apró virágod. Legyél, ki voltál mindig is, jótékony, tiszta lélek. Tárd ki ajtód és ablakod, és sóhajtsd világá, élek.

0: Sören Kierkegaard, Hála mindenkor. Uram Istenem, téged hív az ember az énség napjain, és neked tartozik hálával az örvendezés idején. Milyen nagyszerű dolog hálát mondani, amikor minden nehézség nélkül belátjuk, hogy jó és tökéletes ajándékokkal halmozol el minket. Amikor maga a szív is készséggel belátja ezt, és földhöz tapadt értelmünk is hozzájárul azonnal. De még boldogabb, aki hálát ad akkor is, ha élete szomorú marad. Még boldogabb, aki hálát tud adni akkor is, ha szíve elkeseredik és lelke elsötétül, amikor a kétségek közt hányódó értelem hitszegővé lesz, és az emlékezet feledékenyé válik, amikor a szeretet rémülten visszaborzad, és az okosság ellenáll. Nem is büszkeségből, hanem kedvetlenségből. Még boldogabb, aki ilyenkor is hálát tud adni Istennek, mert az igazán szereti Istent. Elmondhatja neki a mindentudónak: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.
1: Losonczi Léna, Köszönöm, Uram. Uram, éreztem, szóltál hozzám. Így szólítottál, gyermekem. Templomodban megérintettél, hol némán hajtottam fejem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, tudom, ki választottál. Veszni bárányod nem hagyod. Mikor fájdalomban gyötrődtem, te bekötötted a sebem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, fényt adtál a látásra, örülni szép természeten, csodálni égen, földön látszó hatalmadra nyitott szemem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, engedtél új tavaszt még, megtartottál kegyelmesen. Virágszirmoknak záporában látom, irgalmad végtelen. Köszönöm néked, Istenem. Uram, vezess szent lelked által, ne lakjon bennem félelem. Golgotán, fiad szent vérével megmentette az életem. Köszönöm néked, Istenem. Uram, ingó hitem táplálod, ajkamra szót adsz szüntelen, ígéddel hadd hirdessem másnak, tart még a földi kegyelem, köszönöm néked, Istenem. Uram, engedd, hogy küldetésem teljesítsem hálatelten, s ha erőm fogyva hozzád térek, végső sóhajom ez legyen, köszönöm néked, Istenem.
2: Chicago városában egy hideg, sötét éjszakán beállt egy nagy hóvihar. Egy kisfiú újságot árult a sarkon. Az emberek közül néhányan bent, páran kint voltak a hidegben. A kisfiú annyira fázott, hogy meg sem próbált több újságot eladni. Oda ment egy rendőrhöz, és megkérdezte: Uram, meg tudnám mondani, hogy egy szegény fiú hol találhat meleg helyet? ahol éjszaka elalhat. Tudja, én egy dobozba alszom az utcasarok után, mindjárt lefelé a sikátorba, és az elég hideg lesz számomra. Legyen olyan kedves, segítsen egy meleg helyet találnom éjszakára. A rendőr végignézett a kisfiún, és ezt mondta. Menj lefelé az utcában, addig a nagy fehér házig, és kopogtasd be. Amikor ajtót nyitnak, te csak mondd azt, hogy János 3.16, és be fognak engedni. A kisfiú megtette. Odaért, felment a lépcsőn, kopogott az ajtón, és egy hölgy válaszolt. A kisfiú felnézett, és ezt mondta. János 3.16. A hölgy válaszolt. Gyere be, fiam. Bevezette őt, és leültette egy meglepett aljú hintaszékbe a hatalmas régi öreg tűzhely előtt, és ő kiment. A fiú ott ült egy rövid ideig, és gondolkodott. János 3.16. Én ezt nem értem. De egy biztos, felmelegít egy átfagyott fiút. Később visszajött a hölgy, és megkérdezte. Éhes vagy? A fiú felelt. Hát, csak egy kicsit. Igaz, jó pár napja nem ettem, és találgattam, meddig bírom még valamicske étel nélkül. A hölgy bevezette a konyhába, és leültette egy csodálatosabbnál csodálatosabb ételekkel megragott asztalhoz. A kisfiú csak evett és evett, addig, amíg nem bírta tovább. Akkor azt gondolta magába. János 3.16. Én ezt nem értem, de egy éhes fiút jól lakottá tesz. A hölgy ezután felvezette a lépcsőn a fürdőszobába egy hatalmas fürdőkáthoz, amely tele volt meleg vízzel. A kisfiú ott maradt és áztatta magát egy ideig. Amíg ezt tette, elgondolkodott. János 3.16. Én csak nem értem, de egy piszkos fiúból tisztát varázsol. Az az igazság, hogy úgy igazán még soha nem fürödtem egész életemben. Az egyetlen fürdőm az volt, amikor odaálltam a nagy öreg tűzcsap elé, amikor az kitört. A hölgy bejött és bevezette egy szobába, lefektette egy nagy régi puha ágyba, betakarta a nyakáig, jó ét puszit adott neki, és eloltotta a lámpát. Amíg ott feküdt a sötétben, és kinézett az ablakon, a lehulló hópelyhekre azon a hideg éjszakán, ezt gondolta magába. János 3.16. Hát én ezt nem értem. De egy fáradt fiút kipihenté tesz majd. A következő reggel a hölgy visszajött, és újra levitte a kisfiút ahhoz a nagy asztalhoz tele ennivalóval. Miután evett, visszavitte ahhoz a nagy, öreg repett aljú hintaszékhez a tűzhely előtt, és aztán elővette egy nagy, öreg bibliát. A hölgy leült a kisfiú elé, és belenézett fiatal arcába. Érted már a János 3.16-ot? Kérdezte szelíde. A kisfiú őszintén felelt. Nem, hölgyem, nem értem. Első alkalommal akkor hallottam, amikor a rendőr mondta, hogy ezt mondjam. A hölgy kinyitotta a Bibliát, János evangélium a 3. fejezet 16. versénél, és elkezdett neki Jézusról beszélni. A történetet hallva, a nagy öreg tűzhely előtt a kisfiú átadta a szívét és életét az Úr Jézusnak. A kisfiú ott ült és gondolkodott. János 3:16. Még most se értem egészen, de egy elveszett fiút megmentetté tesz. Tudod, bevallom, hogy nem értem. Isten hogyan akarhatta elküldeni az ő fiát, hogy meghaljon értem? És Jézus hogyan egyezhetett bele, hogy megtegyen egy ilyen dolgot? Nem értem az atya és az összes angyal gyötrelmét a mennybe, amint látták Jézust szenvedni és meghalni. Nem értem azt a nagyfokú szeretetet irántam, ami Jézust a kereszten tartotta a haláláig. Én nem értem ezt, de egy teljes életet értékessé tesz.

mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban, önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg

az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt levélbe, és ott a második levél negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszked a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Uram, be kell, hogy valljam előtted, hogy olyan sokáig el se tudtam képzelni, hogy mit is jelent az, hogy az emberek a mondákhoz, mindenféle dolgokhoz odafordulnak, és az igazságot meg nem is akarják meghallgatni. És azt látjuk, Uram, hogy egy olyan világban élünk, ahol az igazság és a mesebeszédnek a határvonalai, mint hogyha el akarnának mosódni, el akarnának tűnni, és mindent megtesz lelkünk ellensége azért, hogy egyenértékűnek kezeljék az emberek a hazugságot az igazsággal. És te mégis azt akarod, Uram, hogy ebben a környezetben is hirdessük az igét. Mégpedig akár alkalmasnak tűnik a számunkra az idő, akár alkalmatlannak. És köszönjük neked azt, hogy ezt azért bíztad ránk, mert lelkeket akarsz megmenteni. Hogy ne vesszenek el, hogy hitre juthassanak, hogy örök életük lehessen Krisztusért. Segíts, Uram, ezt a Biblia tanulmányt is azzal a lélekkel végig gondolni és végig beszélgetni, mint akik tudják, hogy itt lelkekről van szó, akik sóvárognak utánad, vagy akik éppen közönösek, de fölébreszthetők, kérünk, add a te irgalmadat, hogy a te lelked által tudjunk szólni mindannyian. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron, kontinenseken túl. Mindenkinek nagyon köszönjük, akik rendszeresen, hétről hétre itt vannak velünk, és az ige fölé hajolva tanulmányozzuk Isten akaratát. A mostani Biblia tanulmányunknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. És csak úgy zárójelben jegyezzük meg, hogy a hiteles szó az a hit szótőből fakad, és ma ez a szó a reneszánszát éli. Hiteles az, ami igaz, ami valódi, ami alátámasztható, még a jogban is megjelenik a közhiteles fogalom, és a keresztény szolgálat akkor lesz hiteles, illetve a kereszténység akkor lesz hiteles, ha a szolgálata hiteles, vagyis amit mondunk, aképpen cselekesszük. Ha a kettő között nincs összhang, akkor a hitelességet nagyon hamar a társadalom meg fogja kérdőjelezni. Sőt, azt is mondhatom, hogy az ős keresztények a Római Birodalomban azért váltak nagyon hamar hitelessé, mert a szolgálatuk, az adott szavuk, a tettük, a cselekedetük arányban állt azzal, amit mondtak és beszéltek. És a 21. században a kereszténység ezért olyan gyenge, olyan omladozó lábakon áll, mert a szolgálatunkban valami probléma van. Tehát fel kell támasztani az őskeresztény lángokat, gondolatokat, hivatástudatot, és akkor tudunk hitelessé válni. Nézzük az első gondolatot, a hiteles szolgálat gyümölcsei. Korintusi 2. levél, 3. fejezet, és ott az első 9 verse. Székely Marika, mit mond az ige számunkra?
2: Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükség van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata.
1: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolat van? Anikó?
3: Én a hiteles szón gondolkodtam, és a hitelesítésen, és eszembe jutott, hogy vannak olyan okiratok, amelyeket akár lefordíthatnék én, mondjuk egy más nyelvre, bizonyítványok, végrendeletek, nagyon-nagyon sok minden, ha ismerem azt a nyelvet, vagy bizonyos nyelvről magyarra lefordíthatnám, mert tudom a nyelvet, és mégse tehetem meg. Ahhoz, hogy az hiteles legyen, azt megpecsétek kellenek, és hát megfelelő fordító irodák, meg cégek. És ezen azért, hát igen, minden eredetivel megegyező, tanúk, és nem tudom én hány dolog. És azon gondolkodtam, hogy mi tulajdonképpen Isten levele vagyunk. Ezt Pál apostol használja is ezt a képet. Akiknek be kéne mutatnunk a mennyei atyát. És valahogy úgy kéne hiteles fordítást bemutatnunk, hogy valóban ott legyen rajtunk Isten bélyege és Isten képe, hogy igen, aki őt nézi, aki az ő szolgálatát nézi, az méltóképpen képvisel engem. És hát én félek, hogy nagyon sokszor, és ezt fájó szívvel mondom, olyan szedett-vedett fordítások vannak, nem jól mutatjuk be mi a mennyei atyát és Jézus Krisztust, az ő fiát. Valahogy úgy kéne tükröznünk, hogy aki minket lát, az valahol lássa az atyát. És ezt Pál föl is vállalta, mert ugyancsak a korintusiaknak azt írta, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Úgy gondolom, hogy ez lenne a hiteles szolgálatnak az egyik feltétele.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
0: És itt az előbb, ahogy Anikó mondta ezt a fordítást, eszembe jutott egy régi gyülekezeti esemény, amikor nem fogom elmondani, mert hosszú, de a lényeg az, hogy be kellett szereznünk Amerikából, Floridából egy halotti anyakönyvi papírt. Meg is küldték, pár hónap alatt megjött, és vittem a megfelelő hivatalba, és mondták, hogy az adott államnak a közjegyzői papírja akkor hiteles, csak ha dombor nyomatú bélyegzővel készült el. Egyébként nem. Újra kellett kérni, és az volt a mókás, hogy mondták, hogy ja, annak viszont sokszoros ára van. De hát muszáj volt megszerezni a papírt, és ezt csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valami nagyon közelít a valóságoshoz és a hiteleshez, az már tulajdonképpen hiteles is. És mégis kellett egy plusz pecsét, egy plusz igazolás, hogy azt valóban annak fogadják el. És a mi életünk azért rendkívül nagy kérdés, hogy valamiféle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a valósághoz közeli másolat, vagy eredeti olyan papír, amit valóban Krisztus is hitelesít. Mert egyébként én úgy emlékszem, hogy amikor meg fogunk előtte állni, azt mondta, hogy vallást tesz rólunk az atya és az angyalok előtt. Magyarul ő hitelesíteni fog. Tehát nem csak azt mondjuk majd, hogy bocsi, ide nekem be kell menni, mert nekem itt polgárjogom van. Ez most nagyon rosszul hangzik. De ezt ő fogja majd mondani, hogy igen, itt a hitelesítés megvan. És enélkül nem fog menni. De a hitelesség nem ott fog kezdődni, ott csak hitelesítve lesz még egyszer. A hiteles hívő életét itt éljük, aminek alapján majd ott hitelesítenek.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A mai világban is általában kik hitelesíthetnek? Az eredeti okirat kibocsátója, az lehet akár egy közigazgatási szerv is, például egy házassági anyakönyvi kivonatot, vagy egy halotti bizonyítványt, azt a anyakönyvi hivatal, a másodlatot ő hitelesíti, vagy a közjegyző. Ha mi, mint keresztények, azt szeretnénk, hogy hiteles legyen, ahhoz Jézus Krisztusnak kell hitelesíteni bennünket. Mi magunkat nem tudjuk, mert mi csak követők vagyunk, úgymond másolatok. Az eredetihez kell fordulni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: A mi világunkban ajánló levél akkor kell, hogyha olyan valakihez megyek, aki nem ismer, és az ajánlás az meg attól jön, aki már ismer bennünket. És a mi életünk, beszédünk, cselekedeteink, a mi ajánló levelünk, hiába a levél, hogyha más tapasztal valaki, nem kell sokszor a levél, mert bizonyítja azt, hogy mi hogy állunk hozzá a dolgokhoz. A hiteles szolgálat bizonyítéka, hogy a lélek által a gyülekezet megtér. Alkalmasak sem magunktól vagyunk, hanem Istentől van ez a képességnek az adása. És ha belegondolunk, hogy a mi szolgálatunk hitelesse, és a szolgálatunk hány embernek okozott megtérést, hát minél többen volnának, annál jobb a mi úgynevezett ajánló levelünk. Nem mi vagyunk fontosak, Istené az elismerés, és hálát kell adni, hogyha képessé tesz bennünket arra, hogy az ő üzenetét hirdessük.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László!
4: A Marika juttatta eszembe, mert arról beszélt, hogy közösségi megtérés, ugye a közösség megtér, ezt mondtad. Én arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy én lehetek egy olyan közösségnek a tagja, ahol mindenki nagyon őszinte hívő, és nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ez mégsem tesz engem alkalmassá, mert végül is mindenkinek személy szerint kell meghívni. Szóval a szent közösség része önmagában nem fog üdvösséget hozni. Mindenkinek egyénileg kell megtérni.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a görög-római világban ez az ajánló levél egy szokványos dolog volt. És tulajdonképpen Pált, ha nézzük, ugye a Pált támadják tulajdonképpen. Egy csúnya szó jut eszembe, hogy referencia, amiről ma is a mai világban nagyon sokat beszélünk, milyen referenciád van, milyen végzettséged, milyen gyakorlatod van. És erre a kérdésre Pál nagyon egyértelműen válaszol, azt mondja, hogy nem mások által itt ajánló levél a fontos, hanem a lélek által megváltoztatott szívek. Tehát a tevékenységének a funkció, a tevékenység végéből ítéljük meg, de az, hogy mások milyen véleményenek rohannak róla. Tehát nem az emberi szemlélés, hanem a Szentlélek ereje általi isteni munkálkodást helyezi Pál a fókuszba.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjünk tovább. Szenvedés és dicsőség. Korintusi második levél 4. fejezet 7. versétől a 18. verséig. Tokics Marika.
6: Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi el munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. mert minden érettetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes az élet és a halál, bár én pont fordítva mondanám, a halál és az élet, és lehet, hogy ez egy teológiai irányultság is Pál gondolatában itt a negyedik fejezetben többször előfordul. És ez azt jelenti, hogy a halál az nem egy végső, hanem egy közbenső állomás, és a halál folytatása a megelevenítő élet. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy Pál gondolatmenete ma idegen lenne, mert a legtöbb esetben a külsőt értékeljük. Olyan világot élünk, hogy az számít, hogy kívül mi van. És a belsővel elég keveset foglalkozunk, úgy társadalmi szinten. És félek, hogy ez egy kicsit a gyülekezetekbe is bejött. Eszembe jutott, nem tudom, hol olvastam sok évvel ezelőtt, hogy volt olyan, hogy kincseket úgy mentettek meg, hogy bevonták nagyon értékes szobrot, stb. Bevontak agyagmázzal, és elrejtették benne. És sokszor ez jut eszembe, amikor egy-egy idős testvért látogatunk, akik már ott vannak, hogy készülődnek hazafele, hogy már az élet vége felénél tartanak. Hát van, amikor nagyon-nagyon repedezik az a külső cserépedény, úgy nagyon látványosan. De sokszor annyira szép látni, hogy belül viszont ott van egy értékes kincs. És mindnyájunknak a külső repedezni fog. Mindegy, hogy milyen, és hogy mennyit ápoltuk, hány szépészeti beavatkozáson esett át, és mennyire egészségesen éltünk. Ezt most nem azt mondom, hogy ezekre nem kell figyelni, hogy egészségesen éljünk, de egy idő után nem lehet annyira egészségesen élni, és táplálkozni, és sportolni, és bármit csinálni, hogy ne repedezzen. A kérdés csak az, hogy amikor nagyon reped, akkor mi jön ki. És valaki egyszer azt mondta, hogy egy idős bácsiról, aki nagyon-nagyon rossz állapotban volt már, ápolónő volt vele, a felesége is ott volt, és annyit mondott a családnak, hogy ennek az embernek nagyon szelíd embernek kellett lenni életében is. Mert aki ezt a betegséget így hordozza, és ennyire szelíd, ott már nincs abban az állapotban, hogy megjátsza. Itt már az jön ki, ami bent van. És úgy gondolom, hogy fontos kérdés az, hogy mi van bent, hogy mi tud kijönni, mert lehet, hogy mi is eljutunk olyan állapotban, hogy az jön ki, ami bent van, de Isten előtt mindenképpen el fogunk jutni. A kérdés az, hogy érték jön ki, mennyei kincs, vagy csak a cserépedény törik össze.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ha már Anikó szóba hozta a cserépedényt, meg hát természetesen Pál is, azért abban az időben, a Római Birodalomban, mint ahogy utána még sok-sok-sok-sok évszázadon keresztül, az embereknek ez volt a természetes tároló eszközük. Tehát mindenki tudta. De ha egy picit valaki mondjuk akár még most Erdélyben vagy vidéken jár, tudja, hogy azért azokat a cserépedényeket elkezdték cicomázni, dekorálni, színezni, ilyenre, olyanra, így mázas, úgy mázas. Na de hát teljesen mindegy, hogy milyen volt a köcsög. Hát nem az számított, hogy az milyen, hanem hogy mi van benne. És én még emlékszem a nagymamámra, aki zsírt tartott benne, meg lekvárt tartott benne, meg még olyan is volt, amiben húst tett el, de nem ez volt soha a lényeg, hogy hogy néz az ki. Persze, hát nyilván ne legyen koszos, de Pál apostol repedezett cserépedénye, vagy törékeny cserépedénye, azon gondolkozom, hogy mire a korintusiaknak levelet írt, biztos nem volt egy hát kigyúrt és fantasztikusan mosolygós ifjú titán. Azért már túl volt nagy veréseken, megveszőzéseken, börtönön, hajótöréseken, rengeteg mindenen. Az embernek ez nyomot hagy. A testén is, és minden, megjelenésen biztos. Na de a kincs, mi van benne? És én azt hiszem, hogy nekünk erre kéne nagyon odafigyelni, mert a mai kereszténység, mintha nyomódna el afelé, hogy minél mázasabb, minél színesebb, minél népművészetibb, minél dekoratívabb, minél exkluzívabb legyen, miközben a tartalom.
1: Köszönöm szépen. István?
5: Tibor gondolatával azért egy úgy csatlakoznék, hogy nem azt mondja az ige, hogy törött cserepedény, hanem törékeny cserepedény. És ez nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, hogy rengeteg megpróbáltatások, nehézség, szenvedés, üldözés érte őt, és mégis törődött össze tulajdonképpen, hanem nem esett kétségbe, nem vált, elhagyottá, hanem mindvégig állhatatos maradt, és ez így mondja, aki mindvégig állhatatos maradt, az üdvözül. Ez egy nagyon fontos tulajdonságának tartom, én Pálnak.
0: Bocsánat, csak egy rövid mondat. A nagymamám még falujában rendszeresen megjelent a drótostót, aki még összerakta azokat az edényeket, és akkor is az volt a lényeg, hogy mi van benne. Pedig lehet, hogy már össze volt drótozva.
1: Marika?
2: Ugye a keresztény élet az nem csupa derűs semmittevés. Ha felvállaljuk Krisztust, akkor a szenvedést is fölvállaljuk vele. Minden megpróbáltatáskor viszont azt kell, hogy lássuk, hogy a jövő, a mennyei élet reménysége is ott van, és ezt látni kell. Ki kell tartani a magunk álláspontjában, és nem engedni a kísértésnek. Bármilyen üldözés ér bennünket, kétségbeesés, vagy el akarnak tiporni. És a hitnek ugyanaz a lelke van minden keresztényben. Tehát nincs más lélek. Egy lélek dolgozik mindnyájunkba, és ezért hála és dicsőség illeti Istent, hogy erőt és kegyelmet ad nekünk. És ahogy Anikó is mondta, a külső emberünk úgy megromlik, de a belső embernek naponta meg kell újulni. Ha a láthatókra nézünk, akkor a mulandóság van előttünk, amik elmúlnak, és akkor távol vagyunk az Úrtól. Ha meg a láthatatlanokra figyelünk, akkor az örökké való felé figyelünk, és a feltámadásra.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Tibor arról beszélt, hogy a sok szenvedés, amin Pál keresztül ment, az óhatatlanul meglátszott a külsején is. De miért mégse ez dominált? Azért, mert a magatartásában végül is a remény tükröződött, és volt túlsúlyban. Én csak azt kérdezném magunktól, hogy mi tudjuk a nehézségek közepette azt a reménységet tükrözni, ami Pál magatartásában megjelent? Vagy ha egy kis nehézségbe ütközünk, akkor azonnal olyan búval béleltek leszünk.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A békéltetés Krisztus központú szolgálata. Korintusi második levél 5. fejezet 14. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
6: Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van,
7: új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A békéltetés szolgálata nem könnyű feladat, és úgy gondolom, hogy ehhez is az Isten lelkének különleges ajándéka, adománya, jelenléte szükséges. Ugye az eiréné, görög kifejezés, ez a békesség, eiró azt jelenti, ami valamikor együtt volt, egybe tartozott, és elszakították. Gondoljunk egy papírdarabra. És a békéltetés az, amikor a két felet ismét egymás mellé helyezzük, mintha a szakadás, mintha a törés, a repedés soha nem történt volna meg. Tehát ez a békéltetés szolgálata, és valamikor a kereszténység ebben igazán gazdag volt, erős volt, de ha ma valamiben gyengék vagyunk, és mindegy, hogy melyik felekezetre nézünk, gyengék vagyunk a békéltetésben. Oda kell fordulni, és Istentől jövő békéltetési, ezt fel kell vállalni, nem könnyű. Könnyebb szótlanul elmenni, mintha nem történt volna, meghúzni a vállát, nem rám tartozik, majd ők kibékülnek. Nem, a békéltetés szolgálatát meg kell valósítani. Kinek mi a Tibor?
0: És amit nagyon szeretnék itt hangsúlyozni, ugyanis azt mondja az ige, mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. És én a mai világban a keresztény körökben felnőtt és a keresztény körökben szocializálódott atyánk fiai között is azt találom, hogy már hogy miért kéne nekem Istennel kibékülni? Aki pedig nem tudja azt, hogy a bűn az ellenségeskedés az Istennel, az nem vágyik a megbékélésre, és ha nem vágyik a megbékélésre, természetesen jövünk mi, akik hirdetjük az igét, és sokszor azt mondjuk, hogy fogadd el az Úr Jézust Krisztus megváltódnak. Szuper! Na de át fogja élni a bűnbocsánatnak a kegyelmét egy megtört, bűnbocsánatért esengő szívvel? Ha nem, sose fogja tudni, hogy mit jelent az, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, új teremtés. Nem is lesz rá igénye. Nem is gondolkozik azon, hogy neki más emberré kéne lennie. Ő csak egy kis keresztény módosítást szeretne, vagy egy kis keresztény mászt, vagy egy kis szidolt bocsánat, amivel kicsit ki van jobban fényezve. És ez az ige pedig pont arról szól, hogy nem, egy halálos szakadék volt köztem és Isten között, amit Krisztus a kereszttel áthidalt. És nincs más utam, de nem egy picit más emberré akar tenni Isten, hanem gyökeresen újjá megbékéltet magával, és újjá tesz. Szerintem ez hiányzik a mai kereszténységből.
1: László?
4: A megbékélést párhuzamba lehet állítani a szeretettel. Ugye a szeretettel kapcsolatban mindig azt mondjuk, hogy nincs Isten szeretet a fele baráti szeretet nélkül. Aki nem szereti a fele barátját, az az Isten se szereteti. A megbékélésnél ugyanez megvan. Aki nem békél meg az Istennel, ez rossz kifejezés, de mindegy, az a fele barátjával se fog megbékélni, illetve a hangsúlyosabb, aki nem tud megbékélni a fele barátjával, az az Istennel sem fog megbékélni. Na most azért mondtam előbb, hogy rossz az a kifejezés, hogy én békélek meg az Istennel, mert nem. Az Isten békül meg velem, az én feladatom az, hogy ezt a békességet elfogadjam. És a felolvasott ige szakaszban szó volt arra, ugye azt hiszem a Korintusi második levél 5. fejezetéről volt szó, a békesség szolgálatáról, meg a békesség igényéről, mind a két kifejezés szerepel ebben. Mi a békesség szolgálata? Hát az igazság szolgálata, de az igazság ki? Nem mi, ki? Krisztus. Tehát amikor az igazság szolgálatáról beszélünk, akkor gyakorlatilag olyan életről beszélünk, ami teljesen összhangban van a Krisztuséval. És mi a megbékeltetés igéje? Hát a keresztről való beszéd. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy az Isten megbékeltette Jézus Krisztusban a világot önmagával, akkor Krisztus keresztjéről kell beszélni, őt kell a középpontba állítani, mert gyakorlatilag minden keresztény életnek ez a magva.
1: Köszönöm szépen. István, aztán megyünk még Anikó.
5: Amit te is mondtál, és a Laci is mondott, én két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, amit az ige nekem mond. Az egyik az, hogy a legfőbb békéltető Krisztus. De ennél hangsúlyosabb a számomra, hogy nekünk adta a békéltetés szolgáltatát. Tehát ez azt is jelenti, aki megbékül Istennel, tovább kell adni ezt a megbékéltetést az evangélium hirdetése alapján. Ez egy feladat a számunkra.
1: Köszönöm. Köszönöm, Anikó.
3: Én egy nagyon hétköznapi példát mondanék, aki édesanyja, nagymama, de gondolom édesapa is, nagypapa, hát nagyon sokszor kell, hogy békéltetés szolgálatát végezzen, mert nincs az a gyerek társadalom, ahol pillanatok alatt ne tudna a legpitiánerebb dologból valami hihetetlen konfliktus kirobbanni. Ezt nem azért mondtam, mert hogy itt a szülőket akarom fényezni, hanem ahhoz, hogy meg lehessen békülnie a két félnek, akik valamin összekaptak, kell a készség is. Az, hogy tulajdonképpen akarjanak kibékülni, mert én sokszor jártam úgy gyerektáborba is, tehát nem csak a közvetlen családba, hogy például egy gyerektábori eset jut eszembe, amikor próbáltam az egyik kisfiúval beszélni, és hogy ez így nem jó, meg látom, hogy neked se jó, mégiscsak meg kéne bocsátani, ki kéne békülni, stb. Mondom, nem érzed, hogy ez így belül milyen rossz? Rám nézett, de érzem, de inkább tűröm. Tehát, és ezt azért mondtam el, mert ez lehet, hogy humoros, de nagyon sokszor Istennel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Szól az evangélium, hangzik a békéltetés igéje, ahogy Laci bácsi is mondta, és tulajdonképpen érzi is az, aki hallgatja, hogy belül azért ott valami nem jó. És ahelyett, hogy mozdulnánk Isten fele, sokszor úgy vagyunk, mint ez a kisfiú, aki komorképpen rám nézett, és azt mondta, hogy de, érzem, de inkább tűröm. Nem akarok. Tehát ha nem akarunk megbékülni Istennel, akkor lehet akármilyen ékeszóló igehirdető, akármilyen szeretetteljes kérlelés, szolgálattevő, a döntés mindenkinek saját döntése. És Isten elfogadja. Még azt is, hogyha valaki nem akar velem megbékülni, csak ez örök életre nézve kárhozatos.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Arra hívnám fel a figyelmet, hogy Isten félelme ugye elhangzott itt az igék között, hogy ez nem rettegés a büntetéstől, hogy valamit dorgolást vagy büntetést kapok. Az Úr félelme az tisztelet és hódolat Krisztus iránt. És az Ószövetségben Isten félelme azt jelentette, hogy az ember az Úr útján jár, teljes szívéből és lelkéből szereti, szolgálja. Pál szolgálatának középpontjába pedig Krisztus áll. És a békéltetésről az jutott eszembe, hogy mi állandóan lázadunk az Isten ellen, nem fogadjuk el az ő dolgait, vagy nem értünk egyet azokkal a dolgokkal, ami bennünket ér, és mindig valahogy másként szeretnénk, mint ahogy az Úrnak a terve, és nagyon könnyen megbékélünk a sátánnal. Isten ellen lázadunk, sátán ellen meg nem lázadunk, pedig a békéltetés az Isten felé kell, hogy szálljon Krisztus központjával, és ne a sátánnal béküljünk ki.
1: Nagyon szépen köszönöm. Következő gondolatsor Isten szentségre hív. Korintusi második levél 6. fejezet 14. versétől a 7. fejezet 1. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelítésünket.
1: Köszönöm szépen. Tehát a szentség az egy elválasztás, az egy külön választás az Isten és a hétköznapi dolgok között. És ez nagyon fontos, hogy ezt ma is érezzük. Egy hozzászólás kivállalkozik rá, Tibor.
0: Az a baj ezzel az igével, már elnézést, hogy ezt így mondom, hogy ezt a legtöbb közösségben átutalták a házasság területére, ami azt jelenti, hogy hívő és hitetlen ne házasodjon össze. Én ezt nem szeretném megvitatni, de tessék csak az eredeti képre gondolni. A fele másiga azt jelenti, hogy az egyik fél sokkal nagyobbat húz, mint a másik. Amikor egy hívő és egy hitetlen mondjuk közös vállalkozásba kezd, ugyanazok szerint az értékrendek szerint fog vállalkozni? És sose fogjuk elővenni ezt az igét, hogy testvér, gondold végig, kivel vállalkozol. Vagy amikor egy bizonyos területen összeadjuk magunkat, teljesen mindegy, nem hívőkkel, értékrendben, akár közös szórakozásokban, közös asztalközösségben, sok mindenben, ki fogja a nagyobbat húzni? Ki az, akire az Isten igéje kötelező, és ki az, aki ezt abszolút nem akarja? Tehát egy kicsit szeretném, ha bővítenénk magunkban ennek a körét, mert az Isten igéje nem szűkítette le egy területre.
1: Vigasztalás és öröm, Korintusi második levél 7. fejezet 5. versétől 10. verség, Jakó Rózsika.
8: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalodott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyodásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket, azzal a levéllel nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan, megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
1: Köszönöm szépen, László.
4: rövid leszek. Míg az előző igét hallgattam, hogy veletek leszek, közöttetek fogok járni, bennetek lakok, állandóan a Lukács evangéliuma motoszkált a fejembe. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa ott van, ahol ő lakik. Lukács evangéliumában pedig az van, hogy Isten országa ti bennetek van. Tehát amikor azt olvasta, hogy közöttetek leszek, nem akarom elismételni, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy már itt a földön mindenkiben megvalósulhat az Isten országa, ha valóban együtt él az Úrral.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rózsika, összefoglalás.
8: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, és ott a 44. oldalról. A keresztény ember lelki egészségének is vannak olyan biztos jelei, mint a testi egészségnek. Ha valaki nem érzi jól magát, megméri a lázát, esetleg a vérnyomást is. Lelki egészségünket nem tudjuk ugyan műszerekkel regisztrálni, de mégis vannak biztos mutatói annak, hogy lelkileg egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Az Istennel szövetségben ex-ember lelki egészségének három elengedhetetlen dologra van szüksége. Öröm, imádság, hála. Ez a három létfontosságú lelki tulajdonság úgy összetartozik, mint három jó barát. Mai kereszténységünk gyengeségének, erőtlenségének oka abban van, hogy még a kereszténynek életéből is hiányzik az öröm ragyogása, hiányzik az imádságban kibomló, bizodalmas hit és hála. Hogyan lehet megnyerni ezt az örömet? Tedd jókedvel, Jézusra nézve azt, amit tehetsz az emberért, és légy hálás te érte. Így leszel eszköz Isten kezében. Akkor nem leszel poros, rozsdás szerszám, hanem ragyogó, fényes ekevas. Nem az előre megfontolt szándékkal, elkövetett jó cselekedeteikkel szidolózunk fényesre mennyei koronákat, hanem azzal, hogy vállaljuk, szerszámá leszünk Isten kezében. És akkor megtanultunk örülni az Úrnak és szabadításának.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk jövő hétre, hiszen folytatjuk Sáfárság és misszió címmel a Biblia tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy Te hiteles vagy, és arra kérünk, hogy add, hogy mi is, mint néped, mint keresztények, hitelessé tudjunk válni abban a társadalomban, amelyik nem akar tudni rólad. Add, hogy az evangélium hitelét tovább tudjuk erősíteni, nem csupán önmagunkban, családjainkban, gyülekezeteinkben, hanem széles-e világon. Áld meg küldetésünket, adj erőt, adj reménységet, adj hitet Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

a római fogság idején. Nem csak személyesen volt jelen Pál mellett, hanem vitte a filippi gyülekezetnek a szeretet adományát, ajándékát, kifejezve a gyülekezet törődését, gondoskodását, hűségét, ragaszkodását. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok voltak, de most a levelet egy nagyon furcsa, különleges szempontból fogjuk vizsgálni, mégpedig azt keressük a levélbe, hogy Epafroditosz beszámolói alapján milyen élethelyzetek lehettek a filippi gyülekezetben, amire Pál apostol reagál. Mert hogy reagál. És tetszik tudni, úgy van ez, hogy ezek a reakciók Pál apostolnak a szelídségét, bölcsességét nagyon erőteljesen megmutatják. Ugyanakkor az is látszik, hogy Isten lelke milyen nagy kedvességgel terelgeti, irányítgatja a gyülekezetet, hogy lehetőleg ne sodródjon bele egy súlyos, válsággal terhes állapotba. Először is, amikor az egész történetbe belekezdünk, azt kell tudni, hogy ez a gyülekezet most mindenképpen egy nehéz élethelyzetet él meg. Tessék csak hallgatni! A Filippi levél első fejezetéből a 29. verstől olvasom. Mert nektek nem csak az adatot meg Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallotok. Van itt egy különös szó, és az egész levélnek a lelkülete, ez a lelki testvériség, a kölcsönös segítség, és a Pál apostolon keresztül Isten lelke a megerősítés üzenetével jön, de hát ez a háttér. A gyülekezetben, és nem a gyülekezeten belül, hanem a kívülről elindul egy folyamat, ami a gyülekezetnek a megpróbálása. Azt mondta az Úr Jézus, hogyha valaki kősziklára építi a házát, akkor is jön az eső, akkor is jön a vihar, akkor is belekapaszkodnak a szelek, és akkor is megrendül az egész épület, ezt a megrendült, ezt úgy tessék érteni, hogy beleremeg az egész épület a külső hatásokba, de mivel szilárd az alap, megáll. És Pál apostol tudja, hogy most a filippi gyülekezetnek pont egy ilyen időszaka van. De nem azt mondja, hogy őszinte részvétem, testvérek, jaj, de sajnálom, ez borzasztó. Imádkozunk azért, hogy hát ne legyen ilyen. Hát Krisztusnak a követőit nem is érhetnék ilyen problémák, hanem éppen azt hangsúlyozza Pál, hogy ti méltónak találtattatok arra, hogy velem együtt szenvedjetek a Krisztusért. Ez egy kiváltság, ez egy ajándék, ez egy csodálatosan gazdag ajándék, amit mi, mai modern keresztények semmibe veszünk. Tessenek csak arra gondolni, nem sokkal pünkösd után vagyunk. Az apostolokat letartóztatják, aztán megfenyegetik, aztán alaposan megverik őket, megveszőzik őket, úgy mennek vissza a jeruzsálemi főpapok elől a tanítvány társaikhoz, és ők örvendeztek azon, hogy méltónak találtattak arra, hogy Krisztusért szenvedjenek. Nem volt egyik sem mazoista. Pál apostol sem volt az, aki Krisztusért elszenvedi a fogságot. A filippi testvéreink sem vágytak arra, hogy minél több kín érje őket. De tudták, hogy az Úr Jézus Krisztus oda ajándékozta az életét. Mindnyájunkért váltságul. És amikor minket ér szenvedés a Krisztus nevéért, a Krisztus ügyéért, akkor ugyanabban a szolgálatban állunk, amit Isten Krisztusra bízott, amit ő átadott a tanítványainak, ránk bízta ezt a feladatot, és ezért a körülmények is nagyon sokszor hasonlóvá válnak. Milyen érdekes, ahogy ezt Pál hírül adja. De úgy adja hírül, hogy közben azért egy-két tanácsot is meg is előlegez ebben a dologban. Tessék csak figyelni, hogyha előrébről olvastam volna csak két verssel a 27. verstől. Ezt fogjuk találni. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együttközve az evangéliumi hitért. Hogy semmiképpen meg nem rémültök,

0: az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Végig lehet ezt olvasni egy szuszra is, csak nem érdemes. Vegyük már sorba mindazt, amit Pál ennek a gyülekezetnek ebben a szituációban a lelkére köt. Úgy kezdte, hogy Krisztus evangéliumához viselkedjetek méltóan. Ez a méltó, ez egy különleges kifejezés az új szövetségben. Mert ez a méltó, ez nem a büszke ember rátarti méltóság tudata, hanem ez egy mérce. Mit tett Krisztus, és bocsánat a szóért, csak nem találok ennél jobb kifejezést, kedves hallgatóim, föl tudok-e nőni ahhoz, aki Krisztus, és amit értem, és minnyájunkért tett. A méltó az ilyen értelemben minősítő jelző ebben az esetben. Tessék megnézni. Azt mondja Pál, ezt a méltóságot egyébként úgy tudjátok most ebben a helyzetben leginkább kimutatni, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve. Annak idején, amikor katona voltam, akkor nagyon sokszor elmondták, hogy méltónak kell lenni az egyenruhához. Méltónak kell lenni a katonai eskühöz, és még nagyon sok mindent mondtak. De tulajdonképpen bármilyen mosolyogtató is lehet ez a mai fülnek, abban az időben, amikor Pál leírta ezt a levelet, valami hasonlóképpen gondolkozott ő is, és a gyülekezet is a Krisztus követésről. Mert hogy mint Krisztusnak a hadserege vagyunk itt jelen ebben a világban, és bizony ez nem gyerekjáték, nem anyámasszony katonáinak való. Megálltok egy lélekkel, egy szívvel, együtt küzdve. Tessék mondani, az a katona, aki nem számíthat bajtársai támogatására, hanem faképnél hagyják a tűzvonalban. Vajon mit él át? Méltók-e a többiek arra, hogy katonáknak lehessen őket nevezni? Bajtársaknak semmiképpen. Inkább csak úgy, ahogy az egyszeri ember mondta, hogy hát bajtársam vagy, már mint hogy elég nagy baj az nekem, hogy a társam vagy. De ilyen esetben nem biztos, hogy nekünk ki kellene ezt próbálni. Mert hogy miről is van szó? Cserben hagyhatjuk-e egymást mi hívők? Most akkor teljesen legyünk világosak. A gyülekezet megismerszik-e arról, hogy a tagjai vészhelyzetben, veszélyhelyzetben összezárnak? Amikor a római katonák annak idején megtanulták a Nagy Sándor féle hadi műveleteket, akkor az egyik ilyen hadi művelet az az összekapaszkodva harcolunk. Egymásba karolva, és a másik kézben a kard. És nem tudnak csak úgy bennünket föloszlatni. Vagy a pajzs van úgy összeakasztva, hogy gyakorlatilag egy mini erődítmény jön belőle létre. És a gyülekezet, Krisztus teste, vajon összekapaszkodik baj esetén? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és a mai egyre jobban kiéleződő helyzetben a keresztények számára még azt a kérdést is fölveti, hogy vajon a felekezeti ellentétek fognak-e éleződni, vagy pedig Krisztus gyermekei, akik új életet kaptak a Krisztusban, megtalálták az üdvözítőt, tudják, hogy ha megvallottuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátotta, és megtisztított minket minden hamisságtól, tudunk-e egymás mellett imatársként ott állni a harcainkban? Ráismerünk-e egymásra a munkahelyeinken, ahol esetleg nagyon speciális helyzetekbe keveredünk a mai lojalitási szabályoknak az elvárásai miatt, vagy az új aláírni valók miatt, amit egyre több munkahelyen megkövetelnek. Aztán kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy a gyermekeink miatt, mint szülők, keresztény szülőkkel, hogy kiálljunk a nézeteink, a hitelveink, az életvitelünk mellett, és kimerjük-e mondani egészen bátran, hogy mi Krisztusért vállaljuk és támogatjuk a másinkat. Megálltok egy hitben, egy szívvel, egy lélekkel, és ez az egy lélek, ez egy nagy ellel írandó, és még nagyobbal értendő lélek. Itt Isten szent lelkének a jelenlétéről van szó, kedves hallgatóim, mert enélkül nem megy a gyülekezet semmire. És ebben a kiélezett, üldözéses helyzetben, szenvedéses helyzetben a filippi testvéreknek rendkívüli szükségük volt erre. Vannak olyan jelek, abból, amit Epafroditosz elmondott, amiről Pál arra következtethet, hogy azért valami esetleg elkezdett lazulni ebben az általa annyira nagyon szeretett gyülekezetben? Úgy tűnik, igen. Tessék csak figyelni a második fejezet elejét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Kell-e parancsolni ezt ott, ahol ez tökéletesen működik? Fiatal korom jut eszembe, amikor a TMK, az mozgalommá nőtt Magyarországon, hogyha valaki nem érti, ez a tervszerű megelőző karbantartás, aminek hát akkor, hogy mondjam, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, mert olyan demagóg szövevként nagyon sok helyen hirdették, de nagyon sokan túlléptek rajta, pedig ha belegondolunk, ez alapvetően fontos. Hiszen ezért visszük rendszeresen szervizbe az autónkat, olajcserére, guminyomást ellenőrzünk, fékeket ellenőriztetünk, most már egyre inkább a komputert is ellenőriztetni kell, mert különben egyszer csak cserben hagy bennünket útközben az autó. Ezért megyünk mindenféle egészségi szűrésekre, mert egyszer csak kiderülhet, hogy hát nagy bajt előzhetünk meg, hogyha kicsit észreveszik. És nem azért megyünk egy-egy ilyen felülvizsgálatra, mert baj van, hanem azért, hogy ne legyen. A lelki életben is szükség van ilyen felülvizsgálatra, tehát amikor Pál apostol ezt elkezdi mondani, akkor tulajdonképpen, mintha az Ószövetség zsoltárasának a gondolatát venné elő, vizsgálj meg, Uram, hogy vajon helyes úton járok-e. De egyébként sajnos a filippi gyülekezetben, remélem lesz időnk rá még a tanítás során, és akkor elő tudjuk venni név szerint is, hogy már látszik az, hogy valami billen, valami egyensúlyvesztés kezdődik. És azt mondja Pál, ha van helye Krisztusban a szeretetből való figyelmeztetésnek, ha van vigasztalás, ha van irgalom, könyörület, közösség a lélekben, tegyétek teljessé az én örömömet. Teljessé pedig azt kell tenni, aminek most van egy kis hiánya. Nyilván Epafroditosz elmondott néhány vészterhes jelet, és Pál apostol úgy gondolta, hogy itt van ez a kedves gyülekezet, éppen most ajándékoztak meg engem nagyon, éppen most fejezték ki a szeretetüket, nem tehetem, hogy hallgatok. Milyen érdekes. Mi pont azt várnánk, hogy hú, hát most aztán nem mondhatok semmit, hát éppen most tettek velem jót, hát most fogom elmondani a problémákat. Igen, mert Pál apostol Isten lelke által látja a gyülekezetet, és veszi észre azt, hogy hol kell segíteni. Egy orvos nem akkor kedves a betegéhez, ha megsimogatja és mosolyogva útnak engedi, mikor tudja, hogy egy halálos kór kezdett benne terjedni. Hanem akkor, hogyha nagyon kedves vele ugyan, de világos és egyértelmű, mert akkor még esetleg menteni lehet a menthetőt. És azt mondja Pál, egyébként, hogyha ez így van, akkor egyet akarva ugyanarra törekedjetek, semmit nem téve önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Tetszik tudni, amikor a gyülekezet létrejön, megalakul, lobogó szeretet lehet egymás iránt is, meg az Úr iránt is. De aztán, amikor telnek az évek, akkor egyszer csak úgy hűlhet ez a lobogó szeretet. Rendszerint sajnos be is következik. És a legnagyobb vulkán kitörés után is, amikor már megfelelően kihűlt a talaj, ott bizony kihajt a gyomnövény. És a gyülekezeti élet is ilyen, meg a lelki életünk is ilyen. Ha nem figyelünk oda, ott egyszer csak megjelennek ezek a rúd dolgok. A hiúság, a dicsőségvágy, az önzés. És azt mondja Pál, menjetek vele ezzel szembe. Tartsátok alázattal egymást különbnek. Ami nem azt jelenti, hogy akkor is úgy beszélek valakiről, minthogyha sokkal, de sokkal, de sokkal többet tudna, ha ez egyébként nem igaz. Nem azt mondta, hogy aki kiválóan tud játszani orgonán, vagy bármelyik hangszeren, a zenei analfabétákról mondja azt, hogy mennyivel jobbak zenéből, mint én. Ez ostobaság, nem erről szól a dolog. De azt, hogy igenis szeretetben, alázatban támogatjuk egymást, ez rendkívül fontos lenne. Egyszer beszélgettünk egy cimbalmossal. Kiváló volt a szakterületén, roma származású, és megtért. Egyébként nagyon-nagyon sok neves nemzetközi turné volt mögötte, meg nagyon híres szállodákban játszott, és amikor láttuk azt, hogy milyen alázattal vesz részt egy roma gyülekezet zenekarába, akkor feleségem megkérdezte tőle, hogy hát hogy tud így besimulni a nála teljesen egyértelműen sokkal képzetlenebb zenészek közé. És elmosolyogta magát, és azt mondta, hogy ja, hát ez nem arról szól. Hát nekünk nem leuralni, meg elnyomni kell egymást, nekünk emelni kell a másokat. Hát nekünk együtt kell szolgálnunk, úgy a szívembe hasított az, hogy ez a kedves roma testvérem milyen bölcsen látja, mintha a Filippi levél szólalt volna meg rajta keresztül. És aztán azt mondja Pál, van egy nagyon fontos dolog, Filippiek. Az az indulat, az a lelkület, az a hozzáállás, vagy ahogy idegen szóval gyakran mondjuk, attitűd legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. És utána idéz a Filippieknek egy olyan himnuszt, egy éneket, amit nyilván a Filippiek is énekelnek. És arra gondoltam, tetszik tudni, kedves hallgatom, hogy milyen sokszor éneklünk mi olyan éneket, amivel sehogy nem fogunk tudni elszámolni Isten előtt. Tudom, sokan éneklik, erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk, ő a mi diadalmunk. És az utolsó versszaka úgy hangzik, hogy hitvest, gyermeket, életet, mind elvehetik. Mit használ ő nekik? Milyen a menny örökre? Végig szoktuk gondolni, hogy mit éneklünk? Van egy más közösség. Azt szokták énekelni, mindenem az Úrnak adom, minden az övé, tényleg? Aztán egy másik ének, mindenről lemondok, érted, tényleg? Nagyon sokszor beleveszünk az ének szépségébe, és oda lesz a tartalma. És itt van ez a gyönyörű himnusz Krisztusról. Azt mondja Pál tulajdonképpen, hogy Filippiek, hát alkalomról alkalomra eléneklitek, dicsőítitek a Krisztust. És azt mondjátok, hogy olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hogy az ő nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földieké és föld alatt valók, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Jézus Úr az Atya Isten dicsőségére, de hát akkor a mi nyelvünk is vallja, és az életünknek is vallani kell. Aztán úgy folytatja, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán jelenlétemben, sokkal inkább most, amikor távol vagyok, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. És azt tanácsolja nekik, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyenek mindent. Na úgy tűnik, hogy ezen a területen is van egy kis bomlás. Hát hogy lesz bomlás? Pál nem szégyelli, hogy néven nevezzen két testvérnőt. Olyanokat, akiknek valami problémájuk támad. Úgy tűnik egymással. Tessenek csak a negyedik fejezet elejéhez lapozni. Onnan leginkább az örüljetek az Úrban mindenkor szoktuk idézni, pedig érdemes odafigyelni, hogy is kezdődik ez a fejezet. Evódiát intem, és Szüntühét is intem. Legyen köztük egyetértés az Úrban. Ezek szerint nincs. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe. Itt van ez a két testvérnő, aki többet tud róla, mint én, nyugodtan írhat levelet, és elmondhatja, hogy mit tudott meg róluk az új szövetségben. Mert én csak a nevüket tudom. Meg azt, hogy most éppen fasírban vannak egymással. Milyen kár, hogy csak ennyit tudunk róluk. Ne tessenek azt mondani, hogy ennyit tudunk, dehogy is, én is többet tudok. Azt mondja róluk Pál, együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Munkatársaink, ami valami egészen megdöbbentő nagy dolog, hiszen Pál apostol a legtöbbször úgy nyilatkozik, hogy a nőknek a szolgálatát azt lehetőleg más területeken kell végezni. Ez az evódiai szüntüké pedig ott állt az első vonalba. Úgy tűnik, hogy nagyon hasonlóan Dorkás testvérnőnkhöz, aki egy különleges szolgálatot végzett annak idején, még a jeruzsálemi gyülekezet környékén, meg nagyon-nagyon hasonlóan más testvérnőkhöz, akik viszont ott álltak a kenkreai gyülekezet élén például. De most ez a két testvérnő valamiért szembefordult egymással. Azt találtam mondani az imént, hogy amikor kihűl a talaj, ott előbb-utóbb kihajt a gyomnövény. Valamikor együtt küzdöttek, valamikor együtt harcoltak, valamikor munkatársak voltak, ám most Pál apostol börtönben van, Kelemen, úgy tudjuk, hogy nagyon hasonló időben, mint Pál apostol, ő is börtönben került, egy pár évvel később, mint Pált, kivégezték őt is. És amikor a nagyok, most ezt tessék jól érteni, kedves hallgatóm, de azok, akik erősek voltak a hitben, valamiért kikerülnek a látótérből, akkor egyszer csak megindulhat a nagyakodási törekvés. Tudom, hogy nincs ilyen szó, ne tessenek visszaírni, de ilyen lelkület van. Ugye tetszenek tudni róla? Amikor a helyükre akarunk állni, amikor úgy gondoljuk, hogy na most eljött az én időm, amikor most én fogom átvenni az irányítást. Szörnyű dolgok lehetnek belőle. És Pál apostol, ha megengedik, most sportnyelven fogok szólni, kioszt gyorsan két sárga lapot a szabálytalankodóknak, mert éppen ez a két testvérnő nem a labdával törődik, ahogy a sportnyelven mondanák, hanem egymás bokáját piszkálgatják. És azt mondja Pál, segíts nekik, munkatársam. Ez olyan megdöbbentő, mert a legtöbbször, ahol két atyafi vagy nőtestvér egymásnak ugrik, a legtöbben már pucolunk is a környékről, mert még a végén mi is belekeveredünk, és úgyis mi fogjuk húzni a rövidebbet. Azt mondja Pál, ne hagyjátok, mert testvéreim, megromolhat a gyülekezet egy ilyen lelkülettől, ahol a rivalizálás, vagy éppen az egymás feje fölé való törekvés előkerül. És úgy fejezi be Pál az intését, egyébként testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És a többit, hát azt meg ne. Pletykák indulhattak el a filippi gyülekezetben? Talán. Rossz példa? Talán. És azt mondja Pál, vissza az igéhez, filippiek, vissza a krisztusi lelkülethez, mert a Krisztus teste a gyülekezet. Másként nem élhet. De igen, élhet, hogyha nem felejti el, milyen lelkület volt a Krisztusban. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia óránkon, és őszintén remélem, hogy miközben hallgattuk ezt a különleges Biblia tanulmányt, közben nagyon sok gondolat ébredt azokban a kedves munkatársaimban is, akik nagyon hűségesen visszajönnek hétről hétre, és most is várják azt, hogy bekapcsolódhassanak ennek a bibliai szövegnek az értelmezésébe.
1: Lehet, hogy időrendben nem az első, de engem nagyon megfogott az a gondolat, hogy vihar akkor is van, hogyha hívő emberek vagyunk. Emellett nagyon sokan elmennek, és igazából én nem is értem, hogy miért, illetve ha akarom, akkor persze megértem, de hogy a hívő emberek miért gondolják azt, hogy ők ki vannak véve ebből a világból, és őket semmi rossz nem érheti, ez egy akkora csapda, és egy akkora önbecsapás saját magunk számára, ami tönkreteheti az egész életünket. Nagyon fontos tudomásul venni azt, hogy ez a világ átok alatt van, Isten átka alatt, a bűneset óta. Ha úgy akarta volna Isten, akkor igen, kivetett volna minket, és akkor nagyon boldog, tökéletes, szuper életünk lenne, de akkor nem lennénk ugyanolyan emberek, mint bárki más, akiknek át kell adnunk az evangéliumot és az örömhírt. És ezt érdemes mindenkinek nagyon-nagyon meggondolnia, hogy ugyanabban a világban élünk, ugyanolyan körülmények között, mint bármilyen bűnös ember. A különbség nem az, hogy jobbak vagyunk, nem az, hogy jobban szeret minket Isten, vagy ilyesmi, hanem az, hogy mi tudjuk az igazságot. És az a feladatunk, hogy ezt továbbadjuk a többi embernek. De közben ugyanazt át kell élnünk, mint amit bármelyik másik embernek.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt szóba hoztad, mert ez valóban egy nagyon fontos dolog, mert ha a viharokat letagadjuk, akkor a keresztény életnek a lényegéről fogunk mást gondolni, és a Krisztus jelenlétét nem fogjuk megtapasztalni.
2: Sokat tanulhattunk az elmúlt percekben arról, hogy a Filippi gyülekezetet egységre inti az apostol, hogy egyet akarva ugyanarra törekedjetek, hogy egymást tartsátok különbnek, hogy szeretet legyen bennetek egymás felé, és ez egy kulcsa a gyülekezet jó működésének. Én mindig döbbenettel olvasom a 133. Zsoltárnak az utolsó versét, ami ugye arról szól a Zsoltár, hogy milyen szép és milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egyetértésben élnek. És van a végén egy nagyon különös mondat. Csak odaküld áldást és életet az Úr mindenkor. Sokszor elgondolkozok a magunk életén és a gyülekezeteink életén, hogy nem lehet, hogy ezért kell, hogy nélkülözzük a Jóistennek az áldását, mert nem tudjuk megtenni, hogy az önérzetünkről egy kicsit lemondjunk, ha nem is egymás különnek tartsuk magunknál, de sokszor még az sem megy, hogy egy szinten tartsuk magunkkal. Én mindig meglepődök, hogy nem ezért veszítjük el azt a eszenciáját, ami a gyülekezeteknek kellene lenni, mert egy kicsit lejjebb kellene, hogy adjak esetleg az önérzetemből. Én ezt nagyon komolyan veszem, vagy igyekszem a 133. Zsoltárnak ezt az utolsó versét, mert ez döntő módon meghatározza a mi közösségi életünket.
3: Engem is nagyon megfogott az a gondolat, amit Béci már elkezdett kifejteni, hogy a gyülekezetben levő egyetértés és békességet hányszor hozza elő Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, de ami megragadta még a figyelmemet, hogy mindig, amikor szóba hozza a témát, valahogy oda kerül, hogy az Úrban, vagy az igei alapok. Tehát, hogy nem bármi áron kell azt a gyülekezeti békességet úgymond munkálni a kompromisszumra képesebb vagy jobban hajló testvéreknek, hanem azért itt van egy nagyon nagy kikötés, hogy azért az igéjei alapon, isteni mértéken azt meg kell vizsgálni. Tehát, hogy itt például a két testvérnő veszekedésénél vagy nézeteltérésénél is jussanak egyetértésre, de ne a maguk megbeszélése alapján meg, hogy akkor én mit engedek, te mit engedsz, hanem az ige mértéke szerint jussanak egyetértésre, és utána újra ugyanabba az irányba húzzanak. Tehát nekem ez volt a mai Biblia tanulmányban az, ami a legjobban föltűnt, és a legnagyobb üzenet volt, hogy semmit ne úgymond rutinból csináljak, hanem mindent, még akkor is, hogyha már több éves gyülekezeti gyakorlaton vagy keresztény gyakorlaton van, mindent napról napra az ige mércéjén mérjek le, és ahhoz irányítsam folyamatosan az iránytűmet, hogy afelé megyek. Ha mindannyian ugyanoda tartunk, akkor egyetértésre fogunk jutni. Viszont ha valaki meg az ellenkező irányba tart, azzal egy másik helyen mondja az ige, hogy nem kell egyetértésre jutnom, mert a bűnnel nem kell egyetértenem, és nem kell abba támogatnom.
4: Ha megengednétek, én visszakanyarodnék Zoli kezdő gondolataihoz, mert úgy gondolom, muszáj erről is mélyebben elmélkednünk. Teljesen egyetértek Zolival, hogy nagyon sokan úgy képzelik a kereszténységet, hogy az valamilyen inkubátorban eltöltött rózsaszín ködben lebegés, és ott csak jó dolgok, meg még jobbak történhetnek az emberrel. És Zoli ugye hangsúlyozta, hogy neki ez nagyon fontos volt, hogy a hív embereket is érik szenvedések. Viszont itt Pál apostol nagyon határozottan, mégpedig felszólító módot használva azt mondja, hogy ezek között a szenvedések között Krisztushoz méltóan viselkedjetek. A szenvedéseket az ember jó esetben azt szokta mondani, hogy ki kell bírni, valahogy túl kell élni. De ha én elgondolom, hogy Krisztus hogy viselkedett a szenvedések között, hogy teljesen ártatlanul szenvedve, Azokért imádkozott, akik nem tudják, hogy mit cselekesznek, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek, és a száját nem nyitotta ki, hanem olyan volt, mint a bárány a nyírói előtt. Én, ha őszintén magamban nézek, messze vagyok ettől a mértéktől. És itt a Filippi gyülekezetet Pál arra figyelmezteti, hogy jönnek a szenvedések. Egyértelmű, ez az élethelyzet van, de ne felejtsétek el, hogy Krisztushoz méltóan, még a szenvedések között is. Úgy gondolom, hogy ez, amilyen helyzetben kezd lenni a kereszténység, akár még itt Európában is, de tudjuk, hogy szerte a világon már most nagyon sok helyen szenvedés van, ez egy nagyon aktuális üzenet a számunkra.
5: Ez az, amikor a lélek munkálkodik bennünk, mert amit Anikó elkezdett, tulajdonképpen én is ezzel akartam kezdeni, de tovább viszem, a küzdelem szó van felírva nekem a szenvedés mellett, tehát azt, hogy kitartva ugye a szenvedésben, az üldöztetésben, de hogy válvetve küzdeni. Hát én nem tudom, hogy van-e, én nem ismerek olyan gyülekezetet, amelyre én ezt kimerném jelenteni, hogy válvetve küzdünk a jó ügyekért, illetve az evangéliumért, és mindazért, ami a mi feladatunk lenne, hanem éppen, hogy azt tapasztalom, hogy most olyan érthetetlen dolgokon, egymás ítélkezésével, kritizálásával, személyválogatással, de csupa olyan dologgal találkozunk most a gyülekezetekben, ami nagyon távol áll attól, amit Pál apostol elvár a gyülekezettől, és nyilvánvaló az Úr Jézus meg pláne. Figyelik a lelkészek ige hirdetését, kijegyzetelgetik, hogy mi nem tetszik, mi volt ilyen, mi volt olyan, azt e-mailbe elküldözgetik egymásnak. Tehát egy állandó, belső, egymásnak feszülés, én kétségbeesve tapasztalom, lehet, hogy más nem így látja, de én azt látom, hogy most ahelyett, hogy ebben a helyzetben, ami nyomul be Magyarországra is, ebben a helyzetben nekünk nagyon-nagyon össze kellene fogni, és ami a veszőparipám nem ilyen gyáva módon, hanem igenis az Úr tanítása szerint, a bibliai alapigazságok szerint kiállni és szembefordulni mindazzal, amit velünk el akarnak fogadtatni. De ez csak akkor megy, hogyha összhang van közöttünk, és nem pedig akár a politikában, akár abban, hogy ki megengedőbb, ki kevésbé megengedő. Tehát nincs egység. Egyszerűen nincs egység, és enélkül pedig nem is tudunk eredményeket felmutatni.
6: Én is a küzdelemhez szeretnék hozzászólni, meg arra, hogy igazából Krisztus hadserege vagyunk. Én is úgy gondolom, hogy ezen a téren van bőven hova fejlődünk gyülekezeti szinten, de én két személyes példát és két nagyon pozitív személyes példát szeretnék ehhez említeni. Az egyik az nem is olyan régen történt, hogy akaratlanul is belekerültünk egy csoportba egy elég nehéz és elég kényes helyzetbe hívőként, és hát nagyon nem tudtuk, hogy mit kéne csinálni, és hogyan kéne csinálni. És arra nem volt lehetőségünk akkor az egyik barátnőm már, hogy személyesen találkozzunk, beszélgessünk és imádkozzunk, hogy most mégis mi a helyes, mi a bölcs, hogyan kéne rendezni a harmadik féllel. Viszont megbeszéltük egy időpontot aznapra, hogy akkor mind a ketten félbehagyunk mindent, és ugyan fizikailag nem leszünk együtt, de együtt imádkozunk, együtt könyörgünk azért, hogy Isten adjon bölcsességet, adjon valami kiutat. És annyira jó volt megtapasztalni azt, hogy tényleg együtt vagyunk, együtt harcolunk, egymást támogatjuk. A másik pedig, ez már jó régen történt, az pont itthon voltam, és történt valami, ami engem nagyon-nagyon elkeserített, és hát nagyon letört. És az egyik barátnőm szó szerint éppen a világ másik felén volt. És tehát nem tudhatta, hogy mi történt, mert semmilyen információs csatornán hozzá nem juthatott el a hír. És egyszer csak minden előzmény nélkül kaptam tőle egy üzenetet, hogy nem tudja, hogy mi történt, és ő nem tudja, hogy miért, de ő folyamatosan azt érzi indításnak, hogy imádkoznia kell értem. És csak azért írja, hogy tudjam, hogy imádkozik értem. Nem tudja, miért kell imádkozni, de nem hagyja a lélek nyugodni. És nekem ez egy akkora bátorítás volt abba az adott helyzetbe, hogy Istennek úgymond tényleg nincsenek fizikai korlátjai, tehát hogy nem úgy működik a Krisztus teste és a kereszténység, hogy be lenne korlátolva országokba, időzónákba, hanem Isten úgymond a világ másik felén lévő szemét is tudja indítani arra, hogy ott álljon mellettünk és imában harcoljon értünk.
7: Engem is az a gondolat foglalkoztat, hogy a tetteink, a szándékaink, a cselekedeteink mögött milyen cél áll. A saját karrieremet akarom építeni, az imidzsemet akarom építeni a gyülekezetem belül? Vagy más kárán akarok borsot törni valakinek az orrára, mert nem szimpatikus az, amit ő csinál, vagy irigylem tőle? Vagy egy ilyen társas, egymás mellett megvagyunk a gyülekezetbe, életet szeretnék élni? Hogyha ezek vannak gondolatban az ember szívében, akkor igazából én azt gondolom, hogy nincsen különbség a világi gondolkozás és a krisztusi lelkület között. Azonban, hogyha az a cél, hogy mindenen keresztül Krisztust akarom szolgálni, akkor mindent, amit előbb felsoroltam, azt kárnak és szemétnek kell tekinteni, és el kell hagyni. Akkor nincsen helye annak, hogy viszály legyen, nincsen helye annak, hogy a másik hátán próbáljak fölmászni, és a magam igazát bizonygatni, hanem tényleg csak arra szabad tekinteni, hogy Krisztus mit vár el tőlünk.
8: Én is nagyon elgondolkoztam a evangélium hitért küzdve gondolaton, és utána fölírtam magamnak egy mondatot, ami nem szorosan oda kapcsolódott, de nekem mégis összekapcsolódott: a zúgolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent. És azon gondolkoztam, hogy nekünk a szép, békés, gyülekezeti életünkben, ami megadatott, hogy direktbe azért még annyira az üldözéssel nem nézünk szembe, mint annyian mások keresztények, hogy képesek vagyunk-e ebbe a békés helyzetbe megvalósítani a zúgolódás és kételkedés nélkül tegyünk mindent. És ha ez most nem megy, akkor mit fogunk akkor csinálni, hogyha élesebbre fordul a helyzet? Mert látszólag esetleg még zúgolódás nélkül megcsináljuk a dolgokat, ha más is ott van, csak otthon morgunk az orrunk alá, de hogy ezt kételkedés nélkül meg tudjuk tenni, hogy 100%-ig meg vagyunk arról győződve, hogy amit teszünk Krisztusért, ez az egyetlen egy lehetőség is csak Krisztussal, vagy hogyha most kételkedés van bennünk, akkor ha döntésre vagyunk kényszerítve, akkor merre fog billenni az a mérleg. És ezt kicsit magamnak is mondom, mert nem merném állítani, hogy minden dolgomat a mosogatástól a háztartáson át minden egyes szolgálatig mindig zúgolódás és kételkedés nélkül sikerül végrehajtanom. De hogyha mi Krisztusért akarunk küzdeni, és meg akarunk állni, akkor azt is meg kell tőle tanulnunk, hogy zúgolódás és kételkedés nélkül tegyünk mindent.
9: Pál apostolnak a filippi gyülekezettel az volt a célja, hogy egységben és egyetértésben legyenek. És ez hogy jön létre? Azt mondja egy másik helyen, aztán azt az Efézusiaknak mondja, hogy mi mindnyájan egy testben, a Krisztus testébe a lélek által építettünk be. Na most, ha egy testben vagyunk, főképp a Klárikának a felszólalása jutott eszembe, ha egy testben vagyunk, azt mondja az apostol, hogy ha egy szenved, vele együtt mind. Vállaljuk-e egymást, vagy tologatjuk a felelősséget, meg rázunk le a felelősséget egymásról, meg magunkról, aztán azt mondjuk, hogy én külön vagyok, mint a másik, ő annál külön, és osztogatjuk meg egymás életét. Ez kiderül, hogy hát hogy van az, hogy egy testben mégsem vagyunk egyek. Hát én nekem, ha fájt a fogam, akkor fájt a fülem is, ha fájt a fülem, akkor fájt a torkom is valahogy, úgy érzem, hogy együtt szenvedett. Akkor nekünk is, hogyha fáj valakinek a problémája, akkor az kell, hogy nekem, mint hívő embernek, mint testvéremnek, az életének a nyomorúsága, az fáj nekem is. Vele szenvedek.
0: Amikor hallgatlak most benneteket, azért megmondom őszintén, nehéz néha, hogy ne kezdjek én is újabb prédikációba. Mert mikor Klári azt mondta, hogy hát nem igen tudna most hirtelen olyan gyülekezetet mondani, ahol ez a válvetve küzdés jelen van ellenben, és mondtál példákat is, Klári, arra nézve, hogy mi minden történik az ige hirdetés negatív szándékú kiegyzetelésétől, a mindenféle rossz híreknek a továbbadásáig. Én azt gondolom, hogy itt Pál apostol mondott egy olyan mondatot, amit az ige hirdetés közben én kihagytam, tovább léptem. Azt mondta, mindjárt az elején, ha emlékeztek, hogy egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangéliumért álljatok, semmiképpen meg nem rémülve az ellenfelektől, és ez nekik kárhozat. Nektek pedig az üdvösség jele lesz. És mi ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, hogy bizonyíték a világnak a gyülekezet egysége, nem a megalkuvás, hanem az egység, és bizonyíték a gyülekezetnek is az üdvösségnek az üzenetéről, mert másképp nem tudnánk tenni.
4: Én Pál apostol személyére szeretném irányítani a figyelmet, mert megdöbbentő, hogy Pál mennyire tisztában van azzal, hogy ő olyan felelősséget kapott az Úrtól, ami a gyülekezet tagjaira is kihatással van. Röviden fogalmazva, Pál apostol fölvállalja a vezető, a pásztor felelősségét, és hát ma ez nem divatos, de olyan rövid felszólító mondatokban ad tanácsot, direkt utasításokat, félre nem érthető, nem olyan, hogyha ezt gondolnád, vagy gondold meg, hanem ilyeneket én kiírtam magamnak. Ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, semmit ne tegyetek önzésből, se jó dicsőségvágyból, alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban van. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Zugolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, stb. Rövid, felszólító, direkt mondatok. Erre annyit lehet mondani már, bocsánat, hogyha már a ige hirdetésben is elhangzott a katonaság példája, hogy parancs, értettem, és indulást teljesíteni. Ehelyett mi megpróbálunk hát egy kicsit magyarázkodni, egymásnak ilyen utasításokat adni semmiképpen, mert hát én nem zavarhatom meg az ő kis magánéletét. Háborúban úgy gondolom nincs magánélet, és nincs ilyen óvatoskodásra idő. És ne feledjük, hogy mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen.
1: Anikóhoz szorosan kapcsolódva, azt gondolom, hogy minden hívő embernek szóról-szóra tudnia kell az úgynevezett Krisztus himnuszt, és ha nem tudjuk ezt magunkévá tenni, akkor meg kell kérdőjelezni a hitünket, és leginkább azt a részét, hogy ezért Isten fel is magasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ha van olyan magát keresztének való ember, aki ezt nem tudja őszintén elmondani, és ennél kevesebbet vall, annak nagyon komolyan rá kell nézni a hitére, és a hitéletére, hogy valójában miben is hisz.
0: Nagyon meredek, amit Zoltán mondott, hogyha belegondoltok, mert azt mondta, hogy ha van olyan hívő ember, aki ezt nem tudja magáévá tenni, akkor nagyon komolyan érdemes mérlegre tennie, hogy ő egyáltalán mibe hisz. Ha már ezt szóba hozta Zoltán, akkor hadd tegyem hozzá, hogy az a Krisztus, aki minden fölött való Úr, annak idején mondott egy programbeszédet, mondhatnánk, hogy egy államfői üzenetet, az Isten országának az államfői üzenetét, hogy min is alapul, ugye ez az úgynevezett hegyi beszéd, aminek több részletét aztán több helyzetben megismételte. És én sokszor tapasztaltam azt, hogy a hívők közül is nagyon sokan szinte hidegrázást kapnak tőle, hogyha végig kell gondolniuk, hogy mit is jelentenének ezek a szavak. Hát mit kellene nekünk megélni, hogyha ilyen az Isten országa? Pedig az a helyzet, hogy nem kaptunk jogosítványt az Isten országa átalakítására, az Isten törvényének a reszelgetésére, módosítgatására, még csak arra se, hogy korrektúrázzuk, vagy ne talántán amolyan világi módszerekkel megpróbáljuk cenzúrázni, hogy mit is mondott az Úr, mi az, ami még belefér nekünk, és mi az, ami nem. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert valóban a mi Krisztus követésünk, hogy a Béci első hozzászólására visszautaljak, ott bukik el, hogy valószínűleg azért hiányzik az erő, meg az áldás, mert mi mérlegeljük, hogy mi az, amit szeretnénk az Isten igéjéből a magunkévá tenni, és mi az, amit nem. Ezt a mérlegelési jogot pedig Krisztus nem adta nekünk, hanem arra hívott, hogy a követői legyünk.
4: Van még egy olyan téma, amiről eddig nem nagyon beszélgettünk, mert szerintem nagyon nehéz téma. Ez az intés kérdése. Ugye itt Pál apostol fölvállalja ennek a felelősségét, és még az egyik munkatársát is kéri, hogy kapcsolódjon bele a konfliktus rendezésbe, ami Evódia és Szüntiké között volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami hát finoman szólva is rázós, mert egy vicc szerint az építő és a romboló kritikát az különbözteti meg, hogy az építő kritika az, amit én mondok, a romboló kritika meg az, amit rólam mondanak. Nagyon sokan így állnak hozzá, és el tudjuk mondani az Úr Jézus tanácsát, hogyha látod, hogy vétkezik a te testvéred, akkor menj el négy szem közt, ha hallgat, jó, ha nem, akkor vegyél magad mellé más valakit, menjetek el együtt, ugyanígy, ha hallgat, akkor megmentetted, és minden rendben, ha nem, akkor menjetek a gyülekezet elé, és ha végképp nem akar változni, hát akkor el kell határolódni tőle, azaz ki kell zárni a közösségből. Ezt így elmondani szépen el tudjuk, de az a helyzet, hogy nagyon sok gyakorlatilag szinte feloldhatatlan feszültség onnan ered, hogy vannak úgynevezett sérthetetlen testvérek, nem tudom, hogy kéne mondani, tehát akiknek semmit nem lehet mondani, mert ők akkor is megsértődnek, ha az ember rájuk néz. Nem akkor, hogyha netalántán bármit szóvá mer tenni. És te vagy a rossz, hogyha te ítélkező vagy. Mert ugye az intést és az ítélkezést szinte szinoním kifejezésnek tekintik sok helyen, pedig ez két különböző dolog. Az ítélkezés az egy negatív lelkület, a megítélés és megvizsgálás, és az ebből fakadó intés viszont krisztusi kötelesség. Csak az a baj, hogy ezt nagyon sokszor nem tudjuk megkülönböztetni. És ezért inkább a ne szólj szám, nem fáj fejem bölcsességet alkalmazzuk, és akkor visszatértünk Béci kezdő gondolataihoz, hogy hol van itt akkor az egység, meg hol van a szeretetben együtt munkálkodunk? Mert ezek ilyen demarkációs vonalak akkor, de nem egység, és nem együtt harcolunk. Arról már nem beszélve, hogy akkor hátba támadjuk egymással többi, tehát nem ez lenne a krisztusi út.
6: Ha már az intés témakör szóba került, én megvallom őszintén, én nagyon elgondolkodtam ezen, csak nem akartam én szóba hozni, hogy szerintem sajnos az is elég sokszor előfordulhat, hogyha két embernek egymással konfliktusa van, és megjelenik egy harmadik személy, akkor hirtelen egységesen az a két ember, aki eddig csak a problémát látta a másikba, hirtelen egységesen a harmadik illető ellen fordulnak. Tehát aznak is, aki úgymond magára vállalja, hogy szóvá tesz valamit, hatalmas bölcsességre van szüksége, és azoknak is, akik az intést kapják. És lehet, hogy rosszul látom, de szerintem nagyon sok úgymond mezei átlag gyülekezeti tag alapvetően úgy gondolja, hogy ez a lelkipásztor, a lelkipásztorné, a valamilyen vezető funkciót betöltő testvérnek maximum a feladata, tehát hogy ők nem csinálják. Szerintem, ahogy Bibliát olvasok, igazából mindenkinek lenne De megmondom őszintén, én sem nagyon szoktam magamra vállalni ezt a szerepet, mert nagyon-nagyon nehéz. Tehát szerintem az egyik legnehezebb, és ahogy hallottuk is, a legtöbb gyülekezeti feszültség és problémának a forrása, hogy mondjuk az intés kimarad, vagy ha volt, akkor a reakció az nem a bűnbánat, hanem az intő személy ellenfordulás.
0: Talán nem szokták meg, kedves hallgatóim, hogy időnként tréfálkozzak, pedig ugye a magánéletben én szívesen tréfálkozom, de most, ha megengedik, egy kicsit tréfásan szeretném befejezni ezt a mai Biblia tanulmányt. Azon gondolkozom, hogy ez az intés hatásos volt-e? Szüntüché és Evódia vajon jó útra kanyarodott? És az én lelkem abban nyugodott meg, hogy egészen biztosan, és erre az a bizonyíték, hogy fönnmaradt a Filippi levél, mert különben ez a két nőtestvér mindent megtett volna, hogy eltüntesse egyszer és mindenkorra, nemhogy még valami örökké valóságig dokumentált legyen a köztük fönnálló, nem éppen szívélyes viszony. Na, de komolyra fordítva a szót, azt hiszem, hogy mérlegre kell tennünk, hogy amikor azt mondja nekünk Isten igéje, hogy segíts nekik. Mert ezt nem csak Pál mondta annak idején a Filippi gyülekezet vezetőjének, hanem szól hozzánk is, segíts nekik. Miben kell segíteni? Ők elakadtak, ők most egymásban vetélytársat, ellenfelet, ellenséget, ki tudja, hol tartanak, mit látnak, de ők korábban harcos társak voltak, és most ellene fordul a test a testnek. Tetszik tudni, hogy hívják azt, amikor a testünk ellene fordul a saját testünknek, autoimmun betegség, ami tönkre teszi a szervezetet, hiszen lebontja a szervezet saját magát. És amikor a hívők hagyják, hogy ez a lelki autoimmun betegség eluralkodjék, azaz nem reagálunk a bűnre, nem reagálunk a tévedésre, nem reagálunk a rossz lelkületre, annak a következményét nagyon hamar megszenvedi az egész gyülekezet. Isten őrizzen bennünket, éppen ezért én azt hiszem, nagyon meg kell szívlelnünk a Filippi levél tanácsait. Mert a folyamatok, és ezzel visszakanyarodok a mai alkalomnak a legelejére, egészséges gyülekezeten belül is zajlanak. Gaz csak annak a kertjében van, akinek van kertje. És hogy mekkora az a gaz, az attól függ, hogy milyen gyakran használja a kapáját. Ha elhanyagolja, akkor hamar lesz derékig érő gaz. És a lelki életben is így van ez. Nem az a probléma, hogy problémák jönnek, feszültségek, nehézségek, viharok, mert ezek jönnek, hanem hogyha nem tudunk szembefordulni. És a Filippi levél bizonyítja, hogy szembe lehet, leleplezve önmagunknak a lelkületét, rossz törekvéseit, hogy meggyógyuljunk és egészségesek maradjunk. És ne tessenek elfelejteni, sokszor pont erről szól a dolog. Egészségesek vagyunk, és azok is akarunk maradni. Ezért vesszük fel a harcot minden betegség, minden bűn ellen. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, most sajnos be kell fejeznünk a Biblia órát. Egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Shabbat Shalom! Az idén, a szeptember 11-én, péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786, és beköszönt 5787. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rós Hásaná és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, amelynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely az idén szeptember 20-án vasárnap estétől 21-e hétfő estig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják, a megtérést gyakorolják. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukót, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A Szukót fél ünnep szeptember 28-ától október 1-ig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele most, szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perckor volt, a kimenetele ma 12-én szombaton 19 óra 47 perc. Ezért lesz az 5787-es zsidó új év hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos és a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik föl, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, hisz itt egy közönséges és egy szökő év között mindössze egyetlen nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben áll ugyanannyi napból. Egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes esemény sorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi ünnepekig, az izraeli kántorkoncertekig. Szeptember 6-án a Dezsőfi utcai Szent Zsinagóga nyitotta meg kapuit, még szeptember 17-én a Rákospalotai Zsinagóga telik meg élettel. A Rós Hásanát ünneplendő, Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai Zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai Zsinagógában is föllép. A Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti Zsidó Hitközség immár közel három évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Ne mások rovására akarj növekedni.

Emberi természetünkből adódóan szeretjük, ha észrevesznek, ha megdicsérnek, ha kiemelnek a többiek közül. És zavar az, ha mellőznek, ha háttérbe szorítanak, ha nem kapunk kellő elismerést a munkánkért. Talán meg is sértődünk emiatt. Jézus itt arra hívja fel a figyelmünket, hogy az ő mércéje szerint az a legnagyobb, aki mer, aki tud kicsi lenni, aki nem tolja magát mások elé, aki alázatos, aki nem gondol többet magáról, mint ami valójában, aki akkor is jól érzi magát a bőrében, ha nem méltatják a nagyszerű teljesítményéért, ha megfeledkeznek rólam.

Isten szemében nem kedves a mindenáron való törtetés egy jobb pozícióért, anyagi előnyért. Mások eltiprása, félreállítása. Jézus ezt mondja ennek kapcsán. Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Mindenkinek a szolgája lenni. De hát ez nem megalázó. Nem engedhetem meg, hogy mások feltöröljék velem a padlót. Nem vagyok én akárki. Szinte hallom a kifogásokat, amelyek el szoktak hangzani ilyenkor. De nem is ezt kéri tőlünk az Úr Jézus. Nem kell láthatatlanokká válnunk. Bátran vállalhatjuk önmagunkat. De tegyük ezt úgy, hogy közben ne bántsunk másokat. Ne mások róvására akarjunk növekedni, többek lenni, vagy többnek látszani.

Isten gyermekséget tudatában kell élned a mindennapjaidat, szem előtt tartva azt, hogy ki vagy Krisztusban. Tisztában kell lenned saját értékeiddel. Tudnod kell, hogy mennyit érsz. Akkor majd könnyebben el tudod fogadni, ha valami miatt kikerülsz azok látóköréből, akiknek elismerésére vágynál. Cserébe viszont megkapod annak elismerését, aki mindennél és mindenkinél jobban szeret és értékel téged. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet majd neked.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 12-e. Apostolok cselekedetei 16. fejezet, 11-től 15. versig. Elhajóztunk tehát Troászból egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíbor árus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Soha nem felejtem el Európa legnagyobb folyami vízesését. Családommal volt lehetőségem elutazni oda, a svájci Schaffhausenbe, ahol a Rajna mennydörgő robajjal zúdult le a szikláról. A víz permet, betöltötte a levegőt, a zúgás a fülünket, az élmény életre szóló emlék marad. De nekünk, európaiaknak egy másik folyó még nagyobb, egészen örök életű hatással bír, amelyik mellett Pálék először hirdették Krisztus evangéliumát, ott, Filippi közelében. A héten sok folyam, vagy egy-egy szakasza hömpölyöghetett a gondolatainkban, a hozzájuk kötődő, mellettük zajló események kapcsán. Ha azokat nem is jegyezzük meg, ez az utolsó, a Filippi melletti névtelen folyó legyen ránk is hasonló hatással, mint Lídiára és családjára. Ő ott volt azzal a folyópartra igyekvő néhány asszonnyal, akik imádkozni gyűltek össze, akik félretéve a napi gondokat leültek, és akik akkor hallgatták Pál és társai beszédét. Hitről, életről, a Krisztusban hívő életről. Lídia szívét pedig megnyitotta az Úr. A többi már történelem. Kedves olvasó, hallgató! Van-e olyan folyópartod, ahol megszólít téged Isten? Ahol megváltozik az életed? Rácsodálkozol Isten munkájára. Ha folyóhoz érkezel, jussanak eszedbe ezek a héten olvasott üzenetek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Calvin L. Hicks írta Texasból, az Egyesült Államokból. Minden életszakaszban. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Zsoltárok könyvének 55. fejezetének 23. verse. Egy sor személyes és munkahelyi kudarc után kezdtem megkérdőjelezni az utamat, és azon gondolkodtam, vajon eleget tettem-e azért, hogy betöltsem a küldetésem. Minden nap ingadozott az önbizalmam, és egyre jobban aggódtam a jövőm miatt. Ez volt az a nehéz időszak, amikor az imádsághoz fordultam világosságért, hogy megnyugvást kereshessek benne. Egyik reggel ezt az igeverset olvastam. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek könyve 3:5. Ezek a szavak szinte kiemelkedtek az oldalon, és személyesen a szívemhez szóltak. Rájöttem, hogy egyedül cipeltem a terheimet, megpróbálva saját erőből küzdeni. Egy finom emlékeztető volt számomra, hogy félelmeimet az Úrnak adjam át, és bízzak abban, hogy Isten vezet, még ha én nem is látom a teljes képet. Ahogyan kezdtem átengedni aggodalmaimat Istennek, változást vettem észre magamon. Békesség töltött be aggódás helyett, és minden nap egyre könnyebb lett. Az Úrban való bizalom megtanított, hogy Isten minden pillanatban ott munkálkodik a színfalak mögött, ha nem értjük még akkor is. Ma, bárhol, ahol megterhelő az élet, ehhez, az igéhez térek vissza, és emlékezem, hogy nem kell egyedül hordani a terhemet, mert Isten mindig mellettem van, erőt és irányt ad számomra. Urunk, köszönjük, hogy minden dologban vezetsz. Segíts teljesen bízni benned, és jelenlétedben igaz békét találni. Amen. Napi gondolat: Istenben bízom, és soha nem vagyok egyedül a kihívásaimmal. Imádkozunk azokért, akik bizonytalanok a jövő felől.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet. Beszélgetés az Istennel. A te ígéd, mint a hímes virág. Lelkem egyikről a másikra szállt. Magasságokba repített fel, majd a mélybe le, hogy az alázatot megismerjem vele. Királyok érzése lehet az a szép, ami megismerve téged, elvitt eléd. Majd a mélységek mélyeit feltárva, a lélek bonyolult útjait bejárva, s mint a szökőkút cseppjei visszatérve, akartad, hogy akaratod értve váljak hívővé, és lássak titkokat. Megtudjam, hogy olyan Isten vagy, ki a földön élők minden rezdülését tudod jól, s kívánod a lélek enyhülését magadba oltani. Mit mondhatnék neked, világteremtője? Kezedben csak egy porszem vagyok. De annál inkább megdöbbent az érzés, hogy számon tartod életem, míg vagyok. A sorsom egy nyitott könyv előtted, és hányszor akartad másképp, ahogy én. Ember vagyok csak. S míg vergődök a bomló percek sikló peremén, te látod, tudod gyöngeségeimet. Tudod, olyan rövid ez az életút. Add meg nekem azt a nagy kegyelmet, ha majd el kell menni, könnyű szívvel mondjak e földi létnek.

0: Isten megszenteli a szombat megtartóit.
1: Megszentelődés. Szombatjaimat is nekik adtam, hogy legyenek jelül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Ezékiel könyve 20:12. Lélekben voltam ott az Úr napján. Jelenések könyve 1:10. Gondolatok az égéről. Az Úr napja, amelyet János itt említ, a szombat volt, az a nap, amelyen Isten megnyugodott a teremtés nagy műve után. Teremtőnk megáldotta és megszentelte ezt a napot, mivel ekkor pihent meg. János Patmos szigetén éppen olyan szentül megtartotta a szombatot, mint amikor a nép között prédikált. A sziget kopársziklái Jánost a Hóreb hegyére emlékeztették, ahol Isten kijelentette törvényét a népnek. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mózes második könyve 20:8. Mialatt János szeme előtt elvonultak Hóreb jelenetei, betöltötte annak szent lelke, aki megszentelte a szombatot. János bemutatja levelében Isten szeretetét, s mindnyájunkat arra hív, hogy lássuk meg, mi nagy szeretetet adott nekünk az Atya. János 3:1. Mindazok, akik a szombatot a közöttük és Isten közötti jelnek tekintik, kinyilvánítják életükben, hogy ő az Isten, aki megszenteli őket, és az ő alapelveit megvalósítják gyakorlati életükben.

0: A vitatkozás semmit sem old meg.
1: Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít. Példabeszédek könyve 25. fejezet 8. vers. Nap mint nap megesik, hogy feszült helyzetbe kerülünk, igazságtalanság ér a munkahelyen, nem értékelnek, megbántanak, a gyermekek tiszteletlenül viselkednek velünk szemben. Természetes ilyenkor felemelt hangon reagálni. Csak hogy a viszálykodás sosem kellemes. Sebeket ejt a lelken, haragot szül, kapcsolatokat ront meg, ellenségeket támaszt. A Szentírás azt tanácsolja, hogy ne legyünk hirtelenkedők a viszálykodásban, hanem inkább bölcsen, nyugodt hangon válaszolva próbáljuk elkerülni a konfliktust. Beszédünk legyen sóval fűszerezett, mivel nagyon sok emberre hatással van. Családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra, munkatársainkra, szomszédainkra. Beszédünk valós életünkről tesz bizonyságot. A megfelelő időben mondott szó áldás. A haragos szót azonban már nem lehet visszavonni. Lelki sebeket ejt. A jellem és a beszéd formálásában a szülőket hatalmas felelősség terheli. Minden anyagi természetű hagyatéknál többet ér, ha gyermekeidnek egészséges testet, józan értelmet és nemes jellemet hagysz örökségül. Ahogy az emberi természet is csak ifjúkorban javítható, ugyanúgy a gyermek jellemét is a szülei csak életének első éveiben alakíthatják. Sokat ér az idejében mondott intő-feddő szó. Türelmes, éber szeretettel az anya helyes irányba tudja terelni gyermekei gondolatvilágát, szép és vonzó jellemvonásokat alakíthat ki bennük. A keresztény ember beszéde tükrözze Krisztus jellemét. Legyen kedves, türelmes, szeretetteljes, meggondolt, mentes minden durvaságtól és bántó szótól. A hívő ember szavaival is épít, bátorít, erősít másokat. Minden kimondott szónak az építést kell szolgálnia, ahelyett, hogy megbotránkozást vagy bánatot okozna. Az igazságot bátran kell képviselni, azt mindig szeretettel kell kimondani. Ha Isten gyermekei vagyunk, szavainknak tükröznünk kell Krisztus szeretetét. Akik valóban Krisztust képviselik, azok szavai olyanok lesznek, mint a tiszta forrásból fakadó víz. Frissítőek és életadóak. Minden kimondott szó jelentőséggel bír, mert vagy közelebb visz másokat Krisztushoz, vagy eltávolítja őket tőle. Amikor a vitatkozást választanánk, előbb tegyük fel a kérdést. Mit oldok meg a vitával? Milyen lesz a kapcsolatom ezzel a személlyel ezután? Becsülettel képviselem ezáltal Istent? Mennyei atyánk arra bátorít, hogy beszédünk legyen kellemes a családban és a társadalomban egyaránt. Beszélj jósággal és szelíden, bármilyen helyzetben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 12-én így szól Isten igéje. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Mózes 5. könyve 4. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. János evangélium a 20. fejezet 18. verse. A tékozló fiú női párjaként is emlegetett, Magdalából származó Mária, a Jézust és 12 tanítványát galileai tevékenysége idején kísérő, és őket vagyonukkal segítő asszony egyike volt. Sokakan túltevő szeretetének és áldozatkészségének mozgatórugója a Jézus iránt érzett hála volt, amiért kiűzött belőle 7 ördögöt. Jeruzsálembe is elkísérte Jézust. Ott állt a keresztje alatt. Segédkezett a temetésekor. Márk és János szerint a feltámadt Úr neki jelent meg először, ő engedelmeskedett elsőnként Jézus felszólításának, menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki. Aki az élő Jézussal találkozik, küldetést kap ennek a hírnek a megosztására. A saját szavaival, de Krisztus mondani valójával. A tanúságtétel lényege ma is ez. Találkozni a feltámadottal, és nem magunkról beszélni, hanem azt közvetíteni, amit tőle hallottunk. Nem az üres sírnál, nem a múltban, hanem ma, ott, ahol élünk, küzdünk, dolgozunk. Nincs öregebb annál, mint akiben kihúnyt a lelkesedés lángja, írja Henry David Thoreau, filozófus. Járjon át minket a szép őszben is a feltámadás ereje. Osszuk meg fiatalos lendülettel Jézussal való találkozásaink élményeit, az örömhírt, hogy a szeretet és a reménység legyőzi a félelmet, hogy a hit legyőzi a kétséget, és hogy az élet erősebb a halálnál. Imádkozzunk! Uram, Krisztusom, köszönöm, hogy Máriához hasonlóan én is találkozhatok veled, engem is megszólítasz. Segíts, hogy halljam hangodat a világ zajában, és merjek bátran és lelkesen beszélni rólad, úgy, hogy tanúságom ne rólam, hanem rólad szóljon. Amen. Magyar Kuti Tóth Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

Tudta, hogy az apjának nem okozna gondot, ha megvenné neki, ezért volt olyan bátor, hogy ezt kérje a diplomájáért cserébe. Nem sokkal a diplomaosztó előtt a fiú rábukkant apja asztalán a sportkocsi megrendelő lapjára, és nagyon örült. Alig várta, hogy eljöjjön a nagy nap. A diplomaosztón a fiú megkapta az oklevelet, és apja behívta az irodájába. Azt mondta neki: Fiam, büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek. Örülök, hogy ilyen jól teljesítettél az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át ezt az ajándékot. A fiú izgatottan nyitotta ki a dobozt, de az arca elkomorodott, amikor meglátta, hogy egy biblia van benne. A nevével és aranybetűkkel gravírozva. Mérgében elkiáltotta magát. Apám, van egy csomó pénzed, és egy bibliát adsz nekem ajándékba? Dühösen elrohant, és otthagyta az ajándékot.

Évek teltek el, a fiú sikeres üzletember lett, jó állással és csodálatos családdal. Egy nap eszébe jutott, hogy meg kellene látogatni az idős apját, akit a diplomaosztó óta nem látott. Ekkor csöngött a telefonja, és szomorú hírt kapott. Az édesapja meghalt.

Megrendülve a hírtől elment apja házába, hogy elintézze a temetést. Ahogy belépett, a szomorúság mellett a megbánás is elöntötte. A papírok között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit tőle kapott, érintetlenül, ahogy ott hagyta. Könnyes szemmel kinyitotta, és az első oldalon apja kézírásával a következő verset olvasta. Ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ahogy végolvasta a verset, egy slusszkulcs esett ki a könyvből. A sportkocsi kulcsa volt, amit annyira akart. A kulcstartón a szalon neve és a felirat. Kifizetve.

Sokszor utasítjuk el az ajándékokat, mert nem olyan csomagolásban kapjuk, mint ahogy azt elképzeltük. Az ember gyakran a földi, anyagi javakat tekinti a siker és a boldogság mércéjének. A fiú a sportkocsit, a kemény munkája és sikere jutalmának tekintette, ami azt a gondolatot tükrözi, hogy az ember a saját érdemei alapján vár el jutalmat Istentől. A Biblia, mint ajándék, az Isten igéje,

hitét, a bölcsességet a lelki útmutatás szimbolizálja. Ez az ajándék a fiú számára értéktelennek tűnt, mert nem felelt meg az anyagi vágyainak. A földi javakhoz való ragaszkodás elvakítja az embert, és megakadályozza, hogy felismerje Isten legnagyobb ajándékát, a megváltást és a vele való kapcsolatot.

történetben az apa cselekedete Isten szeretetének analógiája. Az apa kifizette a sportkocsit, de mégsem adta oda azonnal, hanem a Bibliával, a lelki örökséggel indított el fiát az életben. Isten is gyakran olyan utakon vezet bennünket, amelyek nem egyeznek meg a mi elképzeléseinkkel. A fiú dühös reakciója a Biblia láttán Isten ajándékainak elutasítását jelképezi. Jézus nem mindig a mi kívánságaink szerint cselekszik, hanem a mi javunkat keresi. Az hangsúlyozza, hogy Isten sokszor olyan módon ajándékoz meg minket, amely hosszú távon szolgálja a lelki fejlődésünket, megváltásunkat, még akkor is, ha ez rövid távon fájdalmas vagy érthetetlen a számunkra.

Az apa a Bibliával a legfontosabb ajándékot adta fiának. Az életre szóló bölcsességet és annak iránytűjét. A történet tragikus eleme a fiú megbánása, miután apja meghalt. Az elvesztett idő a megbékélés és a meg nem értett szeretet fájdalma. A Biblia, amelyet otthagyott érintetlenül, azt mutatja, hogy a lelki növekedés lehetőségét figyelmen kívül hagyta. A bűnbánat és az alázat a kulcs Isten ajándékainak megértéséhez, elfogadásához. A fiú végül felismerte, hogy apja nem volt fukar, hanem bölcs és szeretetteljes. A sportkocsi kulcsa a Bibliában, a lelki útmutatásban volt elrejtve, ami azt jelenti, hogy az anyagi áldás a lelki ajándékok elfogadásán keresztül válik elérhetővé. A történet így a hit fontosságára is rámutat. Istenben bízni anélkül, hogy látnánk a teljes képet.

keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 33. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézett. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét és visszautal az első Árszakra mottójára is. Az Árszakra Fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élőidejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és azt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük. Szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és a víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal, az isteni szó által, az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig, ugyanezen szó által, megkímélve, megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Péter második levele, 3. fejezet, 1-től 9-ig.

0: Jézus újra eljön.
1: Péter nyomatékosan emlékezteti a gyülekezetet Jézus visszatérésére. Nem elég a proféták szavaira és ígéreteire gondolniuk, hanem úgy is kell élniük, ahogyan Jézus mondta. Ezzel szemben helyezkednek el az önző csúfolódók. Jézust és a belévetett hitet kigúnyolják, és visszajövetelének hirdetését megpróbálják nevetségessé tenni. Azt állítják, hogy Isten cserben hagyta a világot, amit teremtett, mivel lám nem teljesült ez az ígéret. Csak azt hiszik, amit látnak. És mivel nem ismerték meg igazán Istent, nem hisznek az eljövendő ítéletben sem. A saját maguk által alkotott szabályok szerint élnek. Ma is sokan elutasítják Isten mércéjét, és más értékek után kutatnak. Nem hisznek abban, hogy Jézus újra eljön, és ennek megfelelően alakítják életüket is. Olyan életet folytatnak, amelyben nincs helye Istennek. Isten azonban betartja ígéretét. Azért vár, hogy még sokan megtalálják a hozzávezető utat. Számolunk-e azzal, hogy Jézus visszatér? Mit tehetünk, hogy teljesen a rendelkezésére bocsássuk az életünket addig is?

Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen.

szenteljük ezt a napot is most imával mindenható atyánknak. Kérjük, vegye vállára gondjainkat dicsőségében, hogy az ő ereje hassa át életünket. Imádkozzunk!

Uram, ma reggel a hála érzete tölt el egész valómban, hogy gyermeked lehetek. Köszönök, Istenem, mindent, ami tőled jön, mert ez a minden a megváltás nyomán az irgalom, a szeretet és az élet. A reggel friss várakozásában köszönöm az örömöket, amelyekben részünk lehet, hogy járhatjuk az erdőt, érezhetjük titokzatos gazdag életét, és megmerülhetünk a rétek áradó illataiban, hogy gyönyörködhetünk a virágok színpompájában, a pillangók lenge röptében, a madarak szárnyalásában, hogy hallhatjuk a vizek zúgását, érezhetjük a szél tisztító leheletét. Köszönöm a ritmust és a dallamot, hogy táncolhatunk és énekelhetünk, hogy szívből nevethetünk, hogy elmerülhetünk műalkotások tőled eredő mély üzeneteiben. Hálát adok az ünnepek nyugalmáért, a jelekért, melyek hétköznapjainkat irányítják. Hálát adok küldetésemért, szerető embertársaimért. Kérlek, add, hogy minden napunkon érezhessünk reményt és elégedettséget Szent Fiad nevében.

0: Közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 12.
2: Szűz Mária szent nevének, vagyis Mária neve napjának ünnepe. Latinul Festum nominis Beate Maria Virginis. 11. incepápa óta egyetemes ünnep, számos búcsújáróhely búcsúnapja.
1: Az athéniak legyőzték a perzsákat a maratoni csatában e napon. A legenda szerint a hírnök futva vitte a győzelem hírét Athénba. Mire odaért, annyira kimerült a futástól, hogy csak annyit bírt mondani, győztünk, és holtan esett össze. Futása inspirálta a maratoni futást, amelyet először az 1896. évi nyári olimpiai játékokon rendeztek meg. A táv ma 42,195 kilométer, a világ nagyvárosai rendszeresen rendeznek maratoni versenyeket.
2: Platz Ferenc Bonifác, ciszterci szerzetes, biológus, 1848-ban Székesfehérváron született. 1864-ben lett az Írci Rendház noviciusa. A Pesti Tudományegyetemen szerzett hittudományi doktori oklevelet. A történeti antropológia a néprajz állt érdeklődése középpontjában. Zircen írta meg 5 kötetes művét a világ népeiről német nyelven, Die Völker der Erde 1889-1893. Sokat foglalkozott a természettudomány és a hittételek kapcsolatával. 1910-ben megjelent könyvében a természettudomány és igazságban élesen támadja a darwinisták mechanista szemléletét, kiemelve, hogy a származástan tétele nem bizonyítható. Ő szervezte meg a budapesti Ciszterci Tanárképző Intézetet, amelynek első igazgatója lett.
1: E napon született Stanislaw Lem, a tudományos fantasztikus műfajú lengyel író, 1921-ben. Ismert regényei az Astronauták, a Magellán felhő, a Visszatérés. A Solarisból Tarkovsky híres filmet rendezett. Lem beszélő neveket adott szereplőinek. Chris Kelvin neve valószínűleg egyszerre utal Krisztusra és a Kelvin hőmérsékleti skálára. Nem véletlenül a Prometheus nevű hajó fedélzetén érkezik. Lem szerint a Solaris a megismerhetetlennel való találkozásról szól.
2: 2016-ban meghalt Csóri Sándor, kétszeres Kossuth, valamint József Attila és Herder díjas költő, író, politikus. Egy gondolatát idézzük. Az istenhit visszaszorulásával párhuzamosan sokan azt gondolták, hogy a józanész és a tiszta tudós diadalmenete kezdődhet el, amely a vallást és a költészetet hirtelen helyettesítheti. Nem ez történt. Nem az észszerűség növekedett a világban, hanem a zavarodottság.
1: 1932. szeptember 12-én megindult hazánkban a menetrendszerű villamos-vasúti vontatás, Kondó Kálmán gépészmérnök fázisváltó rendszerű mozdonyaival Budapest és Komárom között.
2: 2 éves útjáról megérkezett a Szent Jupát 1987. szeptember 12-én az első magyar vitorláshajó, amely megkerülte a földet, s közel 2 év alatt mintegy 70 000 kilométert tett meg. A Szent Jupát 1985. szeptember 26-án indult el Opatiából, fedélzetén Fa Nándorral és Gál Józseffel. Hajójukat, a Szent Jupátot a közlekedési múzeumban Farkas Bertalan űrkabinja mellett állították ki.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Utálják az igazak az álnok embert. A bűnös meg a helyes úton járót utálja. Példabeszédek könyve 29. fejezet 27. vers.

Hallottál már Luther Márton nevéről? Ő a reformáció atya. Egész fiatalon lépett be a szerzetes rendbe, és állandó önsanyargatással próbált a bűneitől megszabadulni. Fanatikusan követte egyháza hagyományokra épülő tanításait. Egy alkalommal látta, hogy emberek tömegei az utolsó fillérüket is kifizetik az egyháznak, hogy maguknak, beteg vagy elhunyt hozzátartozójuknak bűnbocsátó cédulákat vásároljanak. Johann Tetzel azt képviselte: amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. Mikor kifizették a megfelelő összeget, boldogan szorították magukhoz a cédulákat, és ettől várták a bűnök bocsánatát. Azt remélték, hogy le lehet fizetni a Jóistent, és övék vagy szeretteikké lesz a mennyek országa. Luther Márton irtózatot érzett, mikor ráeszmélt, hogy ez micsoda álszent, aljas dolog, amivel becsapják az embereket. A Jóisten sok más dologra is rávezette, amit addig rosszul értett, vagy az egyházában hibásan képviseltek. Ezeket 95 pontba foglalta, és 1517. október 31-én kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára. Természetesen ez óriási felháborodást váltott ki az egyházban. A pápa kiátkozta, folyamatosan zaklatták, elfogták, üldözték, így menekülni és bujdosni kényszerült.

0: Salamon kijelenti, hogy az igaz ember irtózik a gonosztól. A gonosz úton járó pedig gyűlöli a becsületes életűt. Mégsem kell megriadnod, mert ha a jó oldalon állsz, Isten a szövetségesed, és ő megvéd téged.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az igaz egyház tagjai.
1: A mai ige Ézsaiás 32:17. Az igazság műve békesség, és az igazság nyugalmat és biztonságot munkál mindörökké. Gondolatok az igéről. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A szelíd és csendes lélek belső ékessége minden értéket meghalad. Az igaz keresztény külső ékessége mindig összhangban van a belső békességgel és szentséggel. Így a tagok igaz életében épül ki az egyház. Isten népének szilárd és mozdíthatatlan hitet kell megmutatnia. A Biblia a mércéjük. A mennyből származó kegyelem gazdag áramlatai világosságot alakít ki bennünk, amelyben másokat is részesíteniük kell. Az igazságot annak teljes hatalmában kell hirdetni. Akik hűségesen végzik ezt a munkát, megtartják Isten parancsolatait tettekben és igazságban, azokat Isten munkatársaiként ismerik el. Az igazságosság műve békesség, és az igaz élet eredménye csendesség és biztonság örökre. Az egyház történetének kezdetétől a végéig Krisztus lesz népe számára az, amit e szavak kifejezésre juttatnak. Ha odafigyelnek a meghívásra, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és tanuljátok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Krisztus népe számára az élet és erő, hatékonyság és hatalom, bölcsesség és szentség. Ha engedsz Isten kívánalmainak, és szeretete jár át téged, és betölt az ő teljessége, gyermekek, fiatalok és fiatal tanítványok, akik téged szemlélnek azokért a benyomásokért, amelyek a gyakorlati istenfélelmet alkotják, és így lehetsz az az eszköz, ami az Isten iránti engedelmesség útján vezeti őket. Akkor olyan befolyást alkalmazol, amin az Isten próbája van, és munkád hasonló lesz az aranyhoz, ezüsthöz és drágakövekhez, mert természetükben elpusztíthatatlan. Sokan vannak, akik szemlélnek, hogy meglássák, mit tehet a vallás veled. Ha hűséges vagy az Isten adta munkában, helyes benyomásokat keltesz, és lelkeket vezetsz majd az igazságosság útján.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogadd el békességemet. Ez állandó ajándékom a számodra. Legjobb út ennek az ajándéknak az elnyeréséhez, hogy csendben leülsz jelenlétemben, és rám bízod életed minden területét. A csendesség és a bizalom sokkal többet elvégez, mint amit el tudnál képzelni, nem csak benned, hanem a földön és az égben is. Amikor egy adott területen bízol bennem, az én gondjaimra bízod azt a problémát vagy személyt. Velem kettesben időt tölteni nem könnyű gyakorlat, mert ez ellenkezik a kor tevékenység függőségével. Talán úgy tűnik, nem teszel semmit, de valójában a lelki-szellemi világban folyó csatákban veszel részt. Hadat viselsz, nem a világ fegyvereivel, hanem a mennyei fegyverekkel, amelyeknek isteni erejük van az erősségek lerontására. Ha szorosan mellettem élsz, az biztos védelem a gonosz ellen.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma 14. fejezet, 27. vers. Ézsaiás könyve, 30. fejezet, 15. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 10. fejezet, 4. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 39. rész. Gog népe megsemmisül az ítélet napján. Te pedig, emberfia, profétálj Gogról, és mondd, így szól az én uram, az Úr. Én ellened támadok, Gog, aki Rós, Mesek és Túbal fejedelme vagy. Irányítlak és vezetgetlek, elhozlak a messze északról, és Izrael hegyeire viszlek. Kiütöm az íjat bal kezedből, és kiverem a nyilakat jobb kezedből. Izrael hegyein fogsz elesni valamennyi csapatoddal, és a veled levő népekkel együtt, mindenféle ragadozó madárnak és mezei vadnak adlak eledelül. A harcmezőn esel el, én megmondtam, így szól az én uram, az Úr. Tüzet bocsátok magukra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Megismertetem szent nevemet népemmel, Izraellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor majd megtudják a népek, hogy én az Úr Izrael szentje vagyok. Eljön ez, és megtörténik. Így szól az én uram, az Úr. Ez az a nap, amelyről beszéltem. Akkor Izrael városainak lakói kimennek, meggyújtják és elégetik a fegyvereket, a nagy és kis pajzsokat, az íjakat és a nyilakat, a buzogányokat és a dárdákat, és 7 évig tüzelnek velük. Nem kell fát hordaniuk a mezőről, az erdőből sem kell vágniuk, mert a fegyvereket használják tüzelőnek. Kifosztják fosztogatóikat, és prédát szereznek prédálóiktól. Így szól az én uram, az Úr. Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gognak Izraelben, a vándorok völgyét a tengertől keletre, és az elzárja a vándorok előtt az utat. Ott temetik el Gogot egész seregével együtt, ezért fogják azt Gog serege völgyének nevezni. 7 hónapon át fogja őket temetni Izrael háza, hogy megtisztítsa az országot. Temetni fog az ország egész népe, és dicséretükre válik majd ez azon a napon, amelyen megmutatom dicsőségemet. Így szól az én uram, az Úr. Férfiakat jelölnek ki arra, hogy állandóan járják az országot, és temessék el azokat, akik még a föld színén maradtak, hogy megtisztítsák az országot. Ha letelt a 7 hónap, kezdjék meg a keresést, járják végig az országot, és ha valaki emberi csontokat lát, állítson fel mellé egy jelet, míg a sírások el nem temetik a Gog serege völgyében. Van ott egy sereg nevű város is, így tisztítsák meg az országot. Te pedig, emberfia, így szól az én uram, az Úr, mondd ezt a madaraknak, mindenféle szárnyasnak és mindenféle mezei vadnak. Gyűjjetek össze, jöjjetek és gyülekezzetek mindenfelől az én véres áldozatom köré, mert én nagy véres áldozatot készítek nektek Izrael hegyein, egyetek húst, igyatok vért. Vitézek húsát eszitek, és a föld fejedelmeinek a vérét isszátok. Básánban hízott kosok, bárányok, bakok és bikák ezek minnyájan. Kövéret esztek a jól lakásig, és vért isztok a megrészegedésig az én véres áldozatomból, amelyet nektek készítek. Jól laktok majd asztalomnál lóval és lovassal, vitézzel és mindenféle harcossal. Így szól az én uram, az Úr. Izrael kegyelmet és békességet nyer. Megmutatom dicsőségemet a népek között, és minden nép meglátja, hogy én hajtottam rajtuk végre az ítéletet, és az én kezem nehezedett rájuk. Izrael háza megtudja majd, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük, attól fogva továbbra is. A pogány népek pedig megtudják, hogy bűne miatt kellett fogságba mennie Izrael házának, mert hűtlenné váltak hozzám, és én elrejtettem arcomat előlük. Ellenségeik kezébe adtam őket, és sokan elestek fegyver által. Tisztátalanságuk és vétkeik szerint bántam velük, amikor elrejtettem arcomat előlük. Ezért így szól az én uram, az Úr. Most jóra fordítom Jákob sorsát, és Izrael egész házán megkönyörülök, mert féltő szeretetre indulok szent nevemért. Akkor elfelejthetik gyalázatukat és mindazt a hűtlenséget, amit ellenem elkövettek. Biztonságban laknak a földjükön, és senki sem háborgatja őket. Visszahozom őket a népek közül, és összegyűjtöm őket ellenségeik országaiból. így mutatom meg rajtuk a többi nép szeme láttára, hogy én szent vagyok. Majd megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük, amikor én, aki fogságba vittem őket a népek közé, ismét összegyűjtöm őket a földjükön, és nem hagyok ott közülük senkit. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kitöltöm majd lelkemet Izrael házára. Így szól az én Uram, az Úr.

Mai szakasz, Ezékiel 39. rész. Ezt a fejezetet Góg és Magóg végzetének, vagy a gonosz erők pusztulásáról szóló fejezetnek is nevezhetnénk. Isten közbeavatkozására elpusztult az a hatalmas hadsereg, amely Izrael ellen támadt. A korábbiakban az ellenség északról jött. Asszíria és Babilon, akik engedélyt kaptak, hogy leigázzák Izraelt bűneik miatt. Most Góg és Magóg érkezett északról, egy még erősebb ellenség. Most Istenhez fohászkodik Izrael, hogy mentse meg őket. Majd Ezékiel bemutatja az ellenség nagy erejét. Amikor végül legyőzték őket, még ennél is hatalmasabb módon nyilatkozott meg Isten seregének felsőbbrendűsége. Góg zsákmányul szerzett fegyverei 2 évre való tűzifát biztosítottak Isten népének. 7 hónapig tartott csak eltemetni az ellenséges katonák holttesteit. Végül mindez visszavezet bennünket Ezékiel fő és visszavisszatérő mondani valójához. Izrael végül megérti, hogy Isten küldte őket fogságba bűneik miatt, de kegyelmesen visszahozza és védelmezi őket. Ezután a nép tudni fogja, hogy az Úr az Isten. Nem csak ez történik meg, hanem Isten lelke is ki fog töltetni Izrael házára. Nincs olyan hatalmas ellenség, nincs oly nagy gonoszság, amit Isten ne tudna legyőzni. Ha fogságban vagyunk, mint ahogy Izrael volt, még ha bűneink fogságában is, Isten elég hatalmas.

0: állatokat. A 17-20. Versekben madarak és mezei vadak eszik a leölt lovak és katonák húsát, mint egy áldozati ételként. Ez valóban elborzasztó kép. Ugyanakkor világos tanítás is arról, hogy Isten teljes, megsemmisítő győzelmet tud aratni a legnagyszerűbb hadseregek és a világ legnagyobb hatalmasságai ellen is. Ők akartak másokat megszégyeníteni és leigázni, végül azonban ők szégyenültek meg, és vereségük teljességre jutott.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azért, miképpen mindenben bővelkedtek, a hitben, a beszédben, az ismeretben és minden buzgóságban, úgy e jó téteményben is bővelkedjetek. Korintusbeliekhez írott második levél, 8. fejezet, 7. vers. Mikor a szegényeknek, a lenézetteknek és az elhagyatottaknak segítesz, ne tedd ezt a méltóságod és fensőbséged magaslatáról, mert így semmi jót sem cselekszel. Isten nem csak jótékonyságot vár el tőled, hanem vidám arcot, reményt keltő szavakat és meleg készszorítást. Amikor az Úr elesettjeit látogatod, találsz majd közöttük olyanokat, akik elveszítették a reményt. Vannak közöttük olyanok is, akik az élet kenyerére éheznek. Másokra lelki betegség telepedett, melyet földi balzsam és földi orvos nem gyógyíthat meg. Imádkozzál értük, és vezesd őket Jézushoz. Akadnak olyanok, akiknek hamar lelohad a buzgalmuk, és egy idő után újra elhanyagolják Krisztus szolgálatát. Körültekintően imádsággal kell megfontolnunk a szegények megsegítésének módját. Keressük Isten bölcsességét, mert ő nálunk rövidlátó halandóknál jobban tudja, hogy hogyan kell gondoskodni az ő teremtményeiről. Ne légy közömbös és lekezelő azok iránt sem, akik megrongálják

használták testük templomát. Isten, aki mindeneket teremtett és mindenekért aggódik, részvéttel fogadja őket. A legmélyebbre zuhant emberek sem esnek kívül szeretetén és szánalmán. Jézus igazi tanítványai ugyanezt a lelkületet fogják tanúsítani. Isten hallatlan erőt fejt ki annak érdekében, hogy visszanyerje az embert a törvényszegésből, és bűnből kiemelve, hűségre és engedelmességre vezérelve minden megtérőt.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyetlen ima. Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: köszönöm, az is elegendő lenne. Meister Eckhart.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nyitott kapuk. Az Úr kaput nyitott előttem. Pál második levele a korintusiakhoz, második fejezet, 12. vers. Egy ismert író a következőket állapította meg. Kutatások szerint a vállalkozók kitűnnek a többiek közül a lehetőségek felismerése terén. Ugyanazokat az alternatívákat látják, mint mindenki más, de anélkül, hogy keresnék, észreveszik azokat is, amelyek fölött addig mindenki elsiklott. Folyamatosan éberen figyelnek és várnak, hát ha adódik valami. Pál is ilyen ember volt. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, az Úr kaput nyitott előttem. Pál tehát felismerte az Istentől adódó lehetőségeket. Te is lehetsz olyan, mint ő. Amikor Pál bement egy Isten által nyitott kapun, az gyakran nehézségekkel járt, de sokszor nagy eredményekhez is vezetett. A nyitott kapukkal nem jár együtt részletes utasítás arra vonatkozóan, hogy pontosan mit kell tenned, és hogy mi fog történni a lépéseid következtében. Ha meg akarod tudni, hogy mi vár a kapu mögött, be kell lépned rajta. Vajon félni fogsz? Valahányszor sosem próbált ismeretlen kapun lépsz át, igenis részed lesz félelemben. Ilyenkor emlékeztesd magad arra, hogy bármi vár is a túloldalon, Isten biztosan veled lesz. Két dolgot tarts mindig szem előtt. Először is, hogy egy nyitott kapu nem mindig azt jelenti, hogy új helyre kell menned. Lehet, hogy egy új és eddig még felfedezetlen potenciált ismersz fel egy régi helyen. Másodszor, a nyitott kapuk nem csupán azok javát szolgálják, akik előtt megnyíltak, hanem lehetőséget kínálnak arra, hogy mások is áldást nyerjenek. Egy nyitott kapu sohasem kizárólag érted van. Isten kaput nyitott előtted? Ha igen, ne tétovázz és ne bizonytalankodj, menj be rajta!

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe és a házam népe. A mai ige apostolok cselekedetei 16.31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre. Egyedül az Úr Jézusban, mint megváltomban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reá hagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret, üdvözül a te házad népe. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én, szombaton, 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Nem mások rovására akarj növekedni.

Emberi természetünkből adódóan szeretjük, ha észrevesznek, ha megdicsérnek, ha kiemelnek a többiek közül. És zavar az, ha mellőznek, ha háttérbe szorítanak, ha nem kapunk kellő elismerést a munkánkért. Talán meg is sértődünk emiatt. Jézus itt arra hívja fel a figyelmünket, hogy az ő mércéje szerint az a legnagyobb, aki mer, aki tud kicsi lenni, aki nem tolja magát mások elé, aki alázatos, aki nem gondol többet magáról, mint ami valójában, aki akkor is jól érzi magát a bőrében, ha nem méltatják a nagyszerű teljesítményéért, ha megfeledkeznek rólam.

Isten szemében nem kedves a mindenáron való törtetés egy jobb pozícióért, anyagi előnyért. Mások eltiprása, félreállítása. Jézus ezt mondja ennek kapcsán. Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Mindenkinek a szolgája lenni. De hát ez nem megalázó. Nem engedhetem meg, hogy mások feltörőjék velem a padlót. Nem vagyok én akárki. Szinte hallom a kifogásokat, amelyek el szoktak hangzani ilyenkor. De nem is ezt kéri tőlünk az Úr Jézus. Nem kell láthatatlanokká válnunk. Bátran vállalhatjuk önmagunkat. De tegyük ezt úgy, hogy közben ne bántsunk másokat. Ne mások róvására akarjunk növekedni, többek lenni, vagy többnek látszani.

Isten gyermekséget tudatában kell élned a mindennapjaidat, szem előtt tartva azt, hogy ki vagy Krisztusban. Tisztában kell lenned saját értékeiddel. Tudnod kell, hogy mennyit érsz. Akkor majd könnyebben el tudod fogadni, ha valami miatt kikerülsz azok látóköréből, akiknek elismerésére vágynál. Cserébe viszont megkapod annak elismerését, aki mindennél és mindenkinél jobban szeret és értékel téged. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet majd neked.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 12-e. Apostolok cselekedetei 16. fejezet 11-től 15. versig. Elhajóztunk tehát Troászból egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíbor árus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Soha nem felejtem el Európa legnagyobb folyami vízesését. Családommal volt lehetőségem elutazni oda, a svájci Schaffhausenbe, ahol a Rajna mennydörgő robajja zúdult le a szikláról. A víz permet betöltötte a levegőt, a zúgás a fülünket, az élmény életre szóló emlék marad. De nekünk, európaiaknak egy másik folyó még nagyobb, egészen örök életű hatással bír, amelyik mellett Pálék először hirdették Krisztus evangéliumát, ott, Filippi közelében. A héten sok folyam, vagy egy-egy szakasza hömpölyöghetett a gondolatainkban, a hozzájuk kötődő, mellettük zajló események kapcsán. Ha azokat nem is jegyezzük meg, ez az utolsó, a Filippi melletti névtelen folyó legyen ránk is hasonló hatással, mint Lídiára és családjára. Ő ott volt azzal a folyópartra igyekvő néhány asszonnyal, akik imádkozni gyűltek össze, akik félretéve a napi gondokat leültek, és akik akkor hallgatták Pál és társai beszédét. Hitről, életről, a Krisztusban hívő életről. Lídia szívét pedig megnyitotta az Úr. A többi már történelem. Kedves olvasó, hallgató! Van-e olyan folyópartod, ahol megszólít téged Isten? Ahol megváltozik az életed? Rácsodálkozol Isten munkájára. Ha folyóhoz érkezel, jussanak eszedbe ezek a héten olvasott üzenetek. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Calvin L. Hicks írta Texasból, az Egyesült Államokból. Minden életszakaszban. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz. Zsoltárok könyvének 55. fejezetének 23. verse. Egy sor személyes és munkahelyi kudarc után kezdtem megkérdőjelezni az utamat, és azon gondolkodtam, vajon eleget tettem-e azért, hogy betöltsem a küldetésem. Minden nap ingadozott az önbizalmam, és egyre jobban aggódtam a jövő miatt. Ez volt az a nehéz időszak, amikor az imádsághoz fordultam világosságért, hogy megnyugvást kereshessek benne. Egyik reggel ezt az igeverset olvastam. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek könyve 3:5. Ezek a szavak szinte kiemelkedtek az oldalon, és személyesen a szívemhez szóltak. Rájöttem, hogy egyedül cipeltem a terheimet, megpróbálva saját erőből küzdeni. Egy finom emlékeztető volt számomra, hogy félelmeimet az Úrnak adjam át, és bízzak abban, hogy Isten vezet, még ha én nem is látom a teljes képet. Ahogyan kezdtem átengedni aggodalmaimat Istennek, változást vettem észre magamon. Békesség töltött be aggódás helyett, és minden nap egyre könnyebb lett. Az Úrban való bizalom megtanított, hogy Isten minden pillanatban ott munkálkodik a színfalak mögött, ha nem értjük még akkor is. Ma, bárhol, ahol megterhelő az élet, ehhez, az igéhez térek vissza, és emlékezem, hogy nem kell egyedül hordani a terhemet, mert Isten mindig mellettem van, erőt és irányt ad számomra. Urunk, köszönjük, hogy minden dologban vezetsz. Segíts teljesen bízni benned, és jelenlétedben igaz békét találni. Amen. Napi gondolat: Istenben bízom, és soha nem vagyok egyedül a kihívásaimmal. Imádkozunk azokért, akik bizonytalanok a jövő felől.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Turmezei Erzsébet. Beszélgetés az Istennel. A te ígéd, mint a hímes virág. Lelkem egyikről a másikra szállt. Magasságokba repített fel, majd a mélybe le, hogy az alázatot megismerjem vele. Királyok érzése lehet az a szép, ami megismerve téged, elvitt eléd. Majd a mélységek mélyeit feltárva, a lélek bonyolult útjait bejárva, s mint a szökőkút cseppjei visszatérve, akartad, hogy akaratod értve váljak hívővé, és lássak titkokat. Megtudjam, hogy olyan Isten vagy, ki a földön élők minden rezdülését tudod jól, s kívánod a lélek enyhülését magadba oltani. Mit mondhatnék neked, világteremtője? Kezedben csak egy porszem vagyok. Te annál inkább megdöbbent az érzés, hogy számon tartod életem, míg vagyok. A sorsom egy nyitott könyv előtted, és hányszor akartad másképp, ahogy én. Ember vagyok csak. S míg vergődök a bomló percek sikló peremén, te látod, tudod gyöngeségeimet. Tudod, olyan rövid ez az életút. Add meg nekem azt a nagy kegyelmet, ha majd el kell menni, könnyű szívvel mondjak e földi létnek búcsút.

0: Isten megszenteli a szombat megtartóit.
1: Megszentelődés. Szombatjaimat is nekik adtam, hogy legyenek jelül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Ezékiel könyve 20:12. Lélekben voltam ott az Úr napján. Jelenések könyve 1:10. Gondolatok az ígéről. Az Úr napja, amelyet János itt említ, a szombat volt, az a nap, amelyen Isten megnyugodott a teremtés nagy műve után. Teremtőnk megáldotta és megszentelte ezt a napot, mivel ekkor pihent meg. János Patmos szigetén éppen olyan szentül megtartotta a szombatot, mint amikor a nép között prédikált. A sziget kopársziklái Jánost a Hóreb hegyére emlékeztették, ahol Isten kijelentette törvényét a népnek. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Mózes második könyve 20:8. Mialatt János szeme előtt elvonultak Hóreb jelenetei, betöltötte annak szent lelke, aki megszentelte a szombatot. János bemutatja levelében Isten szeretetét, s mindnyájunkat arra hív, hogy lássuk meg, mily nagy szeretetet adott nekünk az Atya. János 3:1. Mindazok, akik a szombatot a közöttük és Isten közötti jelnek tekintik, kinyilvánítják életükben, hogy ő az Isten, aki megszenteli őket, és az ő alapelveit megvalósítják gyakorlati életükben.

0: A vitatkozás semmit sem old meg.
1: Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít. Példabeszédek könyve 25. fejezet 8. vers. Nap mint nap megesik, hogy feszült helyzetbe kerülünk, igazságtalanság ér a munkahelyen, nem értékelnek, megbántanak, a gyermekek tiszteletlenül viselkednek velünk szemben. Természetes ilyenkor felemelt hangon reagálni. Csak hogy a viszálykodás sosem kellemes. Sebeket ejt a lelken, haragot szül, kapcsolatokat ront meg, ellenségeket támaszt. A Szentírás azt tanácsolja, hogy ne legyünk hirtelenkedők a viszálykodásban, hanem inkább bölcsen, nyugodt hangon válaszolva próbáljuk elkerülni a konfliktust. Beszédünk legyen sóval fűszerezett, mivel nagyon sok emberre hatással van. Családtagjainkra, rokonainkra, barátainkra, munkatársainkra, szomszédainkra. Beszédünk valós életünkről tesz bizonyságot. A megfelelő időben mondott szó áldás. A haragos szót azonban már nem lehet visszavonni. Lelki sebeket ejt. A jellem és a beszéd formálásában a szülőket hatalmas felelősség terheli. Minden anyagi természetű hagyatéknál többet ér, ha gyermekeidnek egészséges testet, józan értelmet és nemes jellemet hagysz örökségül. Ahogy az emberi természet is csak ifjúkorban javítható, ugyanúgy a gyermek jellemét is a szülei csak életének első éveiben alakíthatják. Sokat ér az idejében mondott intő-feddő szó. Türelmes, éber szeretettel az anya helyes irányba tudja terelni gyermekei gondolatvilágát, szép és vonzó jellemvonásokat alakíthat ki bennük. A keresztény ember beszéde tükrözze Krisztus jellemét. Legyen kedves, türelmes, szeretetteljes, meggondolt, mentes minden durvaságtól és bántószótól. A hívő ember szavaival is épít, bátorít, erősít másokat. Minden kimondott szónak az építést kell szolgálnia, ahelyett, hogy megbotránkozást vagy bánatot okozna. Az igazságot bátran kell képviselni, azt mindig szeretettel kell kimondani. Ha Isten gyermekei vagyunk, szavainknak tükröznünk kell Krisztus szeretetét. Akik valóban Krisztust képviselik, azok szavai olyanok lesznek, mint a tiszta forrásból fakadó víz. Frissítőek és életadóak. Minden kimondott szó jelentőséggel bír, mert vagy közelebb visz másokat Krisztushoz, vagy eltávolítja őket tőle. Amikor a vitatkozást választanánk, előbb tegyük fel a kérdést. Mit oldok meg a vitával? Milyen lesz a kapcsolatom ezzel a személlyel ezután? Becsülettel képviselem ezáltal Istent? Mennyei atyánk arra bátorít, hogy beszédünk legyen kellemes a családban és a társadalomban egyaránt. Beszélj jósággal és szelíden, bármilyen helyzetben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 12-én így szól Isten igéje. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Mózes 5. könyve 4. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. János evangélium a 20. fejezet 18. verse. A tékozló fiú női párjaként is emlegetett, Magdalából származó Mária, a Jézust és 12 tanítványát galileai tevékenysége idején kísérő, és őket vagyonukkal segítő asszony egyike volt. Sokakan túltevő szeretetének és áldozatkészségének mozgatórugója a Jézus iránt érzett hála volt, amiért kiűzött belőle 7 ördögöt. Jeruzsálembe is elkísérte Jézust. Ott állt a keresztje alatt. Segédkezett a temetésekor. Márk és János szerint a feltámadt Úr neki jelent meg először, ő engedelmeskedett elsőnként Jézus felszólításának, menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki. Aki az élő Jézussal találkozik, küldetést kap ennek a hírnek a megosztására. A saját szavaival, de Krisztus mondani valójával. A tanúságtétel lényege ma is ez. Találkozni a feltámadottal, és nem magunkról beszélni, hanem azt közvetíteni, amit tőle hallottunk. Nem az üres sírnál, nem a múltban, hanem ma, ott, ahol élünk, küzdünk, dolgozunk. Nincs öregebb annál, mint akiben kihúnyt a lelkesedés lángja, írja Henry David Thoreau, filozófus. Járjon át minket a szép őszben is a feltámadás ereje. Osszuk meg fiatalos lendülettel Jézussal való találkozásaink élményeit, az örömhírt, hogy a szeretet és a reménység legyőzi a félelmet, hogy a hit legyőzi a kétséget, és hogy az élet erősebb a halálnál. Imádkozzunk! Uram, Krisztusom, köszönöm, hogy Máriához hasonlóan én is találkozhatok veled, engem is megszólítasz. Segíts, hogy halljam hangodat a világ zajában, és merjek bátran és lelkesen beszélni rólad, úgy, hogy tanúságom ne rólam, hanem rólad szóljon. Amen. Magyar Kuti Tóth Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

Évek teltek el, a fiú sikeres üzletember lett, jó állással és csodálatos családdal. Egy nap eszébe jutott, hogy meg kellene látogatni az idős apját, akit a diplomaosztó óta nem látott. Ekkor csöngött a telefonja, és szomorú hírt kapott. Az édesapja meghalt.

Megrendülve a hírtől elment apja házába, hogy elintézze a temetést. Ahogy belépett, a szomorúság mellett a megbánás is elöntötte. A papírok között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit tőle kapott, érintetlenül, ahogy otthagyta. Könnyes szemmel kinyitotta, és az első oldalon apja kézírásával a következő verset olvasta. Ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ahogy végolvasta a verset, egy sluszkulcs esett ki a könyvből. A sportkocsi kulcsa volt, amit annyira akart. A kulcstartón a szalon neve és a felirat. Kifizetve.

Sokszor utasítjuk el az ajándékokat, mert nem olyan csomagolásban kapjuk, mint ahogy azt elképzeltük. Az ember gyakran a földi, anyagi javakat tekinti a siker és a boldogság mércéjének. A fiú a sportkocsit, a kemény munkája és sikere jutalmának tekintette, ami azt a gondolatot tükrözi, hogy az ember a saját érdemei alapján vár el jutalmat Istentől. A Biblia, mint ajándék, az Isten igéjét, a bölcsességet, a lelki útmutatás szimbolizálja. Ez az ajándék a fiú számára értéktelennek tűnt, mert nem felelt meg az anyagi vágyainak. A földi javakhoz való ragaszkodás elvakítja az embert, és megakadályozza, hogy felismerje Isten legnagyobb ajándékát, a megváltást és a vele való kapcsolatot.

történetben az apa cselekedete Isten szeretetének analógiája. Az apa kifizette a sportkocsit, de mégsem adta oda azonnal, hanem a Bibliával, a lelki örökséggel indított el fiát az életben. Isten is gyakran olyan utakon vezet bennünket, amelyek nem egyeznek meg a mi elképzeléseinkkel.

elképzeléseinkkel. A fiú dühös reakciója a Biblia láttán Isten ajándékainak elutasítását jelképezi. Jézus nem mindig a mi kívánságaink szerint cselekszik, hanem a mi javunkat keresi. Az hangsúlyozza, hogy Isten sokszor olyan módon ajándékoz meg minket, amely hosszú távon szolgálja a lelki fejlődésünket, megváltásunkat, még akkor is, ha ez rövid távon fájdalmas vagy érthetetlen a számunkra.

Az apa a Bibliával a legfontosabb ajándékot adta fiának. Az életre szóló bölcsességet és annak iránytűjét. A történet tragikus eleme a fiú megbánása, miután apja meghalt. Az elvesztett idő a megbékélés és a meg nem értett szeretet fájdalma. A Biblia, amelyet otthagyott érintetlenül, azt mutatja, hogy a lelki növekedés lehetőségét figyelmen kívül hagyta. A bűnbánat és az alázat a kulcs Isten ajándékainak megértéséhez, elfogadásához. A fiú végül felismerte, hogy apja nem volt fukar, hanem bölcs és szeretetteljes. A sportkocsi kulcsa a Bibliában, a lelki útmutatásban volt elrejtve, ami azt jelenti, hogy az anyagi áldás a lelki ajándékok elfogadásán keresztül válik elérhetővé. A történet így a hit fontosságára is rámutat. Istenben bízni anélkül, hogy látnánk a teljes képet.

keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak néktek. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 33. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni, és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélje a vizsgálati szakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy szeretné megélni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, jó szívvel hívják. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökbe várják a munkatársakat: tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Önök a Nehéz esetek a Bibliában sorozatot hallják, és a sorozaton belül a második részét a Bálámról, Cippor fiáról szóló sorozatnak. Mózes 4. könyve 22. fejezetében a 13. verstől folytatjuk Isten igéjének a tanulmányozását. Fölkel tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták. Nem jött el velünk Bálám. Akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és azt mondták neki. Így szól Bálák, Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és rontsd meg ezt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak a parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr. Isten eljött Bálámhoz azon az éjjelen, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a szamarát, és elment Moáb vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Akik ellentmondásokat keresnek a Bibliában, ezt a részt előszeretettel előveszik, és azt mondják, no lám, nem is kell olyan messzire lapozni. Mózes 4. könyvénél, ha eddig nem találtunk volna, már van is egy ilyen. Nézzük meg ezt a szegény profétát. Hányódik Isten akaratán, mint a faforgács a víz tetején. Egyszer ezt mondja neki Isten, aztán azt mondja neki Isten, ki igazodhat ki ezen? Szegény Bálám. Igazán nem lehet csodálni, hogy nem tudott eligazodni Istennek a szándékán. Azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal, kedves hallgatóim. Nem olyan egyszerű írásban rögzíteni az elmondottakat. Hogy ne bibliai példát hozzak, a múltkor találkoztam saját ige hirdetésem legépelt szövegével. Mint tudják, az ember szószéken állva, prédikáció közben nem csak elolvassa azt, amit előre leírt magának, hanem elmondja, gesztikulál. Az arcával is, mimikájával is prédikál, a kezével is prédikál, a szemével is prédikál. És én mondtam valamit a szószéken, amit mindnyájan értettek, akik ott ültek, hiszen látták a szememet, az arcomat, amikor ez gépelve megjelent, valami szörnyű eretnekségként hatott. Ennek oka nagyon egyszerű. Kézmozdulatommal és arcjátékommal megfordítottam a mondatnak a jelentését. De ezt csak azok hallhatták és láthatták, akik jelen voltak. Írásban ez nem látszott. Azt hiszem, hogy ha ezt a szöveget ilyen értelemmel is végig gondoljuk, nagyon hamar rájövünk, hogy miről is van szó. Tessenek csak megnézni ezt a nagy határozott Bálámot? Elküldi a követeket. Bálák, Cippor fia meg visszaküldi a követeket. Megtetézett ajándékkal. Még tekintélyesebb emberekkel. És azt gondolhatja Bálám, nocsak, ez az ajándék mennyiség már nagyon komoly vagyon, már nagyon komoly summa, ezt jó lenni megszerezni magamnak. Ám de mi volt a legutolsó élménye Bálámnak? Éjszaka meglátogatta őt az Úr, és a leghatározottabban eltiltotta attól, hogy valamit megtegyen. Nem mehet el, nem mondhat átkot. Így hangzott Istennek a parancsa. Bálám tudta, hogy Istennel nem lehet játszani. Ezt el is mondja. Azt mondja Bálák követeinek, hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor se szeghetem meg az Úr parancsát. Mi következne ebből? Az, hogy azt mondja a követeknek, hátra arc, irány Moáb, lehet visszamenni, és nem is kell többet idejönni, hozhatok akármennyi ajándékot, Isten parancsa szerint én nem megyek. Ám de kibolyik a szög a zsákból. Hiszen nem azt mondja Bálám, hogy akkor tessék visszamenni Moábba, hanem azt mondja, hogy mindazonáltal tessék csak itt maradni, hát ha meggondolja magát az Isten. Hát ha mond még valamit az Isten, hát ha mond valami mást. Még mielőtt nagyon elítélnénk Bálámot. Hadd kérdezzem meg, kedves hallgatóm, nem fordult elő velünk is, hogy valamiről tudtuk, hogy mi Istennek a szándéka, akarata. Pontosan tudtuk, hogy mi a helyes, mi a jó, és mit kell tenni, ám de nagyobb volt egy adott dolognak a vonzása, mint a hitünk, mint az Isten iránti engedelmességünk. Nem fordult elő velünk, hogy azt mondtuk magunkba, hogy hát ha kivétel tesz az Isten ezúttal? Hát ha mást fog mondani az Isten? Hát ha eltekint a saját maga által kijelentett igazságtól? Bálám ember volt, nagyon esendő ember. Megszédítette a vagyon. És mit tesz Isten? Ugye, ahogy ezt mondani szokták, azon az éjszakán meglátogatta őt valóban az Úr. És első olvasatra úgy tűnik, hogy megfordította az Úr mindazt, amit előző alkalommal mondott. Ám tessék csak figyelni, a héber szöveg emígy is fordítható. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, fölkelhetsz és mehetsz velük, de csak azt teheted, amit én parancsolok neked. Ugye másképp hangzik egy picit így? Nem egyértelmű megfordítás, sőt, nem is megfordítás. Azt mondja az Úr, Bálám, én tudatában vagyok annak, hogy te másképp akarsz dönteni. Tudatában vagyok annak, hogy te meg akarod vizsgálni, hogy az előző döntésed jó volt-e, és mekkora a veszteség, ami téged ért, és mekkora lehetne most a nyereséged anyagilag, ha velük mennél. Hát gondolkozz csak ezen, Bálám, elmehetsz, ha akarsz, de nem tehetsz más, csak amit én parancsolok. Ugye érthető, hogy Isten elvárta ettől az embertől, hogy ezek után azt mondja, ho-ho, nem megyek, hiszen most mondta meg az Úr, hogy ha elmegyek is, amolyan túszként megyek, Isten túszaként, aki nem tehet semmi más, csak amit abban a helyzetben Isten megenged neki, és ez egy nagyon súlyos helyzetbe vihet engem, tehát nem megyek. Ám de reggel úgy döntött Bálám, hogy ő mégis megy. Úgy döntött Bálám, hogy ahogy ma éjszaka kapott valamiféle kis egérutat az Istentől, majd talán egész úton lesz neki egérút. És úgy döntött, föl kell, és elmegy, és azt teszi, amit ő akar. Veszedelmes dolog, kedves hallgatóm. Istennek a véleményét ugyanabban a dologban másodszor és harmadszor is kikérni. Tudod, miért veszedelmes? Azért, mert még Isten így, ahogy ebben az esetben, megváltoztathatja a véleményét. Azt mondhatja, ám lássad! Milyen sok ifjú ember és ifjú lány tudna beszámolni arról, hogy meddig könyörgött és esdekelt Isten színe előtt azért, hogy hitben vele nem pászoló, Istent nem ismerő szerelmét engedje Isten házastársául. Mit mond először Isten igéje? Hogy házasság az Úrban. Mit mond az ember szív? Azt, hogy szerelmes vagyok. És amikor az ember odaáll Isten elé, és követelőzik, és azért harcol, hogy engedje csak az Isten, akkor még a végén megengedi. Ám de a következményt nem Istennek kell elszenvednie. És Bálám számára volt következmény? Ó, de mennyire? Tessék csak nézni. Amikor elindul Bálám, az Úr angyala ott áll előtte, és nem engedi menni. Bálám nem látja. Bálám csak azt észleli, hogy ég Bálák követei előtt. A szamarat sem tudja kormányozni. Tessék elképzelni, milyen jókat mulathattak Báláknak a követei Bálámon, aki állítólag majd emberi sorsokat tud irányítani a szavával, de ez a szó arra se elég, hogy egy szamarat irányítson. Hiszen először leviszi az útról, aztán neki viszi a kőfalnak, és aztán élő emberi hangon beszél a szamár Bálámmal, és kioktatja őt, nevetségessé teszi, úgy is mondhatnánk, hogy közröhely tárgyává teszi. Ki lett nevetséges? Bálám vagy Isten? Azt hiszem, ez nem kérdés, kedves hallgatóm. Kinek a sorsa nehezült el? Kinek a tekintélye lett oda? Ugye ez se kérdés, kedves hallgatóm. De most, amikor ezen a történeten gondolkozom, saját magamon is gondolkoznom kell. Mert megérthetem ebből a történetből, hogy amikor Isten megállt parancsol nekem egy-egy területen, nem irigységből teszi azt. Megóvni szeretne. Megóvni szeretne az istentelenségtől, megóvni szeretne attól, hogy szembeforduljak az ő akaratával, és megóvni szeretne azoktól a kudarcoktól, amelyek ennek a szembefordulásnak logikus és elkerülhetetlen következményei. Ezek a kudarcok nem biztos, hogy megpuhítják az ember szívét. Sőt, lehet, hogy nagyon megkeményítik. És lehet, hogy ezek között a kudarcok között szembe találkozik az ember egy-egy szamárral, aki oktalan állatlétére kioktatja az embert. És ez lehet valóban akár egy állat, és lehet valaki, akit az ember lenézett, semmibe vett, akit az ember nem tartott semmire, és mégis ő mondta meg az igazságot. Kedves hallgatóm, hívlak Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki ma is képes megmondani az ő akaratát. Az ő igéjéből, az ő szent lelke által ma is képes világosan megmondani, mit tegyünk és mit ne. Hívlak ő hozzá, aki még azt is képes megbocsátani az ő egyszülött fia által, hogyha nélküli indultunk egy-egy útra, és képes azokról az utakról megengedni, hogy visszaforduljunk. Ezt nevezik megtérésnek. Hívlak ő hozzá, még mielőtt késő lenne.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Már két alkalommal foglalkoztunk Bálám történetével, ma a harmadik következik. Mózes 4. könyve 22. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét, a 22. fejezet 22. versétől. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Ezért odaállt az úrangyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán ügetett, és vele két szolgája is. De a szamár meglátta az úrangyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében. És letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Aztán odaállt az úrangyala a szőlők közt egy mély útra, ahol innen is, onnan is fal volt. Amikor meglátta a szamár az úrangyalát, odalapult a kőfalhoz, és Bálám lábát a falhoz lapította. Ekkor újba megverte. Az úrangyala továbbment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni, se jobbra, se balra. Amikor meglátta a szamár az úrangyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az úr beszédre nyitotta a szamár száját, és így szólt Bálámhoz: mit vétettem ellened, hogy már harmadszor versz meg engem? Bálám így felelt a szamárnak: mert csúfot üztél belőlem, lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak: a te szamarad vagyok, rajtam jársz régtől fogva, mint máig. Szoktam ilyet tenni veled? Bálám azt felelte: nem. Ekkor az úr megnyitotta Bálám szemét, aki meglátta az úrangyalát, amint ott állt az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az úrangyala ezt mondta neki: miért verted meg a szamaradat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert szerintem veszedelmes ez az út. A szamár látott engem, azért tért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az úrangyalának: vétkeztem. Nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton, de ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az úrangyala ezt felelte Bálámnak: menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Nem is olyan egyszerű, kedves hallgatóim, ezen a történeten kiigazodni. Akik az elmúlt hetekben is velünk voltak, még emlékezhetnek arra, hogy Bálám először nemet mondott a követeknek. Azt mondta, hogy akkor menne csak el, ha az úrtól is engedélyt kap rá, de mivel az úr azt mondta, hogy nem mehet, semmiképpen nem mehet, ezért az első alkalommal visszaküldte Bálák követeit. Igen ám, de ezek a követek visszatértek, illetve nem pont ezek a követek, hanem Bálák más, nagyobb, magasabb rangú követeket küldött, sokkal több ajándékot küldött, és Bálám, bár megismételte azt, amit első esetben mondott, de nagyon szerette volna megkapni az ajándékokat. És mivel nagyon szerette volna megkapni az ajándékokat, ezért azt javasolta: maradjanak, hát ha valami mást mond az úr azon az éjjelen. És hogy nem, az úr tényleg mást mondott. Azt mondta, hogy ha menni akar Bálám, hát menjen. Néha nem vagyunk azzal tisztában, kedves hallgatóim, hogy Isten megváltoztathatja a véleményét. Úgy gondoljuk, hogy kitartó imádságaink győzelme az, amikor Isten valami más tesz, mint amit korábban várt tőlünk, vagy amit korábban mondott. Azt hiszem, hogy akik így gondolják, érdemes lenne egy kicsit alaposabban áttanulmányozniuk Bálám történetét, és lehet, hogy egy-két dologban hamarosan megváltozna a vélemény. Nem tudom, hányan próbálták már ezt a jelenetet maguk elé képzelni. Engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy ma segítsek ebben. Tessék csak belegondolni, milyen érdekes kis karaván lehetett ez. Ugye ott voltak a követek, nem tudjuk hányan voltak, az biztos, hogy a kor szokása szerint nem egyedül indult egy követ, de nem is csak kettesével. Én azt gondolom, hogy nem esünk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy legalább 6-8-10 ember érkezett Bálámhoz követségbe, hiszen közel 1000 kilométeres utat kellett megtenniük, hogy elmenjenek Bálámért, és elhozzák az Eufrátász mellől Edom országába. És mi történik? Indulnak a követek, indul Bálám, és Bálámnak még két szolgája. Ezt külön kihangsúlyozza a történet. Együtt vonulnak, együtt megy a karaván. Az, hogy Bálám szamárháton megy, ez egy picit sem megvetendő, vagy egy picit sem szokatlan a kornak az utazási szokásait figyelembe véve. De az már meglehetősen megdöbbentő, hogy a szamár először is lemegy az útról, és akkor nagyon megveri Bálám.
aztán utána odalapítja a szamár Bálám lábát a kőfalhoz, és aztán lefekszik a szamár Bálám alatt. Mi ebben a meglepő? A szamárról azt hírlik, hogy csökönyös egy állat. Hát azt hiszem, hogy ha én a követek helyébe lettem volna, gyorsan elgondolkoztam volna azon, hogy mit is akar ez az ember? Befolyásolni egy egész nép sorsát néhány mondatával. De hát szemben látható, hogy már a saját szamarát se tudja befolyásolni. Nem képes arra sem, hogy a szamárt egyenes útra bírja, hogy az úton tartsa. Hogy fogja ez egy egész népnek a sorsát eldönteni? De hát ez csak amolyan játékos megjegyzés. Ahhoz képest, ami most jön, ezt az embert úgy nevezték abban az időben, hogy látó. A héber szó ezt jelenti. Látó. Na most tessék elképzelni, az a látó, aki most azért megy, hogy egy nép jövőjébe lásson és az befolyásolja, nem látja Isten angyalát. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy másütt is esett furcsa dolog a Bibliában. Például a tarzuszi Saul megy a damaszkuszi úton szemben Jézussal, mármint akaratban szemben Jézussal, és egyszer csak szembe jön vele Jézus. Saul lezuhan a lováról, és elkezd beszélgetni, de ott a fényjelenséget látták csak azok, akik együtt voltak Saullal, és a hangot hallották, de nem értették, de azt látták, hogy mi történik Saullal. Itt azonban a történetből az tűnik ki, hogy minden jelenlevő végigél mindent. Látják a szamár makacskodását, utána valószínűleg látják az angyalt, utána értik és hallják, mit mond az angyal, értik, hogy mit mond Isten angyala akkor, amikor számon kéri Bálámtól, hogy miért verte meg a szamarát, miközben a szamár az életét mentette meg. Azt mondja az angyal, hogy ha nem tért volna ki előlem, megöltelek volna, nem a szamarat, hanem téged, Bálám, és a látó nem lát. Ha én lettem volna a követek helyébe, lehet, hogy kitelt volna tőlem, hogy azt mondjam, kérem szépen, tessék hazamenni, szélhámosokra nincsen szükségünk. A követekben nem volt ennyi bátorság, pedig hallhatták a konklúziót. Hallhatták, hogy Bálám halára rémülve azt mondja az angyalnak, hát én nem tudtam, hogy te állsz velem szemben. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Mit vállalt ez az ember? Azt vállalta, hogy egy nép sorsát fogja befolyásolni. És azt se tudta, hogy mi történik. Kedves hallgatóim, ma rengetegszer ismétlődnek hasonló dolgok. Korunk bálámjai mindenféle idegen istenségeknek és idegen dolgoknak a tanítói, profétái rengeteg mindent ígérnek. Sokszor, ahogy Bálám, még az Úr nevét is fölhasználva. Vajon hányan vannak, akik nagyon megdöbbennének, amikor kiderül, hogy a próféta, a látó, egy-egy új tanításnak a nagy képviselője, lehet, hogy néha a Szentlélekre hivatkozva, mennyire nem tud és nem lát semmit. És nem tudom, hogy a követek mit szóltak ahhoz, amikor kiderült, Bálám nem csak tovább mehet, hanem tovább kell, hogy menjen, de mostantól fogva kényszerítő erő alatt. Egészen megdöbbentő, egészen megrázó az, amit Isten angyala mond. Bálám fölajánlja a visszatérést, és Isten angyala azt mondja, hogy nincs visszaút. Egy irányú utca. Korábban védelmezte Isten ettől az úttól Bálámot. Korábban könyörgött szinte Isten, hogy ne tegye, ne menjen. Parancsba adta, hogy ne menjen. Bálám vágyott a pénzre, vágyott a dicsőségre, vágyott a sikerre, menni akart. Isten azt mondta, rendben van, elmehetsz, de a következményeit te hordozod. És ott az úton az derült ki, hogy most már nem is lehet visszafordulni. Azt hiszem, testvérek, itt megint meg kell állni egy kicsit, hiszen jó párszor azt gondoljuk, hogyha Isten egy úton beleegyezését adja az úthoz, akkor az áldását is fogja adni. Bálámtól megtanulhatjuk azt, Bálám esetéből megtanulhatjuk azt, kedves hallgatóim, hogy ez korán sincsen így. Istent nem lehet rákényszeríteni arra, hogy adja az áldását. Egyetlen dolgot lehet megtapasztalni tőle, hogyha elmegyünk a saját útunkon, még az is elképzelhető, hogy Isten egy idő után azt mondja, hogy most már muszáj erre menne tovább, nincs visszaút. Bálámnak egyetlen parancsot adott már csak Isten, nem mondhat mást, csak amit én megengedek neked. A következmény Bálámra nézve egészen tragikus. Nem azért, mert azt mondja, amit Isten akar, hanem azért, mert úgy fogja mondani, hogy képtelen lesz a szívében ezzel azonosulni. De erre majd egy hét múlva visszatérünk, ha az Úr akarja, és élünk.

Bátorító üzenet csüggedőknek. Valószínű nincs is olyan ember ezen a földön, aki elmondhatja magáról azt, hogy ő még sohasem volt valami miatt elkeseredve, elcsüggedve. Megvallom őszintén, hogy én sem vagyok ez alól kivétel, mert elég gyakran előfordult már velem is. A kétségbe esett, reménytelen és letört állapotból nem mindig könnyű megszabadulni, és néha segítségre van szükségünk. Megértő és együttérző Istenünknek erre is van gyógyszere, megoldása, mert igéje által bátorító üzenete szól hozzánk, ami már sok csüggett ember számára jelentett vigasztalást és reményt. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezetében például ezt olvashatjuk. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Az örökké valónak ezt az ígéretét az eredeti szöveg alapján így is fordíthatjuk. Ne félj, mert veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok Istened, megerősítettelek téged, segítettelek is téged, igazságos jobbommal felkaroltalak és megtartottalak. Az a szó, hogy csüggedés a héber nyelvben lelki depressziót, súlyos mélységet, sötétséget jelent, komoly kétségbeesés és reménytelenség állapota, teljes kimerültség és fáradtság jellemzi. Előfordulhat az, hogy néha szinte elveszünk a csüggedés és a kétségbeesés erdejében, és egy darabig észre sem vesszük, hogy eltévedtünk. Nehezen találunk vissza a letért ösvényről. Fogalmunk sincs, hol vagyunk, merre járunk. Pedig a csüggedés, az elkeseredés, a kétségbeesés bűnös és észszerűtlen dolog, mert azt jelenti, hogy lelki erőnk ellankadt, elveszítettük a reménységünket, a hitünket és az Istenbe vetett bizalmunkat. Úgy gondoljuk, nincs számunkra kiút, megoldás vagy segítség. Ezért is érezzük nagyon találónak Szabó Magda megállapítását. A csüggedés és a kétségbeesés a hit csődje. Pszichológusok kimutatták, hogy a félelem öröklött érzelmeink közé tartozik. Speciális kutatások vannak arra vonatkozóan, hogy már az újszülöttek is átérik az anya távolsága által kiváltott félelmet. Valójában a félelmeink elkísérnek egészen a halálunk pillanatáig. Tele vagyunk mélyekkel, aggodalommal, és hiába szeretnénk szabadulni ezektől, minél idősebbek leszünk, annál inkább teszünk fel kérdéseket, néha kimondatlanul is a szívünk mélyén. Mi lesz velem, ha megöregszem, ha nem lesz munkám? Mi lesz, ha szeretteim meghalnak? Az egész jövő folyton csak fenyeget a maga borús horizontjával. Miért van egyre több szörnyű híranyag a rádióban, televízióban, újságokban? Az élet, mintha arra kényszerítene, hogy féljünk, szerencsétlenségtől, betegségtől, erőtlenségtől, egyedülléttől, a másik embertől. Nem jó félelemben élni, mert a félelem testileg, lelkileg beteggé tesz. A mindenható Isten, aki mindent tud, látja az életünket, és azt, hogy minden napunkat meghatározzák a félelmeink. Ezért többször is így biztat, bátorít igéjében. Ne félj, mert veled vagyok. Isten nem akarja, hogy féljünk, mert nem azért adta nekünk az életet, hogy a félelem felemészze. Mivel jól tudja, hogy a félelem elveszi az örömöt az életből, elveszi a reménységet a jövőtől, de ami a legérzékenyebben érint bennünket, tönkreteszi a bizalmat és a szeretetet, azaz megakadályozza, hogy bízzunk Istenben, szeressük őt. Ha Isten ott van az életünkben, akkor nem fogunk elcsüggedni és aggodalmaskodni.
Amikor félünk, az annak a jele, hogy Isten kimaradt, hiányzik az életünkből, terveinkből, jövőnkből, és helyébe befészkelte magát a rettegés. Olyan, mint a fájdalom a testben. Jelzi, hogy valahol valami nincs rendben, és gyógyszerre vagy orvosra van szükségünk. Isten szava a gyógyír, az orvosság minden aggodalmunkra, és az ő jelenlétének tudata elűzi szívünkből a kétségbeesést, a nyugtalanságot. Ígéreteire valóban építhetünk, ezért bármilyen nehézség jön, ne csüggedjünk, mert az Úr biztosít minket arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Isten ereje kimeríthetetlen, és bennünket is megerősít. Velünk van minden napon, amint megígérte. Ez a tudat kimondhatatlanul sok erőt nyújt számunkra. Bizonyára emlékszünk életünknek próbatételekkel terhes időszakaira, amikor úgy éreztük, hogy nincs erőnk, majd összeroppantunk a ránk nehezedő gondok súlya alatt, és csüggedés lett rajtunk úrrá. De ha szerető Istenünkhöz kiáltottunk segítségét, olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta. Veszély közepén tudtunk nyugodtak maradni, gyászunkban vigaszra lelni, rágalmazások tüzében megállni, a betegséget békén tűrni. Amikor váratlan próbák értek bennünket, Isten különösen nagy erőt adott elhordozásukhoz. Mennyiszer tapasztalhattuk azt, hogy Isten segítséget nyújtott olyan esetekben, amikor képtelenek voltunk egyedül cselekedni. Küzdelmeinkben mellénk állt, és ha úgy látta jónak, emberi segítséget küldött hozzánk. Az Úr Jézus támogatása mindig a megfelelő időben érkezik. Mivel oltalmát, vezetését már sokszor bebizonyította, számíthatunk rá bátran most, és a jövőben is. Soha nem vagyunk egyedül, mert az örökkévaló igazsága jobbjával támogat, hogy belé kapaszkodjunk, és megerősít, így nincs okunk az aggodalomra. Az ő karja hatalommal teljes, győzelmes jobbjával megtart. Ha bármilyen félelmetes veszedelem is venne körül, mégis csodálatos biztonságban lehetünk. Gyöngelhet a lábunk, de az örökké való jobbja felkarol. Támaszkodjunk szüntelenre el, mert ígéretéhez hűséges Istenünk soha nem hagy el bennünket. Ahogy nem hagyta el fáradt és elcsüggett szolgáját Illés prófétát sem, aki elkeseredetten reményt vesztettem menekült Jézabel a gonosz királynő haragja elől. Illés a Kármelhegyen kiállta a hit legnehezebb próbáját. Egész nap étlen szomjan, keményen dolgozott, harcolt. Bebizonyította Akháb király, a Baál proféták és Izrael népe előtt, hogy az Úr az egyedüli Isten, és rajta kívül nincs más. Isten meghallgatta imáját és megmutatta hatalmát. A proféta abban bízott, hogy ezután az egész Izraelben reformáció megy végbe. De másnap, amikor meghallotta, hogy Jézabel az életére tör, erőt vett rajta a csüggedés, és Istent elfelejtve menekült. Addig ment, amíg egy kietlen pusztában nem találta magát egyedül. Teljesen kifáradva ült le egy fenyőfa alá pihenni, és kérte Istent, hadd halljon meg. Végül kimerülten elaludt, majd később az angyal érintésére felébredt, aki élelemmel is vízzel kínálta a testileg, lelkileg összetört, elcsüggett prófétát. Az Úr pedig újabb feladattal bízta meg, és részvéttel, szeretettel fordult hozzá, kiemelte a csüggedés mocsarából.
mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés. Amikor fájdalom az ember sorsa, és nehéz hinnie, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek. Amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Ha ekkor megnyílna lelki szemük, és felfognák Isten intézkedéseit, megmentésükön fáradozó angyalokat látnának, akik lábukat a hegyeknél is erősebb alapra helyezik, és akkor új hit, új élet ébredne bennük. Van biztos orvosság a csüggettek számára. A hit, az ima és a munka. Kísérte az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító bal sejtelmeknek és a teljes csüggedésnek. A legsötétebb napokban se félj. Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben, ő tudja, mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be. Nagyon fontos, hogy mindig tudjunk újra kezdeni, és ne csüggedjünk el, hanem őrizzük meg a reménységünket. Bízzuk rá magunkat Isten vezetésére, mert ő ismeri a mi utunkat, problémáinkat. Mondjuk Dáviddal együtt, amit a 143. Zsoltárban olvashatunk. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermedt bensőmben. De imádkozva nyújtom felét kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Sohasem aggódjunk a következő nap miatt, mert Urunk velünk lesz mindvégig. Elhisszük ezt? Bízunk benne? Vagy hagyjuk, hogy lelkünk ellensége, Sátán a reménytelenség érzését keltse bennünk, mert negatív gondolatokat támaszt? Azzal kísért, hogy nincs megoldás sem kiút a számunkra? Emiatt sok ember ezotériához, jósláshoz, meditációhoz fordul, majd egyre jobban átengedik magukat az elkeseredésnek és a csüggedésnek. De ezek nem nyújtanak valódi megoldást a problémáikra, hamisak, ördögiek és káros dolgok. Egyedül Isten az, akinél megoldás van. Csak menjünk hozzá bátran, és bízzunk jelenlétében, szavában és békéjében. Kedves hallgatóm, nem tudom, mivel nézel szembe jelenleg, de kérlek, ne aggódj, ne légy reménytelen és letört. Urunk megígérte, hogy jobbjával megtart, megerősít és megsegít. Ezért nincs okunk a csüggedésre.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nyitott kapuk. Az Úr kaput nyitott előttem. Pál második levele a korintusiakhoz, második fejezet, 12. vers. Egy ismert író a következőket állapította meg. Kutatások szerint a vállalkozók kitűnnek a többiek közül a lehetőségek felismerése terén. Ugyanazokat az alternatívákat látják, mint mindenki más, de anélkül, hogy keresnék, észreveszik azokat is, amelyek fölött addig mindenki elsiklott. Folyamatosan éberen figyelnek és várnak, hát ha adódik valami. Pál is ilyen ember volt. Amikor pedig megérkeztem Troászba Krisztus evangéliumának hirdetésére, az Úr kaput nyitott előttem. Pál tehát felismerte az Istentől adódó lehetőségeket. Te is lehetsz olyan, mint ő. Amikor Pál bement egy Isten által nyitott kapun, az gyakran nehézségekkel járt, de sokszor nagy eredményekhez is vezetett. A nyitott kapukkal nem jár együtt részletes utasítás arra vonatkozóan, hogy pontosan mit kell tenned, és hogy mi fog történni a lépéseid következtében. Ha meg akarod tudni, hogy mi vár a kapu mögött, be kell lépned rajta. Vajon félni fogsz? Valahányszor sosem próbált ismeretlen kapun lépsz át, igenis részed lesz félelemben. Ilyenkor emlékeztesd magad arra, hogy bármi vár is a túloldalon, Isten biztosan veled lesz. Két dolgot tarts mindig szem előtt. Először is, hogy egy nyitott kapu nem mindig azt jelenti, hogy új helyre kell menned. Lehet, hogy egy új és eddig még felfedezetlen potenciált ismersz fel egy régi helyen. Másodszor, a nyitott kapuk nem csupán azok javát szolgálják, akik előtt megnyíltak, hanem lehetőséget kínálnak arra, hogy mások is áldást nyerjenek. Egy nyitott kapu sohasem kizárólag érted van. Isten kaput nyitott előtted? Ha igen, ne tétovázz és ne bizonytalankodj, menj be rajta!

0: tehát ne kifogásokat keressünk, hanem adjunk bátran, mert hogy a pénzen kívül mennyi minden van. Egy kedves szó, egy simogatás, az időráfordítás, a vigasztalás, a vendéglátás. Ha valakinek van valamilyen szakértelme, amivel a másikat tudja segíteni, ezek mind adománynak jelentenek.
1: Köszönjük szépen, László.
2: Jobb adni, mint kapni. Én az Úr Jézusnak arra a felhívására utalnék, amikor arról beszélt, hogyha vendégséget tartasz, akkor olyanokat hívjál meg, akik nem tudják viszonozni. Legyen bennünk is ez a lelkület.
1: Köszönöm szépen. Egység. Római levél, 15. fejezet, 26. és 27. verse, Kulcsár Anikó.
3: Makedónia és Akhája ugyanis jónak látták, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. Jónak látták ezt, de tartoznak is ezzel nekik, mert ha a népek részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak is azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.
1: Köszönöm szépen. Az egyik, hogy a tehetősebbek észreveszik a szükséget, és nem azért adnak, mert a jeruzsálemiektől küldöttség érkezik, és azt mondja, hát adjatok, mert éhezünk, a gyerekeink, stb., hanem csak hallják a hírt, és eldöntötték magukban, hogy adnak, adománnyal támogatják. És én azt hiszem, a kereszténység mindig így ment előre. Észreveszem, hogy hol van a szükség, de nem azért, mert az kiabál hangosan, mert az, aki kiabál, annak valószínű, hogy nem kell adni. Aki csendben van, és összeszorítja az arcát, vagy a fogait, na valószínű, hogy ő van a legnagyobb ínségben.
4: A mai kereszténységünk egyik legnagyobb baja, hogy majd szóljál, testvér, ha segíthetek. Mikor fog szólni az, aki valóban rászorul? És én azt hiszem, hogy ezzel, mintha az imádságot akarnánk megspórolni, ne haragudjon érte meg senki. Nem lehet, hogy nekem szólt már rég az Úr, hogy segíthetek? Egy kislány jut eszembe, aki azt mondta az édesapjának imádság után, hogy apa, elkérhetném a pénztárcádat? És megkérdezte, minek? Meghallgatnám belőle az imádságodat a szomszédnéniért.
1: Aranyos. Marika?
5: Csak egyetlen mondatot szeretnénk a Biblia tanulmányból felolvasni. A becsületesség a pénzügyekben nem csak a csalás kerülését jelenti, hanem az evangélium hitelességének megőrzését, a közösségen belüli bizalmat célozza meg.
1: Nagyon szép mondat, köszönjük szépen. István?
6: Én csak egy gondolatot vettetnék fel, hogy tulajdonképpen mindig azt mondjuk, hogy adjunk, adjunk, adjunk. Ez az egyik probléma. És most nem veszük figyelembe azt, hogy mindenki úgy, ahogy eltökölt az ő szívébe. És a másik probléma a céllal van. Ugye néha olyan célokra kérünk adományt, amivel finoman fogalmazva nem értünk egyet. De gondolom, hogy mindenki megtapasztalta a saját praxisában, életében azt, hogyha egy jó célt jelölök meg, akkor mindenkinek megnyílik a szíve és a pénztárca is egyaránt. Tehát nagyon fontos, hogy olyan célokat jelöljük meg, és ez a felolvasott igében is, hogy lesz evangéliumi hirdetését szolgáló célokra, vagy az előbb említett advent kiadóról. És ha jó cél van, akkor az emberek mindig megnyitják a szívüket.
1: Köszönjük szépen, Marika.
0: Az adomány célja az egység, az összetartozás érzésének felébresztése volt. Azt akarta, hogy ezzel ők is bekapcsolódjanak a misszióba. Be akarta mutatni, hogy a pogány hátterű gyülekezet épp úgy része Isten családjának, mint a zsidó hívők Jeruzsálembe. Vagyis akik korábban ellenségek voltak, már valóban hittestvérekké lettek Isten új szövetségi maradékában.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan halljuk most az összefoglalást?
7: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretett titkára.

0: És ott a 204. oldal. Az egyház egysége megvan, csak láthatóvá kell tenni. Az egyház test és nem testület, nem hierarchikus szervezet, hanem élő szervezet, aminek feje Krisztus. A főpapi imában Jézus az egység megvalósulásáért imádkozott. Ez nem az az egyház szervezetek egyesítését jelenti, hanem a hitvalló emberek szeretetben történő egymásra találását. Aki a szervezeteket akarja egyesíteni, lehetetlenre vállalkozik. Egymással, egységben nem lévő inaktív tagokból akar élő közösséget formálni, Jézus főpapi imádságából három lényeges elemre figyeljünk. Az egységnek láthatónak kell lenni, mivel a világnak látnia kell, hogy mit jelent a gyakorlati szeretet. Az egyház egysége és bizonyságtétele összetartozik. Ha valaki képtelen a másik másféleségének elfogadására, képtelen lesz Krisztusról bizonyságot tenni. Az egységet csak a szeretet parancs hatája alatt lehet megélni. Az egység célja nem az egyház szervezet megerősítése, hanem a szeretet uralmának helyreállítása. Az egység alapkérdése nem az egyetértés, hanem egymás önkritikus megértése.
1: Nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat, bibliaverseket. Mindenkit hívunk és várunk. A hamis tanítók gondolatsorral fogjuk jövő héten folytatni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a sáfárság és a misszióról tanulhattunk. És amikor szükséges, Urunk, akkor add, hogy mi is látó szemmel, halló füllel és érző szívvel adjunk a miénkéből, nem az egyházéból, nem a közösségéből, hanem a sajátunkból, oda, ahova te szükségesnek látod. Áld meg életünket, Krisztus követésünket, Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézett. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét és visszautal az első Árszakra mottójára is. Az Árszakra Fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Michael Cristiano, a New York-i bírósági tisztviselő, minden reggel 4 órakor kell. Ha esik, ha fúj, ha hétköznap van, ha ünnep, minden nap elsétál a szendvicsboltjába. Nem, nem egy üzlet tulajdonosa. Valójában a saját konyhájába megy. Ott készíti el híres szendvicseit, amelyek csak a rászorulók körébe váltak slágerré. Hajnali 5 óra 50 perckor végigjárja a New York-i városháza közelébe levő Center Street és a Lafayette Street hajléktalan szállásait. Hamar szétoszt 200 szendvicset a hajléktalanok között, mielőtt megkezdi munkáját a bíróságon. A történet 20 éve kezdődött egy csésze kávéval, amelyet egy John nevű hajléktalannak adott. Michael naponta vitt Johnnak szendvicset, teát, ruhát, és ha nagyon hideg volt, még a kocsiját is felajánlotta neki, hogy megmelegedjék benne, amíg ő dolgozik. Eleinte Michael csupán egy jó cselekedetre vágyott. Egy nap aztán egy belső hang arra késztette, hogy többet is tegyen. Ezen a hideg téli reggelen megkérdezte Johnt, nem akar-e megmosakodni. Az ajánlatot csupán üres udvariaskodásnak szánta, mert biztos volt benne, hogy John nemet mond. Meglepetésére azonban John visszakérdezett. Megmosdat? Michael hallotta, mint egy belső hang azt tanácsolja. Inkább adj pénzt, ne ígérges. Végignézett a szegény emberen, rongyos, büdös ruházatán, torzomborz haján, szőrös arcán, elvadult külsején, félt tőle. Azt is tudta azonban, hogy elkötelezettsége próbakövéhez érkezett. Így aztán feltámogatta Johnt a bíróság épület öltözőjébe, és munkához látott. John teste tel is tele volt sérülésekkel. A sok éves nélkülözés és elhanyagoltság jeleivel. A jobb kezét amputálták, és Michaelnek le kellett gyűrnie iszonyattát és undorát. Segített Johnnak megmosakodni, levágta a haját, megborotválta, majd megosztotta vele a reggeliét. Ez volt az a pillanat, emlékszik vissza Michael, amikor tudtam, hogy elhivatott vagyok. Hittem, hogy igenis képes vagyok tenni valamit. Megszületett a szendvicsek gondolata, és Michael megkezdte küldetése teljesítését. Nem kap semmilyen intézményi támogatást. Azt mondja, nem jótékonykodni akarok. Nem akarok bekerülni a feljegyzésekbe, és nincs szükségem média támogatásra. Csak jót akarok cselekedni, naponta a magam csekély lehetőségei szerint. Van, hogy a saját zsebem elég hozzá, van, hogy segítséget kapok. Ez azonban olyasmi, amit én magam meg tudok tenni. Egy ember, egy nap, egyszer. Amikor havazik, nehéz kikászálódni a meleg ágyból, otthagyni a családot és elindulni a belvárosba a szendvicsekkel, mondja, de aztán meghallom azt a belső hangot, amely arra buzdít, hogy induljak. És elindul. Michael naponta 200 szendvicset csinál, immár 20 éve. Amikor szétosztom a szendvicseket, mondja, nem egyszerűen kirakom őket egy asztalra, hogy vegyen ki mennyit bír. Mindenkinek a szemébe nézek, kezet fogok velük, és kellemes napot kívánok nekik. Nekem minden ember fontos. Nem úgy tekintek rájuk, mint a hajléktalanokra, hanem mint emberekre, akiknek élelemre, bátorító mosolyra és erőt adó emberi kapcsolatra van szükségük. Egyszer Koch polgármester is eljött velem a körutamra. Nem értesítette a médiát, Csak mi ketten voltunk, mondja Michael. Emlékeiben mégsem a polgármesterrel közös ételosztó akció kapta a legnagyobb szerepet. Egyszer egy ember eltűnt a szendvicsre várók soraiból, és Michael sokszor gondolt rá. Reménykedett benne, hogy az illető kellemesebb körülmények közé került. Egy napon aztán találkozott vele. Megváltozott. Tiszta, meleg ruhákba köszöntötte Michaelt, meg volt borotválva, és a saját szendvicseivel járt kelt. Michael napi szendvics adagjai, meleg kézszorításai, bátorító pillantásai, jó kívánságai megadták neki az oly nagyon hiányzó reményt és biztatást. Megváltozott az élete attól, hogy minden nap embernek nézték, és nem egyszerűen társadalmi kategóriának kezelték. A pillanat önmagáért beszélt. A két férfi csendben dolgozott egymás mellett, osztogatták a szendvicseket. Mindössze annyi történt, hogy újabb nap köszöntött New Yorkra, de egy kicsit reménytelibb nap.
1: Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom, ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

0: Moldován Vilmos. Alap. Rakhatod a téglát egymásra, tetőt emelhetsz, szépet, nagyot, de ez hasztalan, ha alája nem tettél egy szilárd alapot. Higgy, tanulj, vagy űzzél álmokat, fes ábrándokból déli bábot, alap nélkül széthull légvárad, és összeomlik kis világod. Ezért építs a jó alapra, Jézusra, ki mindent alkotott. S ha zúg a hab a lét vihara, nem ér téged, csak az alapot.
1: József Attila, Istenem! Láttam, Uram, a hegyeidet, s olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek, Uram. Oda tenném a szívemet, de apró szívem, hogy tetszene néked? Roppant hegyeid dobogásában elvész az ő gyönged adogása, s ágyam alatt hál meg a bánat. Miért nem tudom, hát sokkal szebben, mint a hegyek, és mint a füvek. Szívükben szép zöld tüzek égnek, hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik. S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban ott állsz az útjuk végén. Meg nem zavarlak én, Uram. Elnézel kis virágaink fölött.
2: Dóró Sándor, képes vagy. Képes vagy arra, hogy változtass magadon. Képes vagy arra, hogy változtass szavakon. Meg tudod csinálni, hogy más világban élhess. Meg tudod csinálni, hogy másik szintre léphess. Képes vagy arra, hogy változtass a gondolaton. Képes vagy arra, hogy változtass az indulaton. Meg tudod csinálni, hogy elkerüljön a bánat. Meg tudod csinálni, hogy tartsd néha a szádat. Képes vagy arra, hogy változtass a sorsodon. Képes vagy arra, hogy ne keseregj a múltadon. Meg tudod csinálni, hogy süssön rád a nap. Meg tudod csinálni, hogy elhidd, csoda vagy.

0: A boldogságért olykor keményen meg kell dolgozni. Olyan ez, mint az otthon rendben tartása. Meg kell őrizni az értékeket, és a szemetet ki kell dobni. Az egyik ember a szép kilátást veszi észre, a másik a koszos ablakot. Te választod meg, hogy mit látsz és mit gondolsz.
1: A hangszerek versenye. Az egyik este összeültek a hangszerek, és hosszú vitába kezdtek, hogy vajon melyikőjüknek van a legszebb hangja. Mindenki a saját tehetségét dicsérte, nem hagyta szóhoz jutni a másikat. Amiből aztán olyan nagy hangzavar lett, hogy senki nem hallott semmit. Végül nagy nehezen megállapodtak abban, hogy mindegyikőjük egyenként mutatja meg tudását, míg a többiek hallgatnak, és amelyik a legtöbb elismerést kapja, azt kinevezik a legszebb hangú hangszernek. A hegedű kezdte a versenyt, mivel ő ült legelől, de olyan nyikorgós hangot adott ki, hogy mindenki elkezdett nevetni. Hajd abba a cincogást, te hegedű, mondták neki. Utána következett a nagybőgő a maga mély lomha hangján. A hangszerek egy darabig figyeltek, de belealudtak a lassú muzsikába, mire a nagybőgő felháborodottan kifakadt. Hagyjátok abba a horkolást, nem hallom a saját húrjaim hangját sem. Erre aztán mindenki fölébredt, és jól kinevették a földühödött hangszert. Harmadiknak a fuvola állt ki. Olyan sípolás csapott, hogy mindenki befogta a fülét. Hajd abba, te fuvola, mondták neki, mert még beszakad a dobhártyánk. Következő versenyző a trombita volt. Olyan harsány hangon szólalt meg, hogy mindenki beleremegett. Mindjárt szétesünk, hagyd abba a fújást, mert nagyon megszívtuk. A dob is kiállt, és elkezdte ütni, vágni magát. Bum, bum, dir, dur, csit, csat, pif, puf. A dob nagyon élvezte a saját hangját, és annyira megfeledkezett magáról, hogy az ütőjével véletlenül a tubát is megütötte úgy, hogy szegény tuba lefordult a székről. Szegény dobot nyomban kiállították a versenyből agresszív magatartása miatt. A versenyben végül senki sem győzött, és megint kezdett urrá lenni a hangszereken a káosz. Mindenki saját magát dicsérte, és nem volt hajlandó elismerni a mások érdemeit. Egyszer csak azonban valami érdekes hangot hallottak, mintha egy pálcát a karmesteri pulthoz vertek volna. Mindenki fölnézett, és megpillantották a karmestert. Fölemelte két kezét, mire mindegyik hangszer septében visszaült a helyére, összeszedte magát, és feszülten figyelt a karmesterre. Mikor a karmester keze meglódult, gyönyörű zenekari muzsika szólalt meg. Mit gondoltok? Ki a karmester? Isten. És kik a hangszerek? Bizony, mi vagyunk azok. Ha nem figyelünk Istenre, akkor csak veszekszünk, kinevetjük egymást, és úgy akarunk jónak mutatkozni, hogy a másikat lebecsüljük. De ha Istenre figyelünk, akkor ezek mind eltűnnek, és egységben gyönyörű dallamokat tudunk játszani.

0: A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval olyan dolog, amiben egyre jobb lehetsz, ha gyakorolsz. Talán azt gondolod, hogy jó társ vagy, de Isten azt akarja, hogy nagyszerű társ legyél, hogy tudd, hogyan kell szeretni, sőt, a szeretet mestere legyél. A kapcsolatok szakértőjévé válhatsz. Sok ember azonban soha nem tanulja meg, hogyan kell igazán szeretni. Nem szeretnél olyan emberré válni, akit úgy ismernek, hogy rendkívüli módon tud szeretni. Amikor az emberek rólad beszélnek, lehet, hogy azt mondják, őt nem érdekli, ki vagy hogyan nézel ki. Őt nem érdekli, hol voltál, vagy mit tettél, vagy honnét jössz. Az egyetlen módja annak, hogy valamit újra és újra megteszel, készséggé fejleszted, ha gyakorlod. Amikor először teszed meg, lehet, hogy kínosnak érzed, de ha ez minél többször történik, annál jobb leszel benne. Ugyanez igaz a szeretetre is. Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Isten. A Biblia azt is mondja, gyakoroljátok ezeket a dolgokat. Legyetek elkötelezettek benne, hogy a fejlődésetek nyilvánvaló legyen mindenkinek. Gyakoroljuk az egymás iránti szeretetet.
1: Nehézségek. Egy nap egy kis pillangó látszott ki egy félig nyitott sejemgubóból. Egy férfi üldögélt ott, és nézte a pillangót néhány órán át, ahogy küzdött, hogy testét kiszabadítsa a kicsi nyíláson át. Aztán úgy tűnt, a folyamat megállt. Mintha a pillangó már mindent megtett volna, amit tudott, és semmi többre nem lenne képes. A férfi úgy döntött, segít a pillangónak. Egy ollóval, vigyázva, finoman kinyitotta a sejemgubót. A pillangó könnyen kijutott. De a teste összeaszott volt, gyönge, és a szárnyai zsugorodottak. A férfi várta, hogy egy pillanatban kinyílnak a szárnyak, kitárulnak, előtűnik a szépségük, és képesek lesznek levegőbe emelni a pillangó testét, és az is erős, szilárd lesz. Ám semmi nem történt. A pillangó egész kis életét gyöngécske testben hervadt szárnyakkal töltötte. A jóindulatú segítő férfi nem értette, hogy a szűk sejemgubon keresztüli küzdelem szükséges ahhoz, hogy a pillangó teljesen kifejlődhessen, megerősödjék. Néha nekünk is éppen a nehézségekre van szükségünk az életben. Lehet, azért kapjuk a nehéz helyzeteket, hogy azokból megerősödve kerüljünk ki, és több energiával legyünk majd képesek értékelni a szépet, a jót, az élet színeit, vagyis gazdagabban élhessünk.
2: Áprili Lajos, imádkozom, legyek vidám. Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak, és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senki sem, bánkódni gondon és hiányon. Legyen szelíd vasárnapom, ha mosolyog a kis leányom. Én Istenem, legyek vidám, ma minden gondot tűzre vessek. Nyújtsam ki kincstelen kezem, s szegényen is nagyon szeressek. Tudom, sokat bűvölt a gyász, a hollós téli bút daloltam. A bátrakkal hadd mondom el, panaszkodtam, mert balga voltam. Én Istenem, legyek vidám, újjongjon újra puszta lelkem, mint rég, mikor falun felett az első forrás vízre leltem. Ködökbe csillanó sugár, vég fecske szó bolond viharban, tudatlan gyermekhang legyek a jajgató világzavarban.

Sík Sándor, bűnösök menedéke. S hadd imádkozom a nem szüzekért. Hadd hozom el a bűnösök, a gyengék, a barravás üvöltők seregét, a mosdótálas pilátusok rendjét, a farizeusok, a vámosok, írástudók és papi fejedelmek, az inaszakadtak, a poklosok, utána mind elibét sereglenek. Könyörülj rajtuk! Ó, könyörülj rajtunk, akik magunkon nem könyörülünk. Ütődött voltunk mélyéből, sóhajtunk a magasság arcába, s itt ülünk, és szégyeneljük ezt a sóhajunkat, és szégyeljük azt is, hogy szégyenkezünk, és ássuk, egyre ássuk le magunkat a mélybe. Jaj, kezdj valamit velünk! Ó, hiszen halljuk berrenni az órát, állnánk is lábra, csak ne kellene elmetszeni a bűn köldök zsinórját. Még mondanánk is bátran ellene, de cselekedni már nem. Az imavágy szívünkbe fuvoláz, de az Uramtól még messze az áme. És bánom nélkül nincsen megbocsás. Úgy tátogunk az égre, mint a szomjas békák a száraz kútban. Hol az új, melytől a mindenség e rossz atomja, földünk tekéje mozdulni tanult? Lenyúzott bőre vonagló húsával, borzong előtte szívünk mesztelenje, ha izzó késsel, a tüzes husánggal csak üssön, vágjon, de az elevenbe. S ha majd a vér szeplőtlenre ázta az ideget, amit felzsongatott, kezet szórjon a pihegő barázda forró szívével lüktető magot, az indulás piros kegyelme magját. Küldj langyesőt a hulló mag elébe. Ó, nem szüzek, ó, betegek, ó, balgák, ó, te minden bűnösök!

0: ha figyelmeztetsz. Figyelmeztes, szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg, szeretetből.
1: Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott, és így szólt. Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben. Azt, hogy nem szeretnek gyereknek lenni. Siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyerekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék az egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nem hogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid mely tanulságot jegyeznék meg? Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magunkhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk. Ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzéseiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak. Meg kell bocsátanunk magunknak is. Búcsúzásul megköszöntem szavait, ő pedig így válaszolt. Az emberek elfelejtik, mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe és a házam népe. A mai ige apostolok cselekedetei 16:31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre, egyedül az Úr Jézusban, mint megváltomban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reá hagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret, üdvözül a te házad népe. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét, imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. Az első és a második verszakot énekeljük együtt.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Paul Roth verse, hogy újra egyek legyünk a hitben. Jézusom, te az utolsó vacsorán egységért imádkoztál, hogy a benned hívők egyek legyenek hitben és szeretetben. Mi keresztények évszázadok óta a nem keresztény világnak síralmas példát mutatunk a széthúzásra és a gyűlöletre. Nem csak a mások bűne, hogy szétszakadt az egység, a mi bűnünk is. Mi kérkedtünk az igazsággal, és elhanyagoltuk a szeretetet. Jézusom, mi nem hadakozunk egymás ellen soha többé. Egymáshoz lassan megint közelebb jutunk, de még ez is kevés. Nem tudunk beletörődni a szakadásba. A te imád, a te parancsod egységbe hívott, hitben, szeretetben. Súlyos teher ez mi rajtunk, és súlyos kötelesség. Mikor jön el megint az idő, amikor azt mondják a nem keresztények, nézzétek, hogy szeretik egymást. Jézusom, csak általad lehet egyé lenni, megint a te nyájad, de azt a napot közelebb hozni a mi dolgunk. Semmi sem változik meg, ha mi semmit sem változtatunk meg, ha mi magunk meg nem változunk. Oldozd fel bűneinkből, vess véget a szakadásnak. Gyűjtsd egybe a tieidet, hogy hitben, szeretetben egyesülve szolgáljunk neked.

0: Hirdetés alapgondolatát Pál apostol Róma beliekhez írt levele 12. fejezetének 9. versétől kezdődően olvasom. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyadjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A mai szombat délelőttön egyetlen egy tulajdonságról szeretnék beszélni, ami összefügg az 5. parancsolattal, és ezért adtam a címet, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Tudnélik, a társadalom egészében, nem csak a gyülekezetben, baj van ezzel a kérdéssel, hogy tiszteletadás. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez a tiszteletadás egy régi barokk időkből ránk maradt kötelesség, amit teljesíteni kell, pedig nem az. És a társadalmi életnek az egyik legnagyobb baja az, hogy ez a gondolat él. Nézzétek meg, hogy mi történik tulajdonképpen körülöttünk a világban. Lényegében a vélemények változnak. Az emberek megunják az A csoport véleményét, leszavazzák, jön a B csoport véleménye. Aztán megint visszatérnek az A csoporthoz, majd jön a B csoport, és egymást váltogató rendszerek, gondolati körök indulnak el. És mi ennek a végső következménye? Mindenki azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, ez az internacionáli legbutább sor, ahogy szoktam mondani, és nulláról kezdünk. Ez olyan, mintha valaki úgy építene házat, felépíti félig a házat, utána lebontja, utána egy másfélét épít félig, aztán a következő megint lebontja, talán a régit akarja építeni újra, és akkor ez így megy a végtelenségig, és nem épül fel a ház. Tudnilik. A múltat azt nem végképp el kell törölni, hanem a múltnak a jó oldalát meg kell őrizni, tovább kell fejleszteni, de a rosszat ki kell javítani. A rosszat jóvá kell tenni. Ez lenne az értelmes dolog. Ez a gondolkodás nem él bennünk. Amikor régen még többet jártam külföldre, Angliában láttam egy nagyon érdekest. Volt egy öreg téglagyár, ami nagyon szépen megépült, 18. századi téglagyár volt. Téglagyár adott magára, kémény is gyönyörű szépen felfalazva, a téglagyár kerítése gyönyörű szépen felfalazva, egy nagyszerű kaput építettek gyönyörűen felfalazva, de már elfogyott az agyag, ott voltak a gödrök, és a magyar gondolkodás szerint ide buldózer kell, letakarítani, és építünk egy modern lakótelepet. Nem így csináltak az angolok. Megvásárolta valaki, és a téglagyárból egy 5 csillagos szállodát varázsolt. Nem lebontotta. Ami jó, a külső falak szépen falazott részét megmentette, belülről viszont mindenféle kényelemmel ellátta. A tavakat, meg a kisebb pocsolyákat, meg a gidres-gödrös agyagból kifogyott, elszegényedett terepet nem buldózerrel lesimította, hanem bevetette fűvel, és ma Angliának az egyik legnehezebb, legdrágább, legnagyszerűbb golfpályáját varázsolta ide. Mit csinált tulajdonképpen? Végig gondolta, hogy a múltat nem eltörölni kell, hanem hogy lehetne a múltat újjátenni, felújítani, továbbvinni. És ez a gondolkodási mód a bibliai gondolkodási mód. Mondtam azt, hogy baj van a tiszteletadással, csak a tiszteletadás az kétirányú. Most bizonyára, mivel öreg ember vagyok, azt várjátok, hogy az öregek nevében itt most leszólom a fiatalokat. Mi tagadás ez, az eszébe jut minden öregnek, higgyétek el, de már az egyiptomiak is így gondolkodtak. Van egy egyiptomi papíruszunk, ami az egyik legrégibb írásbeli emlék, ami ránk maradt, amelyik arról panaszkodik, hogy a fiatalok nem tisztelik az öregeket. Hát ez azóta ez a probléma van. Csak hogy nem erről szól az 5. parancsolat. És én nem is erről akarok beszélni. Tudnék, a tiszteletadással ott kezdődik a probléma, hogy mi azt gondoljuk, hogy a tiszteletadásban az embert kell tisztelni, de úgy, hogy nem az embert az emberségért, hanem a pozíciójáért, a pénzéért, és ki tudja még milyen dologért, amiért irigyelni szoktuk a másik embert. A gyülekezetben viszont nem így van. Én nem a koráért kell, hogy tiszteljem a másikat, nem is a beosztásáért, nem is azért, hogy ő, mit tudom én, nagyobbat tud kiabálni, mint én, vagy okosabban tud prédikálni, vagy ezer dolgot mondhatnék, hanem az embert kell tisztelni, de hogy? Lényegében állandóan kétféle gondolkodási móddal birkózunk. Az egyik fajta gondolkodási mód, ott én úgy nevezném, hogy organizációs gondolkodási mód, ami ez aláfelé rendelésen megy, hogy aki felettem áll, azt tisztelem. De van egy másféle gondolkodási mód is. Ez az organikus gondolkodási mód. Azért tisztelem, amit ez az ember a közösségnek ad. És ez a biblikus gondolkodási mód. Többször említettem az ötödik parancsolatot. Az ötödik parancsolat az úgy szól, ugye kívülről tudjuk, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Pál apostol ezt hozzáteszi, majd rögtön elolvasom az Efézusi Levél 6. fejezetéből, hogy ez az első parancsolat ígérettel. Járjuk körül ezt kicsit ezt a parancsolatot. A 20. század egyik leghíresebb protestáns teológusa, Bart Károly, azt mondta, hogy ez a parancsolat tulajdonképpen nem a szülőknek, meg a gyerekeknek szól első helyen, hanem nekünk szól, és nem csak azért, mert mindenkinek vannak szülei, nem csak azért szól ez nekünk, mert mindenki előtt volt valami, hanem minden generációnak szól, az előttünk járó generáció iránti tiszteletet akarja elmondani. De ennél még sokkal többről van ebben a parancsolatban szó. Induljunk tehát sorba. A zsidók, hogyha megnéztétek a zsinagógában a két kőtáblát, a 10 parancsolat két kőtábláját, ha figyelmesek vagytok, egy érdekességet vehettek rajta észre. A keresztények mi, hogyha ide két kőtáblát rajzolnánk, akkor az első kőtáblán hány parancsolat van? 4, másikon 6. A zsidóknál nem így van. Hogy van? Az elsőn van 5, és a másodikon is van 5. Miért? Mert a zsidó gondolkodás szerint az ötödik parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, ez az első kőtáblának a záradéka. A Biblia persze nem mondja ezt, de ez egy érdekes gondolat, amin el kell gondolkodni, mert a zsidó azt mondja, hogy én az Istent nem tudom tisztelni, ezt az ötödik parancsolatot nem élem meg. Mert nem ér semmit a szombat megszentelése, nem ér az első 4 parancsolat nem ér semmit, ezt az ötödiket nem teszem hozzá. Mert ebben az ötödikben élem meg, és ez a lényeges gondolat, ebben az ötödikben élem meg az első 4 parancsolat érvényét. Hogy újszövetségi gondolattal mondjam, hogy lehet tisztelni az Istent, akit nem látok, ugye János első levele, 4. fejezet mondja ezt, hogyha nem tisztelem azokat, akiknek a környezetébe élek. És ez az egész gondolkodási mód szigorúan ellentmond annak, keményen ellentmond annak, ahogy a mai ember gondolkodik. Sajnos a mai hívő is. A mai hívő is úgy gondolkodik, vagyok én, aztán ott vannak szimpatikus és kevésbé szimpatikus emberek, nem akarom mondani, hogy unszimpatikus emberek, és az a fontos, hogy vagyok én és az Isten, megélem én az Istennel a kapcsolatom, ez többi nem számít. Csak hogy ilyen hit nincs. Azért mondtam azt, hogy a második parancsolat az kétirányú parancsolat. Nézzük csak meg, hogy mit ír erről Pál az Efézusi levélben, amire utaltam a 6. fejezetben. Ezt is csak úgy kiragadottan szoktuk mondani, és nem mélyedünk el benne, de nézzük csak meg. Így kezdik, gyermekeim, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, Mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Ez a parancsolat az apáknak épp úgy szól, mint a fiaknak. Vagyis egy közösségnek szól, az emberek közösségének. És itt van a tiszteletadás lényege. A tiszteletadás az nem egy formális dolog, hogy valaki mond valamit, és 2 évvel idősebb, akkor hasra esek előtte, vagy ha 50 évvel idősebb, akkor hasra esek előtte, nem. Az idős is, a fiatal is téved. Tévedhet. Vagy van itt valaki olyan, aki azt mondja, hogy én nem tévedhetek? Akkor gyorsan imádkozunk érte, mert ez egy elbizakodott ember, és biztos nem fog üdvözülni, nem? Akkor hogy van ez a tiszteletadás? Lehet, hogy a fiatal többet tud, jobban tudja. Akkor engem, mint időst tisztelni kell azért, mert én nem tudom úgy. Vagy azt kell mondani, hogy hát én ne tanuljak többet, hogy nehogy okosabb legyek, mint az öreg, hogy az 5. parancsolatot meg tudjam tartani. Nonsense, ez így lehetetlen. Mit jelent ez tulajdonképpen? Ugye, hogyha így kezdünk belegondolni, akkor ez egy nagyon izgalmas kérdés, nem? Ez, hogy nagyon könnyen elintézzük, hogy ez a szülők körére való parancsolat, és ehhez nekünk semmi közünk nincsen már felnőtteknek, szoktuk volt mondani. Menjünk sorba, hogy hogy is van ez az egész. Isten egy úton vezet bennünket, és most nézzük meg a felolvasott alapigét, és a felolvasott alapigénél nagyon érdekes dolgot látunk. Ott kezdődik az egész, hogy Pál ír egy levelet egy olyan gyülekezetnek, amit nem ismert. Rómában még addig nem járt. És ennek a levélnek pontosan az a célja, hogy a római gyülekezetet tájékoztassa arról, hogy ő hogy érti az evangéliumot. Milyen evangéliumot akar hirdetni. Ezért tették a római levelet, amelyik nem az első időben az első megírt páli levél, a levelek élére, mert ez egy összefoglalása a leveleknek, azt lehet mondani. Én azt szoktam mondani, hogy a római levél az olyan, mint az égő csipkebokor az Ótestamentumban, csak levet saruval lehet előtte megállni. Nem véletlen, hogy az egyház történelem több nagy fordulója, a reformáció is, vagy a 5. századnak a népvándorlás hullám után kialakuló középkor, ahol az volt a kérdés itt nyugaton, hogy lenni vagy nem lenni, lesz-e kereszténység vagy nem, az a római levél felfedezéséhez fűződik. Ágoston is, tehát Augustinus is, Luther is itt indult el, de az előbb említett Barkároly és a 20. század teológiáját ennek a könyvnek a megértésével alapozta meg. És az a meggyőződésem, hogyha mi most adventisták, akik most 150 év után belekerültünk egy egyház életének a kamaszkorába, most kezdünk felnőttek lenni, ez egy külön érdekes téma lenne. Nincs más dolgunk, mint a római levél felé hajolni, mert itt van az eligazítás. Ennyit a római levélről, de nézzük csak. Pál mindig úgy írja a levelet, hogy először van egy elvi alap, és ez egy nagyon helyes dolog. Elmondja azt, hogy mi a lényege a keresztény élet elméleti oldalának. Beszél az Isten haragjáról, amivel megítéli a bűnt, beszél a hitről, az engedelmességről, és amikor ezt elmondja, és elvileg jól elmagyarázza az Ószövetség alapján, ami akkor a Biblia volt, akkor rátér a gyakorlati tennivalókra. És ez a gyakorlati részből való, amit felolvastunk alapigeként. Méghozzá úgy kezdi, hogy Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy legyen a ti életetek az okos Isten tisztelet. És elmondja, hogy mi ez az okos Isten tisztelet. Utána beszél arról, hogy ennek az okos Isten tiszteletnek az az alapja, hogy Isten kegyelmi ajándékokat osztogatott mindenkinek, nem csak a tisztségviselőknek, mindenkinek. Te, aki ott ülsz most a széken, neked is Isten adott kegyelmi ajándékot. Ennek a kegyelmi ajándéknak Pál szerint az a lényege, hogy ezt a kegyelmi ajándékot a Szentlélek adja, neked adja, Te vagy érte felelős, de ennek a kegyelmi ajándéknak az a célja, haszna, hogy vele szolgáld a melletted ülőt, meg az egész gyülekezetet, meg mindazokat, aki a környezetedbe kerül. Ez az Isten célja. Ez a gyakorlati alapja annak, hogy én keresztény vagyok. Nem attól vagyok én 7. napot ünneplő adventista, hogy egy elméleti dogmatikai rendszert 28 hitpontra rámondtam, hogy igen. Még attól se, hogy itt a fejemben azt mondom, hogy ez az igazság. Attól se, hogy ezt betartom, megtartom, tudjátok, hogy mire gondolok, hanem attól, hogy hagyom, hogy az Isten használjon engem. Hagyom azt, hogy Isten használjon engem a másik ember érdekében. Mert ha nem hagyom, hogy a másik ember érdekében használjon, akkor olyan vagyok, mint az egytalentumos szolga, aki előbb vagy utóbb rájött, idézőjelben mondom ezt, hogy rájött arra, hogy milyen kegyetlen az Isten. Nagyon érdekes, nem az öttalentumos mondta azt, hogy Uram, hát te egy kegyetlen Isten vagy, mert mennyit kellett melóznom azért, hogy az öttalentumból még öttalentum legyen. Az egytalentumos, aki nem csinál semmit. Igaz, hogy annyit igen, hogy fáradtságos munkával elásta. Éppen ezért a kegyelmi ajándékok kérdését Pál mindig a korintusi levélben is itt is, a test tagjainak az egymáshoz való viszonyával érzékelteti. Ez az az organikus közösség, és nem organizációs közösség, amiről beszéltem. Itt is azt mondja a 4. vers, mert hogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, stb. Nem olvasom most, otthon majd elolvashatjátok. Ebbe a sorba tartozik bele, az, hogy hogy kell nekem képmutatás nélkül szeretni. Mert a test tagjait, mondja, a lelki test tagjait egyetlen egy dolog tartja össze, amit úgy hívnak, hogy szeretet. Igaz, hogy ez a szeretet olyan szeretet, aminek nem csak kegyelme, hanem fegyelme is van, mint a szülői szeretetnek. Igaz, hogy ez a szeretet más, mint amit itt érezni szoktunk. Persze van érzelmi oldala is, tudatos oldala is, akarati oldala is a szeretetnek, mert az egész embert átjárja. De ez a szeretet, nézzétek meg, hogy hogy nyilvánul meg. Azt mondja, szeretet ne legyen képmutató. Ez a legfontosabb, amit elmond. Nem lehet megjátszani a kereszténységet, ahogy a szeretetet se lehet megjátszani. A szeretet nem olyan szerep, amit én magamra veszek, begyakorolok, és elkezdem mondani, na most kérem szépen figyeljenek ide, most én szeretek. 3-tól 4-ig. Tovább már nincs erő. Hanem a szeretet, ha nem képmutatás nélkül van, akkor milyen? Ezt mondja el tovább. Iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A szeretet akkor van bennem, ha iszonyodok a gonosztól, és ragaszkodok a jóhoz. És figyeljétek meg, ez az az alapvető teszt, amivel az Isten állandóan tesztel. Iszonyodunk a gonosztól? Nézzük meg a mindennapi vagy szombatnapi beszélgetésünket. Miről szoktunk beszélgetni? Hú, hallottad? Tudom, hogy nem ebbe a gyülekezetbe, itt mindenki nagyon rendes, ez a másik gyülekezetben van mindig, amit mondok, hogy ne sértődjetek meg. Iszonyodunk a gonosztól? Nem azt mondja, hogy ne beszéljetek rosszat, hanem itt belül ott legyen az, hogy ez a nap mégis nem arra való, hogy a másik szemetes ládájába kotorásszak. Sokszor úgy akarunk vendégségbe menni egymáshoz, hogy bemegyünk a másik lakásába, félretoljuk, fejest ugrunk a szemetes ládába, és ott kezdünk kotorászni. Értitek, hogy mire gondolok ezzel a gusztustalan példával? Iszonyodunk a gonosztól? Hát akkor ugye kiosszuk a leukoplasztot, mindenki leragasztja itt a teremdiakonusok, adnak egy darabot, senki nem beszél semmit. Ez lenne akkor a szombat. Nem, ragaszkodjatok a jóhoz. A másik ember jobbikényének vagyok-e a támasza, vagy nem? Biztos ti is átéltetek. Vannak emberek, akivel olyan jó beszélgetni, mert mindig a jobbikényemet erősíti. Nem úgy, hogy dicsérget. Néha még megmondja a hibámat is. De valahol érzem azt, hogy ő az én pártomon van. Nekem akar jót. A jobbikénem támasza. Visszaemlékszem gyermekkoromra, ez mindig az öreg embereknek eszébe jut a gyerekkor, azt már, hogy mi volt tegnap, azt elfelejtem, de a gyerekkorom eszembe jut. Én sokszor kaptam büntetést a szüleimtől. És hogy visszagondolok, Mindig arra gondoltam gyerekkoromban is, hogy ez biztos jó lesz nekem, csak most nem érzem. A szülői büntetés is ilyen. A jobbik énemnek a támasza. A jobbik én támasza az azt jelenti, hogy nagyon sokszor meg kell mondani neki, te neki fogsz menni a falnak, ez nem ez a jó, ez a üdvösségeddel játszol, de én segíteni szeretnék neked, mit segítsek neked? Ez nem fentről lefele korholás, hogy elmondom, te ilyen vagy, te olyan vagy, mert akkor ez olyan, mint a kötél húzása, jobbra húzod, ő balra fogja húzni. Beleejted a gonoszba, belezavarod a gonoszba, mert kénytelen lesz védekezni. A jobbik én támasza vagy. Na most itt felsorolja, hogy lehet a jobbik én támasza az ember. Testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás iránt megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezők, a nyomorúságban legyetek kitartók, és az imádkozásban állhatatosak. Ez egy nagyon szép hetes lista. Hogyha meg akarom tudni azt, hogy hogyan kell élnem keresztény életet, akkor ez a 7 pontban minden benne van, amit a keresztény életben élni kell. Csak meg kell nézni ezt a hetet. Testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Tiszteletadásban megelőzők, stb. Most, hogyha végigvizsgáljátok ezt a 7 pontot, kiderül, hogy ez olyan, mint egy lépcsősor. Hát nem lehet azt mondani, hogy rögtön a harmadiknál kezdem, vagy én mondjuk csak az imádkozásban akarok állhatatos lenni, de a nyomorúságban már nem tartok ki, mert minek, és a reménységben sem vagyok örvendező, hanem morgolódó, akkor hiába imádkozom, nem? És ugyanígy lehetne többivel játszani. Nem véletlen, hogy ebben a sorban van az, amit tiszteletadásnak hívunk. A tiszteletadáshoz elsősorban szemre van szükség. Vagy így mondanám, laudíciai szemgyógyító írra. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a laudíciai szemgyógyító ír az arra kell, hogy mi jobban lássuk azt, hogy hol vannak a tévedések. Hol csinál valaki rosszat, vagy arra kell a szemgyógyító ír, hogy még élesebben lássunk igazságokat, amit már úgyis látunk egy kicsit, csak éppen gyakorlatban nem alkalmazunk ezt, és ezért nem is tudjuk azt, hogy mit jelent igazán. Nem erre kell a szemgyógyító ír. A szemgyógyító ír arra kell, hogy mi a lényegest, az Isten munkáját lássuk a másikban. És valahol a gyülekezetnek ott a baja, hogy mi elhisszük, hogy ez a másik is adventista, elhisszük azt is, hogy a másik is ilyen-olyan-amolyan, általában negatívumokat hamarabb megismerjük, mint a pozitívumokat, és hogyha most papírt osztanék, ez mindenkinél így van, hogyha fel kell írni a szomszédodnak a negatív tulajdonságát, fél perc alatt kész vagy, a pozitívot, akkor fél órát kell várni, még eszedbe jut. Ez mindenkivel így van, minden tesznél ez a tapasztalat. Mert így látunk, de ha én igazán a szeretetben járok, akkor nem a másikat tisztelem, másik személyét tisztelem, hanem a másik személyén keresztül azt az Istent, aki benne dolgozik, aki neki lelki ajándékot adott, azt az Istent, aki valamire elhívta őt, én értem, felfedezem azt, hogy én nem önmagamért vagyok, hanem a másikért, és a másik sem önmagáért van, hanem én értem. És ez jelenti azt, hogy a tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Siess felfedezni ezt. Mert ez az, ami a szeretetet hozza. Hiába írnék körlevelet mindenkinek, kedves testvérek, itt a világ vége, hamarosan jön Jézus, mert ilyen a világ, hónaptól fogva szeressétek egymást. Nem jelentene semmit. Szeretetet nem lehet parancsra tenni, nem? Parancsra a géppisztolyt rám fogják, szeres. Értelmetlenség, nem? A szeretet csak úgy jön, hogyha a szeretet forrását látom meg a másikban. Nem azt mondom, hogy egyszer régen valahol a Golgotán szeretett engem Jézus, ez igaz, csak ez a Golgotá, te akkor áll én értem, hogyha ez a szeretet tovább terjed a szomszédomra és a másikra is. Ha ezt kezdem a másikba tisztelni, azt a Jézusi munkát, amit elvégzett benne. Persze még nem vagyunk kész. Ő se, én se. De észreveszed, hogy a másikban dolgozik a Szentlélek? Hogy neki is van lelki ajándéka, ami neked szükséges? És neked is van olyan lelki ajándékod, amivel neked kell szolgálni ő neki? Mert a szeretet ez. Ez a kölcsönösség, ez a viszonyosság. Isten adott nekem, érted. Te is kaptál Istentől, érted. És ezt kicseréljük, akkor mondhatom azt, hogy a szeretet képmutatás nélkül való. A második parancsolat is pontosan ezt jelenti. A második parancsolat lényegében visszautal az Édenre. Hogy is kezdődött a mi teremtetésünk? Isten megteremtette az embert, ültetett egy kertet, és a kertben mit mondott az Isten? Műveljétek, és őrizzétek azt. Mi a művelés? A művelés az azt jelenti, hogy azokat az értékeket, amit beleteremtett Isten ebbe a világba, nekem kamatoztatni kell. A művelés az azt jelenti, Jézus talentumokról szóló példázata szerint, hogy én látom azt, hogy azokat a talentumokat, amiket kaptam, kamatoztatni kell, mert ez Isten ajándéka. A körülöttem lévő világban is ez a dolgom, ez a munkának az igazi célja. És csak közbevetőleg jegyzem meg, a 21. század embernek az a baja, hogy a munkából csak a pénzt látja. A munka már nem öröm, csak pénzkereseti forrás. Ez óriási nagy baj. De ez egy más téma, ezen gondolkodjatok egy kicsit. Szóval nem a művelni irányítja a munkát, hogyha én mondjuk Schuster vagyok, jó cipőt csináljak, hogy örüljön a másik. Hanem az, hogy Schuster vagyok, jó cipőt csak azért csinálok, hogy jó fizessen a másik. Mert nekem a pénzre van szükségem, nem arra az örömre, amit a másiknak szerez a cipő. Értitek ennek a logikáját? És nézzétek meg, ezért van a baj. Hát ezért van ilyen-olyan, amolyan tárgy körülöttünk. De hát ez nem csak az iparosokra igazán, hanem ezért, ha bemész egy hivatalba, akkor azt nézed, hogy hogy kell minél gyorsabban kijönni onnan. Egy boltba bemész, tudod, hogy mit tapasztalsz, és így lehetnek tovább mondani. A munka öröme elveszett. A művelni öröme. De az Isten azt is mondta, hogy őrizni. És nagyon érdekes, a művelni és őrizni között a héber szövegben egy vavkopula van, ez a ésnek fordítjuk, ami két egyenrangú felet kapcsol össze mindig a nyelvtanban, ez egy kemény szabály. Az és az két egyenrangút kapcsol össze. Nem csak művelni kell a benne lévő értékeket kamatoztatni, hanem azokat az értékeket, amit mások, vagy akár én, felszínre hozott már, azokat, amiket Isten megteremtett és rám bízta, azokat őrizni kell, és ez nem csak a természetre igaz. Nézzétek meg, az egyháznak van egy nagy betegsége. Azt szokták mondani ezzel az egyházi kamaszkorral, ez olyan 150 év körül szokott beállni minden egyház életében, az egyház történetből tudjuk. Az egyik betegsége a múltfelejtés betegsége. Egész egyszerűen elfelejtjük a múltat. Héten voltam egy konferencián, és az volt az érdekes, hogy ott más szabad egyházi közösségeknek a képviselői voltak, és ezek mind odaszaladtak, és azt mondja, hogy ezt nem is tudtuk. Ezt teljesen elfelejtem. És mondom nekik, hát ez lenne a dolgotok, nem? Ami jó volt, ami pozitív volt, azt meg kellene őrizni. Miért? Mert ha jönne hasonló helyzet, akkor csak elő kell venni a raktárból ezt a tapasztalatot, nem? Nézzétek meg, hogy mennyire a tapasztalatvesztés állapotában vagyunk. És ez azért van, mert ez tulajdonképpen a tiszteletbetartás. Nem a személynek szól ez, hanem annak a cselekedetnek, amit az Isten a másikon keresztül tett. Amit az ő régi, régen élt, vagy most élő, vagy korábban élő, mindegy, ember lelki ajándékán keresztül a közösségnek adott. És valahol, ha ez elveszik, akkor baj van. E.G. White azért mondja az önéletrajzában, hogy nincs mit félnünk a jövőtől, ezt az idézetet azt hiszem sokan tudjátok, kivéve akkor, hogy elfelejtkezünk arról az útról, melyen Isten vezetett minket. Miért? Azért, mert aki nem tudja, hogy honnan jön, az se tudja, hogy hová megy. Nem? Ha elfelejtjük azt a mi életünkben, egyéni életünkben, közösségi életünkben, gyülekezeti életünkben, akármilyen szinten, családi életünkben, bármilyen közösséget mondhatok, hogy honnan jöttünk, akkor nagy baj van. Nem tudjuk azt, hogy hová tartunk. És ez egy nagyon lényeges dolog, fiatalnak és öregnek egyformán. A tiszteletadás az nem azt jelenti, hogy nagy kalappal köszönök a másiknak, meg a villamoson átadom a helyem, nem árt néha, hogyha átadják egy nehezen álló öregnek a helyet a fiatalok. Nem erről van szó, hogy ez árt vagy nem, de nem ez a tisztelettartás. És nem is az, hogy mindenre, amit az öregek mondanak, rábólintunk, ez se a tisztelettartás, hanem az, keresem, hogy a másik életében mit jelentett az Isten, keresem, hogy a másik életében azok a lelki ajándékok, amit Istentől kapott, azok hogy működtek, ennek milyen gyümölcse van, és ezt a gyümölcsöt őrzöm. És ettől a szemem meggyógyul. Ez a laodiciai szemgyógyító ír. Kezdem másképpen látni azt a másik embert. Nem úgy, hogy ez ilyen, olyan, amolyan, hanem azt mondom, lehet, hogy még ilyen, olyan, amolyan, de azért az Isten dolgozik az ő életében, mert kaptam tőle ezt, azt, azt. Pozitíven látom. Nem azt mondom, csak egy fél pohár víz, ugye ez a közismert fél, hanem már egy fél pohár víz. És most hadd mondjak valamit, amiről már prédikáltam többször. De hadd kössem ide. Ez a lábmosásnak a kérdése. Amikor én gyerek voltam, akkor hogyha valakit megbántottam, vagy úgy éreztem, hogy kicsi árnyék borul arra, ami a köztünk lévő viszony, megkerestem az úrvacsora előtt, és megkértem, hogy mossunk lábat. Néhányan még emlékeztek rá. Nem tudom, hogy ez így van-e ma. Döntsétek el ti. De hadd mondjak valamit az a lábmosás eredeti jelentéséről. Az ókori keleti ember az sokkal szimbolikusabban képekben gondolkodott, mint mi inkább logikai formulákban gondolkodott. Az ókori keleti ember, amikor a lábmosás történt, akkor egészen biztosan gondolt valamire. És ezt a valamit én ezt is elmondtam már többször, három irodalmi példával tudom alátámasztani. Az első, amit az ókori keleten mindenki ismert, az az Odysseus volt, ugye görögöknek a nagy hőseposza, amivel ugye arról van szó, hogy Odysseus kalandozásai után végre haza éhezik toprongyosan, senki nem ismeri fel, és Odysseusnak tele van a szíve kételyel, hogy vajon otthon hogy fogják fogadni. És ezért Eumaioshoz, a derékkondáshoz szállásolja be magát először. Ki látja, hogy ez a topis alak, ez egy nagy vándor, és ez az ókorban nagyon szenzációs volt, mert ez volt a blik. Tudjátok, ebben minden pletyka benne van ebben az emberben, és ez jól esik a kondásnak. És egy szép jó vacsora után elkezdenek beszélgetni, és Odysseus

amikor az első vadászaton volt, egy vadkan ütött, és felismeri. A lámmosásban benne van ez a felismerési motivum, de ez még nem lenne elég, mert ez csak az Odüsszeusz, és nem a bibliai kor. Most két bibliai példát, illetve zsidó példát mondok, ami kicsit bibliai függésű. Van egy olyan irat, az első századból, Krisztus előtti első századból származik, hogy a 12 pátriárka testamentuma. Ebben sorban a 12 pátriárka életét mondja el a Biblia alapján, egy kicsit kiszínezve, egy kicsit többet mondva, egy kicsit prédikációszerűbben, így mondom el. Ábrám testamentumában, ugye ez az első, van egy jelenet. Ugye jön a három idegen, Sodoma és Gomorra elpusztítására, emlékeztek Mózes első könyvében, 22. fejezetből erre. És akkor a 12 pátriárka testamentum azt mondja, hogy Ábrahám ugye megvendégeli őket, ez is benne van a Bibliában, és egy kicsit kiszínezve azt mondja, vizet hozat a szolgákkal, és ő maga kezdi mosni a lábait. És miközben mosta a lábát, megnyílt a szeme, és látta, hogy ezek az Isten emberei. Harmadik példa, és egy első század, de ez a Krisztus után, tehát Jézus századából származó példa, egy regényes történet, amely József életét mondják el, nem csak mi szeretjük József életét, az ókorban is már nagyon szerették. Ennek az a címe, ennek a regényes történetnek, József és Aszenát. Aszenátnak hívják József feleségét, ez a Bibliában benne van, ez egy főpapnak a lánya Egyiptomban, ha elolvassátok a Bibliában, látjátok. És ez a történet arról szól, hogy az Aszenát sehogy se akar Józsefhez, ez a gyűjtmenthez hozzá menni, többre tartja magát. És József eljön lánykérőbe. És véletlenül a szolgáknak szabad napjuk volt. De az idegen érkezőnek, aki mégiscsak nagy tekintélyű, mert akkor már ugye a fáraónak a fő-fő szolgája, meg kell mosni a lábát, és egy Aszenát letérrepel József elé, és kezdi mosni a lábát. És akkor megnyílt a szeme, és látta, hogy Isten embere. Miért mondtam el ezt a három történetet? Vajon a lábmosásnál érezzük azt, hogy ez arra való, hogy a tiszteletadásnak az alapjait fedezzük fel. Észreveszed a másikban az Isten emberét? Megnyílik úgy a szemed, hogy ezért a másikért épp úgy meghalt Jézus, mint érted? Mert ha nem, akkor a korintusi levél szerint az van, hogy vétkezik az ilyen az Úr teste ellen. Na mi ez az Úr teste? Ez a gyülekezet, nem? Nem az a kenyér, ami átváltozott, ugye, hogy a katolikus atyafiak mondják. Az Úr teste a gyülekezet. Ha az úrvacsora nem erősít meg a másiknak az ilyen bibliai értelmű tiszteletben tartására. Ez nem azt jelenti, hogy a rangot, vagy a címet, vagy a nevet, vagy a befolyást, vagy a mit tudom én, az itt lévő spirituszt, ami van a fejébe, az tiszteled, hanem az Urat tiszteled a másikba, aki a másikat használni akarja, érted. Ha erre nem nyílik meg a szemünk, akkor nem értjük ezt az igét, hogy mi az, hogy tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Ez nem illemszabály. Látjuk, ez a szeretetnek, a képmutatás nélkül való szeretetnek az egyik fontos ismertető jele. És én úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor pontosan az a baj, hogy az internacionális, még egyszer mondom, legbutább sorát torkunk szakadtából üvöltjük, hogy a múltat végképp eltörölni, ez a nóta átragad ránk is. És elfeledkezünk arról az útról, amin az Isten vezet bennünket, vezeted bennünket, vezet bennünket, és vezetni fog bennünket, mert ennek az útnak az igazi titka bele van írva a másik testvér lelki ajándékaiba. És a te lelki ajándékodba, amivel szolgálnod kell a másiknak. Ha ez nem jön létre, akkor a gyülekezeti névsor nem fog bennünket közösségé vagy gyülekezetté tenni. Amíg nem veszed észre a másikban azt a Krisztust, aki érted meghalt, addig nem látsz jól, addig laodiceai vak vagy. Ezért kell venni nem csak tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhát az emberfiától, hanem szemgyógyító írt is. Adja az Úr, hogy ez a szemgyógyító ír a miénk legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, szerető mennyei édesatyánk,

0: bűnvánó szívvel állunk előtted, mert nagyon sokszor a tiszteletben, a tartásban nem voltunk megelőzőek. Úgy, ahogy te tanítsz bennünket. Tudjuk, atyánk, hogy a szemünkkel van a baj. Nem tudjuk őrizni azt a kincset, amit te a másikon keresztül adtál, hiszen a teremtéskor már ez a feladatot ránk bíztad, és mi ezt tékozoljuk nagyon sokszor. Add, hogy ez a tisztelet ne formális legyen. Ne arról szóljon, hogy a másik ilyen vagy amolyan, ezért tiszteletre méltó, ne külső parancs legyen, hanem belső elkötelezés, és nem a másik ember iránt, hanem te irántad. Mert a te szeretetedet mi mindig emberek szeretetén keresztül kapjuk. Istenünk, kérünk add, hogy ezt a gondolatot mélyen, ami szívünkbe rejtsük, és ne csak ott legyen, hanem napi tennivalóinkban, emberi kapcsolatainkban, ne csak szombatról szombatra, hanem egész életünkben mindig kamatoztatni tudjuk. Köszönjük, hogy ezt megérthettük, kérünk, légy velünk, fiadért Jézusért kérünk erre téged. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekes könyvünk 19. énekét, Úristen, néked zeng az ének. Az első két verszakot énekeljük ebből az énekből.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Az öröm ideje. Jó szombatot, Shabbat Shalom! Az idén, a szeptember 11-én péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786, és beköszönt 5787. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rós Hásaná és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, amelynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely az idén szeptember 20-án vasárnap estétől 21-e hétfő estig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják, a megtérést gyakorolják. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje, Szukót, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én, péntek este 18 óra 36 perckor kezdődik, és október 2-án pénteken 18 óra 21 perckor zárul. A szukot félünnep szeptember 28-ától október 1-ig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele most szeptember 11-én, pénteken 18 óra 46 perckor volt, a kimenetele ma 12-én szombaton 19 óra 47 perc. Ezért lesz az 5787-es zsidó új év hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz, a 385 napos és a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik föl, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, hisz itt egy közönséges és egy szökő év között mindössze egyetlen nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben áll ugyanannyi napból. Egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz. Közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élőidejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken.
1: Kulturális programajánló.
2: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én, szombaton, 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete háromhetes esemény sorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok fölfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi ünnepekig az izraeli kántorkoncertekig. Szeptember 6-án a Dezsőfi utcai Szent Zsinagóga nyitotta meg kapuit, még szeptember 17-én a Rákospalotai Zsinagóga telik meg élettel. A Rós Hásánát ünneplendő, Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is föllép. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézett. a Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Arsakra mottójára is. Az Arsakra fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Az idén ősszel már 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Mérsékelten meleg az idő, helyenként néhol esővel. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, amelyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölé.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt háladással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, Ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni, és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélje a vizsgálati szakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy szeretné megélni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, jó szívvel hívják. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökbe várják a munkatársakat: tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja, írja Istenről Pál apostol Timóteusnak. Isten változhatatlan hűsége biztos alap a vele való kapcsolatban. Sajnos mi emberek viszont sokszor vagyunk hűtlenek ebben a közösségben. Az Agapé Plusz kerekasztal az Isteni hűség csodájáról című beszélgetésben a hűséggel, a házastársi hűséggel kapcsolatban mondják el véleményüket a műsor vendégei. Somogyiné Ficsor Krisztina, református lelkész, és Paróczi Zsolt, baptista lelkész, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettese. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Miben ragadható meg a hűség? Hogyan hűséges népéhez az Úr, és hogyan teljesedhet ki a házastársi hűség? Az Agapé Plusz podcast mai részében ezeket kutatjuk vendégeinkkel, Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel, és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettesével. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és köszöntöm vendégeimet is, Isten hozott titeket.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Mi az első, ami eszetekbe jut, hogyha azt mondom, hogy hűség?
2: Képek jutnak eszembe, mondjuk arról a idős házaspárról, akit látok messziről, ahogy sétálnak és fogják egymás kezét, és látom, hogy egymás segítik az úton, vagy az az asszony a gyülekezetünkből, aki legalább 15 évig ápolta a férjét a nehéz ágyban fekvő betegségében, vagy az az édesanyja, akivel ma találkoztam, ahogy jöttem ki az óvodánkból, és tegnap a kisfiúval sokat foglalkoztam az iskolánkban, mert nagyon nehéz napja volt, és nagyon kiborult szegény, és ma pedig láttam, ahogy az édesanyja jön a három gyerekkel, és megtudtam, hogy egyedül neveli a három gyereket, mert meghalt az édesapa. És ez, ahogy vitte ezt a három gyereket, most ez megint nekem nagyon arról szólt, hogy hűség. Tehát ezek ilyen képek jutnak eszembe, és ezek nagyon megragadók. Tehát olyan, hogy engem is elkötelez, hogy ezen az úton példa, és én is szeretnék ilyen példaként járni, és erről a példáról bizonyságot tenni.
3: Nekem a gyümölcsös jutott eszembe, az érett gyümölcsök, hiszen akkor lehet valóság, hogy beérik egy gyümölcs, hogyha mindenen keresztül végigmegy. Eljön a virágzás ideje, végigmegy, és eljön addig is, hogy ez termésé fordul. A hűség van még minden mögött. Azt, hogy valami teljessé lehet, kiteljesedhet. Ennek a hátterében. És amikor a hűségre gondolok, nem tudom elvonatkoztatni a szeretettől. Valahol számomra az igaz hűség szorosan összekapcsolódik a szeretethez, egy érzéshez. Mind a családban, mind az Istennel való kapcsolatunkban. Ez tesz igazán értékké számomra a hűséget, a kitartást.
1: Körbejárjuk majd alaposan a témát, de kezdjük talán azzal a megértését, hogy definiáljuk, hogy mit is jelent az, hogy hűség. És amikor definíciót alkotunk, arra kérlek titeket, hogy valahogy különböztessük meg, hogy vajon hogy használja ezt a szót a világ, és mi volna a keresztény hűség igazi jelentéstartalma, ha egyáltalán ez nem ugyanaz.
2: Én a definíciót abszolút abból az igei látásból tudom venni, ahol én fölnőttem, amiben belegyökereződött az életem, és ahol elköteleződött a szolgálatom, és én úgy látom, hogy a hűség isteni tulajdonság, a hűség maga Isten, vagy hűnek lenni igazán Isten tud bennünket megtanítani, vagy mondjam így, hogy a hűség gyümölcs, akkor ahogy Zsolthoz kapcsolódva, és ezt az Istennel való kapcsolatból kapja meg az ember. Én azt látom, hogy a hűség egy végtelenül csodálatos kincse Istennek, hiszen ugye azt mondja, hogy akár ezer iziglen is hű azokhoz, akik őt szeretik, tehát ezt az ember fölfogni és elgondolni is hatalmas. Isten hű az ő szavához, hű az ő ígéreteihez, hű az ő cselekedeteiben, hű ahhoz, hogy azt a jót, amit ő eltervezett felőlünk, azt véghez viszi, és be fogja teljesíteni. Nagyon sokszor ugye a Bibliában összekapcsolódnak szavak, ahogy most az előbb is mondtad, Zsolt, a szeretetet, ugye a hűség akár a kegyelemmel, az irgalommal, a jósággal, és hát a leginkább nekem a hűség Jézus Krisztusban mutatkozik meg.
3: Nem tudok attól elvonatkoztatni, ahogy a Biblia tanítja ezt, hogy a hűség az ikertestvér a hitnek. Nem véletlenül használjuk a hitvestárs, hűséges társat is. Egyébként tényleg így van, csak szövegkörnyezet alapján lehet kimondani, hogy ez most hit vagy hűség, mert ugyanazzal a kifejezéssel fejezze ki az új szövetség ezt. Azért, mert annyira közel áll egymásból, hogy amiben és akiben hiszek, amellett tartok ki, akkor egy csapat része vagyok, egy kisebb vagy nagyobb csapatnak, amin belül vagyok, aminek része vagyok, ami mellett kitartok, akiben hiszek. Isten is így tekintett ránk, így teremtett meg. Ezzel a szeretettel és ezzel a hittel és hűséggel, és hiszem azt, hogy tényleg így van, hogy az Isten maga a hűség, abból fakad a mi hűségünk is, és ez a fajta bizalomra épülő kapcsolatrendszer az, ami alapja, én úgy gondolom, a hűségünknek. Nem egyszerűen lojalitás, ami megint fontos szerintem a világi értelem, vagy az általános értelemben, sokkal inkább számomra egy mély kapcsolódás, amiben megélhetem magamat, de segítek, hogy a másik is azzá legyen, akinek Isten megálmodta.
2: És akkor tulajdonképpen ehhez kapcsolódva, ugye, amit kérdeztél, Gergely, hogy a világ hogyan gondolkozik erről, ugye ott is lehet elvekhez, vagy meggyőződéshez hűnek lenni, de azért én azt tapasztalom, hogy ahogy az ember változik, mert a környezet hatására és sok minden hatására változhat az ember, akkor ugye ez is meginok, hogy most igazából mihez is, mi az a origó, amihez én hű vagyok, de ha Isten ott van, mint legfontosabb, mint kőszikla az ember életébe, akkor ez nem változik a koordinátorrendszerbe, hanem benne biztos, hogy mit is jelent, mihez vagyok, kihez vagyok hű.
4: Azonban, ha azt mondom, hogy hűtlenség, az más, több vagy nagyobb hiány, mint egyszerűen a hűség hiánya?
3: Egy kicsit visszautalnék arról a hit és a hűség kapcsolatára, hogy maga a hitetlenség megfogan benne, és igen, van egy ilyen része, én úgy gondolom, hiszen ha megnézzük, ahogy elszakadtunk az Istentől, nem szoktuk azt mondani, hogy hitetlenségből tettük, de valójában igen, az egy hűtlenség volt. Hűtlenség volt Isten szeretetéhez, ahhoz a közösséghez, amelyben meghívott bennünket, és így hűtlennek lettünk ahhoz, amit kaptunk az Istentől, és ezért számomra ennek a negatív értelme az, hogy hűtlenség, az egy nagyon erős kifejezés. Annak ellenére, hogy Isten valamiatt ígért, hogy ha még hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű lesz hozzánk.
2: Talán még ezt nem mondtuk, hogy a Bibliában szövetségi hűség van jelen, például az ószövetségi szóval, és a hűtlenség akkor nekem ezt is jelenti, és szerintem világi értelemben is jelentheti ezt, hogy a szövetségnek a megszegése, vagy a szövetségnek a feladása, akár baráti értelemben, akár munkatársi, akár házastársi értelemben egyfajta szövetség köttetik, egyfajta megállapodás, egyfajta akár szóbeli, akár mások előtt kimondott szövetség, és a hűtlenség ennek a megszegése.
3: Talán hol a képpel használhatnám, hogy a hűség az, amikor együtt készítünk valamit, együtt alkotunk, a hűtlenség az, amikor ezt összetörjük, amikor ezt megtörjük. És ebbe ez a legnehezebb, hogy utána újra kell építeni. De hiszek az újraépítés lehetőségében.
4: Beszéljünk akkor mindenképpen majd az újraépítésekről is. Itt az Agape Plus podcastban beszélgettünk már Isten hűségéről. Annak a beszélgetésnek a linkjét elhelyezzük e videó leírásában, hogy vissza lehessen hallgatni könnyedén. Ti hogyan élitek meg az ő hűségét? Vagy hogyan éltétek meg? Volt olyan, akár katartikus, akár egy nagyon csöndes, de szép pillanata az életeteknek, amikor azt éreztétek, hogy ez itt, amit most tapasztalok, ez Isten hűsége.
2: Például ma nagyon megéltem, mert a mai napi igénk nekünk a reformátusoknak a lábmosás története, és abban van ugye ez a mondat, hogy szerette a tanítványait mindvégig. És ez, ugye ebben nincs benne a hűség szó, de mégis az egész ezt fejezi ki, hogy mit jelent, hogy Isten hűséges, hogy mindazon keresztül, ahogyan nem értették a tanítványok, nem úgy tettek, ahogyan esetleg Jézus tanította nekik, ugye még akkor itt előtte volt az Úr Jézus Péter tagadásának, Júdás árulásának, de mégis ezt mondja ott a lábmosásnál, János ezt állapítja meg róla, hogy mindvégig szerette őket. És akkor egyszer csak fogja ugye a kendőt, és megmossa az ő lábaikat. Tehát ez ma nekem olyan gyönyörűen kifejezte, ez a mindvégig. És hogy ebbe benne van a múlt, a jelen és a jövő. Még amit meg se tettem, az is benne van. Különben pedig igen, az életem minden pillanatában tapasztaltam azt, hogy lehetséges, hogy emberek hűtlenek lettek, vagy lehet, hogy emberekre nem úgy tudtam számítani, mert hát emberek, és lehet, hogy emberek nem tudtak én rám sem úgy számítani, mint ahogy ők gondolták volna. Tehát, hogy az emberi töredékenységünk, de hogy Istenre mindig számíthatok, hogyha hozzájövök például imádságban, hogy ott van, beszélhetek vele, hogy meghallgat, hogy válaszol, hogy körbeölel, és hogy ez annyira valóságos. Tanácsot ad, hogy vezet, hogy felemel, és hogy amikor elbuktam is, és görbeutat tettem, akkor is ott volt, és akkor is újból megszólíthattam. Tehát tulajdonképpen végig azt láttam az életemben, hogy az a kapcsolat, ami benne van, az nem én miattam élő és biztos, hanem ő miatta. De hogy ő miatta biztos.
3: Számomra talán Isten hűségének az első és legnagyobb rácsodálkozása a megtérésem volt. Amikor fölismertem azt, hogy Isten nem csak egy távoli valóság, egy lény, aki valahol van, hanem hogy az Isten jó, az Isten hűséges és keresett engem. És az igéje ma is való és igaz és hűséges ahhoz, amit kimondott, amit megígért, és ezzel engem is eltalálta a szívemet, a lelkemet, átformált. Ez valami hihetetlen dolog volt rácsodálkozni, megérteni, átélni, hogy képpen, mint ha átölelne az ő hűsége, és befogad, és magával ragad, és utána ez ilyen naponkénti tényleges rácsodálkozás, hogy még mindig. Annak ellenére, amilyen vagyok, egyszerűen ad reménységet, és ez is az ő, én úgy gondolom, a hűségéből fakad, hogy minden rossz, minden negatív hatás ellenére, akár ami belőlem fakad, akár ami másokból, az Isten hűsége segít tovább. Az, ahogy rám tekintés, hogy nem mondott le rólam, még mindig hisz abban, hogy az ő terve valója rávál az életembe, és ez engem is bíztat, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.
2: Ahogy Zsolt beszélt, elém jött az, hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelent életem során az ígéreteiben megtapasztalni a hűséget. Tehát, hogy ahogy az ember olvassa naponta a Bibliát, abban rengeteg ígérete van Istennek, és hogy ezeket aztán, ahogy Isten megadja személyesen ezeket az ígéreteket, vagy például egy nehéz helyzetben, ahogy kap az ember biztatást az igéből, és aztán arra ráállni, és akkor később megtapasztalni, hogy igaz volt. Szóval ebben is nagyon megtapasztaltam a hűségét. Egyszer valakiről olvastam, aki úgy olvasta a Bibliát, hogy mindig odaírt K meg M betűket, és valaki megkérdezte, hogy mik ezek a betűk, és akkor az volt a K betű, hogy kaptam ezt az igét, és a másik meg, hogy megtapasztaltam. és hogy Isten betölti, amiket megmondott, amiket megígért, amikre rá lehet állni, azokat aztán megtapasztaljuk, és ez óriási erőt ad. Ez, hogy biztosan számíthatok a szavára, az ígéretére, és biztosan számíthatok, hogy azokat megcselekszi.
4: Mindez jelenti azt, hogy Isten az, aki hűséges, hogy ő a hűséges? Vagy hogy fogalmaztatok még az elején, hogy a hűség maga Isten?
3: Egyszerre Istennek a tulajdonsága az ígéreteihez való hűség, de maga az is, hogy amit ő kimond, ahhoz hűséges lesz. Tehát, hogy merem azt mondani, hogy ahogy Isten a szeretet is, ő a hűség is egyben, tehát egyrészt maga és a tulajdonsága is, mert amikor csodálom őt, amikor követem őt, akkor mindig ezt tapasztalom, és hát az egész ige, a Bibliának a teljessége erről szól, hogy Isten az ő tervéhez akkor is hűséges, amikor mi elrontottunk valamit, és helyreállít, és újból segít abban, hogy oda találjunk hozzá. Tehát, hogy én egyszerre érzem mind a kettőt.
4: Lehet az ember hűséges Isten nélkül?
2: Én keresztény emberként úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a Szentlélek gyümölcse, és mindenképpen az ő ajándéka, hogy hűségesek tudjunk lenni, vagy mondjam így, hogy a legdöbbenetesebb példa erre ugye Péternek a példája, most itt vagyunk a bőjtben, és lassan ez a történet szembe jön velünk, amikor ugye Péter azt mondja nagy lelkesen és elkötelezetten, hogy hát mentsen Isten, Uram, nem eshet meg az veled, hogy keresztre menj, amikor Jézus kijelenti ugye a szenvedését és a keresztre menetelét, és hogy én érted, akár a halálba megyek, és bármit megteszek, és akkor ugye, aki ezt mondja, az bukik el először. Lehetnek úgy gondolom nagy szavaink, és lehetnek nagy elhatározásaink. Egy idő után mindannyian oda jutunk, hogy fogy az erőnk, vagy a megpróbáltatásokban, vagy amikor a nehézségekbe kerülünk, akkor kell egy plusz erő, ahonnan merítsünk, hogy azt abban meg tudjunk állni. Tehát, hogy megpróbáltatnak a szavaink, és megpróbáltatik a hűségünk, és ezekben a próbákban egész bizonyosan, hogy az Isten ereje kell hozzá.
3: Az Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, benne ott van a hűség, ezért az egész emberiség ebből valamit kapott. Tehát természetes, hogy hitetlenül is valakiben ott él a hűségre való vágy, és az is, hogy valahol ez megjelenjen benne. De mindahogyan sok minden mást, ezt is sikerült eltorzítanunk, és ezért a hűségnek a teljessége, az még mindig csak az Istennél van. Nála találhatjuk meg, illetve belőle meríthetünk. Ezért a másik rész, én úgy gondolom, hogy szükségem van Istenre ahhoz, hogy jól értsem a hűséget, és ebben tudjak akár nem csak hogy növekedni, fejlődni, hanem tudjak ezáltal mások mellé is odaállni, vagy kitartani.
4: Mindez, amiről eddig beszélgettünk, mit jelent az emberi kapcsolatainkra nézve, a hétköznapok nyelvében, vagy helyzeteiben?
2: Adja Isten, hogy apró pénzre tudjuk vártani mindazt, amit kapunk, látunk Istenről, amit megtapasztalunk, amit nyerünk tőle, amivel ő megajándékoz. Mert hát minden nap ajándék, tehát az is az Isten hűsége, hogy ma följött a nap, és hogy itt lehetünk. Tehát mindannyian ebből merítünk. Ő megígérte, ugye ez az ő szövetségi hűsége, hogy a szivárványban jelet adott arra, hogy nem lesz özönvíz, és hogy megőrzi ezt a földet, ameddig ő akarja. Tehát, hogy mindannyian ebből az ajándékból élünk, és hát adja Isten, hogy ezt aztán tudjuk a mindennapokban apró pénzre váltani, akár a házastársammal, akár a hivatásomban, ahova elhelyezett Isten, a gyermekeimmel kapcsolatban, és annyiféleképpen, egy barátságban, vállalásaimban, nagyon sokféleképpen jön ez elő.
3: Én a nagy parancsolatokat szeretném párhuzamba hozni. Az egyik a szeretet nagy parancsa, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lényedből most lerövidítve, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, ahogy ez Jézus azért hozzáteszi, ahogyan én szerettelek benneteket. Itt a hűségre, hogy légy hűséges Istenhez, és légy hűséges a fele barátodhoz. Ez összefügg. Ahogy Isten hűségét megtapasztalom, és én magam is hűséges vagyok, ez elhív arra, hogy itt az emberek között, a kapcsolataimban ezt megéljem. De így van a 10 igében, a dekalógusban, a 10 parancsolatban is, hogy Isten hűséges volt a népéhez, és azt mondja, hogy ennek a következményei lesznek az, hogy a kapcsolataidban is éld meg ezt a hitedet, éld meg ezt a hűségetet. Én ezt hiszem azt, hogy Isten hűsége erre hív, hogy ezt megéljen a mindennapokban, hogy a kimondott ígéretem, az igenem, az igen legyen. Ne a körülmények változtassák meg ezt, hanem pont az, hogy ehhez hűséges leszek, mert az Isten is megtette ezt velem. Ezek nagyon összefüggenek az saját életemben, meg a mindennapok kapcsolata rendszerében.
2: Most, hogy ide készültem, eszembe jutott az, hogy mennyire jelen van az állatvilágban a hűség, és hogy ez is milyen csodálatos jele annak, hogy Isten alkotott bennünket, és olyan jó volt erre rákeresni, hogy ugye most itt van a tavasz, és nem olyan régen pár hete, ugye pont napi téma volt ez, hogy megszólalnak-e ugye a pacsirták, mert akkor hamarosan jön a tavasz, és ugye aznap is nagyon, én kömeret tenten szeretem a madár hangokat hallgatni, tehát ez nagyon-nagyon megújít. Egyszerűen, ha kimegyek, és csak hallgatom a madarakat, és annyira csodálatos ez, hogy leginkább a madarakra jellemző a hűség az állatvilágból, hogy örökre hűségesek maradnak a társukhoz, akár a barátkeselyük, a rétisas, a vadkacsák, mindegy életre választanak párt maguknak, de így vannak ezzel a hattyúk is, akik szintén a sírik hűségesek a társukhoz. A gólyák pedig nem csak egymáshoz, hanem a költőhelyükhöz is ragaszkodnak. Mindig ugyanoda építik a pompás kerekfészkeiket. Ez kömen nekem azért is nagyon különleges, mert amikor a férjemmel eljegyeztük egymást, akkor énekeltünk közösen egy kórusba, és a kórussal Németországba tettünk egy körutat, Németország Hollandiába. Családoknál szálltunk meg, és éppen egy dél-koreai lánynál volt a német szállásunk, és amikor megtudta, hogy eljegyeztük egymást, akkor két kis kacsát vett nekünk ajándékba. Egy kis piros kacsát és egy kék kacsát, és ez a két kacsa van nekünk még mindig kitéve a könyves polcunkra. Öt költözés után még mindig megvan ez a két kacsa, és nekünk nagyon erről beszélt. Tehát ő is ugyanezt mondta el, hogy akkor legyenek a kacsák így példaképeinké a teremtett világból.
4: Szerintem, én sokat költöztem már életemben, szerintem az is óriási teljesítmény, ha valakinek öt költözés után még mindig megvan a kacsája. Na de, hogyha öt költözés után még mindig megvan a házastársa, az mekkora teljesítmény? Miért van az szerintetek, hogy ma egyre inkább felfigyelünk erre? Ha a dolog negatív oldalát akarom tekinteni, akkor azt mondom, hogy miért van az, hogy ma egyre ritkább az, hogy egy házasság hűségben kitartson a sírig.
3: Visszatérnék ahhoz, hogy a hűségnek mennyi és milyen mély köze van a hithez. Tehát, hogy miben hiszek, minek a boldogságában hiszek. Ha csak a saját boldogságom vagy boldogulásomban gondolkodok, akkor biztos, hogy sokkal könnyebben elhagyom a hűséget is, bármilyen szempontból. És ez a házastársi hűségre is igaz. Ha nem érzem benne jól magam, vannak problémáim, akkor talán ma sokkal egyszerűbb, mert nincs társadalmi nyomás azon, hogy kilépjek ebből. Ugyanúgy ezt megtörjem, ezt a hűségemet, megtörjem ezt az igenemet, pedig általában senkit se kényszerített arra más, hogy igent mondjon, hogy kimondja, hogy szeretlek, hogy hűséges leszek hozzám, mégis megtesszük utána, mintha ez eltűnne. Tényleg megszegjük ebben, és én úgy gondolom, hogy amikor tudok abban hinni, hogy Isten mit adott a páromban, egy olyan társat, akivel teljes lehet az életem, és ezért meg kell küzdenem. Egy költözés után kettő, egy gyerek után kettő. Egyszerűen azt felfedezni, hogy a hűségben Isten csodálatos ajándékokat, ami semmi, hasonlít a kitartáshoz. Tehát aki nem kitartó, az nem ér el majd a célig. Hiába vannak előtte jó dolgok is, de hát egy futóversenyen elindulok, akkor hűségesnek kell lennem mindvégig, hogy beérjek majd a célba. Másképp nem megy. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik nagy csodája az életnek, hogy a hűségnek van értelme, de amikor úgymond végigéljük, megéljük, mert az Isten is erre vezet bennünket. Ez egy csodálatos dolog. Ezért lehet szerintem gyönyörködni azokban az idős emberekben, akik tényleg kéz a kézbe mennek, vagy nem tudják elképzelni az életüket egymás nélkül. Nem azért, mert nem könnyű volt nekik, hanem azért, mert megtapasztalták a hűség csodáját.
2: Ugyanehhez én is kapcsolódom, hogy azért azt látom, hogy nagyon megváltozott világban élünk. Például fogyasztói társadalomban élünk, ahol azért hozzászoktunk most már ahhoz, hogy nem hosszú időre veszük meg a dolgokat. Míg mondjuk az én szüleim mondjuk egész életen keresztül használtak egy mosógépet, ugye most már nagyon töredék ideig használjuk, és már nem is akarjuk megjavítani, mert eleve úgy van gyártva. Tehát ez is, ennek is van lenyomata a kapcsolatainkra, de van lenyomata annak is, hogy azért a humanizmus óta az ember került a központba. Az ember fölmagasztalása került a központba, és ez azt jelenti, hogy a körül forgunk, hogy mi jó nekem, mi az, ami az én igényem, mi az, ami az én vágyam, mi az, ami a nekem a szükségletem, és sokkal kevesebb hangsúly van arra, hogy valójában Isten mit akar, Istennek mi a terve, és mi a másik. Hogy szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat. És még így azt is látom, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol az élmény, a látvány, az egyedi, a különleges, ezt hajszolja az ember. Most a házasság hetében volt az egyik előadásban erről szó, hogy a mai embernek olyan egy kicsit a hűség, mintha azt mondanánk, hogy minden nap ugyanaz lesz az ebéd. És akkor ez...
4: Ha a hűség unalmas?
2: Mintha a hűség unalmas lenne, igen. Tehát mintha ez lenne a mai társadalom felfogásában. Pedig hát nagyon nem. Tehát így, ahogy most Zsolt mondta az előbb. Én ilyeneket írtam föl magamnak, mert egy kicsit otthon ezt átgondoltam, hogy nekem a hűség az védelem, nekem a hűség az ajándék, az növekedés, az biztonság, a beteljesedő öröm. Tehát, hogy messze van az unalomtól, csak valahol, ahol most tart a kultúránk, az mintha ez súlykolna.
4: Alakítható ez? Változni fog ez a kultúra?
3: Én nem gondolom, hogy ez jobb lesz. A felgyorsulással együtt ez is együtt jár, hogy már hamarabb akarunk eredményeket, de a hűség pont arról szól, hogy meg kell várni. Még elvetjük, még kicsirázik, még virágba borul, ahhoz pedig idő kell. A hűség annak a megélése, hogy időhöz vagyunk kötve, és ebből hozhatjuk ki a legtöbbet, és nem abból, hogy minél több dolgot fogunk belezsúfolni. De ez most külső kényszer ránk. És ezért nehezebb, én úgy gondolom, a hűséget is megélni. De hát ez az időknek is a körülménye. De mivel Isten nem változott, az viszont csodálatos, hogy ha hozzáfordulunk, és amikor hozzáfordulunk, az ő hűsége nem lett más azért, mert most a 21. században, 2026-ban élünk. Ugyanaz, mint a teremtéstől kezdve. Ez a jó hír számomra, ezért vagyok bizakodó mégis. Abban nem, hogy úgy általában globálisan a világ jobban meg fogja érteni a hűséget.
4: Beszélünk az elköteleződés válságáról. Ez valójában a hűséggel kapcsolatos attitűdünkhöz kötődik? Tehát amikor azt mondjuk, hogy az elköteleződés válságban van, és ez aztán kihat hivatásválságokra, házasságok válságára, akkor ide érünk? Ez a gyökere? Ahogy a hűséghez hozzáállunk, vagy éppen nem állunk hozzá?
2: És akár kezdhetjük ugye onnan is, hogy nem is köteleződnek el fiatalok, tehát hogy egyre kevesebben választják azt, ugye, hogy igen mondanak hosszú távra a másikra. Nagyon sokan mondják azt, ugye, hogy szabadságra vágynak. Egy angol gondolkodó, Chesterton mondja azt, hogy ez nem szabadság, hanem a bizonytalanság jele. Én nagyon egyetértek ezzel, hogy ez egyfajta akár önmagukban, akár a másikban, akár a jövőben való bizonytalanság jele. Ugyanakkor azt is bizonyosan látom, hogyha az ember a kősziklát, a fundamentumot megtalálja, akkor bizonyosságot is talál. És erre nagyon-nagyon nagy szükség van mai korban is.
3: Egyébként mindaddig, amíg önmagunkban bizonytalanak vagyunk, vagy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, miért élünk, miért küzdünk, csak egy rövidebb célokat tudunk meghatározni, addig nehéz hűségesnek is lenni. Mihez? Ezért jó, hogyha az alapokat megtaláljuk. Ilyen egyébként a házastárs, és ha benne megtaláljuk azt, akivel teljes lehet az életünk, ez a bizonyosság segít abban, hogy hűségesek legyünk, ez a fajta hit. Ha magamban sem tudok bízni, hinni, még magamhoz se tudok hűségesen, és saját ígéreteimhez. Megígérem, hogy le fogok fogyni, de mégsem teszem meg. Saját magamhoz nem vagyok hű, pedig csak ahhoz kellett volna az elképzeléseimhez. Ez a bizony, a sok-sok bizonytalanságból fakad. Leginkább az, hogy mások elképzeléseit akarjuk megélni, és talán nem éppen a mindenható Istenét, aki a legjobbat akarja számunkra.
4: Ez kapcsolódik ahhoz a zajhoz, ami körülvesz minket. Média zaj, a közösségi média, az utcák zaja, az a zaj, ami akár így, akár úgy egészen a hálószobáig belopózik, hogy már nem tudunk csendben lenni, és akkor persze, hogy ha tetszik, a világ ránk kényszeríti a különböző elvárásait, és már nem azt tekintjük, hogy mit gondolt el rólunk Isten, de már azt sem tudjuk tekinteni, hogy egyáltalán mi mit gondoltunk el a holnapi napunkról.
2: És ez egy nagyon-nagyon fontos, amit fölvetsz kérdésként, hiszen ugye itt vagyunk a bőjtben, és olyan fontos lenne, hogy a bőjtben meg tudjunk állni, és el tudjunk csendesedni, és valóban sokkal inkább rajtunk van az a nyomás, hogy megfelelni annak a sok képnek, ami körbevesz, vagy megfelelni annak a sok ideának, ami körülöttünk van, vagy annak a sokféle like-nak, vagy sokféle feltett képnek, ami velünk szembe jön, ami sokszor hamis, sokszor éppen csak a kép kedvéért készült, de inkább ezek után megy az ember, vagy ebbe méri meg magát, miközben ha elcsöndesedne és csöndbe lenne, akkor megtalálhatná ott abban a mélyben, hogy hogyan is találhatja meg önmagát, hogyan is találkozhat önmagával, és találkozhatott a mélyen Istennel is, aki éppen ebben akarja megerősíteni, hogy ki is vagy te.
3: Olyan ez, mint egy zajló folyó, ami magával ragad bennünket. Nehéz kiszállni is belőle ez a külső erős hatás, és a mai technikai lehetőségek ezzel valóságos, hogy minden pillanatban hatással van. Ilyen nem volt a történelemben, hogy a mobilkészülékünkön keresztül 24 órán keresztül lehetséges, hogy ebbe belekerüljünk, ebbe a sodrásba, és ennek van egy szédítő ereje, egy magával rántó ereje, és ebben belekerülünk. És itt ilyen szempontból az Istennek a jelenléte, vagy a hitünk, és a hűségünk hihetetlenül fontos, hogy megálljunk, hogy legyen kapaszkodó, hogy ne csak magával sodorjon, hanem tudjuk, hogy hol kell megállnunk, hol az, ami, ahol mi vagyunk, akikhez tartozunk, akikkel teljesek lehetünk.
4: Ugyanakkor, amit mondasz, Zsolt, én abból azt is fejtegetem, hogy ez tanulható. Tehát nincs minden veszve, ha azt érzem, hogy ez az én életemet most nem jellemzi, akkor nem kell kétségbe esnem, hogy oké, ez a busz elment, és nem jön másik, hanem felszálltok a következő buszra, és haladhatok.
2: Igen, milyen, ahogy Zsolt beszélt, úgy elképzeltem magamba, vagy ez a kép jött elém, hogy Isten ott van, és kitárt karral van felénk, emberiség felé, meg egyenként felém, aki mondjuk még este is pörgetem a telefonomat, mondjuk most nem kifejezetten magamról beszélek, hanem úgy általában az emberről, és Isten meg ott van, és azt mondja, hogy még mindig itt vagyok, és még holnap is itt vagyok, és még tárom a karomat feléd, szóval, hogy olyan döbbenetes ezt megtapasztalni, és olyan sokszor élem át eszköme lelkészként is, hogy amikor ezt mondják nekem, hogy egy-egy gyerek kapcsán, hogyha például az iskolánkban Julianna református általános iskolában találkozunk valakivel, és akkor ő mondja, hogy de hát én nem így nőttem, de most ide hozom a gyereket. És akkor, ha mondom ezt nekik, hogy hát ahány éves ön most onnan lehet ezt elkezdeni. Tehát, hogy nem zárult le semmi attól, hogy eddig nem. Itt most van lehetőség, hogy innen igen, és úgy nagyon sokszor rácsodálkozom erre, úgy, hogy fölcsillan a szemük, hogy tényleg. Tehát, hogy valóban. És hát remélem, hogy akkor az hat, hogy valóban.
3: Azt a bibliai példát hoznám, vagy kérdést, amit Jézusnak tettek volna, hogy hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hogy megbocsássak. Hányszor lehetek hűtlen az Istenhez, hogy ő még visszafogadjon. Talán még 7-szer is naponta, vagy 70-szer, 7-szer is. Ez a csodája az Istennek, hogy tényleg van lehetőség erre. Amíg élünk, addig Isten hűsége még körülvett. Tehát ő döntött arról, hogy még nem mondott le rólunk, és arról is, hogyha kell, akkor újra kezdeni, hogy tanuljuk újra. De én hiszem azt, hogy úgymond ez tanulással is nem csak hogy fejleszthető, hanem megértéssel azt, hogy ennek mekkora jelentősége van. Az élet minden területén egyébként, nem csak az Isten való kapcsolatunkban, és nem csak a házasságunkban, hanem úgy összességében, hogy az igenünk tényleg igen legyen, hogy kitartsak amellett, de ez, hogy Isten erre bátorít és biztat bennünket, vagy engem biztos naponta, ez egy nagy csodája az életnek. Ezzel nem visszaélni kéne, vagy hát nem ez a lényege, hanem azt, hogy van lehetőség ebben megerősödni, vagy helyreállni.
4: Mikor vagyok hűtlen? Mit jelent a hűtlenség a házasságban? Az csak a fizikai megcsalást jelenti? A félrelépést?
2: Egyértelműen gondolatokkal kezdődik, egyértelműen szerintem azzal kezdődik, amikor a szeretet kezd meghidegülni, vagy valahol távolodunk egymástól, és lehet, hogy az már akár évek sora, és aztán egyszer csak valamiképpen belép lehet egy harmadik, vagy pedig valaki máshogyan lép ki a helyzetből. Biztos, hogy ennek egy jóval korábbi előzménye van. Ezért is annyira fontos, ahogy volt most a házasság hete, hogy folyamatosan ápolni, folyamatosan dolgozni a kapcsolatokon, meg azon is, amiben bármiképpen belekerültem helyzet vagy munkahely, mert ha azt nem ápolom, akkor az a betegség csak rakódik.
3: Azt tapasztaltam, hogy ez úgy függ össze a hűséggel is, amiről beszéltünk, hogy valami megtörik a kapcsolatunkban, akkor kezdődik a hűtlenség. Amikor nem hiszek abban, hogy a másik az én párom, a társam, akivel együtt teljes lehetek. Amikor ez elhomályosodik, vagy már nem is játszik, már csak egymás mellett élünk, vagy küzdünk, de kimarad ez a szeretetből fakadó hit, vagy hit abban, hogy mi egy csapatban vagyunk. És ugye ennek lesz egy következménye, hogy kilépek, és máshova is, de sokkal hamarabb elkezdődik, ezért hamarabb észre lehet venni, és hamarabb lehet benne gondolkodni, mielőtt nagyobb baj lenne, mielőtt már visszafordíthatatlan lenne, mert azt látom, hogy vannak pontok, amikor iszonyú nehéz már visszafordítani egy házassági törést, és nem feltétlenül akkor, amikor megtörténik ez a félrelépés, megcsalás, hanem már előtte belül valami elment, és ezt magunkba kell, hogy hiszem azt, hogy az a hölgy, akit fiatal, én 18 éves voltam, amikor megkértem a feleségem kezét, és nem bántam meg egy pillanatra sem. Ténylegesen. És csodálatos átélni, hogy ugye 35 év után ennek megvan nem, hogy az unalmas része, hanem pont ellenkezőleg, hogy egyre több jó dolog jön be. Én merem azt mondani, hogy most szerelmesebb vagyok, jobban szeretem a feleségemet, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor lehet, hogy annak egy másik ágát láttam, de most ez mélyebb. És ehhez kellett a hűség viszont. Kellett több nehézség, válság, megtérés, amit át kellett élnem ahhoz, hogy lássam, hogy ez micsoda érték, hogy az Istentől kaptam egy ilyen társat.
4: A válságok akkor igazából erőforrások lehetnek a hűségünkkel kapcsolatban is, a házasságainkban is? Tehát nem feltétlen az az egészséges vagy jó reakció, a helyes reakció, hogyha egy válságot, mint gordiuszi csomót úgy próbálunk átvágni, hogy akkor ennek itt legyen vége, hanem érdemes a sokkal fárasztóbb, sokkal izzasztóbb utat választani, mert lehet, hogy valami sokkal nagyobbat hoz ki belőle az Úr.
2: Feltétlenül ebben abszolút, mint személyes megtapasztaló is nagyon tudok kapcsolódni, és mint aki látom ezt családok életében, hogy igen, hogyha azokban a nehezekben lehet ez ugye egy betegség, lehet ez egyszeren a különbözőségből fakadó válság, lehet, hogy akár egyfajta már mélység abban, hogy különben széthúznak, vagy akár már a megcsalás szélén lévő válság is, de ha ebből újból tudnak épülni, akkor egy sokkal magasabb szintre kerül a kapcsolat, vagy nagyon tudnak abból építkezni, hogy ezt a mélységet megéltük, és akkor most már máshonnan indul tovább. Nagyon jó volt, ahogy idefelé jöttem, úgy Isten elém hozott több ilyen családot, akikkel ezt átélhettük a gyülekezetből.
3: Vannak a házasságban, a kapcsolatokra nézve is, ilyen normatív válságok, amik mindenképp bekövetkeznek. Tehát nem tudod elkerülni őket, mert az életből fakadnak. Ilyen például a gyermek születése, hogy megváltozik a körülmény, és megváltozik a kapcsolatrendszer is. Nem rosszabb lesz, nem más, de hogy nehezebb bizonyos értelemben mindenképp az egymással való kapcsolatrendszer, hiszen belép egy pici baba, akire oda kell figyelni. De ilyen az a normatív válság is, amikor már az érzelmek nem ugyanazok, mint előtte, nem ugyanazt a heves érzelmeket érzem, hanem föl kéne építeni azt a mély szeretetet, ami egyébként majd erősebb lesz, mint ami az elején elindult. Ilyen, amikor a gyerekek kirepülnek, és meg kell újból találni önmagunkat, hogy miért vagyunk együtt, nem csak azért, hogy a gyerekekért együtt küzdjünk, hanem önmagunkért, egymásért, és milyen jó, hogy végre együtt sétálhatunk, és nagyokat beszélgethetünk, amit előtte talán így nem tehettünk meg. De ezek válságok, normatív válságok, és ilyenkor nem kell ezektől egyáltalán nem, hogy nem szabad megijedni, hanem ezek azért vannak, hogy erősebbek legyünk, átéljük ezt a sokféle küzdelmet az életben, és vannak olyanok például, hogy betegség. Még azt is mondhatnám, azt sem fogunk elkerülni, egyiket sem. Ezeket jól fogalmaztad, hogy ezek nagy lehetőségek arra, hogy a hűségünkben is megerősödjünk, mert az alapvetően döntés. Az, hogy tudom, hogy valamit megígértem, és jól végig gondoltam, hogy az Isten szerint való, és az Isten azt megáldja, megsegíti, mellé áll.
4: Az Agapé televíziós adásában elhangzott, hogy érdemes visszanyúlni a házassági eskühöz, annak szövegéhez, az évek múlásával is. Tapasztaltátok ezt ti is?
2: Igen, nekünk hosszú évtizedekig ki volt téve a hűtőre, konkrétan a házasság.
4: Ott azért elég gyakran látja.
2: Igen,
4: az ember,
2: és tényleg minden héten biztos elolvastuk meg. Meg főleg az elején volt olyan, hogy tudatosan elővettük, és végigolvastuk. Különben az elején, hát azért legalább 10 évig tettük azt, hogy nagyon sok házassággondozó könyvet olvastunk együtt. Tehát ezt minden héten volt legalább egy-két este, amikor tudatosan olvastuk ezeket a könyveket együtt, mondjuk egy 5 oldalt, és akkor azt átbeszélgettük. És így van a könyves polcunkon egy polcnyi, ami így a házasságunk elején segített bennünket, mert nekünk például elég erős válság volt az, hogy ami a kezdetben különbözőségként vonzott egymáshoz bennünket, tehát pont az volt jó, hogy de jó, ő más, aztán egy idő után pont az zavart, hogy miért nem olyan, és miért nem ugyanaz. És akkor nagyon jó volt ezt megtanulni, felépíteni, hogy ez kiegészíti egymást, és hogy ez éppen erősítheti a kapcsolatunkat, mert ami nekem nincs, az neki van, és ezzel lehetünk erősek, de ezt egy idő után meg kellett harcolni, tehát nekünk ez egy válság idő volt egy olyan mondjuk olyan 6-7. Évben.
3: Visszanyúlás az igenemhez, a fogadalmamhoz, az egy alapkérdés, mert azt én tettem, az belőlem fakadt, azt komolyan gondoltam akkor. És a hűségnek ez a lényege, az egyik fontos területe, hogy amit akkor komolyan gondoltam, lehet, hogy most más érzelmeim vannak, más gondolataim, de visszanyúlok oda, ahonnan elindultam, hiszen végig kell gondolnom, hogy miért mondtam, ha pedig akkor kimondtam, akkor önmagamhoz vagyok igazából hűtlen. Az én saját szavamhoz leszek először hűtlen. De milyen ember vagyok? Hiszen az emberségünknek pont az Istenre teremtett, az a egyik legnagyobb dolog, hogy ez a hűség beleépül az életemben, az életünkbe. Én olyan típusú vagyok, hogy így ezt úgy gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Megtanultam, sportoló is voltam, hogy akkor küzdeni kell. De egyébként meg kimondtam, megcsinálom, küzdök. De a házasságban rá kellett jönnöm, hogy ez nem magától megy, nem úgy van, hogy kimondtam az igent, és akkor ez biztos, hogy mindent visz, és mindent rendbe rak. Komolyan kellett dolgozni azon, hogy a hűség valóságos legyen, nem csak visszanyúlva a régi igenemhez, hanem a mostani igenemhez, hogy újból kimondjam az igent, ma is, most is. Lehet, hogy segít a visszanyúlás, de most ki kell mondanom, hogy igen, ő az én párom, én benne hiszek a vele való kapcsolatban, abban, hogy így teljes, és így kerek az életem.
4: Gyógyítható a hűtlenség? Tehát mi van akkor, hogyha hűtlen voltam a szavak hűtlenségével, a gondolatok hűtlenségével, a tettek hűtlenségével?
2: Én nagyon nagy örömmel tudok erről vallani, hogy igen, és mióta a családkonzulens szakot is végeztem, azóta több, vagy sok házaspárral voltunk így együtt, és dolgoztunk együtt, és olyan jó így csak most így visszatekinteni, hogy az elmúlt 10-15 évben hány és hány olyan házaspár van, akik jöttek, és azt mondták, hogy most már tényleg ez az utolsó szalmaszál, de ez már csak szalmaszál, és azóta is megújulva együtt vannak, ahogy együtt mentünk ezen a úton, és hát nehéz utakon, mert volt, aki akkor kezdték földolgozni mondjuk a gyerekkorukat, és abszolút nem

0: látva ezeket a házasságokat, ahogy megerősödtek, és megújultak, és együtt vannak.
1: Úgy látom, hogy a hűtlenség ténylegesen eltör valamit. Olyan, amikor egy virágot letörünk, leszakítunk, az el fog hervadni mindenképp. Azt már nem, azt a részét. Tehát, hogy mi mindenképp valamit elrontottunk. Tehát ezt be kell látni, hogy ez nem olyan dolog, hogy csak valamit tettünk, hanem nagyon komoly sérülést okoztunk. A jó hír mégis az, hogy a gyökér, ha ott van, akkor tud újabb hajtás és újabb virág jönni. És itt fontos az, hogy Istenben még a legelrontottabb kapcsolat is megújulhat. Nem miattunk, tehát nem a saját erőnkből, hanem Istennek az a csodájából, amit a Szentlélek által reménységet ad, és amit előtte kimondtunk, hogy ennek nincs jövője, vége, semmi, nulla eső, nem kicsi nulla, mindent elrontottunk, de Istennél van lehetőség, viszont azt nem kerülhetjük el, hogy szembenézzünk magunkkal, a saját hűtlenségünkkel. Mert az adhat erőt abban, hogy utána Isten által, vagy Isten segítségével, szeretet által újraépítsük. Tehát azt ki kell mondani. Nagyon komolyan szembe kell nézni meg, kik a saját hibámat, a saját bűnömet ebben el kell ismernem. Azért, hogy utána újból kihajtson a hűség. Idő kell hozzá természetesen, tehát nem azonnal működik ez. Amit leszakítottam, az nem fog azonnal visszanyúlni, de ennek az Istenbe vetett lehetősnek, új életnek a csodája, ez egy fantasztikus.
0: És elég sokat beszéltünk ugye a hűtlenségről, és azért a mai korban ez is megfogalmazódik többször, hogy a hűtlenség magánügy. Vagy úgymond az én döntésem, hogy most hű leszek, vagy hűtlen, de hogy sohasem magánügy. Tehát, hogy azért ennek mindig kihatása van a környezetemre, környezetemen belül például a gyerekekre. Tehát én, aki iskolában is jelen vagyok, és ott is dolgozom, tehát nagyon-nagyon élesen látjuk ezt azoknak a gyerekeknek az életén, akiknek ott van ennek a nyoma, hogy egy megtört kapcsolat, tehát hogy nem magánügy, hogy most én úgy döntök, hogy aszerint az én vágyamnak ez nem kedves, inkább ezért máshogy szeretném, nem dolgozok rajta, nem megyek utána, tehát hogy ennek sokan isszák meg a levét.
1: Milyen érdekes, hogy magánügyre hivatkozva szabadítjuk fel magunkat arra, hogy talán hűtlenek legyünk. Közben ez magunk ellen egy vád, hiszen mi a magánügy azt jelenti, hogy én döntöttem. És nem veszük azt komolyan, hogy miközben el akarjuk magunkat felszabadítani, a saját döntésünk volt ez. Mi döntöttünk arról, hogy így lépjünk, és sajnos ennek következményei is vannak. A hűségnek a megújulása segít, hogy fölismerjem, hogy én döntöttem a hűtlenség mellett. És az is, hogy dönthetek a hűség mellett is, mert Isten még mindig hűséges.
2: Akkor itt a beszélgetés legvégén arra kérlek titeket, hogy segítsetek egy támponttal, hogyha szeretném az életemet a hűségben egyre jobban Istenhez szabni, aki a hűséges, és szeretnék egyre hűségesebben élni, hozzá is, a házastársamhoz, az embertársaimhoz, önmagamhoz, akkor hol kezdjem az építkezést, vagy akár hol folytassam?
0: Azt biztosra veszem, hogy a hűség az döntés. Az, hogy döntök amellett, hogy ezen a építkező úton járok, ezen a egyre inkább erősödő úton járok, ezen a szeretet útján járok, ezen a egyre inkább gyümölcstermő úton járok, és ez is biztos, ahogyan erről beszéltünk, hogy ennek van forrása, tehát lehet a forráshoz jönni, és a forrásból meríteni. Én úgy gondolom, hogyha végszó, akkor mindenképpen igét mondanék végszónak, és rengeteg csodálatos ige van a Bibliában a hűségről. Talán a legtöbb szó a Zsoltárokban van. Ahogy így végignéztem a hűség szót a Bibliában, én a legtöbbször a Zsoltárokat találtam, 25 Zsoltár is beszél a hűségről. Annyira csodálatos például a 108. Zsoltár, ahogy azt mondja, hogy szereteted az égig ér, hűsége a magas fellegekig. Ebből a forrásból bőven lehet meríteni. Ezt kívánom a leginkább magunknak.
1: Én is azt gondolom, hogy ez a forrása, az Isten szeretete, és az, hogy ez valóság a saját életünkben nézve is. Nem szoktuk így kifejezni, de jó, ha így is gondolunk rá, hogy Isten még mindig hisz bennünk. Hisz abban, hogy az ő terve megvalósulhat a,

0: az életünkben, és amikor rájövünk, hogy Isten még mindig hűséges irántunk, irántam, vár rám az én növekedésemben, ennek a biztonsága, mint amikor a gyermek teljes biztonságban érzi magát a szülei mellett, még akkor is, hogyha elrontott valamit, inkább hozzájuk menekül, a sírásával mindennel együtt, hogy oda menekülhetek az Istenhez. Nem azban kell bíznom, hogy én biztos, hogy megtartom magamat, hanem az, hogy az Isten épít engem a hűségemben is. És ebbe az a csodálatos, hogy naponta tud ebben megújítani. És ezért én szerintem nagyon érdemes Isten igéjét tanulmányozni, megengedni, hogy tanuljuk, hogy hasson ránk, hogy a Szentlélek egyszerűen ezeket élővé tegye, és azt, amit ő tervezett, az arra rácsodálkozunk, és újból és újból gyönyörködjünk mondjuk a társunkban, a kapcsolatainkban, és ne csak a negatívat lássuk meg, hanem azt a sok jót, amit kaptunk. És akkor ez a hűség úgy tud úgy virágozni és növekedni.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az Agape Plus podcast mai részében Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettesével beszélgettünk. Ne feledjék, Agape című műsorunkkal szerda esténként jelentkezünk a Duna TV-n, podcastunkat pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon, a Spotify-on és a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Vágvölgyi Gergelyt hallották. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Shabbat Shalom! Az idén, a szeptember 11-én péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786, és beköszönt 5787. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rós Hásaná és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, amelynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely az idén szeptember 20-án vasárnap estétől 21-e hétfő estig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják, a megtérést gyakorolják. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje. Szukót, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én, péntek este 18:36 kezdődik, és október 2-án pénteken 18:21 zárul. A szukkot fél ünnep szeptember 28-ától október 1-ig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele most szeptember 11-én, pénteken 18:46 volt, a kimenetele ma 12-én szombaton 19:47. Ezért lesz az 5787-es zsidó új év hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos és a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban alig ha tűnik föl, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, hisz itt egy közönséges és egy szökő év között mindössze egyetlen nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben áll ugyanannyi napból. Egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet, az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi ünnepekig, az izraeli kántorkoncertekig. Szeptember 6-án a Dezsőfi utcai Szent Zsinagóga nyitotta meg kapuit, még szeptember 17-én a Rákospalotai Zsinagóga telik meg élettel. A Rós Hásanát ünneplendő, Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai Zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai Zsinagógában is föllép. A Zsidó Kulturális Fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti zsidó hitközség immár közel 3 évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek! És igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban, a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos, tehát új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől, a büntetéstől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen? Hát akkor kezdhetünk is!

0: Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. 541. kérdésünk volt, mit jelent a nagy csütörtök? A válasz? Az új szövetségben az utolsó vacsora történt nagy csütörtökön, az egyiptomi szabadulás emlékére. Aztán kimentek az olajfák hegyére, Jézus imádkozott az atyához, hogy talán lehetne más megoldás is, mint az a kereszt és bűntenger, ami őre várt, de nem volt. Jöttek, elfogták, megkötözték, elhurcolták, még akkor éjjel a főpapokhoz, hogy kihallgassák. De miért? Mert a főpapok, akik éppen az ő emberei lettek volna, vagyis istené, elhatározták, hogy megölik őt. Teljesen mindegy, hogy milyen vád alapján, csak tűnjön már el. Kihallgatták, és minden hazugságot ráfogtak. Aztán vitték tovább a másik főpaphoz. Verték, pofozták, gúnyolták, hamisan vádolták. Ezzel telt el a nagy csütörtök, vagyis fölkészültek a gonoszok arra, hogy másnap Jézust kivégezzék. Nos, a zsidó emberek másként számolják az időt, mint mi. Mi nálunk úgy van, hogy évfélkor vége a napnak, és már is kezdődik az új, 0 óra, 0 perckor. De a zsidók nem így gondolkodnak. Náluk az alkonyat a nap vége, amikor jön a sötétség. Persze ez mindig változik, hiszen nálunk is más-más időben sötétedik, télen, meg nyáron is. Tehát naplemente idejéig nagy részt ezek történtek ezen a nagy napon. Kérdés. Mit jelent a nagypéntek? Válasz. Miután Jézus megfeszítették, még elintézett néhány nagyon fontos dolgot itt, a földön. A mellette lévő lator megtért, édesanyját Jánosra bízta, példát adott a századosnak hitből. Aztán irtózatos földrengések lettek, megnyíltak a halottak sírjai, és kijöttek belőle az elhunytak. A világ elsötétült, és délután 3 órakor Jézus Urunk meghalt. Kimondta, amiért erre a világra jött. Elvégeztem a földön mindazt, amit rám bíztál, drága atyám, vagyis egyetlen szóval, elvégeztetett. Két nagyon gazdag főúri tanítvány látta ezt, Arimátriai József és Nikodémus, a főpapi bíróság tagjai. Ők levették Jézus testét a keresztről, 34 kiló illatos kenőcsbe tekerték, és elhelyezték Arimátriai József vadonatúj barlang sírjában. És az asszonyok mentek utánuk, és nézték, hogy hova viszik a világ Krisztusát. Sírtak, zokogtak, majd hazamentek, hiszen jött az alkonyat, és törvényeik szerint kezdődött a szombat, amikor nem volt szabad dolgozniuk. Hazamentek, iszonyatos fájdalommal a szívükben, és gyászoltak a többi tanítvánnyal együtt. Kérdésünk volt, mit jelent a nagy szombat? A válasz? A főpapok féltek a büntetéstől, és jogosan, mert az Isten fiát ölték meg. Eszükbe jutott, hogy Jézus ezt mondta korábban, 3. napra föl fogok támadni a halottak közül. Na így aztán félve és rettegve, valamint nagy dühösen, kirendelték a saját katonáikat a sírhoz, hogy őrizzék, vigyázzák, nehogy már történjen valami. A sír elé, a kor szokásának megfelelően, egy óriási nagy kerek követ gördítettek, hiszen oda nem mehettek be, és nem jöhetett ki senki sem. Azért elmondom nektek, hogy ott nem olyan temetés voltam, mint nálunk. Ott egy sziklaszerű barlangba temették a halottat, bekenték mindenféle csoda illatos kenettel, hófehér gyolcsba takarták, lefektették egy kő ágyra, és magára hagyták egy évig. Ezen idő alatt az ottani klímában már csak a csontok maradtak meg. Akkor bementek, és nagy tisztelettel összeszedték a csontokat, és egy értékes kőedénybe tették. Félre rakták, és ezzel vége volt a temetésnek teljesen. Tehát napszállt akkor kezdődött a vasárnap. A mai ünneplők közül kevesen gondolnak ám arra, hogy a szombat is ilyen eseménydús volt. Sokuknak csak a péntek és a vasárnap számít, pedig érdemes ám figyelni a folyamatot. Na, drágáim, akkor most itt vannak a kérdések, már erre a hétre az újak. 544. kérdésünk. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz. Mindazok a dolgok, amik eddig történtek Jézussal, nagyon fontosak voltak, hiszen tanított, bemutatta isteni származását, gyógyított, sokuknak kinyitotta a szívét a pogányok és az utált népek felé. Minden jövendelés beteljesített, amit az atya előre megmondott a népnek, hogy ő fölismerhető legyen. Aztán a sátán késztetésére a főpapok kivégezték őt, mint Isten ellen lázadót, ami azért is nagyon különös, mert maga Jézus Isten, és akkor most akkor lázad maga ellen? Aztán felszögezték a keresztfára. Még péntek este a sírba tették, és szombaton végig ott volt a teste. De vasárnap? Vasárnap történt valami nagyon különös. Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek minden büntetését, de harmadnapra fel fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. Tudjátok, úgy volt ez, mint nálatok sokszor. Mond valamit anyu, apu, a tanár, és ti nem akarjátok azt. Így becsukjátok a fületeket, és nem is halljátok meg, amit nektek mondanak, még akkor se, ha kétszer vagy háromszor is elismétlik nektek. Nos, így voltak a tanítványok, a 12 apostol is. Nem akarták tudomásul venni, hogy Jézus meghal, értük. De a harmadik napra meg föltámad, mert ez a földi munkája. De miért nem akarták ezt meghallani? Három dolog is magyarázhatja. Egyrészt nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa, ez ugye érthető. A másik ok az volt, hogy terveik voltak Jézussal, nekik az embernek az Istennel. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és hadvezér fog föllépni, és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészben nem értették még a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel van. Az asszonyok, akik nagyon szerették Jézust és szívből gyászoltak, kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást. És ott, hát még ma is csodálom és álmulok rajta, nem Jézussal találkoztak, hanem két angyallal, ugyanis a sír üres volt. Az angyalok elmondták nekik, hogy nincs itt a mindenség istene, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljunk. Menjen, adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él, mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Hogy is magyarázzam ezt nektek? Amikor valaki gimis és leérettségizik, vagy egyetemista és megkapja a diplomáját, akkor az volt a legfontosabb cél és nap az életében, mint egy olimpikonnak vagy egy világbajnoknak, amikor nyakába akasztják az érmet, mert mindent azért csinált az iskolában vagy az életben. Ha valaki meg akar tanulni biciklizni, és sok-sok esés és véres térdek után végre megtette az első útját sikeresen, akkor ezért volt minden fáradozása. Ha ezek a sikerek nem lennének meg, akkor a korábbi szenvedéseknek az égvilágon semmi értelme nem lenne. Ez pedig nekünk azt jelenti, hogy ha a világ minden bűne alól az Atya föl tudja támasztani Jézust, hát akkor a mi egyéni életünk bűnei alól is föl tud támasztani az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? Válasz. Isten, a Teremtő Atya, nagyon jól ismer minket embereket, az ő teremtményeit. Azt is nagyon jól tudja, hogy ő minket tökéletesnek teremtett, úgy testileg, mint lelkileg. De sajnos mindkét részről megromlottunk. A testünk öregszik, betegszik, csonkul, fölmondja a szolgálatot, és a lelkünk is pontosan ilyen lett azáltal, hogy hallgattunk a gonoszság csábítására. Így a lelkünk is beteg lett, mert megfertőződött. Ezért, hogy mi emberek fölismerjük majd Jézust, ha megérkezik a földre, és elvégzi megváltó munkáját, Isten nagyon sok proféta által nagyon sok jövendelés mondott róla, ami több mint 300 féle a Bibliában. Amit mondjuk mi is nagyon jól tudunk, például Betlehembe fog megszületni, vagyis kisbabaként érkezik, Júda törzséből jön, és Dávid nemzetségéhez fog tartozni. Lesz valaki, aki hirdetni fogja pontos érkezését, aki lett keresztelő János, Szamárháton vonul be Jeruzsálembe, a szintiszta isteni igazságot fogja hirdetni és tanítani, halálában egyetlen csontját se törik meg, és két lator között lesz, de sorolhatnánk még számtalan ismertetőjegyét. A kérdés most az, hogy te, drága kis barátom, fölismerted-e már a szívedben Jézus ismertető jegyeit, és az övé vagy-e már? Mert ha nem, akkor érted, hiába szenvedett, és halt meg Jézus. De remélem, hogy a válaszod igen, és boldog örömben élsz drága Jézusunkkal, aki már a szívedben lakik. Ötszáznegyvenhatodik kérdés. Mi lett a nép sorsa, aki így elárulta Krisztusát, az Isten fiát? A válasz. Jaj, jaj! A nép sorsa, büntetése szörnyű lett, hiszen nem lehet büntetlenül ilyen égig érő nagy gazságot elkövetni, ráadásul úgy, hogy meg se bánják. Tudjátok, Jézus sokszor figyelmeztette a papokat. Vigyázzanak, mert a szívüket a sátáni gonoszság támadja, és rajta akarják majd kitölteni a bosszújukat, de nem hallgattak rá, holott értették ám, hogy miről van szó. Ez a történet a gonosz szőlő munkásokról szólt. A gazda messzire ment, és birtokát munkásokra bízta, akik jól kerestek rajta. De amikor a gazda elküldte szolgáit, hogy a neki járó részt, mint tulajdonosnak adják meg, akkor mindet megölték. Végül, és ez volt Jézus a történelemben a proféták után, elküldte a gazda egyetlen fiát, hát ha őt megbecsülik. De őt is megölték, mert ezt gondolták, na, hát akkor már milyenk minden. Ez egy nagyon galád dolog volt, de így esett. A papok és a nép is halált kiáltottak Jézusra, aminek szörnyű következménye lett, mégpedig két részletben is. Az első az egy lelki vesztesség volt. A zsidó nép elveszítette azt a jogát, hogy az isteni életet hirdesse a pogány népek felé megtérésre, mert eredetileg ez volt a küldetésük. Isten ezt a szolgálatot most a korábban pogány népeknek adta, mint nekünk is. Ugyanakkor el is távozott az isteni jelenlét a zsidó nép köréből a Fridláda képében. A második nem lelki, hanem testi következmény volt. Jöttek a rómaiak, porig rombolták Jeruzsálemet, a népet kegyetlenül legyilkolták, aki tudott menekült és szétszóródott a világban, és ez így volt 2000 éven át. De az atya megígérte, hogy ez nem végleges. És ime, úgy 80 éve ismét van Izrael, és ismét földjükön élhetnek a zsidó emberek. De sajnos még mindig sokan vannak, akik nem nyitották ki a szívüket Jézus felé, hanem valami nagy, földi királyt várnak még most is, aki majd visszaállítja Izrael, Salamon király korában lévő nagy dicsőségét. Hát mit mondjunk, a nép a legnagyobb királyt kapta, a menny istenét, nem embert, hanem Jézust. De sajnos még nem ismerték föl egészen. De Isten küzd a népért. Reméljük, hogy ők is megtérnek. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre, mégpedig még mindig húsvéti.
1: Amint a pénz a ládában csörren, lelked rögtön a mennybe röppen. Mikor kifizették a megfelelő összeget, boldogan szorították magukhoz a cédulákat, és ettől várták a bűnök bocsánatát. Azt remélték, hogy le lehet fizetni a jó Istent, és övék vagy szeretteikké lesz a mennyek országa. Luther Márton írtózatot érzett, mikor ráeszmélt, hogy ez micsoda álszent aljas dolog, amivel becsapják az embereket. A jó Isten sok más dologra is rávezette, amit addig rosszul értett, vagy az egyházában hibásan képviseltek. Ezeket 95 pontba foglalta, és 1517. október 31-én kitűzte a Wittenbergi vártemplom kapujára. Természetesen ez óriási felháborodást váltott ki az egyházban. A pápa kiátkozta, folyamatosan zaklatták, elfogták, üldözték, így menekülni és bujdosni kényszerült.

0: Salamon kijelenti, hogy az igaz ember irtózik a gonosztól. A gonosz úton járó pedig gyűlöli a becsületes életűt. Mégsem kell megriadnod, mert ha a jó oldalon állsz, Isten a szövetségesed, és ő megvéd téged.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Precis szavunk francia és latin eredetű. Azt jelenti, ami a követelményeknek, előírásoknak, szabályoknak pontosan, különös gondossággal megfelel. A minden részletében helyes, lelkiismeretesen kidolgozott eredményre, feladatra, vagy maximális odafigyeléssel végzett munkára szoktuk mondani, hogy pontos, alapos, precíz. Olyan szemét is jellemzünk-e szavakkal, aki munkáját megbízhatóan végzi, kötelességét idejében teljesíti, vagy a megszabott időre munkahelyén, esetleg más meghatározott helyen, késés nélkül megjelenik, hajszál pontos, szinte órát lehet hozzáigazítani. Márai Sándor meghatározása szerint a pontosság nem csak a királyok udvariassága, hanem minden felelős, rangját ismerő ember kötelessége. József Attila szép tanácsát pedig jó lenne, ha mindannyian megfogadnánk. Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. De vajon érdemes ilyennek lenni? Szerintem igen. Még akkor is, ha ezért nem kapunk megbecsülést. Sajnos néha azt tapasztaljuk az életben, ha valaki igényesen, pontosan, megbízhatóan, precízen végzi a munkáját, akkor nem mindenki szereti. Sőt, a háta mögött megszólják és sértő megjegyzéssel illetik, ezt mondva. Milyen megszállott, munkamániás. Rosszabb esetben talán kiközösítik és elnyomják. Ezt olyan emberek teszik, akikre az ellenkezője jellemző. Csak akkor dolgoznak, ha a felettesük látja, különben hanyag és nem precíz munkát végeznek, ezért irigykednek és nézik rossz szemmel azokat, akik becsületesen, kitartóan teljesítik a kötelességüket. Pedig a precizitás, a pontosság és a megbízhatóság olyan elvárás, amit ha gyakorlunk, hosszú távon siker koronázza. Mert ugyan kifogadna meg olyan szakmunkás dolgozni, akiben nem lehet megbízni. Hanyagul végzi a rábízott feladatát, és selejtes munkát ad ki a keze közül. Azt hiszem, senki sem fogadná fel, mivel mindannyian a minőségi, precíz és gondos munkát értékeljük. Ezen kívül említhetjük még azokat az eseteket is, ha valakivel találkoznunk kell, ne talán egy fontos előadáson szeretnénk részt venni, vagy dolgozni megyünk, nem mindegy, hogy mikor érünk oda. Milyen kellemetlen, ha a másik embernek várni kell ránk, vagy elkésve megyünk be a terembe, ahol már javában folyik az előadás, és zavarjuk mind az előadót, mind a hallgatóságot. A munkahelyről való késésnek pedig anyagi vonzata is lehet. Az, aki szereti a pontosságot, nem engedi meg magának, hogy ilyen előforduljon vele, hanem előre megtervezi az utazását. Korábban indul el, és akkor nem kell szégyenkeznie a késése miatt. Aki mindig pontos, annak egészen biztosan fogják mondani. Milyen precíz és pontos vagy. Köszönöm, hogy időben jöttél, és nem kellett várnom rád. A Bibliát tanulmányozva nagyon sok olyan részeket olvashatunk, amelyek arról szólnak, hogy Isten a rendistene. Ha az általa teremtett világra, alkotásaira nézünk, minden erről beszél. Gondoljunk például az égi testekre. A nap, a hold, a csillagok, a bolygók mind pontosan, precízen haladnak a számukra kijelölt pályán, mert ha egy kicsit is eltérnének, tragédia következne be. Azok a bibliai proféciák, amelyek időmeghatározást tartalmaznak, pontosan úgy teljesedtek, ahogy Isten előre megmondta. Időben sem előbb, sem később. Jézus Krisztus földre jötte is akkor történt, ahogy meg volt határozva. Pál apostol ezt így mondja el számunkra a Galatákhoz írt levele, 4. fejezet, 4. és 5. versében. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.
Bölcs Salamon pedig a Prédikátor könyvében a 3. fejezetben arról ír, hogy mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden dolognak.

0: Mindenkinek az ideje drága, törekedjünk arra, hogy senkinek se raboljuk az idejét azzal, hogy megvárakoztatjuk késésünkkel. Mindannyian szeretjük a lelkiismeretes és alapos munkát. Ezért amennyire tőlünk telik, végezzünk pontos és precíz munkát, amivel nem fogunk bosszúságot okozni a megrendelőnek vagy a munkaadónknak. És ha így teszünk, bizonyára nekünk is fogják mondani, és örömmel halljuk az elismerő szavakat. Milyen precíz! Szép munkát végeztél! Köszönöm! Örülök, hogy időben pontosan érkeztél, és így nem kellett semmit várnom.
1: A műsort szerkesztette Kárpáti Petronella.

0: Orrnyomok az ablaküvegen.
1: Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad. Ímét tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid. Ézsaiás könyve, 49. fejezet, 15.-16. vers.

A szüleidnek már egy órája meg kellett volna érkezniük, hogy hazavigyenek a moziból. Az órodat az ablaküvegnek nyomva állsz, és figyeled, hogy mikor fordul be az autójuk a parkolóba. Aztán leülsz. Nem sokáig bírsz egy helyben maradni, felállsz újra, és bámulsz kifelé. Majd sétálni kezdesz. Újból megpróbálod felhívni őket. Az eszedbe jutó összes számon próbálkozol, de nem válaszolnak. Te pedig csak járkálsz fel alá. A barátaid már rég hazamentek. A felügyelők félig dühös, félig szánakozó pillantásokat vetnek rád, mint egy árva kisgyerekre. Megfordul a fejedben, hogy talán tényleg árva lettél, ha a szüleid autóbalesetet szenvedtek. De ezt a gondolatot azonnal elhesegeted. Mégis, milyen fontos munkájuk lehet, hogy nem jöttek értem. Amikor végre megérkeznek, fény sebességgel rohansz ki, beszállsz az autóba, és becsapod magad mögött az ajtót. Közben a szüleid egy új házi mozi rendszerről csevegnek, ami épp most leszállított áron kapható. Azt mondják, hogy egy olyan hangerősséget generál, ami még az ablak üveget is képes betörni. De téged ez egyáltalán nem érdekel.

Hogyan bizonyosodhatsz meg erről? Vannak rossz szülők, akiknek csak nagyon ritkán jut eszükbe a gyermekük. Mások egyáltalán nem törődnek a kicsinyeikkel. Egyszerűen elhagyják őket, vagy nem is gondoskodnak róluk. A legtöbb szülő azonban egyszerűen csak elfoglalt. Valakinek meg kell szereznie a betevő falatot is, ami általában határidőkkel, utazásokkal, túlórával jár. A szülőknek ezen kívül oda kell figyelni még a testvéreikre, a rokonaikra is. Nekik is kell enniük, aludniuk, és mindenki máshoz hasonlóan nekik is vannak korlátaik.

0: vannak esetek, amikor érthető a szülők elfoglaltsága. Máskor viszont nem. Bárhogy is legyen, te, a gyermek, ilyenkor egyedül és elveszettnek érzed magad. Amikor Isten gyermekei attól tartottak, hogy az Úr nem törődik velük, Isten azt mondta nekik, hogy egyetlen édesanya sem feledkezik meg a gyermekéről. De ha mégis megtenné, akkor ő, az Isten, nem feledkezik meg az övéiről. Nevüket a tenyerébe metszette, mintha hogy te is a tenyeredre szoktál írni olyan dolgokat, amiket nem szabad elfelejtened. Isten azonban ennél többet tett. Bele is metszette a nevüket a tenyerébe, vagyis jól látható helyre és örökre. Amikor úgy érzed, hogy a szüleid elhanyagolnak, Isten akkor is ott van melletted. Ő nem feledkezett meg rólad, és sosem fog megfeledkezni, mert nem is teheti.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézett. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét és visszautal az első Árszakra mottójára is. Az Árszakra fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: Agóra. Agóra. Az ógörög Agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István előadása.

Az evangéliumi csodálatos kenyérszaporítás értelmezései. A történet mind a négy evangéliumban szerepel, kettőben két változatban is, ami arra utal, hogy ez kiemelten fontos esemény és üzenet. Nem csak a hat változat kínál legalább hatféle értelmezést, hanem közülük bármelyik. Ulrich Luz a Márk evangéliumban szereplő első változatot értelmezteti különböző teológiai irányzatok képviselőivel. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak, ő pedig így szólt hozzájuk. Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mert annyian fölkeresték őket, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elvonultak egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elindultak, és kitalálták szándékukat. Erre a városokból mindenünnen gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai ezért odamentek és szóltak neki. A vidék elhagyatott, és már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok ezt felelték. Talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik? Erre megkérdezte, hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg! Megtudták és jelentették, 5 és 2 halunk. Erre meghagyta nekik, hogy csoportokba telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepettek 100-as és 50-es csoportokban. Akkor fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett, és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból 12 kosara szedtek tele. A kenyérből csak férfiak 5000-en ettek. Daniel Malguerá, a történet kritikai megközelítés képviselője, műfaját tekintve ezt a szöveget ajándékozási csodának nevezi, mely szembeállítható nem csak a természeti csodával, hanem a csodás gyógyítással is. Modellje az Elizeus népének adott árpakanyerek és a Mózes népének adott manna és fűrjek. Még az 50 fős csoportoknak is megvan az ószövetségi előzménye. A fundamentalista megközelítést ezen a konferencián Ernst Lerl képviselte, aki fontos mozzalatnak tartja, megvendégelést hosszú prédikáció előzi, ám ebbe az egybe gyűltek annyira belefeledkeznek, hogy az éhségről is megfeledkeztek. Nem ételt kérnek, csak Jézus közelébe szeretnének lenni. A kenyér adással Jézus lerombolja a politikai szabadítóról elterjedt sémát. Ő még a politikusokon és a hadvezéreken is túllép, át tudja lépni a természeti törvényeket. Az evangélikál megközelítés képviselőjeként Wolfgang Bittner azt hangsúlyozza, hogy a készlet szégyenletesen kevés. Nem a saját tartalékuk sokasodott meg, nem a hiány lesz bőségé, hanem a számukra is keveset kellett megosztaniuk. A megsokasítás nem a szétosztás előtt van, de nem is egy kis részre vonatkozik. Homályba marad, hogyan ment végbe, mit mondtak az emberek, a keveset osztják szét, és a bőség marad vissza. A feminista megközelítésben Denis Journeau szerint indirekt utalás van ugyanarra, hogy nők is voltak ott, de ők nem vesznek részt a történetben. Az elbeszélés mégis
a nők birodalmában játszódik, hiszen a nők gondjairól szól, akiknek gyakran kell a semmiből csinálni valamit. Jézus férfi tanítványai, a racionális, patriarchális kultúra reprezentánsai ezúttal női szerepkörbe kényszerülnek, váratlan vendéget fogadni, tartalékok után nézni, mindenkit megvendégelni. Jézust pedig, megszánva őket a legbelső megindultságig, édesanyaként gondoskodik a sokaságról. Jézus, aki a tanítványi erőtlenségből és a kevésből indul ki, az isteni bölcsesség női alakja, csodával semmisíti meg az éhezés elnyomását. A materialista megközelítés jegyében Kuno Füssel arról szól, hogyan lesz a téblábóló, nyugtalan, instabil, vezető nélküli sokaságnak tanítója. Jézus az adást nem a vásárláshoz, hanem a meglévő tulajdonhoz köti. Az asztal közösségekben történő letelepedés egy új önmagát megszervező társadalom kezdete. Jézus nem populista vezető, hiszen nem ad alamizsnát. Rolf Kaufmann mély lélektani megközelítésben arra alapoz, hogy a misszióból visszatérő tanítványok összegyűlnek a központ Jézus körül, vagyis a kifelé fordulás után a befelé fordulás következik. Felhívja a figyelmet arra, hogy a lakatlan hely, ahol az ember önmagával találkozhat, az átalakulás helye. Valamint arra is, hogy a héber könyörületesség összefügg az anya öllel. A csoda, az újrend teremtése, a kaotikus sokaság 50-es százas csoportokba való elrendezése, ahol aztán a testi étkezést a lelki atmoszféra hatja át a salom jegyében. 400 vallását rendszeresen gyakorló, felsőfokú végzettségű vagy felsőfokon tanuló személlyel olvastattam el ezt a Márk szöveget és a János szerinti változatot is. Azért ezt a kettőt, mert különösen is kíváncsi voltam, hogy hogyan reagálnak a Márk szövegben szereplő megszánta őket, és ti adjatok nekik enni mozzanatok mellett, a János evangéliumban szereplő van itt egy fiú, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. És az, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult mozzanatokra. Ebben a körben a két leggyakoribb a kérdezettek 30-35%-a által említett értelmezés elem a csoda és az isteni Jézusi gondoskodó szeretet volt. Mellettük eléggé gyakran 15-20%-os arányban fordult elő még két értelmezés elem, a csoda, mint a hit következménye, valamint az Isten, vagy Jézus hatalma. Csak néhány esetben bukkantak fel a következő értelmezések, Jézus próbára teszi tanítványait, a tanítványok felelősség érzetének felkeltése, a jól lakott tömeg önző evilági reakciója, az apró dolgok, a néhány kenyér és hal jelentősége, a közösségformálás, a tanítványok hitetlensége, lelki táplálék. A tömeg szuggesztió mellett a közösség formálás, Jézus gondolkodó szeretete a nem vallásos kontrollcsoportban is előfordult. A keresztény vallási elit, klerikusok, továbbá vallásokat és a Bibliát jól ismerő, esetleg bibliai egzegézisben is járatos laikusok, 200-nyi és a nem vallásos értelmiségiek tucatnyi képviselőivel mind a 4 evangéliumi szöveget értelmeztettem. Ebben a körben azok az értelmezések voltak a leggyakoribbak, melyeknek a megosztani másokkal motívum domináns vagy nagyon fontos eleme mellett még elég gyakran előfordult a testi-lelki táplálék és a lelki táplálék elemeket tartalmazó értelmezés, és ezeken kívül
még 8 féle értelmezés elemmel találkoztam. Az értelmezések döntő többsége árnyalt, többféle elemből összeszövődő értelmezés volt, és nem ritka volt közöttük a részletes, tanulmányszerű kifejtés sem. A másokkal megosztott kenyér értelmezések. A legtöbbször előforduló megosztás motívum leggyakoribb változata az egyszemélyben jungiánus pszichológus és református teológus Gyökösi Endre értelmezésére emlékeztet, aki szerint a jelenlévők a magukkal hozott és egymással megosztott élelemből laktak jól, itt egy kisfiú és András apostol jó példával jártak elő. Oda adták azt, amelyik volt. Erre a tanítványok is elővették a magukét, és erre a tanítványi jó példára mindenki kinyitotta a kosara fedelét, odahorták Jézusnak, amelyük csak volt, és Jézus a tanítványok segítségével úgy osztotta el a tömeg rendelkezésére álló élelmet, hogy abból mindenkinek egyenlő képen jutott, sőt még maradt is. Ezt a verziót, mondják az állítói, azt teszi valószínűvé, hogy kéznél voltak az élelmiszer kosarak, hogy ebben az időben különösképpen a zarándokok, akik Jeruzsálembe tartottak, de még azok is, akik rövidebb útra indultak, nem indultak el élelmiszer nélkül. Itt mondják, nagyobb csoda történt, mint az, hogy Jézus a kenyérkéket és halacskákat szaporította volna meg, mert emberszíveket, önző és mindent maguknak tartó emberszíveket változtatott át olyan módon, hogy azok megnyitották kosaruk fedelét, és minden elemózsiájukat Jézus rendelkezésére bocsátották, hogy ő hozza szét, hogy egyaránt jusson mindenkinek. Gyakran mondtam már, és mondom ismét, hogy Jézus legnagyobb csodája ő maga. És talán nem is az érdekes, hogy hogyan történt, hanem az, hogy olyasmi történt általa, ami addig nem történt, csodás tett volt, és ehhez Jézus Krisztus kellett. De azt sem felejthetjük el, hogy ehhez a csodás tetthez két ember is hozzásegített, az egyik András, aki nem látta olyan egészen reménytelennek a helyzetet, mint Fülöp, és Jézushoz vezette azt a kisfiút, akinél némi élelmet látott. A másik pedig az a kisfiú, aki odaadta, amilye volt, így épülhetünk mi is bele, eszközként Jézus Krisztus végbe ment csodáiba, és lehetünk részesei annak, fejezi be Gyökösi Endre. Matavovszky Mária, hívő katolikus könyvtáros, még azt fűzi hozzá, hogy mint Andrásnak, nekünk is meg kellene tennünk minden tőlünk telhetőt, nem egyszerűen beletörődni a tehetetlenségbe. Magát a megosztás kötelezettségét, pénzünk, időnk, képességünk, energiánk megosztását talán lassan beneveljük magunkba mi is, akik keresztények szeretnénk lenni. És talán az ezt lehetővé tevő egyszerű életmódot is. De milyen nehéz a készenlét, a rugalmasság, az adódó alkalmak fölismerése, az esetleges módosítás az elképzelésünkön. Nagy Attila református pszichológus Gyökösi értelmezését említve leszögezi, hogy amikor ráhivatkozom, nem szeretném egyetlen pillanatra sem kétségbe vonni a tényleges csoda lehetőségét. Egyszerűen számomra ez magával ragadóbb, hitelesebb, mint a hagyományos magyarázatok sora. Tehát a magába forduló életekből, az önzésből ki lehet lépni, ha megértjük a szolgáló élet, a mások javát kereső gondolkodásmód szeretet teljes alapállását. Vagyis ezen a síkon az ember lelkének megmozdítása, kibillentése a megszokott viselkedési sémákból jelentette a csoda magvát. És amint azt a legmélyebben tudjuk, ez sem akármilyen tett. A megosztás motivum másik gyakoribb változata Jézus igencsak meghökkentő javaslatára épül.
ti adjatok nekik enni. Várfalvi Erzsébet evangélikus könyvtáros szerint a történet szinte tapintható, annyira emberi, mindennapi, ugyanakkor bátorító, erősítő, feltétlen bizalomra indító, isteni. A tanítványok gyakorlatiasak, a földön járnak, szép, üdvös dolog, hogy Jézus beszél, de a nép hamarosan éhes lesz. Mégis meghökkennek, amikor Jézus azt mondja, hogy ők adjanak nekik enni, ugyanis ezzel azt mondja, ha velem vagytok, csodára vagytok képesek. Mász István, egykori katolikus pap, nemrégen volt szeglédi polgármester, értelmezésének is meghatározó eleme az, hogy Jézus azt akarja, hogy a nehézségek megoldásában magunk tegyük meg az első lépést. Lantos Péter katolikus informatikus ugyanerről így ír, számomra erősen hangsúlyos a ti adjatok nekik enni. Pedig milyen kényelmes lenne, ha Jézus gyorsan elmondaná, mit is kell tenni. Amikor Jézus megkéri őket, mérjék fel, mi van náluk, vajon mit gondolhattak az apostolok? Érezték, hogy Jézus meg fogja oldani a feladatot? Sejtették, hogy itt csoda lesz? Márpedig a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A megosztás jegyébe történő értelmezések között szerepel a katolikus vallástudós teológus Máté Tóth Andrásé, aki szerint a kenyérszaporítás egyrészt a megosztás csodája, másrészt szociális program. A felszabadítási teológia Biblia magyarázói szerint az evangélium és a korai kereszténység azért terjedt olyan gyorsan, mert a megosztás kultúrájával válasz volt a kor nyomasztó szociális problémájára. Egy kórház, egy öregek otthona, egy hajléktalan szálló több hívet nyer meg Istennek, mint bármelyik dóm lelki gyakorlat. A csoda az adás, nem az adomány, ám nehéz úgy adni, hogy ne kerüljek fölé senkinek, hogy senki ne érezze, hogy tőlem kapott. Farkas Attila Márton egyiptológus és kulturális antropológus a mai világ a mammon világa kontextusában értelmezi, mint egy politikai teológiai regiszterben az evangéliumi szöveget, annak szociális és politikai üzenetét emelve ki. A kenyérszaporítás a nyugati kultúra legnagyobb narratíváját meghatározó, s így annak egyik fundamentumát alkotó szimbóluma mindannak, amit a mai világrend ideológusai kiiktatni próbálnak, mind az emberi fejekből, mind a kultúra egészéből. A kenyérszaporítás értelmezése nem lehet csak is és kizárólag steril vallásos értelmezés, ahogy a maga krisztusi fogalma sem szimpla vallási fogalom, ezért az olyan nem vallásos embereknek is, mint amilyen én is vagyok, sokat tud jelenteni. A krisztusi tanítás többek között a szociális gondolat egyik ős forrása. Erre is a hozzá kötődő ideákra épít az összes utópia, még a kommunizmus is, dacára az explicit keresztény ellenességnek. E példázatnak talán soha nem volt ekkora jelentősége, avagy aktualitása, mint éppen most, amikor a neoliberális ideológia évezredes értékeket próbál negligálni. Sőt, propagandája odáig erősödött, hogy már a gondoskodás, a közösségi lét, vagy a társadalmi igazságosság puszta említése is káromkodás számba megy. Kenyeret és halat szaporítani azt jelenti, hogy gondoskodni a rászorulókról, a közösség egészéről. És ez nem mond ellen az esetleges misztikus olvasatoknak. És miként a gyógyítás, vagy akár a Szentlélek áldása, ez is szigorúan ingyenes. Jézus nem akar ennek fejében király, vezér, politikus, stb. Lenni. Ma viszont a Szentlélekért is pénzt kérnek, ahogyan a mammon imádat vallásos formát ölt, úgy a vallás is a mammon imádat szolgálatába áll. Akik a mammont imádják Krisztus nevében, nem egyszerűen megtagadják a krisztusi tanítást, hanem magát a krisztusi lényeget gyalázzák meg, mint egy fekete misén, Krisztus helyett mammon, ez csupán még egy rossz választás, ám nem a mélypont,
a tökéletes elkárhozás Krisztusként imádni a mammont. Ez az antikrisztusinak a lényege, ezért még a kommunizmus is keresztényibb, mint a jelenlegi, a neoliberális szellem, amihez képest a sátánizmus egy naív romantikus kamaszoknak való gyermetek idétlenség, amit hívei előbb vagy utóbb úgy is kinőnek. A valódi sátánizmus ott kezdődik, hogy megkérdőjelezetlen alapértékké teszik mindannak a szöges ellentétét, amit a kenyérszaporítás kifejez. Sorba László katolikus biológus a megosztás kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a tarisznyák a közösség teremtés után nyíltak meg, és ebben az öt hal és két kenyér csak mint egy katalizátor szerepet játszott. Sikós Csaba, katolikus vegyészmérnök és teológus azt emeli ki, hogy Jézus az emberi munka termékét sokasítja meg a tömeg számára, Korzenszki Richard, Bence és Perjel pedig azt, hogy amit fenntartás nélkül bocsátunk a közösség rendelkezésére, az Jézus áldásával megsokszorozódik, és az emberek javára válik. Bernolák Éva, katolikus hitoktató pedig a szabadon fontolgatás és méricskérés nélküli adás szeretett szolgálattá válásáról ír. Govardhana Das, Krisna hívő lelkész, a magyarországi Krisna tudatú hívő közösségének vallásközi referense, azt vallja, hogy aki ad, az kap. Ugyanis az önzetlen embert Isten ellátja mindazzal, ami számára szükséges. Havas Katalin könyvtáros saját élmény alapján alakította ki megosztás értelmezését, gyerekkorunkban sose volt elég ennivaló, és sose volt senki éhes, beleértve a véletlenül betérőket. És ha már a negyedik váratlan vendég is jól lakott, a nagymama mindig mondta, hogy ez volt a csodálatos kenyérszaporítás.

A testi-lelki táplálék értelmezések, akárcsak a megosztásra épülő értelmezések esetében, a megosztott kenyér egyszerre testi és lelki táplálék mi voltát aláhúzók között is akadnak nem vallásos értelmezők magyarázatai. Így például Kapitány Gábor kulturantropológus olyan értelmezésre voksol, mely egyszerre hangsúlyozza a testi és lelki jóllakatást, ugyanis ebben a történetben szerinte a lélek és test olyan felfogása kap hangsúlyt, amelyben a kettő szétválaszthatatlan, ezért fontos a test feltámadása is, nem csak a lélek halhatatlansága, a test és lélek szétválasztása, illetve egymásnak való alárendelése, ugyanis szerinte egyenesen vezet egyfelől a miszticizmushoz, másfelől az individualista materializmushoz. Ezért fontos a test szükségleteinek olyan kielégítése, amely a lélekből származik, és nem pénzérvet javakból. És amely úton sokkal többre is jutunk, és amelynek tartalékai sosem fagynak el, hanem még maradékaiból is többlet keletkezik. Govardhana Das krisnaihívő lelke szerint Jézus egyfelől Isten kegyelmét képvisel és adját az embereknek, másfelől testi szükségleteikről is gondoskodik, ugyanis szerinte nem lehet lelki kultúrát oktatni addig, amíg üresek a gyomrok. Legalábbis minimális életfeltételek szükségletek mindenki számára egy ideális lelki elveken fölépülő emberi társadalomban. Steinbach József református püspök és Lónárt Ildikó katolikus hitoktató szerint Jézus mindig az egész emberen könyörül, a testén és lelkén együtt. Egyiket sem hanyagolja el a másik rovására. Az egész embert váltja meg testestül, lelkestül. Steinbach szerint Jézus cselekvésének indítéka az emberek iránti irgalom, eredetileg az emberek testi éhségére vonatkozhatott, később azonban a lelki éhségre is, erre utal az olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok kitétel. Megemlíti, hogy Jézus úgy osztja ki az eledelt, hogy azt a zsidó családokban a családapa szokta. Azt a közösségbe vonta az embereket, és ez nem csupán a földi éhség csillapítása volt, hanem részesedés az ő pásztori szeretetében, isteni hatalmának ajándékában. Lónárt szerint Jézus jól lakhatja a sokaságot, de nem csupán úgy, ahogyan Mózes vagy Elizeus tette, ugyanis ő az égből alászállott kenyér. Ketten a nem csak igével él az ember értelmezést alkalmazzák. Sikós Csaba katolikus teológus és filozófus ezt azzal egészíti ki, hogy Jézus vendéglátó tettét az evangélium üdvtörténeti perspektívába állítja, Isten országának jövendőbeli menyegzős terített asztalát elővételezi. Mácz István volt katolikus pap, azt teszi hozzá, hogy Jézus a kenyérre és az igére éhezőket egyaránt jól lakhatja. Turcsik György katolikus papot a vallási és a földi kérő józanság ellentéte ragadja meg. Az apostolok, közülük néhány legalább, úgy gondolkodik, mint mindig a rajongók, az úgynevezett lelki emberek, a mennyei dolgokkal kell törődnünk, az igét hallgatni, mint Ama Mária, és nem holmi e világi dolgokkal törődni, mint Ama Márta, az evéssel. Ezzel a hamis beállítással helyezi szembe Jézus azt a józan igényt, hogy az embereknek enni kell. Elutasít tehát ezzel a történettel az evangélium minden hamis és túlzó egyoldalú lelkizést, a lélek szembeállítását a testtel, a test leértékelését a lélekkel szemben. A lelki táplálék értelmezések. A harmadik leggyakoribb értelmezés elem a lelki táplálék, és ez is felbukkan nem vallásos értelmezésekben is.
Mesterházi Márton irodalmár rádiódramaturg határozottan úgy véli, hogy a jelképi esemény jelentése az, hogy az emberek az igazságot éhezték és szomjúhozták. Jézus pedig jól lakadta őket a lélek eledelével. Leveleki Magdolna szociológus is elveti a kenyérszaporítás csodáját, és a magyarázatot abban találja meg, hogy a kenyér és a hal a lelki táplálék szimbólumai, és ez a lelki táplálék, vagyis Istenhez való közelség állapota védi, menti meg az embert a magunkra maradottságtól, az ismeretlen sötétségtől való félelemtől, és ez jelenti a kiteljesedett élethez vezető utat. Huszár Ágnes református lelkész meglepőnek tartja a elbeszélés módjának hihetetlen köznapiságát és részletező prózaiságát, valamint azt, hogy az elbeszélés mindegyik evangéliumban úgy koncipiálódik, mint egy logisztikai probléma, rendkívül gyors és hatékony megoldása, nem pedig, mint valami isteni csoda, melynek szemtanúi úgy érzik, hogy életüket alapvetően megváltoztató isteni kinyilatkoztatásban volt részük. A csoda, mely szerény és hétköznapi, ettek és jól is laktak, Huszár Ágnes szerint nem önmagában értelmezhető, hanem az együttlét csodájaként, a lelki tápláléknak a testit fölülmúló fontossága jeleként. Venesz Ernő Tarzíciusz népművelő, nyugdíjas művelődési házigazgató, bencés oblátus szerint itt nem a populista tömegetetés a hatalomért érdekes, hanem az önzetlenül másokért cselekvés. Annál is inkább, mert a tömeg sem azért követte, hogy megetessék, ők elsősorban hallgatni akarták, keresték elesett életük megoldását, gyógyítani akarták betegeiket. A maguk helyzetébe olyan nagy szükségük volt Jézusra, mint egy falat kenyérre. Ezt érzékelte Jézus, tudta és mondta másut, én vagyok az élet kenyere, vagyis én vagyok az életetek megoldása, ez az örömhírem. Éljetek az én normáim szerint, a magatokról is esetleg lemondó, szolgáló szeretetben. Keressétek először az Isten országát, már itt a földön is, és a többi majd hozzáadatik nektek, mint éppen most is kenyér formájában. Császár Attila református lelkész szerint a földi kenyér csak a testet táplálja, ha csak kenyérrel él az ember, akkor csak létezik. Ha a lelkét is táplálja, akkor viszont úgy kivirul, mint tavasszal a rét. Őre úgy kellett és kell ma tekinteni, mint az örök lelki kenyérre, aki által nem csak a föld fiai, hanem a menny polgárai is lehetünk. Az eukarisztia előképe értelmezések. A hivatalos teológiai értelmezések között leggyakoribb értelmezések hívő katolikusok körében fordultak elő. Mász István és Dékány Csaba mérnök olvasataiban ez az evangéliumi esemény előre jelzi az eukarisztia isteni ajándékát, valamint Mász szerint a világ végéig tartó kenyérszaporítást a szentmiségben, az urvacsorákon. Lónárt Ildikónak II. János Pál Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája jutott eszébe, melyben külön fejezetet szán az eukarisztia apostoli természetéről, hiszen egyes változatokban Jézus a tanítványoknak adja a kenyeret, és ők osztják ki. Sikors Csaba azt emeli ki, hogy az utolsó vacsorán Jézus szavaiban és tetteiben csodálatosan egybefonódik a kenyérszaporítás elővételezett lakomája és az eukarisztikus tanítás realizálása, majd hozzáteszi. Az első keresztények, az apostol kollégium tagjai a jézusi eseményt krisztianizálják, vagyis biblicizálják, útjára indul az apostoli igehirdetés, eklezializálják, létrejött az egyház, és paszkalizálják, kialakul az eukarisztikus áldozat bemutatás, a kenyértörés gyakorlata. Az isteni, jézusi személyes szeretet értelmezések.
Ezek is tipikusan vallásos olvasatok. Gödéni Török Ildikó gyerekiroda foglalkozó főiskolai tanár szerint a kenyérszaporítás csodájában Jézus személyes szeretetét tapasztalhatták meg az emberek. A megmagyarázhatatlan ajándék megnyitja az emberek szívét, hitükben megerősíti őket, érzik, hogy Isten velük van. Máté Tóth András szerint Jézusnak megesett a szíve, irgalmas volt, irgalom volt. A mások nem pokol, ahogyan Sartre érezte, élte, tanította, a mások irgalom. Lantos Péter informatikus úgy gondolja, hogy a lényeg a végtelen, túláradó szentháromságos Istentől eredő kegyelem áradat, ám hozzáteszi, hogy a csodához mi is kellünk, méghozzá tevékenyen. A közösségteremtés értelmezések. Ez az értelmezés, mely Füssel materialista olvasatát uralta, az általam összegyűjtöttek közül a vallásos olvasatokban fordul elő. Steinbach József szerint Jézus a sokaságból egy rendezett asztalközösséget formál. Jézus valóban, mint egy új Mózes cselekszik, aki a végső időkben népének vezére. Makai Péter filozófus a törésről és a törődésről az embereknek enni adó Jézus evangéliumi története alapján címet adja kis esszéjének, melynek kulcsmondatai a következők: a kenyér törése és a hal elosztása, az egész, az életed adó étel részekre osztása és kiosztása azok számára, akik szükséget szenvednek. Hogy az életet átható metsző töréseknek létezik egy olyan típusa, mely a lét megosztásának egy, azt nem elszegényítő, hanem gazdagító formája, mely a másikkal való találkozás és együttlét e közös pusztai terét műveli, meg mint egyesítő és közelhozó törés, akik között azonos jellegű köz, távolság, azonos minőségű, szíves viszony tartatik fent, azok lesznek képesek arra, hogy a pusztai különlétet egymás személyes törései mellett és ellenére virasztani képes, és az igaznál tartózkodó közelléttel szelídítsék. Kékesi János informatikust pályája elején katolikus papot, a kenyérszaporítás eseménye az apostolok cselekedetei 2.44-46-ra emlékezteti, amikor a hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, és örömmel, egyszerű szívvel vették magukhoz a tételt. Jézus szavaiból világosan kihallatszik az asztalhoz telepedésre szóló hívás, az embernek ki kell lépnie elszigeteltségéből, és közösségben, mások társaságában kell élnie. A kenyér szaporítás elsősorban testvéri szeretet lakoma. Az emberi és az isteni megoldás értelmezések. Az emberi megközelítés és Isten csodája közti különbséget érzékelteti az erre az értelmezés elemre épülő, minden esetben vallásos olvasatok. Kelemen Antal hittanár olvasatában ilyenféleképpen. A rossz a kedvem, én is emberi megoldásokat próbálok véghez vinni, és nem mindig látom, sőt gyakran nem látom, hogy Isten egészen más szemszögből közelíti meg a gondot. Olá Ilona, a református lelkész úgy gondolja, hogy Jézus mintegy rávezeti a tanítványokat a lehetőség felismerésére. Ennek az értelmezés típusnak sajátos és eredeti változata Balázs Zoltán katolikus társadalomfilozófus magyarázata, aki szerint a nép jól lakhatása királyi kötelesség, a táplálni tudás pedig isteni képesség. Legalábbis az ókorban az volt. A földművelés hatalmas fejlődés a vándorló gyűjtögető, pásztorkodó életmódhoz képest, mivel sokszorosára nőhetett általa az emberiség.
Paradox módon azonban a sokkal több ember sokkal nagyobb kockázatot is jelent, hiszen egy tragédia, járvány, természeti csapás sokkal nagyobb veszteséggel fenyegetett. Ezért a legfőbb kötelesség az uralkodónak a táplálás, amihez észszerű gazdálkodás, takarékoskodás, bölcs előrelátás kell. Az emberi bölcsesség azonban nem képes minden veszélyt előrelátni és kivédeni, isteni segítség nélkül kevés esélye van. A jól lakhatás isteni képesség és királyi feladat. Jézus tökéletes királynak bizonyul, a maradék 12 kosár arra utal, hogy Izrael egész népét, a 12 törzset is képes volna táplálni. A kommentátorok rendszerint az eucharisztikus lakoma szabályára való utalást látnak abban, hogy a maradékot nem szabad veszni hagyni, de talán nem indokolatlan az egész népről való gondoskodásra való utalást is látni benne. A nép minden esetre érti ezeket a gesztusokkal, és nem is habozik királyt látni Jézusban. A királyi feladat az isteni képesség Jézusban maradéktalan és meghaladhatatlan egységbe forr, és a kenyérszaporítás csodája a világtörténelem egyetlen valódi Isten királyi cselekedete. A szó, a metafora és a mítikus gondolkodás értelmezések. Az általam megkérdezettek közül vallásos és nem vallásos olvasók egyaránt szembesültek a fikció vagy realitás, a csoda vagy megmagyarázható különleges eset kérdéseivel. Simon Zoltán irodalmár, aki magát ateistának nevezi, az evangéliumokat némi valóság alappal rendelkező fiktív történeteknek tartja, és úgy véli, lényegük nem a tárgyi igazságukban, hanem metaforikus jelentőségükben van. Ennek megfelelően a kenyérszaporítás csodáját úgy is értelmezi, mint az új hit terjesztése és a maradék 12 kosárból, azaz az apostolok által. Debreceni Tibor református színházi rendező azzal kezdi, hogy Jézus csodatétele engem nem foglalkoztattak. Amikor okoskodások nélkül hittem, fiatal korom néhány esztendejében, minden egyszerűnek tetszett. Jézus Isten, tehát bármit megtehet, amiről úgy gondolta, hogy jó, amivel az üdvösséget szolgálja. Szaporíthatta a kenyeret meg a halat, jól lakhatott 5000 férfit meg a hozzájuk tartozókat, úgyhogy még maradt is a kosárban. Mára számomra ez a történet, mintha az ige hirdető hatalmáról szólna, arról, hogy képesek vagyunk megfeledkezni az éhségről, szomjúságról, páradtságról, képesek vagyunk önmagunk esendő léte fölé emelkedni, ha azt tapasztaljuk, hogy hiteles emberek szólnak hozzánk, méghozzá a létünket érintő kérdésekről. Akik létünket, ilyenkor fordul elő, hogy csüggünk, ahogy mondani szoktuk, az ige hirdetés ajkán szájtátva hallgatunk. Eszembe jut az is, hogy azok a bibliai emberek, az 5000 meg a többiek, korábban is elindulhattak volna hazafelé, mehettek volna a nyájas hangulatuk a családi vacsorához, de nem ezt tették. Amit hallottak, nem de az lehetett számukra az igazi étek. A mese vagy valóság kérdésében állást foglalva a zsidó teológus Vermes Géza arra hívja fel a figyelmet, hogy a történet ószövetségi előzménye Elizeus próféta példáján alapul. Olyan mesének minősíti a történetet, amelyiknek lényeges eleme az összegyűjtött felesleg, amelyik a csodát megkérdőjelezők számára akar bizonyítékul szolgálni. Úgy vélem ezen az úton halad Pitzner Rudolf katolikus pszichológus is, előbb a Bultmannra támaszkodó Drewermannra hivatkozik, szerinte ez esetben sem valódi történésről van szó,

0: okodni, csak ne keverjük össze a mitoszokat a racionális tényekkel. Háromféle meglepetés érhette a csodálatos kenyeri szaporítás olvasatait, olvasókat. Az egyik az, hogy a vallásos olvasók körében is mennyi alternatív értelmezés született a hittankönyvekben és kézikönyvekben leggyakrabban szereplő hivatalos értelmezéseken kívül. A másik az, hogy a vallásokat rendszeresen gyakorló és jól ismerő szentírás olvasó a laikus keresztényektől nem kevesebb szakszerű, mély, árnyalt és eredeti értelmezéseket kaptunk, mint a klerikusoktól és a hivatásos teológusoktól. Ebből a vizsgálódásból is arra lehet következtetni, hogy az utóbbi évtizedekben jelentős teológiai kapacitás halmazódott föl a laikusok körébe, mely javarészt kihasználatlanul lappang. A harmadik meglepetést a művelt és nyitott nem vallásos értelmiségiek ugyancsak meglepően szakszerű, mély, árnyalt és eredeti olvasatai jelentették. Kissé kilépve a recepció kutatói, értelmezés értelmezői szerepemből, ezt azzal magyarázhatnám, hogy ez a szöveg valamiért, valamiképpen, ha tetszik, csodás módon megfogta őket. Egy másik, ezt nem felülíró, hanem csak továbbárnyaló magyarázat is kínálkozik, a vallásos, a bibliai, az evangéliumi szövegekre, gondolatokra nyitott nem vallásos értelmiség értelmezéseiben is találhatunk olyan hozzáadott értékeket, melyek akár jelentős mértékben gazdagíthatják általában az evangéliumi szövegek körüli diskurzust, de magát a szentírás tudományt is. Elgondolkodtató az a tény, hogy a másokkal megosztott kenyér és a ti adjatok nekik enni értelmezés ellen bizonyult leggyakoribbnak, még a másfél évvel a gazdasági világválság előtt. És az is, hogy ebben konszenzus mutatkozott, hívő és nem vallásos, laikus és klerikus között. Az is fontos tényként említendő még, hogy mindez nem rövidre záró politikai vagy szociológiai értelmezésekben, hanem jobbára több dimenziós olvasatokban, evangéliumi ihletettségű kontextusokban fordult elő. Nem ritkán olyanokban, melyek arról árulkodtak, valamit megerősített, megmozdított bennük ez az evangéliumi szöveg, arra biztatva őket, ők is osszák meg másokkal azt, amiük van, az, akinek van, annak adatik alapján. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották, az evangéliumi csodás kenyérszaporítás értelmezéseiről.
1: Kedves hallgatóink! Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Az alsógaradnai ördöngös.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor András elmesélte, hogy szülőfalujában élő nénikéje az orvosokkal egyetértve hazavitte magukhoz Géza bácsit a pszichiátriáról, az öreg egy darabig rendesen viselkedett, aztán elkezdett kijárni a temetőbe, és ott a földre vetette magát, és ilyeneket kiabált, hogy mi bajod velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia. Kétségkívül jól ismeri a Bibliát, jegyezte meg Kánai Simon. Mert hogy feletté bibliás ember az öreg, magyarázta András, majd hozzátette, az idősebb falubéliek közül a reformátusok a tisztátalan lélektől megszállottnak, a katolikusok ördöngösnek, a többiek csak zakkantnak vagy szerencsétlennek nevezik. Azt szeretnéd, hogy meglátogassam? Kérdezte Jézus. Az bizony jó lenne, mert magam nem boldogultam vele,

0: Pedig jól tudod, kisebb csodákat már produkáltam segítségeddel. A temetőben találták meg Géza bácsit. Már nem hordott ruhát, nem lakott házban, inkább a sírboltokban tanyázott. Amikor meglátta Jézust, így kiáltott: mi bajod van velem, Jézus, a magasságbeli Istennek fia? Veled semmi, drága öregem, csak azzal, aki megszállott téged, te ketten együtt elbánunk vele, nyugtatgatta Jézus. Most akkor én kérdezem őt, te pedig tolmácsolsz neki, jó? Mi a neved? Azt mondja, a nevük Légió, mert sokan vannak, tolmácsolta Géza bácsi. Idáig minden stimmel, jegyezte meg Bertalan. Arra kérnek, hogy ne küldjed őket a mélységbe, arra kérnek, hogy a sertésekbe mehessenek. Elég vicces, uram, ugye? Mert itt már senki sem tart disznót. Miért éppen disznókba, Géza? Kérdezte András nénikéje. Nos, ki tudja? Kérdezte Jézus tanítóbácsisan, de már el is nevette magát. Tanácsoljad nekik, drága öregem, hogy disznók helyett döglegyekbe menjenek azok a tisztátalanok. A tisztátalan lelkek erre kijöttek a megszállottból. Géza bácsi szerint 2000-en. És a hatalmas raj végig zúgott a falun, majd eltűnt a semmiben. Az oda kíváncsiskodó falubéliek Jézus lábánál ülve találták Géza bácsit, felöltözve, épésszel, amint nevetgélve beszélgetnek. Géza bácsi végül megkérte Jézus szépen, hogy vele mehessen. De Jézus megölelgette, és azt mondta: a te helyed, drága öregem, a tieid között van, térj vissza otthonodba, és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten. Aztán egyetek, igyatok, és tele tüdővel röhögjetek a porul járt ördögökön.
1: Az Egyházfórum világnézet rovata.
0: Az alsógaradnai ördöngös.
1: Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe és a házam népe. A mai ige apostolok cselekedetei 16:31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre, egyedül az Úr Jézusban, mint megváltomban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reá hagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret, üdvözül a te házad népe. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat, a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én, szombaton, 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, imaközösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: A legnehezebben hihető keresztény tanítás. A kereszténység, és benne minden keresztény felekezet válságban van. Életünk nem igazolja prédikációink mondani valóját. Kevés kivételtől eltekintve erkölcsileg lettünk hitelképtelenek. Az emberek ma nem igaz, szép vagy jó eszméket keresnek, hanem hiteles, megbízható embereket. És ilyeneket a kereszténység körében is egyre kevesebbet találnak. Nem ártana megfogadnunk Mahatma Gandhi 4 tanácsát. Elsőnek azt tanácsolom, hogy a keresztények kezdjenek el egymás közt mind úgy élni, mint Jézus Krisztus. Másodszor azt javasolnám, hogy vallásukat tettekben valósítsák meg. Harmadszor azt tanácsolnám, hogy a szeretetre helyezzék a hangsúlyt, mivel a szeretet a középpontja és lényege a kereszténységnek. Negyedszer azt javaslom, hogy a nem keresztény vallásokat és kultúrákat több rokonszemvel tanulmányozzák, hogy megtalálják a bennük rejlő jót, és így több rokonszemvel közeledjenek az emberekhez.

Ma a legnehezebb azt a Biblián alapuló és minden keresztény felekezet dogmatikájában megtalálható tételt elfogadni, hogy a kereszténység Jézus Krisztus teste. Az ős egyház korában a keresztény gyülekezet élő organizmus volt. Benne testvérnek fogadta el mindenki a másikat. Faji, vallási, kulturális, szociális különbözőségek nélkül. Ez azt jelentette, hogy a másik ember nem elviselendő vagy legyőzendő ellenfél volt, akit saját képünkre és hasonlatosságunkra kellett formálni, hanem olyan valaki, akiért valamit tennem kellett, hiszen ez adta meg az élet értelmét.

Ez a szemléleti mód robbantotta szét a rabszolgatartó társadalom embertelen rendjét, hiszen a keresztények kezdettől azt hirdették, hogy Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. Nem egyformák, hanem egyért valók. Különbözőségünknek az a célja, hogy a másikat kiegészítsük, és a másikban kiegészüljünk. Nem egy hierarchikus alá- és fölérendelésen alapuló szervezet tesz bennünket egyé, a másikért élővé, hanem az a Krisztus, aki mindnyájunk életének értelmet ad, a maga élő testébe, közösségébe épít minket.

A testben a szem az egész testét lát. A fül az egész testet ajándékozza meg a hallással, s a szív is a test minden sejtjéért dobog. Ezért használja Pál apostol a testképét a gyülekezet egységének és különbözőségének érzékeltetésére. Ma Krisztus testének meghasonlott organizmusát organizációvá akarjuk gyógykezelni. Az organizmus az élő közösség, amiben a tagok a nekik adott ajándékaik szerint egymásért tesznek, és ebben találják meg életük értelmét. Az organizáció olyan szervezet, ami külső tekintélyen, kényszerítő eszközökön alapul. A felsőbbség hatalma a beosztottak, az alsóbbrendűek felett. A két rendszer nem egyesíthető. Az emberi test élő organizmusa nem állítható elő diktatórikus eszközökkel.

A különböző adottságú, lelki ajándékú tagok élő, egymásnak szolgáló közösségét rendszabályokkal, parancsolatokkal akarjuk orvosolni. De ez a gyógykezelés nem vezet célhoz. A Jézussal való organikus kapcsolatunk hiányát, rövid zárlatait nem lehet szervezéssel, az organizáció átalakításával, restaurálásával vagy modernizálásával helyreállítani. Az élő lelki közösséget nem lehet különböző emberi intézkedésekkel létrehozni, de abban sem egyezhet bele egyetlen keresztény közösség sem, hogy a másik emberrel, a fele baráttal való közösség nélkül egymással mit sem törődve éljenek a tagok egymás mellett. Így értelmét veszíti a kereszténységünk, hiszen a szeretet benne csak egy állommá silányul. Ezzel a ma is jelenlevő bizonyságtevésünk lesz hitelképtelen. Ezek a törekvések a keresztény identitástudat csökkenéséhez vezetnek.

Ha az egyház tagjai egyre kevésbé tudják megmondani, hogy mi végre mondják magukat kereszténynek, vagyis Krisztusinak, akkor az egyház organizmusa beteg. A célját veszítette el. Az élő, valóságosan jelenlevő Jézus így csak egy álom lesz. A keresztény közösség pedig egy olyan hagyományőrző klub, ahol még emlegetik a régi, dicső múltat, de az atyák örökségével már régen nem élnek. Olyan organizációvá silányul az egyház, ami a társadalomtól, az emberektől úgy vár elismerést, hogy közben semmit nem ad. Nem teszi gazdagabbá, értelmesebbé az életet. Az egyre jobban globalizálódó, egy faluvá szűkülő világban az ember lázasan keresni kezdi önmagát. Az a csapda alakul ki bennünk, hogy a közösség akkor jó, ha engem szolgál. Egyre több ember a kereszténységet is úgy próbálja megérteni, hogy benne énje diadalát akarja megélni. Uralkodni szeretne szolgálat helyett. Olyan üdvözítő eszmét vagy tanítási rendszert keres, amelyik elképzelései szerint majd oda át. Saját igazának diadalát hozzá a többi elkárhozott ember felett. Ezért van az, hogy ma a keresztényeknek nem szolgálati területe a világ, hanem inkább elvárásai vannak ettől a társadalomtól.

Hitünkkel, a Krisztustól ránk örökített jó hírrel nem szolgálni akarunk, hanem anyagi és erkölcsi elismerést várunk érte. Arra szeretnénk kötelezni a társadalmat, hogy apáink pozitív közösséget építő cselekedeteért nekünk fizessen tisztelettel és feltétlen meghódolással. Az egészséges tradíció a régen meghalt emberek ma is élő és ható hite. A tradicionalizmus a ma élő emberek régen meghalt hite. Úgy is mondhatjuk, hogy a tradíció megcsúfolása. Nem azt kell ma az emberekkel, bűneink takargatásával elhitetni, hogy minden más emberi szervezetnél jobb szervezet az egyház, hanem Krisztustól újra kell tanulnunk szolgálni, vagyis a másik emberért embernek lenni. A régi hit csak addig érték, amíg a mai ember mai kérdéseire tud mai megoldásokat adni. Amíg Krisztus testének tagjai egymásért, az emberekért tudnak benne élni, tanulni.

0: A hit győzelme.
1: Milyen is a keresztény manipulokrácia? A manipulokrácia mesterséges szó, a demokráció karikatúrája. Olyan társadalmi döntési rendszert jelent, amiben formálisan mindenki demokratikusan legjobb meggyőződése szerint dönthet, de mivel az eldöntendővel kapcsolatban nincsenek tapasztalatai, csak az igaznak tűnő reklámok hatására dönt, manipulálva. Ha Afrikában megkérdezik, hogy a jégkorong vagy korcsolyázás a jobb sport, és az európai demokráciák választási szabályai szerint szavazófülkében titkosan akarják eldönteni a kérdést, nem a demokrácia, hanem a manipuláció dönti el, hogy melyik vélemény győz. Miért? Mert az emberek nagy része nem látott se havat, se telet, nem korcsolyázott, így amellett döntenek, amit a szimpatikusnak tűnő emberek mondanak, akiktől valami elhanyagolható csekélységet, kedveskedést kapnak, akik jól manipulálnak.

A fogyasztói társadalom egy új típusú embert nevel, aki nem adni, hanem kapni akar. Nem hozzátesz a világhoz, hanem elveszi azokat a javakat, amelyekért ő a lehető legkevesebbet tette. Csak jókor volt, jó helyen. Nem fáradtságos, küzdelmes munkával alkotó ember akar lenni, hanem úgy gondolja, hogy neki az a dolga, hogy a világ műkritikusa legyen. Nem akar használni a másiknak, hanem a másikat akarja kihasználni. Elvárja, hogy kiszolgálják és szeressék, de ő igazán csak önmagát szereti, mert a pénzével mindent elér.

úgy gondolja, hogy a világban levő javakat ő megérdemli. Neki azok járnak. Erre a szemléleti módra nevelik a reklámok, amik a manipulokrácia leghatásosabb terjesztői. Felháborodik azon, ha önmegvalósítása a legkisebb akadályba ütközik. Ez a szemléleti mód a kereszténységet sem kíméli, mert annak is éppen ez a halálos betegsége. A másik ember nélkül nem lehet kereszténynek lenni, mert az út, amire Jézus bennünket hív, olyan keskeny, hogy egyedül nem lehet rajta járni. Szükség van a többi emberre, akiknek kezét én fogom, Jézus pedig a másik kezemet fogja. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy a fogyasztói társadalom alapvető szemlélete ellen élek. Nem a fogyasztásban, hanem az adásban látom az életem értelmét.

A keresztény nem a másik emberből él, hanem a másik emberért. Nem csupán elméletileg, hanem a gyakorlatban. A keresztény ember szolgál, és nem kiszolgálásra vár. A keresztény a világban él, de nem e világból való. Gondolkodásában más. Jézus hasonlata szerint a keresztény a föld sója, ami nem színében, kémiai összetételében vagy tulajdonságaiban különbözik a többi ásványtól, hanem hatásában más. Ízesít, tartósít, megóv a romlástól.

Amikor Isten sónak nevezi gyermekeit, ezzel azt szeretné megtanítani velük, hogy azért árasztja rájuk kegyelmét, hogy ők eszközökké váljanak mások megmentésére. A sónak össze kell keverednie azzal a közeggel, amelybe beleszórták. Át kell járnia azt, és fel kell oldódnia annak érdekében, hogy tartósító hatását kifejthesse. Az evangélium megmentő erejével is csak úgy tudunk elérni másokat, ha személyes kapcsolatba kerülünk, és közösséget vállalunk velük. Az embereket nem lehet nagy tömegben megnyerni, csak is egyénenként. Hatalmas erő a személyes befolyás. Közel kell kerülnünk ahhoz a személyhez, akinek segíteni szeretnénk. A só íze a keresztény életerejét jelképezi. Jézus szeretetét, mely betölti a szívet, és Krisztus igazságát, mely átjárja az életet.

A világ idegen kereszténység. Krisztus idegen. A mai kereszténységnek éppen az a baja, hogy hatástalan. Inkább egy zárt körű, hagyományőrző klubhoz hasonlít, mint a showhoz. Külön áll még, de nem a többiért, a világért, hanem önmagáért, léte fenntartásáért. Segítségadás helyett segítséget kér. A gonosz akkor győz, ha az egyház rest lesz a jó cselekvésre, ha szolgálat helyett szolgálatot vár. Ilyenkor az egyház tagjainak személyes befolyása csökken. Mivel érzik, hogy egyre ízetlenebbek, bemenekülnek a sótartóba, és nem töltik be rendeltetésüket. Így az egyház nem másokért itt élő emberek közössége, hanem a másoktól különbözni akaró emberek klubja.

Ez a menekülés a világtól az egyház elvilágiasodása. Az elvilágiasodott egyház is szeretne embereket megnyerni, de tömegben. Személyes kapcsolatuk, a szeretett közösség építése helyett befolyásának növelése érdekében manipulációs reklámeszközöket használ a maga igazának elfogadtatására, mert véli, hogy a jó egyháztag a mindenre bólintani tudó, a manipulatív eszközökkel gond nélkül vezethető tömegember. Ilyeneket keresnek a nagy evangelizációs kampányok. Az ilyen ember nem más, mint a megízetlenült só. Az igazán kereső emberek nem akarnak tömegemberek lenni.

Jézus a hegyi beszédében a pozitív keresztény élet lényegét egy aranyszabályba foglalta össze. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ez az erkölcsi szabály sok népnél előfordul, de általában negatív előjellel, vagyis így, amit nem szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, azt ti se tegyétek másokkal. Jézus pozitív előjelűvé változtatta.

0: Hillél, aki egy generációval előbb élt, mint Jézus, a törvényt így foglalta össze. Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd a másikkal. Jézus etikája nem a tilalmakon, hanem a jó áldozatos cselekvésén nyugodott, melynek forrása Isten szeretete. A farizeust a törvény kötelezte a jóra, Krisztus tanítványait a szeretet. Jézus szerint a jónak áldozatos cselekvése az nem más, mint útlevél a mennybe.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Annikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető partnereimet is. Előttem van egy névjegykártya, amire az van írva, hogy dr. Veres Sándor, a pszichológia professzora. Hát ki is Veres Sándor?
3: Nehéz ebben a helyzetben visszatekinteni és kielégítő választ adni erre a kérdésre. Talán segít az, hogy ha jól emlékszem, kereken 50 évvel ezelőtt ültem utoljára rádió stúdióba, 13 évesen, önképzőköri munkának a jutalmaképpen behívtak a rádióba, hiszen színdarabot írtam, játszottam benne, rendeztem, és hát úgy gondolták, hogy ennek valamilyen teret szükséges biztosítani. De hát az emlék az elég elgondolkoztató, mert hogy akkor az volt a feladat, hogy egy ilyen hangszigetelt helységben, egyedül maradva egy sötét, arra alkalmas helyzetben meséket kellett felolvasnom. Az olvasás mindig gond volt az életemben, mert feleségem is pszichológus, és megmutatta, hogy a diszlexia bizony milyen súlyos beiskolázási gond manapság. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen félelmek között vettem elő annak idején a könyveket, és emiatt elég sok gondot is okozott későbbiekben is az olvasás. Bele is ültem. Alaposan belesültem, mert az a gondolat volt ott, hogy hát itt ezt most mindenki hallja. Ez a szorongás és ez a félelem, amikor eluralkodott rajtam, rettenetesen elrontotta a teljesítményemet, úgyhogy megköszönték a találkozást, és soha többet rádióba nem kerültem el. Tehát, hogy most itt vagyok, azt őszinte szívvel mondhatom, hogy az Úr Jézusnak a munkája, mert amennyire csak lehetett nagyibben minden ilyen szélesebb nyilvánosságot jó darabig igyekeztem elkerülni. Ez a jó darab ebből az 50 évből 30 év volt. De hát természetesen az ember a serdülő fiú is igyekszik valahogy magán segíteni. Ez beletartozik az életbe, hogy azoktól a félelmektől, szorongásoktól, amik valahogy ott van az ő szívében is, meg tudjon szabadulni, sporttól, barátaival jár össze, érdeklődik a világ dolgai iránt. Ez az időszak előzte meg azt, ami aztán egy középiskolai évek során teljesedett ki az érdeklődésben, hogy a lelki problémákkal, a lelki bajokkal való foglalkozás különösképpen elkezdett foglalkoztatni, nem kevéssé nyilván a saját gondjainak a megoldása, de hát tetézte azt, hogy ezek a gondok összefüggtek a szüleim gondjaival, a családunk, szűkebb családunk gondjaival, és hogyha tágítjuk a kört, akkor hát kiderül, hogy összefüggtek a nagyobb család gondjaival, és aztán összefüggtek az országunk állapotával, az emberi társadalmi viszonyokkal, a kapcsolatoknak a minőségével, az alapvető élményeket az 50-es évek elején és a 60-as évek közepe tájékán szereztem be. A gimnáziumot is 1961-ben kezdtem. Akkor még nem tudtuk, hogy kivégzések vannak Magyarországon az 56-os forradalom kapcsán. Noha 9 évesen láttam a vérfürdőt a Kossuth téren, hiszen ott laktunk, és onnan követhettük az eseményeket, és minden egyenruhás ember, és minden ellenőr, és minden olyan ember, aki a hivataltól és hatalomtól jött, nagyon mély görcsöket okozott, úgy gondolom, hogy nem csak bennem. Talán túl érzékeny is lehettem. Minden esetre ezek a lelki gondok a középiskolai munkát, teljesítményt eléggé rontották. Egy nagyon jó nevű és jó komoly hagyományokkal visszatekintő középiskolába, második Rákóczi Ferenc középiskolába jártam Budán, ahol a akkori káder gyerekek és felső 10 000-nek a csemetéi között. Nagyon nehéz volt helytállni, többek két-három nyelven is már gimnázium osztályban egész jól tudtak beszélni, és a tanáraink is egy magas kultúrát, egyetemi tanárokból éppen a 56-os események miatt oda került emberek is voltak, régi vágású polgári gondolkodású emberek, mind a mellett, hogy a marxizmus és a répen dívó ideológia hatott át mélyen az egész közgondolkodást. De hát volt egyetemi színpad, és volt Radnóti színpad, és voltak mozik, és voltak zenekarok már akkor tájban. Tehát valahogy bontakozott egy szabadabb élet, talán ennek volt a reménysége, hogy meg lehet újulni, a szocializmust is emberibbé lehet tenni. Ilyenekbe lázadoztunk, forgolódtunk, hogy majd ha eljön az időnk, akkor ebbe biztos szerepet fogunk kapni. Jó barátaim lettek, de hát a szívem legmélyebb problémái nem oldódtak meg. A szüleim csak veszekedtek, és amikor már 16. alkalommal futottak neki, ebből azért ennyit mi nem tudtunk annak, hogy elválnak. Akkor tájban érlelődhetett meg bennem a középiskola vége felé, hogy hát tanultunk pszichológiát, hogy minden bizonnyal a pszichológia az egy olyan tudomány, arra született, hogy az emberi lelki bajokon segítsen a képzett szakember, és hát ez volt a reménységem. Arra a figyelmem, noha szellemileg úgy gondolom, hogy eléggé nyitott érdeklődő voltam, filozófia, művészettörténet, néprajz, kerestem önmagamat, egy olyan családból származom, ahol nagyon alulról, paraszti sorból, országos, sőt, nemzetközi hírű író nagyapa volt a háttérben. Szóval az ő teljesítményével megküzdeni, vagy az apámnak a félre sikerült életével megküzdeni, ez nagyon nagy kihívásnak tűnt, viszont a pszichológia nagyon vonzónak, hogyha beleláthatunk a másik, vagy a saját magunk lelkébe, akkor azzal tudunk valamit kezdeni. Tudni kell, hogy a 60-as években, még 60-as évek elején még a pszichológia tiltott tudomány volt Magyarországon, és körülbelül azzal egy időben vált egyetemi tantárgyá, vagyis szakká, amikor én végeztem. 63 körül volt ez, 65-ben érettségiztem. Igen ám, de hát az iskolai eredmények azok nem alkalmasítottak arra, hogy azonnal egyetemre kerüljek. Az érdeklődésemnek megfelelően a BKV pszichológiai laboratóriumába mentem el, és a gyakorlató pszichológiai teszteket ismertem meg, és hihetetlen módon foglalkoztatott. Amikor aztán sor került arra, hogy az egyetemi felvétel sikeres lett, katonai szolgálatra hívtak be, és hát úgy gondolom, hogy már a történetemben akkor is láthattam volna, hogy hogyan esnek az események, hogyan vágnak össze. 68 volt ez, amikor magyar hadsereg megszállta Csehszlovákiát, és egy olyan alakulathoz kerültem előfertevetként, ahol lehallgattuk, mi voltunk a lehallgatók, és hát a század jelentős része ki is vonult, és olyan fiatalok között voltam, akikkel politikailag sem tudtam már egyetérteni, hiszen mi erre vártunk, ők pedig a java része, hát nagyon éles kritikával illette mindazt, ami történt. És aztán elkezdődött az egyetem, hogy milyen súlyos krízisek voltak közben a családunkban, majdnem tragédia, édesanyám öngyilkossági kísérlete, és mire elkezdtem és befejeztem az egyetemet, addigra ők elváltak. A pályaválasztásban pedig nagyon határozott motiváció volt az, hogy én csak úgy tudok nekik segíteni, hogyha a saját életpályámat építem, és hát a legjobb tudásom szerint is ez a pszichológia. És mindaz, amit abból addig fölhalmoztam, azzal fogok tudni nekik segíteni.
2: Hát azért ez egy hihetetlen nehéz életkezdet. Sőt, sokan azt mondanák, talán még pszichológusok is, hogy majdhogy nem determinálva van ugyanarra az útra, hogyha valaki ennyi sok negatív példát lát maga körül.
3: Hát ez így van. Ugye pszichológus lettem, és ez azzal is jár, hogy rendszeresebb önvizsgálatra van szükség az embernek. Ezt vagy szakmabeli segíti, vagy saját maga igyekszik őszintén szembenézni önmagával, de mint tudjuk, erre az ember önmagától persze képtelen. Ezt csak azért említem, mert bizony a középiskolai éveim során úgy rácsodálkoztam, hogy volt olyan osztálytársam, aki miközben a szerelméről számolt be, aki szembe lakott abban a házban, ahol ő lakott, aközben valahogy az Isten dolgai is előkerültek. És könyveket kaptam tőle, olvasgattunk. Tehát mondhatnám azt, hogy miközben marxistának, szocialistának, az új ember kovácsa ideológiába ugye felnövekedve, hiszen a nagyapám politikus is volt, és úgy gondoltuk, hogy majd azok az eszmék, amiket ő képviselt, majd eljön az ideje, amikor ezek tért nyerhetnek, és jobb lesz ebbe az országban az élet, és érdemes lesz élni. Ott megjelent olyan gondolat, ami mondhatom az, hogy talán nem is volt feltétlen antipatikus, de kétségeket támasztott, hogy ez egy valóságos dolog. A templom világa, ez egy halott világ volt mindig, és édesapám 56-ban is, meg azután is elég sokat jártunk budapesti sétáink során különféle templomokba, mindig félelmet keltett bennem, és a félelmet az idős emberek és a benyomásoknak tulajdonítottam, nem pedig valami egészen másnak, a lelkiismeret félelmének, hogy talán nem jó helyen vagyok, vagy nem jó úton vagyok. Amúgy is vidéki gyerekként fővárosba át kellett élnem a kulturális különbségeket, a beilleszkedés, ahhoz, hogy mások mi mindent tudnak, hogy lehet itt helytállni, és így tovább. Na és ez a vonulat érdekes módon a érettségit követően, műemléki osztályon dolgoztam, a főnököm személyébe folytatódott, akivel Bibó Istvánról, de hát az ő hitéről is lehetett beszélni, hiszen katolikus ember létére, aki papnak készül, de látta, hogy 45-49-ben mi történik, és itt akart maradni az országba, világi pályát választott, lett vagy 5 gyereke, és mérnök lett, de nagyon komoly hívő ember, és első ember volt az életemben, aki nem söpörte le a gondolataimat, hogy én hogy látom a világot, még azt se söpörte le, hogy hogyan bizonygatom, hogy miért nem lehet, hogy létezik Isten. Ez az ember szóba állt, és érdekelt, és fontos volt. És akkor tényleg a könyvek, amiket adott, jó, volt benne Lukács György is, meg mások, akik alakították a szemléletemet. De ezek a vonulatok az egyetem alatt például teljesen eltűntek tanárainktól arról, hogy hit, és hogy ennek bármiféle szerepe lehet az életünkben. Ez magánügy maximum, és jó hosszú időnek kellett eltennie. Az egyetemi évek végén kötöttünk házasságot Judittal, feleségemmel, még 13 év házasság következett, mire végére kellett járni annak az útnak, amiben az apám 56 évesen belehalt, aki visszaköltözve a falujába annyi hírt hagyott maga után, hogy sokat látták az öreg asszonyok a református templomba sírni. Amikor mi összeházasodtunk, a Judit már várandós volt az első fiunkkal, az a hír jött, hogy meghalt az apám, aki azt kérte, amikor összeházasodtunk, Judit, én csak azt kérem tőled, hogy 2 fiút szülj, a Sanyina. Az első útban volt, és 2,5 évre rá megszületett a második.
2: Egy pillanatra itt megszakítjuk a fonalat, ha lehet, mert hát közben kiderült, hogy van itt egy feleség is, és hát neki is azért valahogy alakult az élete, amire eljutottatok oda, hogy majd bekövetkezett az a fordulat. Te milyen úton jutottál el idáig?
4: A férjem mondta, hogy a pszichológia milyen reményt keltett benne, hogy ez egy megújulásnak a lehetősége, és a családi hagyományok megtörése lenne. Hát én is így a pszichológia kapcsán ismerkedtem meg a férjemmel. Ő az én második férjem. Az első házasságomban talán ez a akkori életérzés legjobban azt fejezi ki, hogy a lét reménytelen kaland. Ezt valamikor 10-15 évvel ezelőtt egy újság címén láttam, amikor éppen raktam be a szemetes aljába, hogy ez a mondat mennyire kifejezte azt az életérzést, ami bennem volt középiskolás, és hát először én gyógypedagógiai főiskolát végeztem abban az időben. Teljesen áthatott az én gondolkodásomat. Ez az egzisztencialista filozófia, az akkor, akiket olvastunk. És ebbe a reménytelen kalandban ez a házasság félre is ment. Csorbát szenvedett. És ahogy Sándorral megismerkedtem, hogy létezik valami normális élet gyerekekkel, családdal, hogy az az élet, amit én ebben az egzisztencialista filozófiában olyan köznapinek, kisstílűnek, olyan lenézetnek érzékeltem, hogy ez értékes lehet, és hogy talán meg lehetne újulni. És így kapcsolódtam a Sándorhoz. És hát így kezdtük el az együttes életünket, hogy legyenek gyermekeink, hogy legyen normális családunk. Az én számomra ő egy nagyon tiszta és jó indulatú fiatalember volt, és nagyon bíztam, hogy ez így egy jó út, amin mi indulunk. Én már bűnösnek éreztem nagyon magam, kiégetnek ebben az első házasságban, és egy megújulásra vágytam. Ez be is következett, mert valóban a gyerekek megszülettek, az életünk jól indult, de nagyon nehéz volt, hogy nem voltunk erre egyáltalán felkészülve. Hoztuk azért a magunk családi batyuit, szokásait. Én egy kicsit elkényeztetett gyerek voltam, nem voltam hozzászokva a nehézségekhez, sem a házi munkához egyáltalán. Nem is készültem arra sose, hogy én nekem főznem is kell. Az első házasságomban nem főztem, és ez nem volt kérdés. És hát a gyerekek ellátása is nekem nehéz volt. Sándor jobb alapokkal jött ilyen szempontból, ő jobban tudta a gyerekeket kezelni, jobban tudta a háztartást, megtanított főzni, sok mindent mellette tanultam meg, amit azelőtt nem tudtam. De hát ugye neki akkor a pszichológiai intézetbe épp a karrierjét kellett volna építeni, ehelyett ő otthon építkette a család alapjait, én pedig elvégezve én is a pszichológia kiegészítő szakot, hát úgy éreztem, hogy hát nekem most kinyílt valami, a pszichológia, és bizony, hát az első gyermek ment 9 hónapos korába bölcsödébe, és hát nem nagyon szerettem hiányozni a munkahelyemről, úgy éreztem, hogy én olyan fontos vagyok, vagy hát annyira hát lelkesedtem is a munkáért, hogy mindig a férjem maradt otthon a gyerekekkel, hogyha betegek voltak, vagy bármi gond volt. És hát így lappangva ezek a konfliktusok, azért ő sok mindent lenyelt, én észre se vettem, hogy hát mennyire kihasználom őt, hogy mennyi mindent megtesz, és én ezt nem is értékelem. És akkor egyszer csak ezek a lappangó dolgok felszínre kerültek közöttünk is. És akkor jöttek mélyebb dolgok. Már nem értettük meg úgy egymást. Már el voltunk keseredve, én nagyon, és én úgy éreztem, hogy hát bűnhődnöm kell. Bűnhődnöm kell az ifjúságomért, azokért a bűnökért, amiket elkövettem. Most már ezt le kell vezekelnem. Talán ezt a kifejezést nem használtam magamra, de úgy éreztem, hogy megérdemlem. Ezt megérdemlem. És amikor már Sándor nem bírta, és depressziós volt, és más problémák is voltak, akkor én, hát, ahogy gondoltam, hogy össze kell szorítani a számat, és csinálni kell a dolgokat úgy, ahogy tudjuk, és menni kell tovább. Nem nagyon beszéltem senkinek se az otthoni gondjaimról, és hát egyszer csak ennek napvilágra kellett, hogy jöjjön, hogy ez így nem folytatható. Volt egy barátnőnk, aki a gyerekeknek gyerekbibliát ajándékozott, és sokat beszélgettünk vele, a ő kislányát is kérte néha, hogy vigyem el a hittanra, akkor az én mi kisfiainkkal együtt mentünk a hittanra, sőt, elvitt a teológiára járta, és akkor elvitt órákra, hallgattam néhány előadást. Hát nagyon tetszett, és úgy magamban irigyeltem őt, hogy neki milyen jó, mert őt így nevelték, és hát neki ez olyan természetes, és hogy megtisztult az ő élete, és milyen

0: és büszkélkedtünk a teremőr néni előtt, aki mondta, hogy hát kisfiú biztos hittanra jár, hát nem. De hát ez mind nekünk egy vonzó valami volt, ami számunkra elérhetetlen.
1: Bocsánat, hogy egy picit megszakítalak, de még a beszélgetés elején a férjed mondott egy számomra nagyon tanulságos mondatot, valahogy úgy hangzott, hogy az volt az egyik fő motiváció a pályaválasztásban, hogy majd a pszichológia megoldja a problémákat. Hát, amit itt elmondtál, abból nem ez jött le. Elvben két pszichológus embernek, hát csoda házasságának és csoda életének kellett volna lenni, ha a pszichológia megoldja a problémákat. Hát nem tud segíteni, semmire nem jó.
0: Hát ezt nem mondanám, hogy semmire nem jó, de az élet alapvető kérdéseire nem ad választ. És az embernek nem ad békességet, nem ad egy szilárd alapvonalat, hogy hogyan éljek, hogy mi fontos, és mi nem fontos, és mi az, ami értékes. És főleg nem ad egy olyan személyes kapcsolatot, amire az ember biztonsága épülhet. Tehát, mint egy erkölcsi jót láttam, de egész addig, amíg egy evangelizációra el nem kerültünk a férjemmel együtt, ahol a lelkész ezt mondta, hogy térjetek meg a gonosz útjaitokról. Jónás könyvéről szólt az igehirdetés, és hogy a nagy király hamut szórta fejére, zsákruhába öltözött, és felszólította a népet is, hogy térjenek Istenhez. Addig ez nekem egy távoli dolog volt. De ott volt az igehirdetésben az is, hogy talán megszán az Isten, hiszen még az állatokat is megszánja. És itt ez a nép, amelyik nem tudja, melyik a jobb kezem, meg melyik a bal. És én úgy éreztem, hogy én itt vagyok. Én azt se tudom, hogy melyik a jobb kezem, meg a bal, és olyan vagyok, mint egy állat, és én nem tudok ebből kivergődni. És egész addig ez így volt, amíg az Úr Jézusnak át nem adtam az életemet. És ez együtt történt a férjemmel, mert őt ugyanez az evangelizáció egész más oldalról szólított meg, de amikor a hétvégén a lelkész azt mondta, hogy akit megszólított az ige, az jöjjön oda a különbeszélgetésre, akkor nem volt kérdéses a férjemmel, hogy mi megyünk. És akkor tényleg foglalkoztak velünk, és néhány hónap múlva átadtuk az életünket az Úr Jézusnak, és ő tényleg 180 fokos fordulatot hozott az egész családunk életébe.
1: Azt gondolom, sokaknak ismerős harcokról és vívódásokról hallottunk az elmúlt percekben. Most megszakítjuk egy kicsit a beszélgetést, de néhány perc múlva visszavárom önöket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál Zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni, és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélje a vizsgálati szakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy szeretni megélni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, jó szívvel hívják. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökbe várják a munkatársakat: tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Ma szombaton változóan felhős az idő, de napsütéssel is. Itt-ott eshet az eső, északias a szél, 19-25 fokunk van. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, mai beszélgető társaim dr. Veres Sándor és felesége Judit, különös emberek, pszichológus házas pár. A hírek előtt ott fejeztük be a beszélgetést Judittal, hogy életük egy nagyon válságos időszakában eljutottak egy evangelizációra, ahol Jónás könyve szavain keresztül személyesen megszólította mindkettőjüket Isten. Judit történetét már ismerjük, de azt hiszem érdemes lenne meghallgatni Sándortól, hogy ő hogyan élte át ezeket a dolgokat.
3: Oda kanyarodnék vissza, hogy a pszichológia, tehát mindkettőnknek az életébe nagy reménységeket és jövőt ígért, és valóban, amikor a kapcsolatunk kezdődött, éjszakákban nyúlóan rendkívül jó együttléteink voltak, amikor is mások különféle vizsgálati anyagainak az elemzésével és egyáltalán pszichológiai elemzésekkel foglalkoztunk, szóval olyan lelkesedéssel és olyan örömmel és a tanulás szenvedélyével, ami rendkívül jó volt, hiszen együtt csinálhattuk, és valahogy úgy vagyunk, hogy mi nagyon szeretünk együtt csinálni dolgokat. Ahogy a Judit is emlékezett, hogy hogyan teltek a házasságunk első évei, nekem fontos megemlítenem azt, hogy való igaz, hogy nagy feszültség volt bennem, hogy tudtam, hogy neki sok mindenben segíteni kell, a háztartás, gyerekek, az, hogy a karrierjét is, tehát hogy helyt tudjon állni, hiszen Győrből Budapestre költözött, és nevelési tanácsadóba került, tehát hogy szakmailag is segítsen, miközben, mint fiatal kutató, a Tudományos Akadémia intézetében is helyt kellett állnom, ráadásul egy olyan irányzatnak a képviseletébe, ami már akkor sem volt túl népszerű, hogyha így apostrofálom, hogy marxista személyiség, pszichológia, akkor körülbelül ma már el lehet képzelni, hogy ez mi lehetett, mert hogy ez a megközelítési mód, pontosabban ennek az ideológiai háttere szép lassan kezdett omladozni, máladozni. Tehát mondhatni, nem a legjobb helyre kerültem karrier szempontjából. Ezzel együtt úgy gondolom most már, hogy Isten adott olyan ajándékokat, amivel azért bizonyos kvalitásokat föl lehetett mutatni, pályázatot nyertem, és ígéretes pálya volt előttem, de nagyon súlyos munkahelyi konfliktusokat is adott. Néhány éven belül, egy több éven, majdnem évtizeden keresztüli és feloldhatatlan konfliktus helyzet alakult ki. A dolognak az volt a lényeg, hogy ez pszichésen rendkívüli módon megterhelt, és miközben iskolai közösségekkel, munkás közösségekkel, ezeknek a belső világával, kapcsolatrendszerével foglalkoztam a kutatásaim során, hát valahogy az Úr úgy gondolom tükröt tartott, hogy nézd meg előbb, hogy te mit csinálsz és mibe vagy, mert ezek a konfliktusok végül is egy összeomláshoz vezettek. 13 év házasság után be kellett látni, hogy ugyan a gyerekeink nagyon kreatívak és rendkívül élveznek sok mindent, de fegyelem nincs és nyugalom és békesség nincs. Az éjfél körüli lefektetés nem ritka. El kellett csodálkoznom a ajándékba kapott gyermekbiblia hatásán, mint pszichológusnak is, hogy 9 óra körül már aludtak. Ez volt az első jel, amire felfigyeltem, hogy ez hogy lehet. De hát a konfliktusok, a napi életnek a gondjai, terhei egyre megoldhatatlanabbá váltak, közben megértünk, hogy egy új gazdasági mechanizmust, aztán a Kádár rendszernek lassan a összeomlását. Hát ahogy a rendszer összeomlott, úgy omlottam én is össze. Olyannyira, hogy alkohol problémák, tehát az az életpálya, amit az apámnál láttam, egy hajszál választott el. Infarktust még nem kaptam, de az alkohol rabjává váltam. Már a környezetem és a munkatársaim is nagyon diszkréten jelezték, hogy hát nagyon jó lenne a pszichiáter segítségét kérnem. ami 89 őszén meg is történt, de ebben a pillanatban érkezett egy hívás, hát a bizonyos közös barátnőnktől, aki 80-as évek elején életgyónásról beszélt, Jézus Krisztusról ott az ebédlőasztalunknál, mint élő úrról, akit furcsa mód, ugye emiatt a szakmám alapján akár valamilyen vallásos téveszme áldozatának is tekinthettem volna. Nem ennek tekintettük, mert ami történt vele, az pszichológiailag is azt lehet mondani, hogy rendeződő, kiegyensúlyozódó személyiség. De hát vak az ember, amíg nincs, nem kap látást, ezt a mi pszichológusi vénánknak tulajdonítottam, hogy ő most azért ilyen fölszabadult, meg azért ilyen jó, mert mi gyakran beszélgettünk vele, és hát ez biztos terápiásra hat rá. Beköszöntött tehát a 89 ősze, amikor hát egy ilyen őszi, mély depressziós állapotomban megcsörent a telefon, és ő volt a vonalban, és azt mondta, te, én olyan sokat hívtalak benneteket katolikus templomban, néha el is jöttetek, de valahogy úgy láttam, hogy nem igazán értitek, vagy nem fog meg mindaz, amit ott hallotok. Hát tulajdonképpen reformátusok vagytok. Azt mondja, hogy itt van nem messze a pasaréti református templom, ott van egy ismerősöm, egy barátnőm, ő majd fog segíteni. Ma este kezdődik egy evangelizáció, gyertek el. És hát én már a hajó fenekén, majd visszautalok, hogy miért ezt a jelképet használom, feküdtem, lemondva és összeomolva mindentől, és nem kevés alkohol hatására. Mégis azt mondtam, hogy hát én már járok pszichiáterhez, de mi lesz a feleségemmel? És akkor fölhívtam őt, és azt mondtam neki, hogy most kéreckedj el akarlak vinni téged valahova. A válasza az volt, hogy de hát hiszen tudod jó, hogy rendelek esték, hát nem tudok elmenni. És akkor az a mondat hagyta el az ajkamat, hogy döntsd el, hogy vagy a családod, vagy a munkád.
4: Hát ez annyira megdöbbentett, olyan komoly volt, és már olyan régen nem hallottam ilyen határozott, ilyen mély és ennyire hát komolyan vendő mondatot, hogy nem volt kérdés a számomra. A főnöknőm a szomszédszobába volt, és bementem hozzá, hogy el kell mennem, nem magyarázkodtam. És így kerültünk el erre a bizonyos evangelizációra, ahol mind a kettőnknek potyogott a könnyünk. Rádöbbentünk, hogy Isten nélkül élünk, és hogy ez alapvető bűn. A többi az már csak erre rájön. És hogy Isten nem így, nem ilyen életre teremtett bennünket. És hogy ha nem fordulunk, elveszünk. És ennek az elveszésnek nagyon mélyen éreztük már a jeleit. És hát így történt a fordulat az életünkbe.
3: Annyit még, hogy ez a döntés megszülessen, meg kell emlékeznem az apósomról, aki annak az évnek az elején, vagy talán az előző évben halt meg, de egyszer bejött abba a szobába, ahol ilyen nagyon mély állapotban voltam, és a következőt kérdezte, mi van veled? Amikor egy évre, vagy másfél évre elmentünk erre a evangelizációs alkalomra, és Cseri Kálmán a Jónás könyvéből idézett, és eljutott ez a szakaszhoz, és hadd olvassam most. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez, talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Ez a két élmény olyan mélyen megrázott, hiszen azt kellett többek között megértenem, hogy még mielőtt én szóltam volna, vagy kerestem volna, vagy egyáltalán kiáltottam volna, ne felejtsük, Jónás is csak a cethal gyomrába kezd imádkozni. Én se hittem, hogy ez segítene, ugye? Azelőtt Isten már keresett. Olyan szeretetet, és olyan megértést, és olyan elfogadást éreztem az apósomnak a hangján és a szavaiból, ami bennem is ezt váltotta ki, hogy hát én ezt nem érdemlem. Én nem ezt érdemlem. Én ennél valami sokkal rosszabbat érdemlek. És amikor ott voltunk az evangelizáción, és Cseri Kálmánnek ezt az igét mondogatni és magyarázni, akkor értettem meg, hogy mennyire azonos vagyok Jónással. Úgy gondoltam, hogy az életre be lehet rendezkedni, hogy Jónás azon a bizonyos hajón, hiszen kifizette a számlát, letöltötte azt, amit szükséges, és most már egyenes az útja. Csak egy dologról feledkezett meg, hogy ez homlok egyenest Isten akaratával szembe van, mert ő másnak szánta az életét. És arra is kellett emlékeznem, hogy a gimnáziumban kellett esszédolgozatot írni Babits Jónására. És hogy miket gondolhattam én akkor, meg miket írtam, és hogy lehet az, hogy ez a két dolog visszaköszön, összetalálkozik az életemben, vagy 40 év után. Van itt valaki. Tényleg lehet. És ez nem biztos, hogy a templomokban van, hanem az emberek között van. Dugig volt a terem, a földön is ültek, gitárral énekeltek, és a hely nekünk már csak a szószék alatt volt, és nem szégyeltük a könnyünket. Innentől kezdve rendszeresen jártunk gyülekezetbe, Isten tiszteletekre, bibliaórákra. Én jártam közben pszichiáterhez, és a pszichiáternél minden egyes alkalommal szinte beszámoltam, hogy a templomban miket éltem át. Ő néha leintett, hogy hát most önről van szó. És utána mondta neki, ne haragudja, én már nem tudom külön választani Jézus Krisztust meg a személyemet. És volt egy pont, ahol azt mondtam neki, hogy most már akkor én szakítanám meg a dolgot, és akkor marad egyedül Jézus. Nincs tovább szükség emberi segítségre. És a férfi testvérek befogadtak, soha nem éreztem, ahogy utalok erre a stúdiós jelenetre, igazán ebben a városban otthon magam. És akkor éreztem először, hogy valódi társakra, testvérekre találok, ahol nem azt kérdezik, hogy mit műveltél, mit csináltál az életeddel, miért tetted így tönkre, méltatlan, amit csináltál, hanem valahogy ezen túl lépve egy olyan mély belső üzenet, amit én nem ismertem. Nem tudtam, hogy létezik.
5: Hát ahogy így kibontakoznak ezek az életutak, kívülálló hallgatónak, mert hogy én most az voltam, az jön le, hogy azért Isten keresett titeket folyamatosan. Gondolom, ezt ti is így látjátok. Megtalált, ez egy hatalmas kegyelem. Azóta eltelt 20 év. Hogy érzitek, hogy látjátok? Az, hogy ilyen nehéz úton jutottatok Istenhez, ez hátrány a mostani életetekben, szolgálatotokban, vagy pedig talán még Istennek akár külön ajándéka is, hogy engedett nehézségeket?
3: Hát igen, ezt a kérdést akár úgy is ugye megfogalmazhatnánk, hogy ha tehetnéd, vagy lehetne, akkor mit csinálnál máshogy. Én úgy találom, hogy nagyon fontos mindannyiunk életében, hogy tehát miközben Istennel megbékülünk, ennek az ő gondolata és terve szerint vele járója, hogy saját magunkkal is megbéküljünk, azaz, hogy tudjuk elfogadni önmagunkat. A múltat is, a jelent is, a jövőt is, hát különösképpen ugye, hogyha a jövőre tekintünk, talán ez egy fokkal könnyebben megy. Amit hátrányként mondhatok, és nem titkolhatom, hogy bizony kezdeti években, és talán még jó darabig, meg most is valamennyire még föllelhető ennek a maradványa. Azok a testvérek, akik hívő családban nőttek föl, vagy úgy mondanánk, hogy oda szocializálódtak, és már kisgyerekként kvázi mindent tudnak, azokhoz képest emberi léptékkel, vagy mértékkel bizonyára soha nem fogunk tudni annyit. Ha itt a tudást arra vesszük, hogy hány órát, hány percet, hány alkalmat, hány kapcsolatot, hány, és lehetne sorolni mindvégig, töltöttek olyanok társaságába, akik közül hát azért többnyire nyilván olyanok voltak, akik komolyan élő úrnak tekintik Jézus Krisztust, és kapcsolat van vele, tehát ahogy Judit is említette, ez egy olyan rendkívüli dolog az életben, amit semmi más nyilvánvalóan nem pótolhat. Na most ennek a hiánya az agyműködéstől a gondolkodásig, az emlékezésig, a mozgáskultúráig szinte mindent nyilvánvalóan áthatott, amit akár lehetne úgy is mondani, hogy most már legalább látjuk, meg tudjuk, hogy mi mindennel kell szembeszállnunk, pontosabban az Úr mi mindent akar visszahódítani, mert hogy mi ezt idegen hatalomnak adtuk át, ugye, tehát megszállt, nem csak ország voltunk, hanem egyéni emberek, méghozzá az Istentől elidegenedett lélek által. Ugyanakkor én úgy látom, hogy a misszió szempontjából pótolhatatlan. Tehát aki nem tudja, hogy mit jelent A-ból B-be jutni, végigmenni az emberi életútnak, és úgy gondolom, hogy az emberiség döntő része ezt az utat járja, annak más a feladata. Nyilván más érzékenységet is ad az Úr. A legnagyobb kihívásnak éppen azt tartom, hogy a két, mondanám így, különböző lelki származású keresztény ember hogy fog igazán Krisztus gyülekezetében egymásra találni, és hogyan fedezik föl, hogy egymás nélkül nem fog igazán kiteljesedni ez a gyülekezet. Hiszen a félelemről beszéltünk, azzal indítottunk, ugye tudjuk, hogy a teljes szeretet űzi ki. Föl kell úgy gondolom fedeznünk, hogy még mindig félünk egymástól, félünk a szokatlantól, az idegentől, tehát a kívüllevők, a világból megtért emberek, pedig sokszor sokkal érzékenyebb a befogadásra és az őszinteségre. Én megvallom, jó darabig úgy ültem az ige hirdetéseken, hogy na, megnézem, hogy ezt a lelkészek hogy csinálják. És léptennyomon láttam, hogy nagyon sok analógia van, vagy párhuzam a pszichológus munkája és a lelkész munkája között, akár az ige hirdetésben. És az igazi megtérést az pont ez hozta, hogy most mit vizsgálgatok-e? Most mi a fontos? Az, amit leleplezi a szívemet, és jó értelemben megaláz és összetör, vagy pedig az, hogy én mit tudok, és vizsgálom, hogy csinálja a másik, és kívül maradok az egészen. Ezt Isten olyan hihetetlen történeten keresztül tette világossá a számomra, hogy azt követően olyan lelkismeret fordulás állapotába kerültem, hogy hát szabályosan Istenhez menekültem, mert nincs megoldás rá. Hát ezt a történetet most nem hiszem, hogy elmondom, de hát ha majd egyszer adódik rá, akkor szívesen elmondom.
4: Igen, a megtérésünk után nagyon hamar, egy éven belül, vagy egy évre rá körülbelül bekapcsolódtunk egy házassággondozó szolgálatba. Pálhegyi Ferenc pszichológus hívott bennünket ebbe a szolgálatba, és azt gondolom, hogy így a kérdésedhez kapcsolódik, hogy igazából romba dőlt házasságokon segíteni úgy, hogy mi is még éppen a romok takarításának a legelején voltunk. Azt gondolom, hogy épp ezért tényleg olyan hittel tudtunk segíteni, hogy nagyon, szóval nagyon jók voltak ezek az évek, amikor ebben teljes lélekkel, szívvel benne voltunk ebbe a szolgálatba, és nyaranta több hetet töltöttünk házassággondozó héten, és évközben is sok emberrel foglalkoztunk. Egy kicsit ezt így múlt időben mondom, sajnos.
3: Még az is hozzá tartozik a szabaduláshoz, és az Isten végtelen és személyre szóló szeretetének a megtapasztalásához, hogy nekünk nem kellett sehova máshova mennünk, ott volt a gyülekezetben Pál Egyi Ferenc, meg ott voltak más testvérek, beiratkoztunk arra, hogy szégyen szemre pszichológusok, hogy Isten mit tanult a családról, mit tanít a gyereknevelés, Fölnőnek a gyerekek című sorozat. Hát mi más, most fognak fölnőni. Ugyanis a gyerekeink ebben a liberális nevelésben, amit adtunk nekik, nagyon mondom, kreatívak voltak, de nem tudtunk rájuk hatni. Nem volt tisztelet, nem volt fegyelem. És ez egyre jobban eszkalálódott. Ez egy menthetetlen helyzetnek nézett ki. És hát bizony a kettőnk kapcsolata is, hát időnként azért a vállásnak a szele elég komolyan fölmerült, vagy annak a gondolata, hogy hát itt ez így nem fog tovább menni. Kölcsönösen ugye az adósságaink egymással, hogy ki mivel tartozik. És amikor ezt úgy szépen, mint ahogy az iskolában megtanulunk írni, olvasni, és hozzáteszem, hogy nagy félelmek és nagy szorongások között, mert hogy nem tudtam helyesen olvasni, most akkor olyasmit olvasok, amit helyesen kell olvasni, de főleg érteni, akkor azt kezdtem észrevenni, hogy kezd föloldódni ez a görcs. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szakmánkkal meghasonlottunk. Judit dolgozott a nevelési tanácsadóban, ugye kezdett megváltozni a gondolkodása, én a pszichológiai intézetben még 7 évig dolgozhattam. Isten elkészített, hogy az egyik testvérrel a 40-es évek végi protestáns ébredés még élő tanúit látogattuk, mint a vándordiákok. Vittük a videót és beszélgetéseket, és ebből ilyen bizonságtevő filmek készültek. Ez kutatás is volt, és egyben a hitünknek az épülése. És hát sok csoda az, hogy csoportokat kezdtünk vezetni, megbíztak a gyülekezetből, a házi körökkel, azok a csoportok mind a mai napig ott az otthonunkban működnek. De nagyon nehéz volt, és ez talán egy másik alkalom, hogy hogyan változott meg a pszichológiához való viszonyunk. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy meg kellett térni a pszichológiából, hiszen bálvány volt a számunkra, bármi jó szándék, és nem is a pszichológia művelőinek az okán feltétlen, hanem mi tekintettük annak. Ezért csak mi lehetünk a felelősek. Az, hogy más minek tekinti, azért ő a felelős. De hát volt egy ilyen radikális tagadás, hogy csak az ége és minden mást félretenni, nem is használunk olyan eszközöket, amik a szakma nélkülözhetetlen részei, és így tovább. És hát ez éveken keresztül azt jelentette, hogy el is távolodtunk a szakmai közélettől. Én ugyan a pszichológiai intézetben vallásreaktani kutatásokat is kezdtem és fölvetettem, de hát addig, amíg a szívem indulata olyan volt, amilyen, én úgy gondolom, hogy Isten ezt így is valamennyire megáldotta, de nem erre vezetett az utam, hanem a Károli Egyetemre, és aztán a jelenleg a Baptista Teológiai Akadémiára, ahol olyan pszichológiát művelhetek, amely Isten igéjéből építkezik, arra épül, arról, hogy Isten az embert kinek, minek is teremtette, hogyan építette fel a testét, a lelkét, szellemét, ezek a dolgok hogyan kötődnek, kapcsolódnak, milyen közösségeket, párkapcsolat, gyülekezetben akar látni bennünket, embereket, minden embert, és hogy hogyan akarja hatékonyá tenni a missziót, hogy az ige az ne az egyik fülönbe és a másikon ki, hanem megváltozott szívek és életek formájában jelenítse meg az élő urat.
2: Most egy kicsit zenélünk, aztán egy néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak akkor is velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Veres Sándort és feleségét, dr. Veres Juditot, és hadd tegyek még föl egy kérdést. Elhangzott egy olyan mondat, idézném, hogy megtérésünk után a szakmával meghasonlottunk, és röviden ezt így fogalmaztátok akkor, hogy pszichológiából is meg kellett térni. Gondolom ez a hallgatókat is érdekli, hogy vajon ez mit jelent?
1: Hát a egyszerűnek tűnő mondat nagyon nagy mélységeket rejt magába, hiszen föl kell idéznünk mindenképpen ahhoz, hogy ez érthetővé váljon, hogy fiatal értelmiségi házaspárnak az életébe, akiknek hát a előtörténetéről esett szó, milyen családokból jöttünk, származtunk, annak a korszaknak a tipikusnak mondható gyermekei voltunk, amelyet ugye Kádár korszaknak nevezhetünk, és a fiatalságunk és az ifjú felnőttkor is ebbe a korszakba kezdett kibontakozni, és valamelyest teljességre jutni. Minden reménységünk nyilván azokhoz a társadalmi mozgásokhoz kötődött, amelyeket hát később, amikor már a kritikus hangok és a ellenzéki fórumok, ugye ezt úgy is apostrofálták, hogy a vidám barak, ahol ugye az életünk zajlott, vagy az életnek vélt élet zajlott. Egy olyan tudomány, ami évtizedeken keresztül maga is tiltott ismereteket rejtett magába, nyilvánvalóan felkeltette az érdeklődésünket, nekem már középiskolás korban, hogy azokon a bajokon, amelyeket az ember óhatatlanul saját életvitelében, személyiségében, netán a környezetében észlelnie kellett, van és létezik már egy olyan tudomány, amely minden bizonnyal segítségére lehet a nyomorúságban élő embernek. Említettem a szüleim válási történetét, és ez érzékeny fiatal gyerek számára nyilván azt a vágyat kelti, hogy majd, ha nagy lesz, akkor majd ő segíteni fog a szüleinek. Talán említettem azt is, hogy a középiskola milyen nehézségeket okozott, egy nagyon magas nívójú közösségbe kerültem, ahol talán a családi háttér rendezetlensége okán is teljesen nyilvánvaló volt, hogy neurotikus, szorongó gyerek nem tud úgy teljesíteni, mint ahogy azt esetleg elvárnák, és talán emlékeztem arra tanáromra is, aki azzal bátorított, és mindig is nagyon jó indulattal volt irányom, hogy Sanyi, ezt ki kell bírnod, meglátod, egyszer majd még ebből fogsz élni. Tehát, hogy ha emberi proféciáról lehet szólni, akkor ez minden bizonnyal az volt, mert az érdeklődést egyetem követte, és hát az egyetem évei alatt ismertem meg a feleségemet, aki a lelkesedésemet, a hitemet ebben a új tudományban látva szintén megoldást remélt arra az életkrízisre, amiben éppen ő került az első házasságában. És hát két többé-kevésbé megégetődött, pörkölődött fiatal ember ugye összefogva, és egy ilyen fölfelé ívelő a hazai közgondolkodásban mindenképpen új impulzusokat hozó tudományterületnek a művelése azt ígérte, hogy megtaláltuk a kulcsot a boldog élethez. Valahogy így alakulhatott az ki, hogy sokkal többet gondoltunk a pszichológiáról, mint az valójában, mint tudomány egyáltalán képes megadni, és ezen az alapon bátorkodtam úgy apostrofálni, hogy egyfajta bálvány lett az életünkben a pszichológia. Még az udvarlás, az ismerkedés időszakában is szerepet játszott, hiszen Judit olyan helyen dolgozott, ahol diszfunkcionális családok, tehát rossz családi körülmények között élő és onnan intézetbe kikerülő gyerekek hát elosztása történt, és vizsgálatokat kellett végeznie. Az első pillanattól kezdve közösen értékeltük a vizsgálati eredményeket. Én rendkívül módon élveztem a szerepet, hogy taníthatom. Ő nagyon figyelmes volt, lelkes volt, és Ez nyilván a kapcsolatunkat is mélyítette, és aztán később is jó darabig ez a szokásunk, vagy ez az eljárásmódunk megmaradt, tehát egyfajta munkatársi kapcsolat is igen hamar kialakult, és ennek mindnek a középpontjában a pszichológia művelése, a pszichológia tudománya, elmélet és a gyakorlat alkalmazása egyaránt ott volt. Ahogy fiatal kutatóként a Tudományos Akadémia Pszichológia Intézetében elkezdtem a pályafutásomat, akkor mindkettőnknek tulajdonképpen voltak tudományos ambícióink, doktori fokozat megszerzése, társadalmi beilleszkedési zavarok kutatása, és Szent Judit, ahogy említettük, a 6. kerületi nevelési tanácsadóba helyezkedett el, és ilyen módon ez a kis intézmény is kapcsolódhatott ahhoz a nagy társadalmi projekthez, ami a 70-es évek eleje közepe tájékán sok érzékenyebb és kritikusabb értelmiségi fejében fogalmazódott meg, hogy itt tarthatatlan és veszélyes tendenciák vannak a magyar társadalomban, ezeket kezelni kellene, fogjanak össze a szociológusok, pszichológusok, orvosok, demográfusok. Tehát egy komoly, talán 10-15 éves ciklus volt, amiben ő is kutatóként részt vett, és ezekben a munkákban együtt dolgoztunk. Igen ám, ez nagyon ígéretes is volt, és több olyan fiatal házaspárt láthattunk magunk előtt, akik ezt az utat sikerrel végezték. Éppen ezért volt tulajdonképpen érthetetlen valahol, hogy miért nem megy ez a mi életünkben olyan módon és olyan mértékben, hogy összhang legyen a társadalmi kérdések kutatása és a téren való eredmények és a családi életünk között. Tehát azt kellett látnunk, hogy valami belül nincs a helyén. Amiért ezt az egészet elkezdtük és vállaltuk, azzal kapcsolatban egyre jobban és többször kellett belátni, hogy nem az valósul meg. Lassan azt is észre kellett venni, hogy egymástól is távolodunk, ritkák lettek a mély beszélgetések, inkább elvárások, és hát bizony egyre jobban kezdtünk hasonlítani azokhoz a családokhoz, amelyekből származtunk. Így került aztán sor 89-ben, hogy a életünk, házasságunk mélypontján, amikor egy evangelizációs alkalmon Jónás próféta könyvéről prédikált Cseri Kálmán. Ez azért sorsforduló mindkettőnk számára, mert egyszerre értettünk meg ebből a könyvből és az üzenetből, amit a lelkész úr ebből könyvből kifejtett és kibontott. Látszólag egymástól független és különálló dolgokat, de a mélyén egyetlen egy igazságot, hogy mindennek az oka, hogy a pszichológia nem hozta meg azt a, most idézőjelben mondom, boldogságot, megváltást, beteljesedést, kiteljesedést, bármit mondhatunk, ami az emberek számára vonzó, amit tőle vártunk, mert mindezt Isten nélkül akartuk végezni. És megdöbbentő volt a számomra az a felismerés, ahogy Jónás is ugye kifizeti az úti költséget, berendezkedik a hajón, mintha pontosan vehetné azt, hogy mintha minden rendben van, a mi életünket is valahogy ilyennek gondoltam, és akkor értettem meg, hogy miattam van ez az egész, mert valahol öntudatlanul is, vagy félig tudatosan én nem akartam Istennel foglalkozni. És ez hozta azt a felismerést, hogy a pszichológia nem töltheti be azt a szerepet, amit szántunk neki. Egyszerűen nem képes rá sem egyik másik művelője, kiváló elmék, nagy iskolák vezetői, hiszen egyike másik a Carl Rogers közelébe is kerülhettem, Mérei Ferenctől tanulhattunk, Ransburg Jenő, és hát nem akarom az egyetemi tanárainkat, tényleg kiváló emberek voltak. Indokolatlan méretű elvárás volt bennünk, de ennek a valódi indítékát és okát nem ismertük. Ahhoz az igét kellett volna ismerni, és az ige megismerése 1989-ben kezdődött el a mi életünkbe.
0: kezd körvonalazódni előttünk, hogy mit is jelent az, hogy bálvány volt a pszichológia. Ha jól értem, olyas valamit mondtál, hogy tőle vártál mindent, vagy tőle vártatok mindent, az élet értelmét, megoldását, családnevelés, gyereknevelés, családi konfliktusok kezelése, és ezt nem tölthette be.
1: Hát ez pontosan így van, és azért is várhattuk, mert egy olyan közegben bontakozott ki az életünk, ahol nagyon sokan ugyanezt várták. Hiszen gondoljuk meg, hogy egy tiltott tudomány művelése, ez nagyon sok emberben hitet ébreszt, hogy mindaz, ami eddig rejtve volt, az nélkülözhetetlen lehet az élete számára. Igen ám, csak egy ilyen áramlatba olyan lendületet vesz az emberi személyiség, amiben valóban csúcs teljesítményekre juthat, és ez boldogsággal, megelégedettséggel tölti el. Miért? Mert tulajdonképpen amire az ember alkottatott, azt éli át, és azt teljesíti ki. Isten úgy alkotta az embert, hogy a talentumoknak a művelése, tehát a lelki ajándékoknak, tehetségnek a művelése, ez örömül szolgáljon, hiszen az alkotó dicsérődik általa. De ezek az összefüggések, ezek a mi számunkra, akik nem foglalkoztunk, nem ismertük a Bibliát, rejtve voltak, ismeretlenek voltak, és nyilván minden olyan más embert segítő tudományterület, engem a szociológia is nagyon foglalkoztatott és érdekelt, de inkább amelyek a személyekhez közvetlen közelségben van a lelki dolgok, hát logikus, hogy a hit az ebbe az irányba talált magának úgymond tárgyat. És hát azok közösség, szakmai közösség, amiben belekerültünk, csupa olyan ember, aki ezt lelkesen elkezdte művelni, iskolák alakultak, ott karrierek kezdtek épülni, ebbe benne lehetett volna lenni, egyszer csak azt kezdtük észrevenni, hogy hát ezekben se vagyunk olyan igazán benne, és egyre inkább a perifériára szorulunk, nem elégít ki mindaz, és miért nem elégít ki? Mert hát mondjuk egy olyan minta nem nagyon elégített ki, hogy az előttünk járó jelentős személyiségek, hát ugye életében hát az, hogy 1, 2, 3, 4, 5 házasság, ez valahogy nem jött azzal össze, hogy hát vajon ez a cél?
0: Igen, az előbb pont ide akartam egy ilyen kis rossz májú megjegyzést tenni, vagy kérdést, hogy nagyon szép ez az áramlat gondolat, és a maga helyén azt hiszem helyén is van. De hogyha ez működne, akkor végül is egy szakmai kibontakozás sikert kéne hozni mindenki életében, és ha jól érzékeltem az eddigi mondataitok alapján, hát ez nem igazán hozta meg ezt a teljes kiteljesülést. Úgy lehet mondani, hogy ez eléggé jellemző?
1: Hát az, hogy mennyire, ezt nyilván elfogultság nélkül nem tudnám megítélni, nem vagyok olyan helyzetben, hogy legyen rálátásom. Mindenesetre a személyes tapasztalatom az, hogy volt 40 éves évfolyam találkozunk. Hát a hölgyeknek és a férfiaknak a pályafutása jelentősen eltér, pszichológusokról lévén szó. Az, hogy itt valami hiányt mások is érzékeltek, ez inkább talán a férfiaknál jelenik meg. A két nem különbségéből is adódik egyébként szerintem. Valahogy azt lehetne mondani, hogy társadalmi mércék szerint vagy alapján a hölgyek, mintha sikeresebbek lettek volna. Tehát eme tapasztalati bázison azt tudom mondani, hogy nem nagy számba, de nem is talán elenyésző egyfajta kiábrándulás, csalódás a pszichológiába.
0: Ez lenne a következő beszélgetési pontunk, hogy azt mondtátok, hogy a bálvány összeomlás után szinte törvényszerűen következett a radikális tagadás. Ez helyes volt? Ez volt a végcél, vagy Isten akarata? Hiszen azért mi most már keresztényként Isten szemszögéből nézzük a dolgokat.
2: Hát ez a tagadás azért csak egy belső gondolatban fogalmazódott meg, de gyakorlatilag én ott maradtam a munkahelyemen, és gondolkodtam rajta, hogy ez hogy lehet most így végezni. Hát voltak dilemmáim, hogy ugye egy olyan intézményben dolgozok, amelyiknek előírása, hogy világnézetileg semleges legyen. Ugyanakkor meg hát azért volt bennem a vágy is, hogy akiket szeretek, azok megismerjék az Urat, és ez kevésbé nyilvánult meg a kliensek felé, tehát ott jobban betartottam azt, hogy hát világnézetileg semleges intézmény vagyunk, viszont akkor lettem körülbelül vezető, és mint vezető olyan sok alkalmam volt személyes beszélgetésekre, ami nem sértette senkinek sem a érzékenységét, vagy a világnézeti hovatartozását, és ugyanakkor, mint vezető, azt a krisztusi elvet igyekeztem megvalósítani, hogy aki első akar lenni köztetek, az legyen az utolsó, és az szolgálja a többieket. Igazából ebben én örömömet találtam, hogy egy kisebb, aztán egy picivel nagyobb közösséget szolgálhattam, és nagyon sok segítséget küldött az Úr nekem, pont a munkatársaim révén. Nagyon jó munkatársaim voltak, és az egész intézmény, hogy mondjam, jól működött, és haladt, és bővült ez alatt az idő alatt. És most is úgy gondolok erre a munkahelyre, ahonnét én most már nyugdíjba jöttem, hogy igazi szeretett családi közösségben dolgoztunk ott együtt. Ugyanakkor még a humanizmusnak a gyökerei erősen bennem voltak. Például emlékszem, hogy egyszer így nyilatkoztam, hogy hát mi miért is vagyunk, mi a nevelési tanácsadó, hogy a Betesda tavánál ott volt a beteg. És azt mondta Jézusnak, hogy nincs emberem. És akkor úgy gondoltam, hogy mi vagyunk itt egy nevelési tanácsadó, mi vagyunk az embereknek az emberei, akik segítünk. De ugyanakkor ezt úgy később magamban azért átgondoltam, hogy hát végül is azt mondta az a beteg, hogy nincs emberem. De kinek mondta ezt? Ki állt vele szembe? Jézus állt vele szembe. És Jézus volt az, aki őt meggyógyította, mindez nem vonja kétségbe, hogy emberi segítségre is szükség van. De az alap gyógyulását annak az embernek Jézus adta. Na most ezt még eleinte nem tudtam így végig gondolni, ez már egy későbbi fázis, amikor

0: hogy a vak esetében, hát most ki vétkezett? A vak, fiú, vagy a szülei? És Jézus azt válaszolja, hogy se a vak fiú, se a szülei, hanem mindez azért történt, hogy az Isten hatalma, dicsősége itt megnyilatkozzék az emberek előtt. Ennek is a humanista változata, gondolati változata az az, hogy ahogy mi bánunk a fogyatékos emberekkel, a akadályozott gyerekekkel, a hátrányos helyzetűekkel, vagy azokkal, akiknek valamilyen handicapjük van, abban, ahogy mi bánunk velük, abban megnyilatkozhat az Isten dicsősége, ha mi úgy bánunk velük, az ő szeretete. De ugyanakkor ott, helyileg, Jézus volt ott, és azt a vakot Jézus gyógyította meg. Hogy ezt sose felejtsük el, és ne fejezzem én le a gondolataimban ezt ilyen humanista módon, hanem igenis tudjam azt, hogy Jézus gyógyít. És most, hogy inkább magárendelést folytatok, hát egész más a lehetőségem, mert különböző felekezetekből, de azért legtöbbször keresztény körből jönnek hozzám. De ha nem, akkor is elmondom, és kint vannak a relikviáim is a szobába. Tehát a gyerekek olyan titkaikat mondanak el, hogy miért imádkoznak, vagy mi játszódik le a kis fejükben, mikor mondjuk nem mernek szólni az órán, hogy ő otthon felejtette a ceruzáját, vagy a füzetét. Tele vannak ugye bűntudattal, meg szorongással, és hogy van lehetőség, hogy ezt elmondjuk az Úr Jézusnak, az Úr Jézus ezért halt meg. És neked nem kell most már ezentúl ezt letagadni, vagy hazudni a szülőknek, vagy a tanítónéninek. Nyugodtan megmondhatod. Ezt vétettél, de lehet újat kezdeni, és majd máskor jobban fogsz rá figyelni. És akkor a kisgyereknek nem kell már abba a szorongásába benne maradni. És ilyen lehetőségem azelőtt azért nem volt.
1: Tételezzük föl, hogy valaki úgy ül a rádiókészülék előtt, hogy hát most van a mélyen, most van a mélységben. Mit tanácsolnátok neki? Akár házasság, akár magánéleti konfliktus, vagy önmaga keresése, vagy az élet értelmének keresése. Tehát azok az élet nagy kérdéseiben, ha valaki vergődik, mit csináljon?
2: Hát az jut rögtön az eszembe, hogy én mit csináltam akkor, és az nagyon egyszerű. Elővettem azt a Bibliát, amit 10 éves korában a nagyobbik fiamnak ajándékoztam úgy, hogy én magam még nem olvastam. Ez az evangélium volt, az új szövetség. Egy katolikus fordítás, nagyon jó lábjegyzetekkel. És amikor a legmélyebben voltam, mert nem tudott a lelkem semmilyen módon sem megnyugodni, mert valami olyasmit tettem, én úgy gondoltam, mivel már közel kerültem Istenhez, és a krízisben Isten mindig nagyon közel van az emberhez. Ezt ne felejtsük el, hogy a krízis arról szól, hogy itt a pillanat, hogy most megragadhatsz. És őt megragadni a evangéliumokon keresztül lehet. Én akkor azt kaptam, hogy vegyem le ezt a Bibliát, vonuljak félre, és 24 órán keresztül olvassam. És ne foglalkozzon, ne magyarázom, ne, egyszerűen engedjem, hogy mindaz, ami az le van írva, az hasson, tehát nyitott szívre, arra, hogy ő rá akarok figyelni, erre van szükség, és azt éltem át, hogy most, nem tudom, hogy csinálja, de valami, ez az írás olyan mélyen hat rám, ami megkönnyebbülést ad. Nem tudok semmit, teljesen össze vagyok zavarodva, az én gondolataim használhatók, az elképzeléseim, minden kivetni való és értelmetlen, de hogyha hagyom, hogy hasson rám az ige, és ez másnap még egyszer megismétlődött, ez előzte meg a megtérésemet. Hát

0: Ennél jobbat nem tudok ajánlani, hogy a hamisítatlan tej történetek vannak. Nem véletlen, hogy a kisfiunkat 5 éves korában ilyen komolyan megérintette a történet, a gyerekeknek is a történetek. Tehát nem csak a szavak, hanem ahogyan ott emberek viselkednek, de hát legfőképpen ahogyan Jézus közöttük van, a kommunikációnak van nyelven túli formája, az benne van az evangéliumban.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó kutatást, vagy útkeresést ezen a területen mindkettőtöknek, és sok áldást a munkához, szolgálathoz, és köszönöm a beszélgetést.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Az idén, a szeptember 11-én péntek este ér véget a zsidó naptár szerinti 5786, és beköszönt 5787. Ekkor veszi kezdetét az új esztendő, a Rós Hásaná és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következnek a félelmetes, fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal veszi kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, amelynek betetőzése a Jom Kippur, a bűnbocsánat napja volt, amely az idén szeptember 20-án vasárnap estétől 21-e hétfő estig tart. Az engesztelő napon 25 órát böjtölnek, bűneiket bánják, a megtérést gyakorolják. A félelmetes napok leteltével következik az öröm ideje. Szukót, a sátoros ünnep, az egyik legfontosabb zsidó ünnep, mely a sivatagi vándorlásra emlékeztet, és amely szeptember 25-én, péntek este 18:36 kezdődik, és október 2-án pénteken 18:21 zárul. A szukot fél ünnep, szeptember 28-ától október 1-ig, hétfőtől csütörtökig tart. A szombat bejövetele most, szeptember 11-én, pénteken 18:46 volt, a kimenetele ma, 12-én szombaton 19:47. Ezért lesz az 5787-es zsidó új év hosszabb a megszokottnál. A zsidó naptár szerint 5787 nem egyszerűen szökő év lesz. A 385 napos és a naptárban elérhető leghosszabb időszakot jelenti. A Gergely naptárban aligha tűnik föl, mekkora különbségek lehetnek két év hossza között, hisz itt egy közönséges és egy szökő év között mindössze egyetlen nap az eltérés. A zsidó naptár nem minden évben áll ugyanannyi napból. Egy év hossza akár 32 nappal is különbözhet. Az 5787-es év pedig éppen a lehetséges maximumot éri el. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete három hetes esemény sorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére, a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi ünnepekig, az izraeli kántorkoncertekig. Szeptember 6-án a Dezsőfi utcai Szent Zsinagóga nyitotta meg kapuit, még szeptember 17-én a Rákospalotai Zsinagóga telik meg élettel. A Rós Hásanát ünneplendő, Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai Zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai Zsinagógában is föllép. A zsidó kulturális fesztivál. A budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A budapesti Zsidó Hitközség immár közel három évtizede hozza el a közönség számára a zsidó kultúra legszínesebb és leginspirálóbb értékeit, a hagyomány, a jelenkori művészet és a közösségi ünnep találkozását. A Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga idei programjai között az igazi közönség kedvencek, a ritkán hallható zenei különlegességek, az irodalmi ünnepek erre a térre egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

A szív hangjai. Örökzöld himnuszok, melyek elődeink meghatározó pillanatairól, szolgálatunk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent.

Take My Life, vedd az életem. Az ének másik ismert neve, itt az éltem, Jézusom. Egy odaszentelt élet himnusza. Semmi sem a miénk, még az életünk sem. Minden, amink van, Istené. Francis Ridley Havergal a 19. század egyik legelhivatottabb keresztény asszonya, a keresztény elkötelezettség egyik klasszikus himnuszát adta nekünk. Életünk leghelyesebb útja, ha hagyjuk, hogy azt az Isten a saját dicsőségére használja fel. Ez a lelkület inspirálta az Uram, vedd az életem, legyen a tiéd című himnusz megszületését is. Ezért a szerzőt az odaszentelt élet költőjeként tartjuk számon. Ez az ének a szerző legismertebb himnusza, amely egyben összefoglalása életének, lelkületének és szolgálatának is. Amit himnuszaiban találunk, az kifejezi szíve vágyát, hogy jobban megismerje és teljes elkötelezettséggel kövesse Krisztust.

Francis anglikán családban született 1836-ban, Worcestershire-ben. Apja William Henry Havergal, pap, író, zeneszerző és himnuszíró. Testvére pedig szintén pap és orgonista volt. 5 éves korában édesapja a Worcestershire-i Szent Miklós papnevel direktora lett. 1950-ben belépett Mrs. Teed iskolájába, aki nagy hatással volt rá, ezért ebben az időszakban így vallott. Elköteleztem lelkemet a megváltónak, és ettől a pillanattól kezdve világosabbnak tűnt a föld és az ég. Miután apja lemondott tisztségéről, 1860-ban elhagyta Worcestershire-t, és angol, valamint német bentlakásos iskolákban tanult Düsseldorfban. Svájcban és Skóciában is folytatta tanulmányait. Magasan képzett és kultúrált fiatal lány vált belőle. Tudományos ismeretei is kiterjedtek voltak, a görög és a héber mellett több modern nyelvet is tanult. Kellemes énekhangja volt, és koncertszólistaként is keresték. Ismert zongoraművészként magas szinten játszotta kedvenc szerzői, Handel, Mendelssohn és Beethoven műveit. Mindezek alapján fényes társadalmi karrier nyílt előtte. Ő azonban elfordult a lehetséges világhírtől és vagyontól. Minden tehetségére úgy tekintett, mint az úrtól kapott kölcsönre, amelyet az ő szolgálatában kell felhasználnia. Élete során Francis több házassági ajánlatot visszautasított, és megszakított olyan barátságokat, amelyekről fájdalmasan kellett lemondania, mert úgy érezte, ezek akadályozzák a Krisztusnak való teljes odaszánását. Ebben az időben került kezébe egy kis füzet, All for Jesus, mindent Jézusért címmel, melyről később így emlékezett. Ez volt, amely egész életemet a napfénybe emelte, ami korábban csak halvány és múló áprilisi csillogás volt, az dicsőséges nyári napfényé vált. Minden erejét és képességét a mesternek végzett munkára fordította. Vasárnapi iskolákban tanított, számos könyvet írt, vallási összejöveteleket vezetett és nyilvános beszédeket mondott.

Francis himnuszai Isten szeretetét és az üdvösség útját dicsérték, azt a célt, amelynek ő is egész életét és minden erejét szentelte. Verseit a saját élete mércéjévé tette. Eredményes szolgálatának egyik titka az volt, hogy minden nap kora reggel az asztalánál tanulással és versírással kezdte a napot. Erről így emlékezett: az írás egyben imádkozás. Kérem Istent, hogy ne csak gondolatot és erőt, hanem minden szót ő adjon nekem. Kedvenc megszólítása volt a Mester, mely az Isten iránti alázatát fejezte ki. 1874-ben egy pár napot eltöltött egy közösségi rendezvényen. A jelenlévő vendégek nem hívő emberek voltak, ezért az összejövetel alatt végig azért imádkozott, hogy Isten munkálkodjon és mindenki megtérjen az együtt töltött idő alatt. Az utolsó nap éjszaka imával és hálaadással telt, mivel képtelen volt aludni. Ihletett szavak, verslészletek cikáztak gondolataiban. Legyen minden, Uram, a tied, és ahogy akarod, minden legyen te érted. Isten válaszolt az imájára, és ezen az éjszakán így született meg ez az inspiráló, kedvelt himnusz, amelyet még ma is mindig énekelnek a világon. Ezen az alkalmon pedig, mielőtt elhagyta a házat, mindenki, aki jelen volt, átadta életét Krisztusnak, és áldást kapott.

Francis versei közül a Take My Life and Let It Be című himnusza a leghíresebb és a legtöbbet jelentette a világnak. A Krisztusnak való teljes odaadás himnusza úgy tűnik, hogy az emberi szív minden aspektusát leírja. Minden sor a Vedd felszólító igével kezdődik, mely egy felajánló imádságként hangzik.

egyre mélyebben feltárja, mit jelent átadni lényünket Krisztusnak. A kezdeti sorokban, önéletrajzi képekben is megjelenik a szerző esendő állapota, de annál nagyobb lelkesedése és teljes odaadása Krisztusért.

Itt az éltem, Jézusom, oltárodra áldozom. Neked adom a kezemet, építsd velem művedet. Add, hogy lábam gyors legyen, hogy szent ígét terjedjen. Add, hogy hangom zengje most, üdvre hívó szózatod. Fogadd el az ajkamat, rá az ige mézét add. Vedd át minden kincsemet,

a himnusz utolsó szakaszai az ember legmélyén lévő személyes tulajdonságokat tárják fel. A szívben lévő indulatot, szándékot, akaratot, szeretetet és odaadást. Lelkem minden szándékát kedved szerint te formáld. Íme szívem Jézusom, néked szentelt örök trón. Urald egész lényemet, lelkemet és szívemet, mindenestől hadd legyek, mindörökre a tied.

ugyanabban az időben élt, mint az amerikai vak költő-zeneszerző Fanny Crosby, bár ő 17 évvel fiatalabb volt. A két hölgy soha nem találkozott, mivel az óceán elválasztotta őket, de nagyra becsüléssel és szeretettel voltak egymás iránt. Francis a következőket írta Fannynek. Drága vakhúgom a tengeren túl, egy angol szív száll feléd. A hit és az ének köt össze bennünket, mely ragyogó érzés, hogy keleten és nyugaton együtt énekelünk Jézusnak, akit a lelkünk a legjobban szeret. Énekeljünk Jézusért, mondjuk el az ő felülmúlhatatlan szeretetét. Vajon mikor énekel együtt a szívünk? Drága nővérem, énekeljünk egészen addig, míg elérjük otthonunkat, ahol hamarosan találkozunk.

Francis Ridley Havergal nyugodt életet élt, de egészsége gyenge volt, és tüdőgyulladásban alig 43 évesen halt meg. Rövid élete nagy részében rokkant volt, de szakadatlan eltökéltsége a legtöbb jó egészségben lévő embert felülmúlna, mind az irodalmi, mind a jótékonysági munkában.

csodálatos mennyiségű nemes szolgálatot végzett Istenért. Komoly és odaadó életet élt, mely mély befolyást gyakorolt a keresztények szívére, sok embert arra bátorítva, hogy mélyebb lelki utat keressenek, és életüket szenteljék Istennek, ezt mondván: Én az éltem Jézusom, néked szentelt örök trón.

A Szív hangjai örökzöld dallamok című műsorunkat hallották. Szerkesztette és készítette Halász Edit.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Mit jelent ma jelen lenni? Központban a gyülekezet. Timothy Keller, gyülekezet a központban. Evangéliumi szolgálat a városban. Ez a kötet a Harmat és a Calvin, valamint a Luther kiadó közös gondozásában jelent meg 2019-ben. Amikor belépek a templomunk ajtaján, néha fájó csend fogad. Látom az üres padsorokat, hallom a falak közé záródott múlt emlékét, érzem, ahogy a hajdani közösség ereje lassan kifakul. Szeretett gyülekezetem, amely egykor élettől lüktetett, most mintha fáradtan szuszogna. Mégis, miközben szívem összeszorul, valami más is történik bennem. Nem enged a remény. Hiszem, hogy az evangélium, amely egykor életet adott, ma is képes új szívként dobogni bennünk. Ezért keresem, hogyan lehet újra központtá válni. Megvan-e az élő test, ahol Krisztus szava lüktet? Amikor a kezembe vettem Timothy Keller Gyülekezet a központban című könyvét, úgy éreztem, mintha valaki megszólított volna a szívem mélyén. Mintha valaki kimondta volna azt, amit hónapok, évek óta hordozok, hogy a gyülekezet nem haldokló múlt, hanem Isten szeretetének jelenléte, amely képes újjáéleszteni a legfáradtabb közösséget is. Ez a könyv számomra nem elmélet, hanem útmutatás arra nézve, hogyan lehetünk újra közösség, hogyan lehet az evangélium a gyülekezet szívverése. Ahogy olvastam, egyre inkább hittem, igen, a mi gyülekezetünkben is van jövő. Nem azért, mert nagyok vagyunk, nem azért, mert erősek, hanem mert Krisztus áll a központban. Ő az, aki életet ad. Ő az, aki fényt gyújt. Ő az, aki megmutatja, a gyülekezet nem múzeum, hanem otthon, nem haldokló emlék, hanem élő jelen. És én ezért akarok küzdeni, ezért akarok hinni, ezért akarok imádkozni. A modern világ zajos közege, a nagyváros fényei, az utcák zsivaja, a falvak csöndje és az apró közösségek lüktetése mind kérdéseket vetnek fel a keresztény egyház számára, mit jelent ma jelen lenni. A három jelentős keresztény kiadó közös gondozásában megjelentetett kötet arra hív, hogy újra értelmezzük a gyülekezet helyét. Ne egy periférián működő intézményként, hanem az evangélium élő központjaként. Azt is jelzi számunkra, hogy nem csupán egy külföldi teológiai munka átvételéről van szó, hanem egy olyan látásmód befogadásáról, amelyet itthon is központinak tekinthetünk. A könyv kérdései és válaszai nem csupán a városi gyülekezetre érvényesek, hanem a legkisebb vidéki közösségekre is, hiszen mindenütt jelen van az evangélium kihívása és öröme. Keller gondolatmenete az evangélium szívveréséből indul ki, amely nem hagyományőrzés, nem erkölcsi rend, nem identitáspolitika, hanem a Krisztusban megjelent örömhír. Az evangélium mindig kettős mozdulat, egyszerre ítél és felemel. Megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, de kegyelmet is kínál. A gyülekezet csak akkor élő, ha ebben a szívverésben él. Ha az evangélium helyett hagyományra, vagy puszta vallásos aktivitásra épül, elnémul. Ha az evangéliumot szórakoztató programokkal próbálja helyettesíteni, elveszíti a középpontját. Azt gondolom, ezt tudja minden gyülekezet vezető szolgája, mégis olyan jó olvasni, ráeszmélni, elgondolkodni, mit is jelent számunkra az evangélium központúság. Esetleg azon gondolkodni, hol fenyegeti a gyülekezetünket a veszély, hogy hagyományőrző szokássá vagy hobbi közösségé váljon. Mindezt megválaszolva talán elénk jön a megoldás. Hogyan lehet a kegyelmet és az igazságot egyensúlyban hirdetni? A város a sokféleség, a találkozás és az ütközés tere. Keller azonban nem riad vissza. Szerinte éppen itt van a kereszténység egyik legnagyobb lehetősége. A város nem ellenség, hanem küldetés. A gyülekezetnek nem visszavonulnia kell, hanem belépnie a nyilvános térbe, ahol Isten szeretete megszólalhat. Mondjuk a nagyvárosban egy nyitott, kérdezni engedő alkalmon a fiatalok számára, ahol nem kész válaszokat akarnak rájuk erőltetni, hanem párbeszédbe hívják őket. Vagy a kisebb településeken, egy közösségi est a templom udvarán, ahol a helyi lakosság találkozhat, beszélgethet, és közben megtapasztalhatja a gyülekezet nyitottságát. Nem bezárkózásra, hanem nyitott dialógusra van szükség. A gyülekezet nem élhet buborékban. Keller hangsúlyozza, hogy meg kell érteni a kortárs kultúrát, mindeközben nem szabad megfeledkezni a hitről, hisz az nem helyettesíteni hivatott azt. Az evangélium nem a kultúra ellenében szólal meg, hanem abba beleszövődve értelmez, világát, kihívást intéz. Egy kisebb településen kiállítást lehet rendezni a helyi festők műveiből, így a közösség teret ad a művészetnek, miközben tanúságot tesz arról, hogy Isten szépsége minden alkotásban felragyoghat. Egy nagyvárosi gyülekezet részt vehet a szegénységről, lakhatásról vagy hajléktalanságról szóló közéleti párbeszédben, mert hisz abban, hogy az evangélium társadalmi felelősséget is jelent. Felmerül a kérdés, vajon a mi gyülekezetünkben lehet-e evangéliumi párbeszédet kezdeni? Vannak-e ennek kockázatai, vagy a gyülekezet teljesen elzárkózik ettől? Tudjuk ugye, mindnyájan, hogy a gyülekezet egy közösség Krisztus teste, nem szervezet. Keller számára a gyülekezet több, mint szervezet. Élő test, család, kapcsolati háló. Azt is megfogalmazza, hogy az emberek ma nem intézményekhez kötődnek, hanem közösségekhez. A gyülekezet vonzereje nem a struktúrában, hanem a kapcsolatokban van. Elfogadásban, bizalomban, testvéri szeretetben. Lehet közösen főzni, kézimunkázni vagy ifjúsági sportrendezvényeket tartani, hisz ez mind a közösség formálás eszköze. Indulhatnának mentorprogramok, ahol idősebb hívők kísérik a fiatal felnőtteket vagy házaspárokat. Felvetődik a kérdés, hiszem, nem csak bennem, hogyan lehet a gyülekezetben olyan kapcsolatokat építeni, ahol az emberek valóban otthon érzik magukat. A missziónak új arca kell legyen. Keller könyvének csúcspontja a misszió újragondolása, amely nem program, hanem életforma. A misszió nem akkor történik, amikor szórólapot osztunk, hanem amikor egy tanár hűségesen szereti a rábízott gyerekeket, amikor egy munkás tisztességesen végzi a munkáját, amikor egy vállalkozó méltósággal bánik a dolgozóival. A gyülekezet feladata, hogy erőt adjon ehhez. A tanító, a hitoktató, aki hivatásában tükrözi Krisztust, ugyanúgy misszionárius, mint egy nagyvárosi cégvezető, aki felelősséggel irányítja munkatársait. A gyülekezetnek mindkettőt támogatnia, bátorítania, imádságban hordoznia kell. Ez a könyv nem receptkönyv, hanem látás. Nem sablonokat kínál, hanem új szemléletet. A gyülekezet legyen központ, ahonnan az evangélium sugárzik a településen, a társadalomba és a kultúrába, az egyéni életbe és a közösségbe egyaránt. Ez a látás minden közösségre érvényes, kicsire és nagyra, régire és újra. Végszóként álljon itt egy indoklás, miért érdemes kézbe venni a kötetet. A gyülekezet a központban nem csupán olvasmány, hanem hívás. Kedvcsináló abban az értelemben, hogy megmutatja, a gyülekezet Isten jelenlétének központja lehet mindenütt, ahol élő emberek keresik a reményt. A könyv nem bezárja, hanem kitárja az ajtót, az evangélium szabadságát, a kultúrával folytatott párbeszédet, a közösség melegét, a misszió életformáját kínálja. Ez a könyv útmutatás lehet a lelkipásztoroknak és szolgálóknak, inspirációként szolgálhat a teológusoknak, buzdíthatja a gyülekezeteket, sőt, reményt adhat azoknak is, akik keresik az élet értelmét. Timothy Keller könyve azért kedvcsináló, mert a gyülekezetet nem a perifériára száműzi, hanem visszahelyezi oda, ahova mindig is tartozott, a központba. A jövőt Krisztus adja. Ő az, aki középen áll. Ő az, aki köré újra gyűlhetünk. Ő az, aki reményé változtatja a könnyeket. És ahogy leteszem a könyvet, újra feltekintek. Látom, hogy a padok még mindig itt vannak, hogy az öreg falak még állnak, de a szemem előtt már nem pusztulás, hanem ígéret sejlik. Ígéret arra, hogy Isten lelke képes újat kezdeni, képes szíveket ébreszteni, képes életet fakasztani ott is, ahol minden kihunyni látszik. Ezért sírni sem szégyen, mert a könnyek között is ott csillog a remény. Remény, hogy a gyülekezet, bármilyen kicsiny fáradt vagy sebzett, az ő szívének középpontjában van. És ha az Úr Jézus szívében ott vagyunk, akkor biztos, hogy lesz holnap. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Olvashatjuk az első Tesszaloniki levél 5. fejezetében. Soli Deo Gloria. Timothy Keller gyülekezet a központban, evangéliumi szolgálat a városban című kötetét ajánlottam kedves hallgatóinknak, amely 2019-ben jelent meg a Harmat, a Calvin és a Luther kiadó közös gondozásában.
0: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal.

A szokások ereje. Hangos könyv, első rész. A szokás hatalma. A szokás. Péter második levele, második fejezet, 19. verse azt mondja, mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Állandó társad vagyok, a legnagyobb segítőd, vagy a legnehezebb koloncod. Előre mozdítalak, vagy visszafoglak. A parancsodra várok. A dolgaid felét rám bízhatod, én pedig gyorsan és pontosan elvégzem. Könnyen kezelhető vagyok, de szigorúan kell bánni velem. Mutasd meg nekem, hogy pontosan mit kell tennem, és néhány lecke után már automatikusan elvégzem. A nagy embereket én tettem naggyá. A sikerteleneket én buktattam el. Habár nem vagyok gép, mégis annak pontosságával dolgozom, hozzátéve egy ember intelligenciáját. Használhatsz engem a siker vagy a bukás érdekében is, nekem teljesen mindegy. Foglalkozz velem, taníts be, légy velem határozott, és lábaid elé helyezem a világot. Ám ha lazán bánsz velem, akkor tönkreteszlek. Hogy ki vagyok? A szokás. Isten igéje mondja, mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. A bűnös szokások elrabolják tőled a jó dolgokat, amiket Isten tervezett számodra. A szokások ravasz dolgok. Olyan gondolatokra csábítanak, hogy nem lesz baj, ha most az egyszer kihagyom az imádkozást, vagy megveszem és később majd megkeresem rá a pénzt, vagy mit árthat, ha most beugrom ebbe a csevegő szobába? Mit árthat? Rengeteget. Adj egy centit a sátánnak is egy kilométert fog nyerni. Isten ismeri minden szokásodat, amellyel most küzdesz, és menekülési utat biztosít neked, egy kitörési stratégiát. Fordulj el a kísértéstől, és szaladj annak karjaiba, aki segít neked azt legyőzni. A szokás hatalma. Jeremiás prófita könyve 22. fejezet 21. verse azt mondja, ifjúságodtól fogva ez a te szokásod. Ha megfigyeljük az olyan sikeres emberek életét, mint Péter és János, felfedezhetjük, hogy a szokásaikhoz ragaszkodó emberek voltak. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére. Apostolok cselekedetei 3. fejezet 1. vers. És azon a napon Isten felhasználta őket, hogy gyógyulást hozzon egy születése óta rokkant embernek. Ennek eredményeképpen pedig 3000 ember fordult Krisztushoz, és csatlakozott a gyülekezethez. Mindez egy naponta gyakorolt szokással kezdődött. Szokásaid meghatározzák a jövődet. A szokások segíthetnek abban, hogy bizonyos dolgokat gyorsabban megtegyünk, elejét veszik a gondolati zűrzavarnak, így sokkal fontosabb dolgokra tudunk közben gondolni. Ugyanakkor károsak is lehetnek, és olyan irányba vezethetnek, amely nincs összhangban az álommal, amit meg szeretnél valósítani az életedben. Képzelj el valakit, aki olimpiai aranyéremről álmodik maratoni futásból, de közben napi 2 doboz cigarettát szív. Vagy valaki arról álmodik, hogy divatmodell lesz, de semmit sem sportol, viszont napi 6000 kalóriát simán megeszik. Vagy egy üzletember, aki arról álmodik, hogy egy nyerő csapat fog neki dolgozni, de rendszeresen sértegeti és becsmérli alkalmazottait. A szokások hatása halmozottan érvényesül, és gyakran előfordul, hogy az eredmény nem mutatkozik meg azonnal, csak bizonyos idő eltelte után. Mire nyilvánvalóak lesznek a károk, addigra már túl késő a rossz szokások eredményén változtatni. A világ egyik legsikeresebb vállalatának alapítója mondta, annak a személynek, aki szeretne eljutni a csúcsra, nagyra kell becsülnie a szokás hatalmában rejlő erőt. Gyorsan meg kell törnie azokat a szokásokat, melyek összetörhetik őt, és sietve fel kell vennie azok gyakorlatát, melyek segíthetik a vágyott siker elérésében.
Ez érvényes az élet minden területére. Őszintén szembe kell nézned önmagaddal, hogy felismerd, hová vezetnek szokásaid. Ha szokásaid nincsenek összhangban a céloddal, akkor vagy a szokásaidon, vagy a célodon változtatnod kell. Ha ragaszkodni akarsz az álmodhoz, akkor készülj fel arra, hogy a szokásaidon kell változtatnod, mert magától egyetlen rossz szokás sem múlik el. Krisztus meg tud szabadítani. Jeremiás síralmai 5. fejezet 21. verse azt mondja, Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Azzal küzdesz, hogy nem tudod az étvágyadat kordában tartani? Vagy kényszert érzel, hogy pillanatnyi örömöt szerez magadnak, ami miatt aztán napokig bánkódsz? Rövid ideig megtartóztatod magad, de aztán hosszú időre behúdolsz, majd legyőzöttnek és kárhozottnak érzed magad? Krisztus meg tud szabadítani. A Biblia azt mondja, a názáreti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek. Apostolok cselekedetei 10. fejezet 38. vers. Nem az tesz tönkre, amin keresztül mész az életben, hanem az, amihez folyton visszatérsz. Belefáradtál már abba, hogy ezt mondod, nem fogok ránézni, nem fogok hallgatni rá, nem fogom megtenni. Csak azért, hogy aztán újra és újra a régi minta szerint cselekedj. Íme egy imádság számodra, egy ima, amire Isten válaszolni fog. Téríts meg, Uram, és én megtérek. Kérd Istent, hogy fordítsa vissza szívedet hozzá, mert az igazság az, hogy erre magadtól nem vagy képes. Azt mondod, de már a barátaim is lemondtak rólam. Isten nem, ő soha nem fog lemondani rólad. A Zsoltáros ezt írta. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelet fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat. Zsoltárok könyve 3. fejezet, 3-tól a 4. versig. Krisztus meg tud szabadítani. Hát térj ma hozzá!

Nem kell a rossz szokásait fogjaként élned. Ne élj fogságban. Pál korintusbeliekhez írott második levele, második fejezet, tizedik verse azt mondja, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Egyszer a sátán így szólt a démonok közgyűlésén. Amíg a keresztények közel maradnak Istenhez, nincs hatalmunk felettük. Tehát, első, vegyük rá őket, hogy foglalják el magukat lényegtelen dolgokkal. Második, kísértsük őket arra, hogy költekezzenek túl, és verjék adósságba magukat. Harmadik, vegyük rá őket arra, hogy sokat dolgozzanak üres életvitelük fenntartásán. Negyedik, vegyük el a kedvüket a családdal töltött időtől, mert ha az otthon felbomlik, nem lesz menedékük a munka után. Ötödik, terheljük túl elméjüket a televízióval és a számítógéppel, hogy ne hallják, amikor Isten szól hozzájuk. Hatodik, töltsük meg asztalukat, éjjeli szekrényüket újságokkal és magazinokkal, hogy ne maradjon idejük bibliaolvasásra. Hetedik, árasszuk el postaládájukat reklámokkal, nyereményakciókkal és hogyan gazdagodj meg gyorsan tervekkel, vegyük rá őket, hogy az anyagiakat hajszolják. Nyolcadik, tegyünk káprázatos szépségű modelleket a tévébe és a magazinok címlapjára, hogy az emberek csak a külső megjelenésre összpontosítsanak, így majd elégedetlenek lesznek önmagukkal és házastársukkal. 9. Gondoskodjunk arról, hogy a férjek és feleségek túl fáradtak legyenek az intimitásra, így könnyen elcsábulnak arra, hogy máshol keressenek kielégülést. 10. Hangsúlyozzuk a télapút és a húsvéti nyuszit, hogy eltereljük figyelmüket az ünnepek valódi jelentéséről. 11. Vonjuk be őket jó ügyekbe, hogy ne maradjon idejük az örökkévaló értéket képviselő dolgokra. 12. Tegyük őket önelégültekké. Foglaljuk el őket azzal, hogy saját erejükből dolgozzanak, így sohasem fogják megtudni, milyen öröm az, amikor Isten ereje munkálkodik rajtuk keresztül. Ha ezt a 12 dolgot következetesen megtesszük, ígérem, működni fog. Rájöttél már arra, mekkora különbség van a között, hogy elfoglalt vagy, és a között, hogy sikeres vagy abban, amire Isten elhívott? Vizsgáld meg szokásaidat. Királyok második könyve 17. fejezet 34. verse azt mondja, és mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek. Isten ezt mondta, mind e mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek. Nem tisztelik igazán az Urat, és nem cselekesznek ama törvény és parancsolat szerint, amelyet az Úr parancsolt. Királyok második könyve 17. fejezet 34. vers. Értsd meg ezt! Ha egy szokást táplálsz, szorítása erősödni fog az életeden. Kérdezz csak meg bárkit, aki valamilyen függőségből szabadult és felépülőben van, egyet fog érteni azzal, hogy csak akkor leszünk hajlandóak változtatni, ha elértük a legmélyebb pontot. A tékozló fiúk nem térnek haza addig, amíg mindent el nem veszítettek. Ám nem kell, hogy a te történeted is így alakuljon. Mennyei atyád várja, hogy hazatérésedet üdvözölhesse. Te a mindenható gyermeke vagy, a rabszolgaság természetellenes számodra. Sohasem leszel szabad, amíg meg nem utálod láncaidat. Akár egy anyag tart fogva, akár egy kapcsolat, akár egy félresiklott élet, a körülményeid nem fognak megváltozni addig, amíg elméd meg nem szabadul a régi gondolkodásmód szorításából, és meg nem újul Isten igéje által. Mindennapi szokásaid visszafordíthatatlanul alakítják jövődet. Ha tudni akarod, hová tartasz, vizsgáld meg szokásaidat.

Hogy van a szíved? Példabeszédek könyve 4. fejezet 23. verse azt mondja, óvd a szívedet. Szívünket érzelmeink központjának tartjuk. Ennél azonban többről van szó. Ez vágyaink, képzeletünk, indítékaink és szándékaink forrása. Emiatt mondja Isten, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ahogy a gyenge minőségű üzemanyag miatt az autó rosszul működik, úgy Jézus azt mondja, ami kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Máté evangélium a 15. fejezet 18-tól a 19. versig. Ezen felül így szól. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Lukács evangélium a 6. fejezet 45. vers. Szóval mi a helyzet ma a szíveddel? Könnyen kiborulsz? Állandóan összehasonlítgatsz vagy megsértődsz? Milyen gondolatokkal foglalkozol szívesen? A válaszok mind a szíved állapotán múlnak. Jézus azt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent mindenben, és e szerint cselekednek. Csak akkor kapunk tiszta vizet, ha eljutunk közvetlenül a forráshoz, és kitisztítjuk a vezetékeket. Amikor kívülről kezdünk el takarítani, visszájára fordítjuk a dolgot. Ez azonban nem lesz eredményes. Egy rossz gyümölcsöt termő fának ugye nem a gyümölcsét kezelnéd? Nem, hanem a gyökerét. Hasonlóképpen nem elég megpróbálni változtatni a szokásaidon, el kell jutnod a probléma szívéhez, ami a szív problémája. Dávid megértette ezt, ezért így imádkozott. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Zsoltárok könyve 51. fejezet 12. vers. Lehet, hogy neked is így kellene imádkoznod?

Nem a mások hibája. Mások hibáztatása. Máté evangélium a 27. fejezet 24. verse azt mondja, ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok! Egyre inkább felelősséghárító társadalomban élünk. Nehézségeinkért mindig valaki mást hibáztatunk. Miattuk vagyok ebben a helyzetben, ők tették ezt velem. Ez nem most kezdődött. Már Ádám is azt mondta az Édenkertben Istennek, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Mózes első könyve, 3. fejezet, 12. vers. Bele van kódolva a génjeinkbe. Azt mondjuk, hogy a házasságunk a másik miatt ment tönkre, hogy mások hajszolnak bele minket az ivásba, hogy az étkezési szokásainkra visszavezethető betegségeinkről nem mi tehetünk, hanem a gyors éttermek. Nosza, pereljük be őket! A felelősséghárítás pillanatnyilag talán csökkenti a bűntudatot, de ez a játék hosszú távon halálos, és nincsenek nyertesei. Amikor Pilátus halálra ítélte Krisztust, azt mondta, én ártatlan vagyok ennek az embernek a vérétől, ti vagytok a felelősek. Azt hitte, ha a zsidókat hibáztatja, azzal elkerülheti, hogy magára haragítsa feleségét vagy politikai bírálóit, és bizonyítja ártatlanságát. Mégsem tudta lerázni magáról az ügyet. Értsd meg ezt! Döntéseidért és tetteidért Isten téged tart felelősnek. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Pál rómabeliekhez írott levele, 2. fejezet 6. vers. Ugyanígy a mulasztásokra is, ha nem hoztad meg a jó döntést, vagy nem tetted meg a helyes dolgot, kimondja az ítéletet, bűnös. Pál azt írja, ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember,

Meg lehet szakítani a kört. Első rész. János evangéliuma 9. fejezet 2. verse azt mondja, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. János evangéliuma 9. fejezet 2-től a 3. versig. Amikor valaki egy önpusztító szokás csapdájában van, gyakran azt mondjuk, ezt örökölte. Pszichiáterek szerint a bántalmazók 90%-a maga is bántalmazás áldozata volt, most egyszerűen csak kiadják magukból, ami történt velük. Azt mondják, ha az alkoholizmust és más függőséget örököltük, akkor bennünk van a függőségre hajlamosító gén, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb kockázata van számunkra annak is, ha csak belekóstolunk az italba vagy a drogba. Amint látod, Jézus nem megy bele az öröklés vagy nevelés vitába. Lényegében azt mondja, ez csak egy lehetőség arra, hogy Isten megmutathassa szeretetét és kegyelmét azáltal, hogy megszabadítja ezt az embert. Lehet, hogy a problémád túl nagy számodra, de nem túl nagy Isten számára. Sőt, olyan, mint egy pódium, ahol bemutathatja életedben megnyilvánuló kegyelmét. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet 17. vers. Isten nem tanácskozik a múltaddal ahhoz, hogy meghatározza jövődet. Mielőtt Jézussal találkoztál volna, lelkileg halott voltál. Ezért mondta, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliuma 3. fejezet 3. vers. Attól kezdve, hogy újjászülettél, a múltnak nincs többi hatalma rajtad, kivéve, ha te hatalmat adsz neki. Tehát meg tudod szakítani a kört. Meg lehet szakítani a kört. Második rész. János evangéliuma 9. fejezet 6. verse azt mondja, a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Dr. Samuel Rodriguez, a spanyol anyanyelvű amerikai keresztényvezetők szövetségének elnöke rámutatott, hogy mivel a nyálban megtalálható a személyi DNS-e, ezért Jézus köpetéből a vak ember isteni DNS átültetést kapott. Azt is kiemeli, hogy Jézus a nyálat nem az ember szemére kente, hanem a földre köpött és sarat csinált, a föld porát használta, amiből az ember eredetileg teremtetett. Másként fogalmazva, Jézus visszament egészen a probléma gyökeréhez. Értsd meg ezt! Isten nem csupán a tüneteket kezeli, visszamegy egészen a probléma forrásához azért, hogy megszabadítson. Ahhoz, hogy más legyen a gyümölcs, gyökeres változás kell. Ez az ember azelőtt soha nem látott, vakon született, a teremtés csodájára volt szüksége. Ehhez isteni DNS átvitelre van szükség, mert az tesz azzá, ami nem voltál, az adja meg, amit sohasem volt. Csodálatos Istenünk van, ugye? Tudod, miért jött Jézus erre a világra? Hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet, 1-től a 3. versig. Nem számít, hogy a szüleid közrejátszottak-e a problémát kialakulásában, vagy egyszerűen csak rossz döntéseket hoztál az életben, Jézus meg tud szabadítani, meg tud gyógyítani, és új életet tud adni neked. Jézus nem hibáztatta sem ezt az embert, sem a szüleit. Azért, mert ő nem a kárhoztatásban érdekelt, hanem a megváltoztatásban.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Szokások ereje című hangoskönyv első részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, és a házam népe. A mai ige, apostolok cselekedetei 16.31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre. Egyedül az Úr Jézusban, mint megváltomban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reáhagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret, üdvözül a te házad népe. Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz. Közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élőidejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Kárpát-medencei ifjúsági imahéjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági imahéjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni, és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélje a vizsgálati szakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy szeretné megélni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, jó szívvel hívják.
0: Kulturális programajánló.
1: Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én, szombaton, 17 órakor kezdődik a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezik egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzanak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Zsinagógák hete. Augusztus 30-a és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete, három hetes esemény sorozata a nyitottság és a párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok fölfedezésére a jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi ünnepekig az izraeli kántorkoncertekig. Szeptember 6-án a Dezsőfi utcai Szent Zsinagóga nyitotta meg kapuit, még szeptember 17-én a Rákospalotai Zsinagóga telik meg élettel. A Rós Hásánát ünneplendő, Izraelből érkező Zorger kántorkórus a Rákospalotai zsinagógán kívül Miskolcon, a Zenepalotában és az Óbudai zsinagógában is föllép. Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18:30-kor kezdődik A koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint a koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Árszakra mottójára is. Az Árszakra Fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Az idén ősszel már 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, bőjtött és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz, ahol a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. az időjárásról. Változékony ősz elő. Mérsékelten meleg az idő, helyenként néhol esővel. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, amelyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölé.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyetlen ima. Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben így hangzana, köszönöm, az is elegendő lenne. Meister Eckhart.

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Nagyon gyorsan szalad az év, már szeptember végét írunk lassan, és az Antenna kiadása is küszöbön van. Miközben számadást tartunk, elmondhatjuk, hogy mindez ideig megsegített minket az Úr. Mai első levelünk interneten érkezett.
2: Isten átölelt. Amikor arra gondolok, Isten hogyan ad nekem békességet, sok helyzet, sok apró történés, sok ige eszembe jut. Eszembe jut egy szomorú eset. 4 gyermekünkkel a kocsival karamboloztam. Hálát adhattam Istennek, hogy egyikünknek sem esett baja. Viszont azóta, ha a szomszédos városon túl is kellett vezetnem, mindig elfogott a félelem. Vajon mi fog történni, épségben hazaérek-e, hiszen egy szempillantás alatt megvan a baj, és még azt az icike-picike pillanatot sem lehet visszapörgetni. Állandó félelmem volt olyannyira, hogy előző éjszakákon alig tudtam aludni, pedig fontos lett volna, hogy pihenten induljak. Reggel félelemmel telve imádkoztam, hogy este baj nélkül itthon lehessek. Ha hasonló kereszteződéshez érkeztem, rémként előttem lebegett, hogy megint elhibázom. Akkor tudtam megnyugodni, amikor a kapunk elé kanyarodtam. Télen, amennyire lehetett, mellőztem az autózást, a falunkon kívül alig jártam, csak ha a férjem vezetett. Míg nem, április egyik reggelén ezt az igét találtam az útmutatóban, evangélikus bibliaolvasó vezérfonal, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Zsoltárok 121.8. Aznap is épp egy hosszabb út előtt álltam. Hatalmas bátorítás volt ez a számomra, és azonnal békességet kaptam. Mert nem csak mostanra szól, hanem mindenkorra. Azóta bárhova megyek is, ez az ige jut az eszembe, és már nem félek. Pár nappal később valamit kerestem, és visszafelé lapozgattam az útmutatóban. Rábukkantam egy másik igére, még régebbről, amit szintén erre a problémámra való válaszként megjelöltem, de néhány nap múlva megfeledkeztem róla. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Zsoltárok 91.14. Ezért mindkét igét beírtam az Isten üzenetei nekem füzetembe, hogy többé el ne felejtsem. Eszembe jut egy kilátástalan helyzet is. Sokszor elcsüggedek és kesergek, ha nem olyan simán és harmonikusan mennek a dolgok a házasságomban, mint ahogy kívánnám, és ahogy kamaszlányként álmodozni szoktunk róla. Imádkozom bölcsességért, hisz belülről szemlélve sokszor kusza minden. Nem egyértelmű, nem világos, mit is kellene tennem. Tudom, hogy magamért kell imádkoznom, hogy én változzam, engem formáljon Isten, akkor minden megváltozik. Bízom ő benne, mert megígérte nekem, hogy így lesz. Tudom, hogy amit megígér, meg is tartja, és számára nincs semmi lehetetlen. Mégis időnként elcsüggedek. Február elején is volt egy olyan nap, amikor minden összezavarodott. Magamba roskadva ültem le este Bibliát olvasni. Kikerestem az aznapi igét Ézsaiás könyvéből 51.1-6. Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek. Tekintsetek a kőszárra, tekintsetek Ábrahámra, mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vigasság találtatik abban, hálaadás és dicséret szava. Míg ezt olvastam, öröm töltött el, mert olyan volt, mintha ezt most csak és kizárólag nekem mondaná Isten. Mintha csak azért irattatott volna le több ezer évvel ezelőtt, hogy ma békességet adjon nekem. Aztán tovább olvastam, mintha arcomat két kezébe véve, szelíd, halk hangon a szemembe nézve mondaná, figyeljetek reám én népem, és reám hallgassatok én nemzetem, mert tanítás megy ki tőlem. Közel igazságom, kijő szabadításom, és karjaim népeket ítélnek. Engem várnak a szigetek, és karomba vetik reménységüket. Itt már szinte éreztem, hogy karjával átölel. Teljes békesség és nyugalom töltött el, az ő karjában vagyok. Emeljétek az égre szemeiteket, és nézzetek a földre, ide alá, mert az egek, mint a füst, elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul, és lakosai hasonlóképp elvesznek, de szabadításom örökre megmarad, és igazságom meg nem romlik. Igen, ő majd elintézi, csak tegyek mindent az ő kezébe. Tegyem kezébe a magam igazságát, és tőle várjam a szabadulást a saját elképzeléseimtől. Ráadásul mindez közel van és tartós. Csodálatos ez a békesség. Eszembe juthat sok más hasonló eset, de egy közös bennük, a végén Isten átölel. Réka.

0: A következő percekben Szélbúcsú lelkipásztor kedves történetei közül választottunk ki egyet.
1: Egy egyszerű telefonhívás. Valakinek az életében, aki küzd a Jézusban való hittel, egy egyszerű telefonhívás mindent megváltoztatott, mondta Andrew Schürer lelkész. Heteken keresztül minden vasárnap imádkoztunk érte. Kress Szénió volt a neve. Családja Don Csencsónak hívta. Gyülekezetünk egyik tagjának a nagyapja volt. Don Csencsó a mexikói Acambrao egyik kisvárosában, Guanajuatóban lakott. Don Csencsó rákos volt. Unokája minden vasárnap emlékeztetett, hogy imádkozzam érte. Ezt meg is tettük. De Don Csencsó egyre csak rosszabbul lett. Az egyik vasárnapon az unokája félrevont engem az istentisztelet előtt, és elmondta, hogy az orvosok szerint már nem sok ideje van hátra. Így még egyszer utoljára imádkoztunk Don Csencsóért. A rákövetkező csütörtökön este 9:30 csöngött a telefonom. Az unokája volt az, és könnyezve beszélt. Úgy gondoltam, hogy azt fogja bejelenteni, hogy Don Csencsó meghalt. De nem erről volt szó. Azt kérdezte, pásztor, fölhívná a nagyapámat? Nem tudtam, hogy mit mondjak. Sosem találkoztam ezzel az emberrel, és nem beszéltem a család egyik mexikói tagjával sem. Nem tudtam, hogyan fognak reagálni, ha egy ringó, megvetett amerikai pásztor hívja őket Texasból. Az unoka elmondta nekem, hogy ők egy kis rancson élnek, és nincs a környéken egyetlen pásztor vagy pap sem, aki elmehetne, hogy meglátogassa őt. A család pedig nagyon oda van. Don Csencsó pedig nem tudott megnyugodni. Így ezen a csütörtök estén 10 órakor a texasi Ednából a gringó pásztor fölhívta a mexikói Acambaróban élő Don Csencsót. Először a nővérével beszéltem néhány percet, és elmondtam neki Isten igéjének vigasztaló szavait. Imádkoztam is vele. Akkor azt kérdezte, nem akar beszélni az apámmal? Lehet, hogy nem lesz képes válaszolni, de biztos vagyok benne, hogy örülni fog a szavainak. Csencsó füléhez tartotta a telefont. A rák úgy megtámadta a torkát, hogy nem tudott beszélni. Így hát én beszéltem. Beszéltem neki Isten nagy szeretetéről. Beszéltem arról, hogy Isten hogyan büntette Jézust a mi bűneinkért, hogy mi bocsánatot kapjunk. Elmondtam neki, hogy Jézus ezt mondta, én vagyok a föltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Elmondtam neki, hogy bízhat Isten ígéretében, mert Isten sosem hazudik. Elmondtam neki, hogy mindazok, akik hisznek Jézusban, a mennybe jutnak. Aztán elköszöltem tőle. Ennyi volt az egész. A következő nap az unokája fölhívott. Pásztor, mondta, nem tudom, hogy mit mondott a nagyapámnak, de a múlt éjjel volt a legbékességesebb éjszakája mostanában. És hozzátett még valamit. Ó, pásztor, és mielőtt elaludt, azt mondta az édesanyámnak, békességben megyek el. Tudom, hogy a mennybe jutok, mert Isten megbocsátott nekem. A következő vasárnap este újból csöngött a telefon. Isten hazahívta a mennybe Don Csencsót. Don Csencsó már a keresztényekhez tartozott, amikor telefonon beszéltem vele. Hitt Istenben, de úgy látszik, nem értette teljesen, hogy Isten hogyan bocsáthat meg neki Jézusért. Egy egyszerű telefonhívás minden esetre mindezt megváltoztatta. Van-e valaki, akit fölhívhatnál? Van-e egy nagyapád, nagymamád, fiad vagy lányod, családtagod vagy barátod, aki egy másik városban, faluban vagy országban él? Lehet, hogy nem találkozhatsz vele személyesen, hogy elmond neki Isten ígéreteit, vagy hogy Jézusban bocsánatot kaphat mindenre. De lehet, hogy mindehez csak egy egyszerű telefonhívás kell. Tehát fogd a telefont, és hívd föl őt.

0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat! Az elmúlt napoknak, heteknek az eseményei, a hatalmas hőség, szárazság, aszály, a különböző természeti jelenségek melletti különböző társadalmi jelenségek és sok olyan dolog, ami történik kívül és belül, világban és egyházakban, közösségekben, többeket arra a kérdésre ösztönöztek, akikkel én találkoztam, hogy azt kérdezzék, vagy egyenesen kimondják, hogy hát az utolsó időkben élünk. Ez nem olyan bonyolult, hiszen ahogy én megértettem, az utolsó idők elkezdődtek akkor, amikor az Úr Jézus visszament a mennybe. És onnantól kezdve jönnek azok a dolgok, ahogy a Krisztus gyülekezete, a Krisztus teste egyre inkább ismerté válik, az evangélium egyre jobban terjed az egész világon, ebben a pillanatban is egyébként rohamosan terjed, de ugyanakkor elindul egy másik folyamat is, ami azt készíti elő, hogy Krisztus visszajön. És abban az időben, ami megelőzi közvetlenül Krisztusnak a visszajövetelét, már egy egészen másfajta folyamat is felerősödik. Ez pedig Krisztus testében a hittől való elfordulás. Nem a világban, hanem Krisztus testében. És ezek bizony az utolsó napok, és erről beszél előre a Szentírás több helyen is. Én most egy olyat vettem elő, amit Pál apostol Timóteusnak a síralomházból írt levelében kötött a lelkére, de azt hiszem, hogy ha valaki nagyon komolyan végig gondolja, nem lesz nehéz ráismerni. Ezt írja Pál apostol Timóteusnak a második levél harmadik fejezetében. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Itt mindjárt meg is állok egy pillanatra, mert a nehéz idők az azt jelenti, hogy nem egy-két esemény, hanem folyamatosan bekövetkező nehéz események, egész sorozata. Szóval azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Igazából nem lenne szabad itt megállnom. Mégis megállok, mert itt ez az utolsó mondat azt jelenti, hogy egyáltalában nem a világról beszél Pál apostol. Mintha azt mondaná, hogy kit érdekel, hogy mi zajlik a világban. A világ nagyon régen is, évezredeket átívelően megromlott, Istentől elfordult, és ennek mindenféle következményei hol jobban, hol kevésbé, de látszanak, egyértelművé válnak. Hiszen hogy is tarthatná meg az élő Istennek a parancsait az, aki valamilyen módon kinyilvánítja, hogy nem tartozik hozzá. Nem akar az ő szolgálatában állni, nem akarja őt követni, nem akarja őt elfogadni. Sőt, odáig eljutottunk, ugye, hogy egyenesen tagadja még a létezését is az élő Istennek. Ennek van egy folyománya, van egy következménye. Na de itt arról beszél Pál apostol, hogy az utolsó napokban, tehát a Krisztus visszatérését megelőző napokban ez a folyamat a gyülekezeten belül zajlik. És ráadásul egy nagyon kétarcú gyülekezet alakul ki. Megőrzi a kegyesség látszatát, a kegyesség erejét, mármint azt, amitől hatékony lenne, megtagadják. Tetszik tudni, olyan ez, mint az eper ízesítésű szörp. Nem szeretnék senkinek rossz reklámot csinálni, tudom, hogy ez a világ milyen, de rengeteg szintetikus anyagot használunk ahhoz, hogy különböző ízeket produkáljunk, amivel a nyelvünket be lehet csapni, de hát a biológia az biológia. Az eper ízesítésű, az nagyon-nagyon sokszor még eper föld mellett se vitték el, nemhogy epret látott volna belülről. De tetszik tűni, az a probléma, hogy szintetikus kereszténység is létezik. Egyre inkább terjed el a keresztény kifejezéseket átvevő, a keresztény színezetet öltő, a keresztény hátteret hangoztató, és még sok mindent lehet mondani, közösségeknek az egész tömege, akár alapítványok, akár egyházi szervezetek, akár ilyen-olyan-amolyan egyesületek, klubok magukat így próbálják, bocsánat, eladni és őrizni a kegyesség látszatát, miközben annak a hatékonyságát, annak az erejét, életváltoztató, életformáló, életirányt Krisztus felé módosító erejét megtagadják. Mit kell ezzel tenni? Van itt egy olyan kis mondatocska, amit attól tartok, hogy nem igen veszünk figyelembe. Mert hogy így folytatja Pál, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják, fordulj el tehát ezektől. Ha valaki utána néz az eredeti szövegben, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát inkább azért azt jelenti ez, hogy az ilyenektől. Nem tudom, hogy mi a különbség, mert lehet, hogy szívesen elnyomnánk afelé a kérdést, hogy hát akkor természetesen mindezeket a tulajdonságokat nem szabad beengedni az életünkbe, és ezzel tökéletesen egyetértek. Tehát nem lehet önzőnek, pénzsóvárnak, dicsekvőnek, gőgösnek, istenkáromlónak, a szülőkkel szemben engedetlennek, hálátlannak, szentségtelennek, szeretetlennek, kérlelhetetlennek, rágalmazónak, mértéktelennek, féktelennek, jóra nem hajlandónak, árulónak, vakmerőnek, felfubalkodottnak lenni. Nem lehet az élvezeteket tenni előre. És ez mind nagyszerű. De ismerik azt a mondást, hogy az vagy, amit megeszel? Egy idő után, ha valaki ebbe az irányba elmegy, a személyisége ráhangolódik erre. Sőt, van egy különbség a keresztény bűnök és a világi bűnök között. Nem szeretnék valami új teológiai fogalmat bevezetni. Csak tetszik tudni, a világi, amikor találkozik a keresztény üzenettel, megdöbben, átértékeli az életét. Egyszer nekem egy 60 fölötti, már régen nyugdíjas ember megtérésekor azt mondta, hogy mindent újra kell tanulnom, a legegyszerűbb hétköznapi dolgokat is, mert most már úgy szeretnék élni, ahogy Krisztus mutatja, úgy szeretnék beszélni, úgy szeretnék gondolkozni, és ez újra tanulását jelenti az életnek. Na de egy keresztény, az felszenteli a bűneit. Az megmagyarázza. Az hozzátesz mindenféle kegyes szöveget. És például, amit itt az Isten igéje mond, fordulj el ezektől. Mit fogunk rá mondani? Ó, de hogy is. Hát nekünk szeretnünk kell, mindenkit szeretnünk kell. Hát van egy kis hibája, ő neki is, meg ő neki is. És hát próbáljunk meg úgy élni egymás mellett, hogy ezeknek a hibáknak az ellenére. És közben megmérgeződik a Krisztus teste, a gyülekezet. Amikor az első keresztény prédikáció pünköstkor elhangzott, azt mondta Péter apostol annak a végén, térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Krisztus Jézus nevében bűneitek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát, és még más szavakkal is lelkükre beszélt, és ezek között a más szavak között volt egy mondat, ami így hangzott, szakasszátok el magatokat e világtól. És nagyon fontos, hogy a gyülekezet a világban éle, vagy a világ van a gyülekezetben. Hogy gondolkozunk ezekről? Kivédeni nem fogjuk tudni azt, hogy elinduljon ez a folyamat, mert előre megmondta Isten igéje, hogy mielőtt a Krisztus visszajön, mielőtt aztán elviszi az övéjét és ítéletet hirdet, ezek a folyamatok lezajlanak. Na de, ezeket a folyamatokat mi felismerjük, megítéljük, és belekavarodunk, vagy azt mondjuk, hogy nem, mi Krisztus vére árán megmosottak vagyunk, és nem gőgös büszkeséggel nézzük azokat, akik elindultak ebbe az irányba, de nem akarunk velük tartani. Mert mi Krisztuséi vagyunk, nekünk fontosabb a Krisztus gyülekezete. Nekünk fontosabb a Krisztus teste. Nekünk fontosabb az a fehér ruha, amit Krisztustól kaptunk. Fordulj el! És ha nem teszem, akkor belesétáltam egy keresztény kegyesség látszatával átitatott kelepcébe. És ugye tetszenek tudni, a vadorzók is mindig azt teszik ki, csalinak a kelepcéjükbe az erdőbe, amire az illető, akit éppen csapdába akarnak csalni, vevő. Azt kérdezte egyszer valaki, nem érti a hívőket. Nem láttak még nyulat, aki összebarátkozik a rókával. Nem láttak gazellát, aki vonzódik az oroszlánhoz. Akkor Krisztus népe, hogy próbálhat társaságot keresni lelke ellenségek között? Gondolkozzunk el ezen. Úr Jézus, te tudod azt, hogy miközben a te igédet olvassuk, nagyon sok mindennel elvileg egyetértünk. A gyakorlati megvalósításnál azonban szinte ilyetten hátralépünk, hiszen elkezdünk számolgatni, elkezdünk méricskélni, elkezdjük magunkban értékelni, hogyha ezt fogjuk tenni, amit a te igéd tanácsol, a te igéd mond, annak milyen következményei lehetnek, amit mi szeretnénk elkerülni. És nem gondoljuk sokszor, hogy miközben valamit látszólag elkerülünk, valamibe pedig belekeveredünk. Úr Jézus, könyörgünk a te népedért, és önmagamért elsősorban. Mert tudod, Úr Jézus, hogy azt szeretném, amikor visszajössz, ott állhassak előtted, mint a te véreden megváltott, megmosott gyermeked. És azt szeretném, hogy akiket rám bíztál, akiket nekem adtál, azokkal együtt állhassunk ott. Kérünk, őrizd meg bennünket a megalkuvástól. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatták szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, mobil számunk 20-as 565 28 40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja, várva leveleiket a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 12-én így szól Isten igéje. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Mózes 5. könyve 4. fejezet 9. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. János evangélium a 20. fejezet 18. verse. A tékozló fiú női párjaként is emlegetett, Magdalából származó Mária, a Jézust és 12 tanítványát galileai tevékenysége idején kísérő, és őket vagyonukkal segítő asszony egyike volt. Sokakan túltevő szeretetének és áldozatkészségének mozgatórugója a Jézus iránt érzett hála volt, amiért kiűzött belőle 7 ördögöt. Jeruzsálembe is elkísérte Jézust. Ott állt a keresztje alatt. Segédkezett a temetésekor. Márk és János szerint a feltámadt Úr neki jelent meg először, ő engedelmeskedett elsőnként Jézus felszólításának, menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki. Aki az élő Jézussal találkozik, küldetést kap ennek a hírnek a megosztására. A saját szavaival, de Krisztus mondani valójával. A tanúságtétel lényege ma is ez. Találkozni a feltámadottal, és nem magunkról beszélni, hanem azt közvetíteni, amit tőle hallottunk. Nem az üres sírnál, nem a múltban, hanem ma, ott, ahol élünk, küzdünk, dolgozunk. Nincs öregebb annál, mint akiben kihúnyt a lelkesedés lángja, írja Henry David Thoreau, filozófus. Járjon át minket a szép őszben is a feltámadás ereje. Osszuk meg fiatalos lendülettel Jézussal való találkozásaink élményeit, az örömhírt, hogy a szeretet és a reménység legyőzi a félelmet, hogy a hit legyőzi a kétséget, és hogy az élet erősebb a halálnál. Imádkozzunk! Uram, Krisztusom, köszönöm, hogy Máriához hasonlóan én is találkozhatok veled, engem is megszólítasz. Segíts, hogy halljam hangodat a világ zajában, és merjek bátran és lelkesen beszélni rólad, úgy, hogy tanúságom ne rólam, hanem rólad szóljon. Amen. Magyar Kuti Tóth Katalin áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogadd a kihívást jelentő időket úgy, mint újabb alkalmakat arra, hogy bízz bennem. Számíthatsz közelségemre és benned lévő lelkemre, úgyhogy nincs olyan együttállása a körülményeknek, ami túl sok lenne ahhoz, hogy kezelni tudjad. Amikor az előtted lévő ösvényt nehézségek tarkítják, nehogy azokhoz a kihívásokhoz mérd az erődet. Egy ilyen számítgatás egészen biztosan szorongással töltene el. Nélkülem az első akadályon sem jutnál túl. A nehéz napokon úgy menj keresztül, hogy szorosan fogod a kezem, és közeli beszélgető kapcsolatban maradsz velem. Gondolataidat és kimondott szavaidat bizalommal és hálával fűszerezd bőségesen. A nap problémáitól függetlenül én meg tudlak őrizni tökéletes békességben, amint szorosan mellettem maradt.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele, első fejezet, második vers. Filippi beliekhez írott levél, negyedik fejezet, 13. vers. Ézsaiás könyve, 26. fejezet, 3. vers.

0: Mikor bement vala a templomba, hozzá menének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Máté 21-23.
1: A hatalom az emberi társadalmakban különösen fontos. Szembesülünk azzal, hogy milyen nagy erővel és hévvel próbálják megszerezni a hatalmat a különböző formációk. A hatalom mindig cselekvésre való fölhatalmazást jelent. Amikor Jézust ott érik a templomban, azt kérdezik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszel. Ez a kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ki hatalmazott föl téged? Égető ez a kérdés a főpapok számára, hiszen látták Jézust, hogy hatalommal végezte el a csodás gyógyításokat, hatalommal hirdette az élet evangéliumát, és hatalommal támasztotta

0: Egyszerűen nem lehet eltagadni Jézus hatalmát, a főpapok pedig ezen dolgoztak egyfolytában. Holott nem lehet rejteni a napot az égen, ugyanígy van Jézus hatalmával is. Amikor Jézus lecsöndesíti a tengert, akkor bizony a tanítványok is fölteszik a kérdést, ki ő, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki. Ez kérdés, de e kérdés mögött mégis ott feszül a válasz, és ezt ők maguk is tudják. Ő az Isten fia, aki Isten teljhatalmában jött közénk. Mindig nagy kérdés az, hogy aki hatalmat kap, mire használja azt? Van olyan szólásmondás, ami a hatalomról szól. A hatalom megrészegít, vagyis, ha valaki hatalmat kap, kifordulhat önmagából. Jézusra ezt nem lehetett mondani. Ő soha nem felejtette el, hogy az atyától jött, és az atyától kapta a hatalmat. Jézus éppen ezért soha nem a maga érdekében használja a kapott hatalmat. Éppen arra való az ereje, hogy le tudja tenni azt, hogy feláldozza a maga életét a keresztfán. Nekünk is saját kereteink között kell a problémáinkra megoldást találni, talán épp a vágyainkról való lemondással, hogy Isten áldásai érvényesülhessenek az életünkbe.
1: Minden hatalom ura, jóságos Istenem! Igyekszem lemondani a saját szándékaimról, hogy a te akaratod valósuljon meg általam is ebben a világban. Szeretném, ha lenne hatalmam arra, hogy lemondjak dolgokról, hogy téged, Uram, szívből követhesselek. A János evangéliuma 1.12 szerint valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kérlek, Teremtőm, add, hogy Krisztus által magam is lehessek a változás, és ezért a hatalomért mindenkor hálás leszek. Köszönöm, hogy tudhatom, a te munkád bennem már akkor jelen volt, amikor én még semmit nem tudtam róla. Már akkor szerettél, gondod volt életemre, nevelkedésemre. Elhintett ígéiddel vágyat támasztottál bennem valami megfoghatatlan iránt. Majd engedted magad megtalálni. Íge hirdetőt küldtél hozzám. Eljött a pillanat, hogy kegyelmed fölragyogott, hogy megérezhettem a jelenlétedet, megláttam a magam hibáit, elrontott életemet, de leginkább a te mérhetetlen szeretetedet, hogy minden bűnöm megbocsátható. Elesések, ütődések ellen vérteztél föl, hogy mindenkor megálljak, és tudjak úgy gondolkodni, érezni, szólni, cselekedni, ahogy azt a te lelked kimunkálja bennem. Ámen.

Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma tartják a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétáját. Az idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz. Közöttük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Szeretnék mozgósítani a közéleti életpárti embereket is. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága, továbbá fölhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Ezért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Ma kezdődik a 20. Árszakra Fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Árszakra rendezvényeinek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált mától szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Árszakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek, idézett. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét és visszautal az első Árszakra mottójára is. Az Árszakra Fesztivál 2026-ban több mint 300 ingyenes programmal várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket egyaránt. Ezért jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül középpontba az idei Református Oktatási Konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz többek között az oktatás irányítás készülő fejlesztés irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje tegnap, szeptember 11-én pénteken volt, de az élőidejű online közvetítésre még szeptember 15-én kedden 12 óráig lehet jelentkezni. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Érted podcast. Olyan csapat indította ezt el, aki szeretné, hogyha jobban megérthetne kérdésekre választ, illetve olyan témákat, amelyek beszélgetést igényelnek, átbeszélést igényelnek. Bár néha úgy gondolunk a keresztény életre, mint lefektetett szabályok sorozatára, azt tapasztaljuk, hogy mégsem így van ez, hanem vannak dolgok, amelyeket jó átbeszélni, körüljárni, megérteni kicsit jobban. És ennek apropója ez az Érted Podcast, ennek apropóján született. És itt van az Érted Podcast részéről Petyár Lóránd, és ugye a Hevat, és nem csak a Hevat miatt, de a mai este beszélgető társa Mike Pál. No, kezdjük el. Nagyon érdekes kérdések gyűltek össze. Kérdés az, hogy Isten szerinti dolog-e a tánc? Mi a helyzet a világi zenékkel?
4: Baptista vagy református?
3: Mi a helyzet a világi zenékkel és koncertekkel?
5: Hát semmiféleképpen nem lehet Isten szerinti dolog a tánc, mivel én nem tudok táncolni. És Isten nem alkothatott olyat, amit én nem tudok. Tehát, hogy a feleségem óriási szomorúsága ez, hogy én sose táncolok vele. Esetleg táncoltatom, de nem táncolok vele, mert hogy én annyira potlábú vagyok. Amúgy én egy olyan neveltetést kaptam, egy olyan közegben nőttem fel, ahol igencsak bűnös dolognak tartották a táncot. Azóta már tudom, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Tehát nem, a tánc, a ritmus, a mozgás, amit Isten talált ki, hát hogy lenne az bűnös dolog? Abszolút nem bűnös dolog a tánc. Tehát, hogy önmagában a tánc nem. Az, amit mi beleteszünk sokszor a táncba, vagyis mi magunk tesszük sokszor, adott esetben bűnös dologgá a táncot. De sok mást is teszünk bűnös dologgá. Illetve még annyit mondok még, ugye előjön ez is a például, most a fiúknak akarok segíteni, akik cigarettáznak, hogy bűnös dolog-e a cigarettázás, ez is egy kemény dolog, de akkor a nagy evés, meg a többi, mi egymás. Azt tudom mondani, hogy ha másokat megbotránkoztatunk valamivel, legyen az, hogy ő gyengébb a hitben, akkor Pál azt mondja a rómaiaknak, hogy hát ne tedd tönkre a te ételeddel, italoddal, táncoddal azt, akiért Krisztus meghalt. Tehát ha én megtehetem azt, hogy a másik előtt nem táncolok, mert tudom, hogy ő még nem tudja ezt benyelni vagy elfogadni, akkor nem táncolok, vagy nem cigizek, vagy nem iszok.
4: Gondolkoztam, szólaljak-e meg, vagy nem, de semmiképpen úgy értsétek, hogy mi most... Tehát annyi isteni misztérium van ebben ezekben a válaszokban, hogy valami nem beszéltünk össze. Tehát nem ültünk rajta, gyere, egyeztessük a jegyzeteinket.
5: Sőt, egész nap kergetett, mikor beszélünk
4: így
5: már
4: van.
5: Egy kicsit.
4: Szerintem szándékosan került, mert kerültem, tudtad, hogy lesz így a kérdés. Drágáim, a ti közetekben sokkal könnyebb kimondanom azt, amit ki fog mondani, de most képzeljétek el egy olyan neoprotestáns közösséget, ahol én jövök, vagy ahol én nevelkedek. Tehát ott a táncnak a fogalma egyenlő megbotránkozással, tehát ott tépik a ruhádat. Tehát nagyon nehéz ezt. De valljuk be, tehát Ágoston, itt vagy drága, énekeltük azt az éneket. Ki mondta nektek azt, hogy álljatok fel és tapsoljatok? Senki. Értitek, belénk van programálva a ritmus iránti vágy, mozogni
5: a
4: akarunk, ki úgy. Valaki úgy mozog, mint Pali meg én, valaki meg mesterien megy ez. Tehát egyszerűen a mozgás, tehát hogy a testnek a mozgása ritmikusan a dallamra, meg a ritmusra, tehát ez bennünk van, egyszerűen bennünk van. Belénk van égetve. Én hiszem azt, hogy Isten égette ez belénk. Na, az más kérdés, hogy ezt meglovagolt az ördög. És bocsi, én tudok gyönyörködni a táncon, meg látok, tehát az uncsim, az unokatestvérnő, meg az unokatestvérnő gyönyörűen táncolnak, elképesztő. Tehát testvérek. Na de az én feleségemet senki ne fogdossa úgy, ahogy ők megölelik egymást. Vagy én se kérek fel azért valakit, hogy szépen oda idomoljuk az idomjaihoz. Mert legyünk őszíték, srácok. A mai táncok miről szólnak? Akár lakzikban is, hogy kérjen már fel a szomszéd azt, hogy ne végre megfoghatom a derekát, vagy érinthetem azt, amit nem érintetek máskor. Ugye? Tehát, hogy erotikáról, vagy olyan vágyak felgeresztéséről, amit a Biblia meg elítél. Tehát táncolok a feleségemmel, akarok táncolni majd a lányommal is. És vannak olyan kulturális, vagy olyan jó táncok, amelyek nem szolgáltatnak megütközés, vagy nincs benne bűn. De bocsi, én nem fogok táncolni olyanra, hogy a híd alatt, és folytassuk meg ilyesmi, meg hogy lőre, bőlet, szudar, lőre, hogy meg húzzátok cigányokért.
5: Honnan észre... tudod ezeket? Te baptista vagy.
4: Lehet jövő itt ahhoz a tagságimat, Pali, vigyázz! Na, értitek? Tehát, hogy nem mindegy az, hogy mire táncolok. Hogy mire... Tehát a táncban, leszűkítem, kifejezem valami iránt a lelkesedésemet. Nem a női test gyönyörei iránt akarom kifejezni. Nem a züllés iránt, hanem Istenem, téged akarlak ezzel dicsérni. Dicséritek Isten tánctal. Mi lenne, ezt meg tudnánk tenni? Illetve kulturális különbségek is vannak. Nézzétek meg Jesse Dixont, hogyan énekli végig a Moses-t. Tehát wow, elképesztő. Tehát én látom azt az embert, már meghalt. Engem az generál abban, hogy wow, vigyen az Úr elé. De bocsi, Ágostont itt láttam táncolni, valahogy nem úgy jönne le, érted? Tehát más a kultúránk, tehát ezt is be kell látnunk, más a kultúránk. De így önmagában én nem húznám le.
3: Szóval akkor, ha valaki táncol, attól még bejuthat a mennyországba?
5: Hát...
4: Hadd mondjam én ki, igen!

0: Jézus előtt az a következő kérdés, hogyan jutottak az emberek a mennybe?
1: Hát hitáltal. Azáltal a hitáltal, amely már akkor Jézusra nézett, amikor Jézus még nem jelent meg a Földön. Mert Jézus nem teremtmény, és Jézus öröktől fogva létező. És biztos, hogy ismeritek az első evangéliumot a Bibliában. A proto evangéliumot, ami nem az új szövetségben van, tudjátok? Hanem az Ószövetségben. És ki tudja azt, hogy mi az Ószövetségben az első evangélium? Hol hangzik el? Ó, hallgass már!
2: Azt hitte neki célzott szerintem.
1: Muszáj volt beszóljon. Hát akkor már ő egy élő lexikon, tehát ő tudja. Így van. Azt mondja, akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon jár és port tegyél egész életedben, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Kire utal ez? Ki az asszonynak az utódja, aki rátapos a kígyó fejére? Jézus. Ő belekapaszkodott hitáltal, Ábrahám is, még mielőtt megjelent volna a színen.

0: És itt a kérdés második fele pont erre vonatkozik, hogy egy ószövetségi igét idéztetek most. Kérdés második fele így hangzik. Hogyan lehet, hogy az ószövetségi és az újszövetségi Isten szinte nem is hasonlít egymásra? Most melyik van jelen köztünk? A szigorú, ítélő atya, vagy a kedves, gondoskodó? Vagy csak tapasztalattól és élethelyzettől függ?
1: Azt elfelejtettük mondani, mert átjött a válaszaink kapcsán, hogy alázaton megjegyezünk, ez szerintünk, a mi látásunk, a mi tudásunk alapján is reméljük tudtok benne meríteni. A Bibliának van egy progresszív kijelentése, egy fokozata, és tény, Isten nagyon kemény dolgokat tesz az Ószövetségbe, és nem értjük is, hogy hoáj, hogy ki kellett írtani azokat a népeket meg, hogy ha valaki milyen bűnt követett el, akkor elnyelte a föld, hogy meg kellett kövezni, és így tovább. Csak elfelejtünk valamit, a halott, csak nekünk halott. Isten számára nincs halott. Tehát nincs. Ő egyik létezésből áthelyez a másik létezésbe bennünket. És amikor Jézusra gondolunk, akkor nem csak a megöletett bárányra kell gondolunk. Sokszor ez a bárány kép van, hogy jaj, akivel azt teszünk, amit beskatujázunk, félretoljuk, káromkodunk, stb. Nem. Ő a judabeli oroszlán, mert feltámadt. Mivel Isten szeret, ezért gyűlölnie is kell. Tehát gyűlölnie is kell. Olyan nincs, hogy szeret, és mindent elfogad. Ez a bárány, aki meghalt értünk egy napon, idézek egy Jelenések könyvéből, meg az Ézsaiás prófétától, a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját fogja taposni. Tehát a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját fogja taposni, Jelenések 19.15. Jelenések 19.13. Belemártja köntösét az ellenségei vérébe. Lesz bosszúállás napja? Ézsaiás 61.2. Tehát, hogy ő a megöletett bárány, de a júdabeli oroszlán. És azt tesz velünk, amit akar, és az ő terve, az ki fog viteleződni bármi áron idézőben.
2: Jácint, anya szeret téged? Egyértelműen, ugye? Jó hozzád? Szokott haragudni rád? Ha! Dühös is rád? De szeret téged? Abszolút. Na, hát

0: Az kiválasztott nép arra volt kiválasztva, hogy ő Isten képviselője legyen a Földön, amíg Jézus el nem jön.
1: Így van, ők
0: nem, nem az üdvösségre egyedül kiválasztott nép volt, hanem az Isten képviseletére volt kiválasztva.
1: Meg ebben a nemzetségben született be Jézus Krisztus.
0: Igen. De az Isten egy szuverén Isten, és azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. Igen, itt vannak teológiai nüanszok és viták, amik nagyon nehéz kérdések, mert mi nagyon nehezen tudjuk ezt épp ésszel, értelemmel elfogadni, meg felfogni, hogy hogy van az, hogy ez a szerető Isten hát nem üdvözít mindenkit. Vannak, akik ugye feloldják ezt a feszültséget azzal, hogy ilyen univerzalisták, és azt mondják, hogy hát itt mindenki. Mindenki üdvözölni fog végül, Isten ezt elintézi. Valahol a Biblia ezt nem támasztja alá, és mi nem tudunk más tenni, mint elfogadni azt, hogy az Isten dönt ezekről a kérdésekről, könyörül, akin könyörül. Mi pedig mindenkit úgy kell lássunk, mint egy potenciális üdvözülőt, és úgy kell hirdessük neki az evangéliumot, miközben az Isten döntéseit nem tudjuk maradéktalanul átlátni. Ennél többet a Biblia alapján nem tudok neked mondani, de azt tudom, hogy Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, mint egy igazságos Isten, és valójában abból kell kiindulni, hogy itt valójában nem az van, hogy itt mindannyian megérdemelnénk, hogy a mennybe jussunk, és akkor néhányan meg elveszünk, hanem itt alapjában az alap az, hogy mindenki pokolra méltó. És Isten egyszerűen dönt arról, hogy itt a hevaton megtérhetnek emberek. És nem azért, mert mi olyan szépen beszélünk Lórival, vagy Máté szépen beszélt, hanem mert Isten megnyitja némelyeknek a szívét, miközben mi prédikálunk.
1: Fontos tudnunk és tudatosítani magunkba azt, hogy nem mi vagyunk az ítélő Isten. Tehát ő az Isten, mi emberek vagyunk. Ő az, aki átlátja a gondolatokat, a motivációkat, a szívek és vesség, gondolatok vizsgálója, abszolút mindent. Abban tudja biztos, hogy mikor oda kerülünk Isten elé, és ide vagy oda küld bennünket, akkor senki nem fog fellebezni, hogy ha, várjam, egy tévedés történt, mert én meg ezt megesztettem, hogy így hittem benned. Tehát ő nem egy tévedés. Mivel annyira zseni Isten, hogy akik akkor meghaltak, hogy meg kellett halljanak, azoknak akkor tényleg meg kellett halni. Illetve ne felejtsük már el, hogy úgy rendezte a körülményeket, azok voltak, akik meg kellett halljanak. Tehát, drágáim, amikor meg fogunk mi halni, az nem az ördögnek az akarata lesz, az az Istennek a megengedő akarata lesz, vagy elrendelő akarata lesz. Tehát, jaj, meghalt Lóri, nem kellett volna most meghalni, még 10 évet kellett volna ilyen. Nem, akárhogy fog meghalni, akárhogy hangsúlyozom, ezt Isten jóvá hagyta és akarta. Most, hogy ő hogyan, miként ítél meg, én ezt nem látok teljesen belőle, illetve ne felejtsük azt, hogy Isten az időn túl van. Tehát az, hogy ezt is tanít erről Pál apostol, hogy a szívükbe írta Istennek a törvényét, hogy kit hogyan ítél meg, ez az ő magán ügye. Sokkal inkább magaba kell nézek, hogy én mivel hallottam a hevatot, jártam a Mike Pál ige hirdetésére, olvastam a Bibliát, tanultam, konfirmáltam, egy csomó igazságot tudok, hogy éltem ezeknek az igazságoknak a fényében. És alkalmazkodtam ehhez, mert ezért már felelősségre van az Isten. És hogy a másikat, a honolulóit, meg nem tudom kit, vagy milyen dzsungel lakót, hogyan ítél meg, vagy aki Jézus Krisztus előtt élt, ez Istennek a szuverén joga. De azt is tudunk, egy időn kívül áll, és amikor Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt értünk, és úgymond átment újra az örökké valóságba, az örökké valóságban nincs ilyen, hogy most 1000 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezután. Tehát ott minden egyértelmű. Emlékeztek a megdicsőítés hegyére, ott van Illés, ott van Mózes. Hogy ott van, még nem is volt feltámadás. Most mi van? Tehát nagyon sok mindent nem értünk. De azt mondom, Uram, hát te zseni vagy, te érted. Nálad jelen, múlt, jövő egybe van, ha kell. Tehát Isten az ítélő Isten. És ő tudja úgy rendezni a körülményeket, hogy az van ott, akinek. Még mondhatnék egy-két cifrát, de majd mondjuk 4 szem közt, ami még felvetít kérdéseket, hogy kik voltak ott, meg kiket ítélte el az Isten.

0: Hogyan lehet, hogy Isten szemében minden bűn ugyanakkora? Hogy lehet egy hazugság egyenlő a paráznasággal, vagy akár a gyilkossággal?
1: Nem egyenlő. Nem, tehát van különbség. Tehát nem ugyanaz egy hazugság, és nem ugyanaz egy gyilkosság, nyilván. De a Biblia azt mondja, tehát hogyha itt most arról beszélünk, hogy mi az, ami elszakít bennünket is, a Biblia azt mondja, hogy a legkisebb bűn is elég ahhoz, hogy bennünket kizárjon a mennyek országából. Tehát elég egy hazugság is. Miért? Mert Isten tökéletes, és ő nem tűri el a tökéletlenséget. Tehát ez a lényeg, és csak ilyen szempontból értelmeztem ezt a kérdést, hogy nyilván a törvény nem egyformán bünteti a kettőt. Nyilván. Csak akkor bünteti esetleg, hogyha a hazugság akkor a tragédiához vezet, mint egy gyilkosság. Mondjuk a hazugságnak ez lesz az eredménye. De nem egyformán bünteti, nem egyforma szigorra sújt le a törvény, a világi törvény sem. Viszont itt azt kell megérteni, hogy ha egyszer hazudtál már életedben, ha csak annyi bűnöd van Isten előtt, hogy egyszer hazudtál életedben, nem tudom, ki van köztünk, aki csak egyszer, na jó, kétszer, akkor már méltó vagy arra, hogy kározatra juss.
0: Tud Isten gyűlölni és átkozni? Ez a 13. kérdés.
2: Persze. Máté 25, 34 és 41, el lehet az egész szakaszt olvasni. Akkor így szólt a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Aztán a 41. vers. Akkor szól a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok el, nem szomjastam és nem adtatok innom, stb. Stb.
1: Ugyanaz, hogy igen, tud, mindazt, ami tönkreteszi az ő szépséges teremtett világát, a szeretetben van gyűlölet is, ami a rossz ellen irányul. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, mondja a római levél.

0: Lord, though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen.
1: El tudom-e szalasztani Istennek azt az életemre vonatkozó tervét, akár elhívást, amit nekem szánt? Van, akik azt mondják, hogy igen, és Isten küld másokat.
2: Hol olvastad?
1: Na, szóval a kérdés igen, arról szól, hogy el tudom-e. Lóri válaszát olvastam. De Lóri, akkor ezt már nem kell elmondanod,
3: segített jó? A kérdezőnek.
1: Segítettem, igen. Segítettem. Szóval el tudom-e szalasztani Istennek az életemre vonatkozó tervét, elhívását, amit nekem szánt? Ez a kérdés.
2: Hát Istennek van egy terve, ami érvényesül. Én most azt tudom válaszként, tehát, hogy nem teljes a válasz, de ez jutott eszembe erre, hogy le tudom silányítani. Hogy Istennek van egy sokkal szebb elképzelése lett az életem számára, de le tudom ezt a tervet butítani. Pál apostol a korintusi első levélben beszél erről a harmadik fejezetben, hogy én, mint bölcs építőmester egy alapot vetettem számotokra, és senki más nem, tehát más alapot senki nem vethet a már meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus, de erre különféleképpen lehet építeni. Lehet építeni aranyat, ezüstöt, drágakövet, de lehet fát, szénát, vagy szalmát. Vagyis, hogy el lehet ásni a talentumokat, ugye kaptál valami talentumot, és nem dolgozol meg érte, nagyon tehetséges vagy, de nem hiszed el, nem akarsz ezzel foglalkozni, lusta vagy, nem érdekel, pedig nem tudom, tehát lehetnél akármi, vagy lehetnél nagyon sok mindent, de egyszerűen vagy be vagy ragadva abba, hogy nem vagyok képes rá, vagy egyszerűen nem érdekel ez az egész, és igen, én azt tudom mondani, hogy Istennek lehet, hogy sokkal gazdagabb terve van az életed számára, amit te nem aranyjal és drágakövekkel építesz be, hanem fával, szénával, pozdorjával. Nem azt mondja Pál, hogy nem veszted el az üdvösségedet, de ez a földi élet valószínűleg sokkal szebb is, értékesebb is lehetett volna.
1: Teljes válasz, menjünk tovább. Félig felolvastam a válaszodat.
4: Ezt be kell ismernünk, hogy vannak, akik azt mondják, hogy igen. Hogyha te nem vagy a helyeden, akkor majd küld Isten másokat, ezt részben Pali testvérem érintette is, de viszont az is igaz, hogy az Istent szereted, akkor minden a javadat munkája. Tehát most is kérhetem, Uram, ha eddig szénát, pozdorját meg, nem aranyat építettem erre, segíts, hogy elástom a talentumot, Istenem, felismertem ezt, attól, hogy kamatoztassam. Tehát, hogy simuljak teljesen bele, hogy elérhesse azt, amit megálmodott rólam az Isten. Mert szűkíthetem ezt tényleg.
2: Személyes életemben hadd mondjam azt el esetleg, még ha segíthet ez nektek, hogy kicsit árnyaljam a képet, hogy mi az Isten, mi nem az. Én például 23 éve vagyok ebben a gyülekezetben, és nagyon sok olyan lehetőségem volt, amikor elmehettem volna a gyülekezetből is. És nem voltam mindig meggyőződve, hogy én valóban azért maradtam itt, mert ez volt az Isten terve. De azt tudom, hogyha mégis, én mindig azt mondtam az Istennek, hogyha bocsáss meg, ha rosszul döntöttem, de téged akarlak szolgálni. Hogy ahol vagyok, én valóban szeretnék aranyat, ez is több drága követ építeni arra az alapra. Lehet, hogy máshova kellett volna elmenjek, de még mindig itt vagyok. És itt vagyok a Hevaton, és itt vagyok veletek, és ezt nem tudom úgy értékelni, hogy faszéna és pozdorja. És lehet, hogy Isten valami másat is kitalált nekem, amire lehet nemet mondtam, nem tudom, de jól vagyok, és jól van ez így.

0: A lelkész úrvacsorai beszédében reformátusoknál.
1: Zárójelben, reformátusoknál.
0: Többek között elhangzik az is, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, és issza a poharat, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét. Mit takar tulajdonképpen a méltatlanul? Hogyan lehet méltatlanul úrvacsorát venni?
1: Nagyon remélem, hogy nem kéci a kérdező, mert ha igen, akkor nem figyel akkor, amikor én ezekről beszélek. Biztos, hogy nem szőlősi. Ja, már nem is mondod. Én szoktam mondani, viszont mindig megmagyarázom, hogy valójában akkor vagy méltatlan az úrvacsorára, amikor te nagyon méltónak érzed magad erre. Amikor azt mondod, hogy nekem nincs bűnöm, de jöhetek nyugodtan, tehát én nagyon jól viselkedtem ezen a héten, és akkor jöhetek nyugodtan. Én így ebben látom a méltatlanságomat, amikor én nagyon úgy érzem, hogy na most én kihúzhatom magamat, és vasárnap odaállhatok az Isten színe elé, mert nekem jár az úrvacsora. Akkor vagy a legméltatlanabb állapotban. Amikor pedig nagyon méltatlannak érzed magad, akkor gyere bátran, mindig ezt szoktam, hogy gyertek gyorsan, mert most vagytok a legjobb állapotban, amikor nagyon-nagyon méltatlannak érzitek magatokat erre.

0: Isten ma is beszél az emberekhez álmokban és látomásokban, kérdőjel. Tehát Isten ma is beszél az emberekhez álmokban és látomásokban? Ha valaki azt állítja, hogy vele Isten beszélt álomban, látomásban, és meg is magyarázza annak jelentését, akkor ahhoz hogyan is kéne hozzáállni? Mostanában sokszor szokott a YouTube ilyen témákban feldobni videókat, és néha sokszor ijesztő, hogy egy-egy videó nézése közben, mintha rólam beszélnének. Innen jött a kérdés.
1: Tényleg tömören, az ámító tud ámítani. Néha elfelejtjük, hogy van ámító. És az ámító a sátán tud ámítani. Jeremiás 23:28. Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Értitek? Már Ószövetségben is. Aki álmot látott, csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Aztán az 5 Mózes 13:2-4 szigorúan szabályozza ezt, és példát ad arra nézve, hogyha azt mondja, álmot látott, és hogy gyertek, kövessünk más isteneket, még akkor se hallgassatok rá. Tehát jegyezzük meg jól, a sátán tud adni tapasztalatokat, jó érzéseket, átéréseket, nekünk itt van a kijelentés. Ez az etalon, ehhez kell alkalmazkodnunk. És ad is a sátán sajnos, de nem ad életet, reményt, szabadságot és fiúságot. Én erősen szkeptikus vagyok az álmokkal.
2: Én is nagyon szkeptikus vagyok. Gyökösi Endre egyébként írt egy egész könyvet erről, ő nem ennyire szkeptikus, nem volt ennyire szkeptikus, nagyon érdekes olvasmány, tehát akit ez érdekel, a kérdezőt, ha érdekli, akkor nagyon tudom ajánlani.
1: De csak álom volt, én ezt mondom.
2: És én nem tudok ennyire kategorikus lenni, szerelmesének álmában itt sád eleget, mondjuk ez vicc volt, ez nem arról szól, de az tökéletesen egyetértünk abban, hogy bibliaolvasás helyett ne álmodozzál, tehát, hogy nálom is voltak ilyen öreg nénikék, hogy te tiszteletes úr, láttam Jézust jönni a legelőn, mondom, az a részeg ura volt. Ugye, és nem álom volt. Láttam, ez megjelent nekem, meg az megjelent, és hogy ez azt jelenti, meg az azt jelenti. Tehát nagyon sok hiedelem, okkult mélység van ebben a történetben, ezért kell nagyon óvatosan bánni az álmokkal, és nagyon jól kell ismerni a Szentírást ahhoz, hogy adott esetben még egy álom is értelmezhetővé váljon Isten szerint.

0: No, ez könnyű volt, de mi a helyzet a jogával és a keresztényekkel? A
1: jogá... Mindenkinek van joga mindenhez.
2: Lejárt az idő, nem?
0: Szóval akkor mi a helyzet a jogával és a keresztényekkel, a jogázó keresztényekkel? Teljesen ártatlan testmozgásnak lehet-e tekinteni, vagy eredetét tekintve inkább jobb elkerülni?
1: Én erre csak annyit tudok mondani, hogy ha csak mozgás, akkor miért jogázol? Akkor fussál, akkor mozogjál, nyújtsál, lélegezz mélyeket, fuss alkos gyarapíts, a hazafényre derül. Tehát nem kell, tudom, hogy has, de én átírtam egy kicsit. Egy kicsit átírtam. Köszönöm, hogy tudod. Köszönöm, hogy tudod. Tehát fuss alkos gyarapíts, a hazafényre derül, tehát ne nevezd jogának, és neki nem kell jogázzál. Mert ha már jóga, akkor abba keveredik világnézet, elkerülhetetlenül ott van világnézet. És ebben most nem megyünk bele, mert nincs is időnk rá, hogy hogyan keveredik bele a világnézet, de erről is érdemes beszélgetni. Én csak annyit tudok mondani keresztényeknek, ne jógázzatok, sportoljatok. Ugye, ugyanazt meg lehet csinálni, amit a jóga testmozgásként elad, csak testmozgásként elad, ugyanazt meg lehet csinálni más brenddel.
2: Én annyit mondanék, megerősítem, amit Pali mondtál, hogy drágáim, keresztények vagyunk, akik az Úr Jézus követjük. Ő a mi királyunk, akit várunk vissza. Kerüld az ilyesmit az okkult hátterük miatt.

0: Mi a véleményetek a vonzás törvényéről, a Law of Attraction című dologról?
1: Bevallom őszintén, hogy nem tudtam, mi ez.
2: Én sem, de utána néztem.
1: Tehát ez a law, hogy mi ez a vonzás törvénye, hogy... És aztán kiderítettem, hogy ez az, amikor... Tehát a hozzáállásodtól függ az, hogy mi történik veled. Tehát, hogyha pozitívan gondolkodol, pozitív gondolkodás bevonja a pozitív dolgokat az életedbe, és akkor... Hogy? Csúnyán? Aha. Hát nem, jó hangzik, hogy elég csak így pozitívan gondolkozni, és akkor bejönnek a nagyszerű dolgok az életbe, és hogy ugyanígy a negatív gondolatok, ugye, és ez egy nagyon trendi dolog ma, hogy gondolkozunk pozitívan, és tényleg nagyon megvezethető az ember ilyen szempontból, azt mondjuk, hogy mert mi a rossz ember? Hát tényleg gondolkodjunk pozitívan, amúgy a Szentírás is erre szólítva, hogy gondolkozzunk pozitívan. Hol van a csúsztatás ebben a történetben? Szerintem ott van a csúsztatás ebben a történetben, hogy azt feltételezi, hogy te a saját akaraterőddel, a saját mentális erőddel elő tudsz idézni életet építő, illetve életet romboló folyamatokat. Ezzel szemben a mi hitünk szerint Isten az, aki a pozitív erőket tudja mozgósítani az életedben. Jézus azt mondta János 12-ben, hogy én pedig, ha felemeltetem a földről, mit csinálok? Magamhoz vonzok mindeneket. Tehát nem te vonzod be ezeket az erőket, hanem egyedül az Isten, és az Isten jelenléte vonza be a pozitív dolgokat az életedbe. Na, és a sátán is dolgozik a másik oldalon, nyilván. De hát milyen jó, hogy védettségben vagyunk akkor, hogyha Isten szent lelke uralja a mi szívünket.

0: És akkor az utolsó kérdés, ami egyáltalán nem a könnyebbek közé tartozik.
1: De érinteni kell, mert feltették, és ez nagyon-nagyon kényes, ez nehéz,
2: de durva. De kell is válaszolni.
0: Az ifink szakadozik a karizmatikus és nem karizmatikus részre. Sajnos úgy néz ki, hogy el fog szakadni. Mi a teendőnk nekünk, akik nem tartjuk jónak a szakadást és a csodák hajhászását sem? A beszélgetésen kis és nagy körben kívül van-e bármi?
2: Mi sem tartjuk jónak a szakadást, meg a csodák hajhászását, tehát én sem. Tehát nagyon sekélyes a hitünk, ha csak akkor hiszünk, ha az Isten ad valami megtapasztalhatót, valami jelet, valami érezzem az Úrnak a jelenlét. Nagyon sekélyes a hitünk. Ugyanis az arról szól, hogy én ráncigálom az Urat, hogy Uram, ez meg ez történik az életemben, és ha így érzem magam, ez történik, az történik, akkor komoly hívő ember vagyok. Ha nem, akkor vége mindennek. Drágáim, az Úr az Úr. Mi vagyunk az ő fiai és lányai. Azt tegyed velem, atyám, amit te akarsz. Amikor akarsz adni tapasztalatot, ad tapasztalatot. Amikor nem akarsz adni, nem az tapasztalatot. Egy hevat valószínű hemzseg az isteni tapasztalatoktól. De lehet lesz olyan vasárnap, amikor csak a száraz ige jön. De ne te szabd meg Istennek, hogy mi mikor történjen. Tehát nem vagyunk szakadáspártiak. Viszont Pál mond olyat, hogy szükséges, hogy szakadások legyenek. Nagyon nehéz helyzetben lehet ez az ifjúság. Képzeld el, mit élnek át, ha egy ikés csapat, vagy egy baptista ifjúság, ahol már az egyik része bejelentette, hogy ők neki kellenek a csodák, kellenek ezek az átélések, és ők szakadni fognak, és mennek a szemközti, nem tudom még, gyülekezetbe.
3: Na, csodavárba.
2: Csodavárba, így van, csodavárba. Én ezt tudom megerősíteni, tehát hogy ne bagatelizáljuk el a helyzetet, hogy négy szemközt próbálj azokkal a hangadókkal beszélgetni, vidd a vezetőséggel aztán a gyülekezet elé, vagy hívjatok meg valakit, aki tiszta teológiát híret, tanít erről, tehát hogy kimondja a dolgokat, figyelmeztetik, legyen világos irány, útmutatás. És ha akkor se hallgatnak erre, akkor bocsi, nincs mit tenni. Tehát nincs mit tenni, nincs mit tenni. Nálunk is voltak ilyenek, akik elmentek. Nagyon fáj a szívem, nagyon fáj, de vannak olyan dolgok, ami után figyelmeztetted, elmondtad a bibliai igazságokat, és mégsem hallgat rá, nem tudsz mit tenni. De tedél meg mindent érte, imádkozz értük. Tehát.
1: Úgy gondolom, hogy egy közösségnek, egy hívő közösségnek a szakadása sosem egészséges. Ha nem vitathatatlan dolgok miatt történik szakadás, mert vannak vitatható dolgok, és vannak vitathatatlanok. Mi a vitathatatlan? Az, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, és mi egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözölünk. Ez vitatható?
2: Nem.
1: Nem. Ha valaki ezt tagadja, én úgy értelmezem, ott kellenek a szakadások. Akkor nekünk az a dolgunk, hogy ebből a dologból ki... Ha valaki az Isten teremtési rendjével szemben tanít, ugye? Én nagyon határozottan politikailag nem korrekt mondatot fogok mondani, ahol legalizálják a homoszexuális házasságokat, az egyneműek együttélését, egy nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy akkor mit tesz a hitvalló kereszténység egy olyan egyházban. Nyilván messze mentem most a témától, de ha gyógyító szándékkal akarok ebbe belenyúlni, akkor azt mondom, hogy ezek a karizmák kérdése az egy vitatható dolog. Nagy a vita teológiailag azon, hogy vannak-e még ezek, működnek-e még. A református álláspont szerint ezek egy időre adattak, és már nem működő dolgok. Isten akkor használta fel az első egyház korában, az ősegyház korában azért, hogy a missziót alátámassza ezekkel a csodákkal, hogy ma már nem működnek, vagy legalábbis nem úgy olyan erővel működnek. Tökéletesen egyetértünk Lórival abban, hogy ezeknek a hajhászása, amikor csak erről szól az egész, az egy nagyon egészségtelen dolog tud lenni, mert elvisz bennünket megint csak az élmény alapú kereszténységbe, és ez nagyon-nagyon veszélyes terület. Ha én vagyok az erősebb, akkor nekem mindig az a feladatom, hogy magam, tehát amit tőlem telik, megtegyek annak érdekében, hogy az egyensúly helyreálljon. És ne történjen szakadás. Én ezt tudom mondani. Nekünk is van ilyen megtapasztalásunk, harcunk, viszont ha nem jutunk egy bizonyos konszenzusra, valójában akkor bizonyára meg fog történni az emberi nyomorúság miatt az, hogy szakadások lesznek. De imádkozzunk azért, hogy ilyen ne legyen. Minél kevesebb legyen. És az Úr Jézus fősége alatt egyek legyünk.

0: No, itt a kérdések listája véget ért. Ha van valakinek még olyan kérdés, amit most úgy érzi, hogy nem lehet innen elmenni úgy, hogy arra ne kapjunk választ. Nagyon profi válaszadókkal ültem itt félkörben. No, van valamilyen kérdés, amit muszáj feltétlenül ma este megbeszélni?
1: Igen, megvan. Tehát, tehát mit énekel az a... Ők mulatósok egyébként, én úgy
2: Kik?
1: Láttam. Ez a Bagosi Brothers Company.
2: Nem?
1: Nem. Iszom a bort, az a szép, zuhanok veled.
2: Ez a Bagosi? Jó, de ez nem mulatós, tehát a stílus.
1: Jó, ez nekem mulatós, bocsánat.
2: A szöveg, igen.
1: Ja, igen. Tehát nem úgy, hogy... Műfajilag nem, de a szöveg. Tehát, hogy... Figyelj, én a fórumbeszélgetésen, ahol voltam, tisztáztuk egy nagyon fontos dolgot, és itt is elmondanám, hogy amit beletöltesz a lelkedbe, az meg fog téged határozni. Tehát én megtérésemben én nem tudtam elképzelni, mi az, hogy nem fogok hallgatni világi zenét. Csak Cross Unity-t. Ne hülyéskedjetek.
2: Amen, testvér.
1: És rájöttem, hogy ha, bocsi, én olyasmilyen tompítom az agyam, hogy ezzel a lányom, meg azzal a lányom, meg így a szerelem, úgy a szerelem, akkor állandóan ez lesz a fejemben. És egyre több keresztény zenét kezdtem hallgatni. Tehát ami Istenről szól, ami arra serkent, hogy bűnbánatot tartsak, ami Isten imádatáról, Isten dicséretéről. Tehát most is hallgatok világi zenét, nehogy azt higgyétek, hogy nem hallgatok egyáltalán, de mi az, amivel töltöm meg fel a lelkemet? Csak azért hallgatom meg, hogy inspirálódjak. Vannak olyan világi zenék, amit nem szabad másodjára meghallgatni. Ami olyasmiről szól, vagy olyan dolgokat közöl. Tehát ami egyenesen istenkáromlás, vagy egy spiritista seance, vagy éppen egy sátánista istentiszteletet ír le, van ilyen is, és vagyek a rádióban, majd négy szem közt elmondom. Tehát ezeket starból vissza kell utasítani. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mire táncolsz, és mi az, amit mond. Meghasonlok önmagammal, tehát nem mondhatok ilyet, nem fejezhetem ki a lelkesedésen egy olyasmi, ami nem igaz. Jó, tudom, sarkalatos baptista vagyok, elnézést.
2: Nem ezt akartam mondani, de az vagy, tehát szóval.
1: Annyira szeretlek titeket.
2: Most adok egy példát, amikor ugye falusi környezetben ez ismerősebb, hogy ugye megtörténik az esküvő, a házasság, kint már alig várják ki a zenészek egy flakon bor mellett, hogy rázendítsenek, hogy már pap adja össze gyorsan őket, és akkor, amikor kimennek, akkor rázendítenek, hogy a fiatal, az édesanyja, azt is kell szeretni. Tehát, hogy amikor ilyen feslettségekre szólít fel a zene bennünket, vagy aki Manelét hallgat, hát az már üdvösség kérdés, tehát szerintem, na...
1: Hát tudod, milyen baptista ez a református testvér?
2: Tehát én ezt írtam magamnak, rövidet írtam. Azt írtam ide magamnak, hogy szerintem nincs olyan, hogy világi zene, csak bűnös, romlott ember van, aki tönkretesz valamit, amit Isten jónak alkotott. A zene matematika, egy exakt törvényszerűség, feslett szövegű, destruktív, vad, agresszióra bújtó zenét hallgatni, és szövegeket, igencsak egészségtelen. Ugyanazt mondom, amit Lóri is mondott. A keresztény ember a szépben, a harmóniában, az egészségesben szeret gyönyörködni. Így válogasd meg a zenéket. Így nézd meg a szövegeket. Nem csak az a jó zene, amiben benne van 50-szer, hogy Jézus. Lehet jó dal az is, amiben egyszer sincs benne az, hogy Jézus. Sőt, az alkotóba fel se ötlött, hogy Jézusról írjon. De mégis, úgy, ahogy így a művészetek, az irodalom, meg mi egymás, értéket képvisel, amikor bennem a szépet, a harmóniát erősíti meg, vagy egyszerűen felhívja a figyelmet valami olyasmire, ami ebben a világban nagyon összetört. Én így látom a művészeteket, és a zenét is.
1: És tudjátok, milyen fájdalmas, ezt be kell valljuk mi is, neoprotestánsok, és ti református testvéreim is, őszintén mondom, annyira örülök, hogy a testvéreim vagytok. Ez Pali tudja, hogy ez egy őszinte kijelentés, mert évek óta ismerjük egymást. Hogy a híveink mennyire könnyen belelkesednek egy mulatósra, vagy egy világi koncerten, és mikor Isten dicséretéről van szó, akkor uralkodik az apátia. Na ez a fájdalmas.
2: Na gyertek, Cross Unity-ra, bulizzunk.
1: Örüljünk az Úrnak.

0: Mondtátok, hogy egészségtelen az ilyen zene, és én meg úgy tudom, hogy az is egészségtelen, hanem túl sokat ülünk egy helyben. Úgyhogy én ebben a pillanatban szeretném megköszönni a kérdéseket. Először is nagyon-nagyon jó kérdésekre kaphattunk itt most. Szerintem legalább ugyanolyan jó és teljes válaszokat. Én ezzel szeretném megköszönni a válaszaitokat, és azt, hogy egy ilyen jót beszélgettetek egymással elsősorban, és én köszönöm, hogy feltettem a kérdéseket. Jó volt, köszönjük szépen!
1: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: kiállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe és a házam népe. A mai ige apostolok cselekedetei 16.31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre, egyedül az Úr Jézusban, mint megváltomban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reáhagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret, üdvözül a te házad népe. Szeptemberben folytatódik a kelenföldi barokk esték. A nyári szünet után folytatódik a 27. éve tartó sorozat a kelenföldi barokk esték. A sorozat őszi hangversenye ma, szeptember 12-én szombaton 17 órakor kezdődött a kelenföldi református templomban. Svájcból érkezett egy orgonaművész, Tamás Mihály, aki Zollikon városban a katolikus templom orgonistája. A műsorában a 137. Zsoltár korálföldolgozásai hangzottak el több barokk szerzőtől. Ígét hirdetett Takaró János Lajos lelkipásztor. A szépnek, tartalmasnak ígérkező műsorra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 20. énekét. Imádjuk őt, mint a szentségnek Istenét. Az első és a második verszakot énekeljük együtt.

Szerető édesatyánk, szent és nagy nevedet jöttünk dicsőíteni ide a te házadba a mai nap is. Kérünk, fogadd el hálánkat és köszönetünket az elmúlt héten elvett támogatásodért, segítségért, amikor velünk voltál minden nehézségben, amit ez a világ a mai helyzetben okoz számunkra. Mindannyian érezzük, hogy közeleg az idő, amikor be kell fejezni a világ ennek a részének a történetét, és mindannyian érezzük, hogy az ördög egyre nagyobb aktivitással dolgozik, az egyéni életünket is próbálja támadni, és az egész nép, az egész társadalom életét. De kérünk, hogy add, hogy mi, amikor eljövünk eléd, akkor ezeket felejtsük el. Segíts bennünket, hogy most a te üzenetedre tudjunk koncentrálni. Arra, hogy te tanácsot adsz nékünk, hogy hogyan lehetünk olyan küldötteid a világon, és olyan gyermekeid itt a közösségben, akikből sugárzik a te örömöd, a te hited és a te áldásod. Az Úr Jézus nevében fordultunk hozzád, jó atyánk. Amen.

Paul Roth verse, hogy újra egyek legyünk a hitben. Jézusom, te az utolsó vacsorán egységért imádkoztál, hogy a benned hívők egyek legyenek hitben és szeretetben. Mi keresztények évszázadok óta a nem keresztény világnak siralmas példát mutatunk a széthúzásra és a gyűlöletre. Nem csak a mások bűne, hogy szétszakadt az egység, a mi bűnünk is. Mi kérkedtünk az igazsággal, és elhanyagoltuk a szeretetet. Jézusom, mi nem hadakozunk egymás ellen soha többé. Egymáshoz lassan megint közelebb jutunk, de még ez is kevés. Nem tudunk beletörődni a szakadásba. A te imád, a te parancsod egységbe hívott, hitben, szeretetben. Súlyos teher ez mi rajtunk, és súlyos kötelesség. Mikor jön el megint az idő, amikor azt mondják a nem keresztények, nézzétek, hogy szeretik egymást. Jézusom, csak általad lehet egyé lenni, megint a te nyájad, de azt a napot közelebb hozni a mi dolgunk. Semmi sem változik meg, ha mi semmit sem változtatunk meg, ha mi magunk meg nem változunk. Oldozd fel bűneinkből, vess véget a szakadásnak, gyűjtsd egybe a tieidet, hogy hitben, szeretetben egyesülve szolgáljunk neked.

0: hirdetés alapgondolatát Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 12. fejezetének 9. versétől kezdődően olvasom. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyadjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek.
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A mai szombat délelőttön egyetlen egy tulajdonságról szeretnék beszélni, ami összefügg az 5. parancsolattal, és ezért adtam a címet, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Tudnélék, a társadalom egészében, nem csak a gyülekezetben, baj van ezzel a kérdéssel, hogy tiszteletadás. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez a tiszteletadás egy régi barokk időkből ránk maradt kötelesség, amit teljesíteni kell, pedig nem az. És a társadalmi életnek az egyik legnagyobb baja az, hogy ez a gondolat él. Nézzétek meg, hogy mi történik tulajdonképpen körülöttünk a világban. Lényegében a vélemények változnak. Az emberek megunják az A csoport véleményét, leszavazzák, jön a B csoport véleménye. Aztán megint visszatérnek az A csoporthoz, majd jön a B csoport, és egymást váltogató rendszerek, gondolati körök indulnak el. És mi ennek a végső következménye? Mindenki azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, ez az internacionáli legbutább sor, ahogy szoktam mondani, és nulláról kezdünk. Ez olyan, mintha valaki úgy építene házat, felépíti félig a házat, utána lebontja, utána egy másfélét épít félig, aztán a következő megint lebontja, talán a régit akarja építeni újra, és akkor ez így megy a végtelenségig, és nem épül fel a ház. Tudnilik, a múltat azt nem végképp el kell törölni, hanem a múltnak a jó oldalát meg kell őrizni, tovább kell fejleszteni, de a rosszat ki kell javítani. A rosszat jóvá kell tenni. Ez lenne az értelmes dolog. Ez a gondolkodás nem él bennünk. Amikor régen még többet jártam külföldre, Angliában láttam egy nagyon érdekest. Volt egy öreg téglagyár, ami nagyon szépen megépült, 18. századi téglagyár volt, téglagyár adott magára, kémény is gyönyörű szépen felfalazva, a téglagyár kerítése gyönyörű szépen felfalazva, egy nagyszerű kaput építettek gyönyörűen felfalazva, de már elfogyott az agyag, ott voltak a gödrök, és a magyar gondolkodás szerint ide buldózer kell letakarítani, és építünk egy modern lakótelepet. Nem így csináltak az angolok. Megvásárolta valaki, és a téglagyárból egy 5 csillagos szállodát varázsolt. Nem lebontotta. Ami jó, a külső falak szépen falazott részét megmentette, belülről viszont mindenféle kényelemmel ellátta. A tavakat, meg a kisebb pocsolyákat, meg a gidres-gödrös agyagból kifogyott, elszegényedett terepet nem buldózerrel lesimította, hanem bevetette fűvel, és ma Angliának az egyik legnehezebb, legdrágább, legnagyszerűbb golfpályáját varázsolta ide. Mit csinált tulajdonképpen? Végig gondolta, hogy a múltat nem eltörölni kell, hanem hogy lehetne a múltat újjátenni, felújítani, továbbvinni. És ez a gondolkodási mód a bibliai gondolkodási mód. Mondtam azt, hogy baj van a tiszteletadással, csak a tiszteletadás az kétirányú. Most bizonyára, mivel öreg ember vagyok, azt várjátok, hogy az öregek nevében itt most leszólom a fiatalokat. Mi tagadás ez, az eszébe jut minden öregnek, higgyétek el, de már az egyiptomiak is így gondolkodtak. Van egy egyiptomi papíruszunk, ami az egyik legrégibb írásbeli emlék, ami ránk maradt, amelyik arról panaszkodik, hogy a fiatalok nem tisztelik az öregeket. Hát ez azóta ez a probléma van. Csak hogy nem erről szól az 5. parancsolat. És én nem is erről akarok beszélni. Tudnék, a tiszteletadással ott kezdődik a probléma, hogy mi azt gondoljuk, hogy a tiszteletadásban az embert kell tisztelni, de úgy, hogy nem az embert az emberségért, hanem a pozíciójáért, a pénzéért, és ki tudja még milyen dologért, amiért irigyelni szoktuk a másik embert. A gyülekezetben viszont nem így van. Én nem a koráért kell, hogy tiszteljem a másikat, nem is a beosztásáért, nem is azért, hogy ő, mit tudom én, nagyobbat tud kiabálni, mint én, vagy okosabban tud prédikálni, vagy ezer dolgot mondhatnék, hanem az embert kell tisztelni, de hogy? Lényegében állandóan kétféle gondolkodási móddal birkózunk. Az egyik fajta gondolkodási mód, ott én úgy nevezném, hogy organizációs gondolkodási mód, ami ez aláfelé rendelésen megy, hogy aki felettem áll, azt tisztelem. De van egy másféle gondolkodási mód is. Ez az organikus gondolkodási mód. Azért tisztelem, amit ez az ember a közösségnek ad. És ez a biblikus gondolkodási mód. Többször említettem az ötödik parancsolatot. Az ötödik parancsolat az úgy szól, ugye kívülről tudjuk, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön. Pál apostol ehhez hozzáteszi, majd rögtön elolvasom az Efézusi Levél 6. fejezetéből, hogy ez az első parancsolat ígérettel. Járjuk körül ezt kicsit ezt a parancsolatot. A 20. század egyik leghíresebb protestáns teológusa, Barth Károly, azt mondta, hogy ez a parancsolat tulajdonképpen nem a szülőknek meg a gyerekeknek szól első helyen, hanem nekünk szól, és nem csak azért, mert mindenkinek vannak szülei, nem csak azért szól ez nekünk, mert mindenki előtt volt valami, hanem minden generációnak szól, az előttünk járó generáció iránti tiszteletet akarja elmondani. De ennél még sokkal többről van ebben a parancsolatban szó. Induljunk tehát sorba. A zsidók, hogyha megnéztétek a zsinagógában a két kőtáblát, a 10 parancsolat két kőtábláját, ha figyelmesek vagytok, egy érdekességet vehettek rajta észre. A keresztények mi, hogyha ide két kőtáblát rajzolnánk, akkor az első kőtáblán hány parancsolat van? 4, másikon 6. A zsidóknál nem így van. Hogy van? Az elsőn van 5, és a másodikon is van 5. Miért? Mert a zsidó gondolkodás szerint az ötödik parancsolat, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, ez az első kőtáblának a záradéka. A Biblia persze nem mondja ezt, de ez egy érdekes gondolat, amin el kell gondolkodni, mert a zsidó azt mondja, hogy én az Istent nem tudom tisztelni, ezt az ötödik parancsolatot nem élem meg. Mert nem ér semmit a szombat megszentelése, az első 4 parancsolat nem ér semmit, ha ezt az ötödiket nem teszem hozzá. Mert ebben az ötödikben élem meg, és ez a lényeges gondolat, ebben az ötödikben élem meg az első 4 parancsolat érvényét. Hogy újszövetségi gondolattal mondjam, hogy lehet tisztelni az Istent, akit nem látok, ugye János első levele, 4. fejezet mondja ezt, hogyha nem tisztelem azokat, akiknek a környezetébe élek. És ez az egész gondolkodási mód szigorúan ellentmond annak, keményen ellentmond annak, ahogy a mai ember gondolkodik. Sajnos a mai hívő is. A mai hívő is úgy gondolkodik, vagyok én, aztán ott vannak szimpatikus és kevésbé szimpatikus emberek, nem akarom mondani, hogy unszimpatikus emberek, és az a fontos, hogy vagyok én és az Isten, megélem én az Istennel a kapcsolatom, ez többi nem számít. Csak hogy ilyen hit nincs. Azért mondtam azt, hogy a második parancsolat az kétirányú parancsolat. Nézzük csak meg, hogy mit ír erről Pál az Efézusi levélben, amire utaltam a 6. fejezetben. Ezt is csak úgy kiragadottan szoktuk mondani, és nem mélyedünk el benne, de nézzük csak meg. Így kezdi, gyermekeim, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Ez a parancsolat az apáknak épp úgy szól, mint a fiaknak. Vagyis egy közösségnek szól, az emberek közösségének. És itt van a tiszteletadás lényege. A tiszteletadás az nem egy formális dolog, hogy valaki mond valamit, és 2 évvel idősebb, akkor hasra esek előtte, vagy ha 50 évvel idősebb, akkor hasra esek előtte, nem. Az idős is, a fiatal is téved. Tévedhet. Vagy van itt valaki olyan, aki azt mondja, hogy én nem tévedhetek? Akkor gyorsan imádkozunk érte, mert ez egy elbizakodott ember, és biztos nem fog üdvözülni, nem? Akkor hogy van ez a tiszteletadás? Lehet, hogy a fiatal többet tud, jobban tudja. Akkor engem, mint időst tisztelni kell azért, mert én nem tudom úgy. Vagy azt kell mondani, hogy hát én ne tanuljak többet, hogy nehogy okosabb legyek, mint az öreg, hogy az 5. parancsolatot meg tudjam tartani. Nonsense, ez így lehetetlen. Mit jelent ez tulajdonképpen? Ugye, hogyha így kezdünk belegondolni, akkor ez egy nagyon izgalmas kérdés, nem? Ez, hogy nagyon könnyen elintézzük, hogy ez a szülők körére való parancsolat, és ehhez nekünk semmi közünk nincsen már felnőtteknek, szoktuk volt mondani. Menjünk sorba, hogy is van ez az egész. Isten egy úton vezet bennünket, és most nézzük meg a felolvasott alapigét, és a felolvasott alapigénél nagyon érdekes dolgot látunk. Ott kezdődik az egész, hogy Pál ír egy levelet egy olyan gyülekezetnek, amit nem ismert. Rómában még addig nem járt. És ennek a levélnek pontosan az a célja, hogy a római gyülekezetet tájékoztassa arról, hogy ő hogy érti az evangéliumot, milyen evangéliumot akar hirdetni. Ezért tették a római levelet, amelyik nem az első időben az első megírt páli levél, a levelek élére, mert ez egy összefoglalása a leveleknek, azt lehet mondani. Én azt szoktam mondani, hogy a római levél az olyan, mint az égő csipkebokor az Ótestamentumban, csak levet saruval lehet előtte megállni. Nem véletlen, hogy az egyház történelem több nagy fordulója, a reformáció is, vagy a 5. századnak a népvándorlás hullám után kialakuló középkor, ahol az volt a kérdés itt nyugaton, hogy lenni vagy nem lenni, lesz-e kereszténység vagy nem, az a római levél felfedezéséhez fűződik. Ágoston is, tehát Augustinus is, Luther is itt indult el, de az előbb említett Barkáról és a 20. század teológiáját ennek a könyvnek a megértésével alapozta meg. És az a meggyőződésem, hogyha mi most adventisták, akik most 150 év után belekerültünk egy egyház életének a kamaszkorába, most kezdünk felnőttek lenni, ez egy külön érdekes téma lenne. Nincs más dolgunk, mint a római levél felé hajolni, mert itt van az eligazítás. Ennyit a római levélről, de nézzük csak. Pál mindig úgy írja a levelet, hogy először van egy elvi alap, és ez egy nagyon helyes dolog. Elmondja azt, hogy mi a lényege a keresztény élet elméleti oldalának. Beszél az Isten haragjáról, amivel megítéli a bűnt, beszél a hitről, az engedelmességről, és amikor ezt elmondja, és elvileg jól elmagyarázza az Ószövetség alapján, ami akkor a Biblia volt, akkor rátér a gyakorlati tennivalókra. És ez a gyakorlati részből való, amit felolvastunk alapigeként. Méghozzá úgy kezdi, hogy Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy legyen a ti életetek az okos Isten tisztelet. És elmondja, hogy mi ez az okos Isten tisztelet. Utána beszél arról, hogy ennek az okos Isten tiszteletnek az az alapja, hogy Isten kegyelmi ajándékokat osztogatott mindenkinek, nem csak a tisztségviselőknek, mindenkinek. Te, aki ott ülsz most a széken, neked is Isten adott kegyelmi ajándékot. Ennek a kegyelmi ajándéknak Pál szerint az a lényege, hogy ezt a kegyelmi ajándékot a Szentlélek adja, neked adja, te vagy érte felelős, de ennek a kegyelmi ajándéknak az a célja, haszna, hogy vele szolgáld a melletted ülőt, meg az egész gyülekezetet, meg mindazokat, akiknek a, aki a környezetedbe kerül. Ez az Isten célja. Ez a gyakorlati alapja annak, hogy én keresztény vagyok. Nem attól vagyok én 7. napot ünneplő adventista, hogy egy elméleti dogmatikai rendszert 28 hitpontra rámondtam, hogy igen. Még attól se, hogy itt a fejemben azt mondom, hogy ez az igazság. Attól se, hogy ezt betartom, megtartom, tudjátok, hogy mire gondolok, hanem attól, hogy hagyom, hogy az Isten használjon engem. Hagyom azt, hogy Isten használjon engem a másik ember érdekében. Mert ha nem hagyom, hogy a másik ember érdekében használjon, akkor olyan vagyok, mint az egytalentumos szolga, aki előbb vagy utóbb rájött, idézőjelben mondom ezt, hogy rájött arra, hogy milyen kegyetlen az Isten. Nagyon érdekes, nem az öttalentumos mondta azt, hogy Uram, hát te egy kegyetlen Isten vagy, mert mennyit kellett melóznom azért, hogy az öttalentumból még öttalentum legyen. Az egytalentumos, aki nem csinált semmit. Igaz, hogy annyit igen, hogy fáradtságos munkával elásta. Éppen ezért a kegyelmi ajándékok kérdését Pál mindig a korintusi levélben is itt is a test tagjainak az egymáshoz való viszonyával érzékelteti. Ez az az organikus közösség és nem organizációs közösség, amiről beszéltem. Itt is azt mondja a 4. vers, mert hogy egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, stb. Nem olvasom most, otthon majd elolvashatjátok. Ebben a sorba tartozik bele az, hogy hogy kell nekem képmutatás nélkül szeretni. Mert a test tagjait, mondja, a lelki test tagjait egyetlen egy dolog tartja össze, amit úgy hívnak, hogy szeretet. Igaz, hogy ez a szeretet olyan szeretet, aminek nem csak kegyelme, hanem fegyelme is van, mint a szülői szeretetnek. Igaz, hogy ez a szeretet más, mint amit itt érezni szoktunk. Persze van érzelmi oldala is, tudatos oldala is, akarati oldala is a szeretetnek, mert az egész embert átjárja. De ez a szeretet, nézzétek meg, hogy hogy nyilvánul meg. Azt mondja, szeretet ne legyen képmutató. Ez a legfontosabb, amit elmond. Nem lehet megjátszani a kereszténységet, ahogy a szeretetet se lehet megjátszani. A szeretet nem olyan szerep, amit én magamra veszek, begyakorolok, és elkezdem mondani, na most kérem szépen figyeljenek ide, most én szeretek. 3-tól 4-ig. Tovább már nincs erő. Hanem a szeretet, ha nem képmutatás nélkül van, akkor milyen? Ezt mondja el tovább. Iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A szeretet akkor van bennem, ha iszonyodok a gonosztól, és ragaszkodok a jóhoz. És figyeljétek meg, ez az az alapvető teszt, amivel az Isten állandóan tesztel. Iszonyodunk a gonosztól? Nézzük meg a mindennapi vagy szombatnapi beszélgetésünket. Miről szoktunk beszélgetni? Hú, hallottad? Tudom, hogy nem ebbe a gyülekezetben, mindenki nagyon rendes, ez a másik gyülekezetben van mindig, amit mondok, hogy ne sértődjetek meg. Iszonyodunk a gonosztól? Nem azt mondja, hogy ne beszéljetek rosszat, hanem itt belül ott legyen az, hogy ez a nap mégis nem arra való, hogy a másik szemetes ládájába kotorásszak. Sokszor úgy akarunk vendégségbe menni egymáshoz, hogy bemegyünk a másik lakásába, félretoljuk, fejest ugrunk a szemetes ládába, és ott kezdünk kotorászni. Értitek, hogy mire gondolok ezzel a gusztustalan példával? Iszonyodunk a gonosztól? Hát akkor ugye kiosszuk a leukoplasztot, mindenki leragasztja itt a teremdiakonusok, adnak egy darabot, senki nem beszél semmit. Ez lenne akkor a szombat. Nem, ragaszkodjatok a jóhoz. A másik ember jobbikényének vagyok-e a támasza, vagy nem? Biztos ti is átéltetek, vannak emberek, akivel olyan jó beszélgetni, mert mindig a jobbikényemet erősíti. Nem úgy, hogy dicsérget, néha még megmondja a hibámat is. De valahol érzem azt, hogy ő az én pártomon van. Nekem akar jót. A jobbikénem támasza. Visszaemlékszem gyermekkoromra, ez mindig az öreg embereknek eszébe jut a gyerekkor, azt már, hogy mi volt tegnap, azt elfelejtem, de a gyerekkorom eszembe jut. Én sokszor kaptam büntetést a szüleimtől. És hogy visszagondolok, Mindig arra gondoltam gyerekkoromban is, hogy ez biztos jó lesz nekem, csak most nem érzem. A szülői büntetés is ilyen. A jobbik énemnek a támasza. A jobbik én támasza az azt jelenti, hogy nagyon sokszor meg kell mondani neki, te neki fogsz menni a falnak, ez nem ez a jó, ez a üdvösségeddel játszol, de én segíteni szeretnék neked, mit segítsek neked? Ez nem fentről lefele korholás, hogy elmondom, te ilyen vagy, te olyan vagy, mert akkor ez olyan, mint a kötél húzása, jobbra húzod, ő balra fogja húzni. Beleejted a gonoszba, belezavarod a gonoszba, mert kénytelen lesz védekezni. A jobbik én támasza vagy. Na most itt felsorolja, hogy lehet a jobbik én támasza az ember. Testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás iránt megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezők, a nyomorúságban legyetek kitartók, és az imádkozásban állhatatosak. Ez egy nagyon szép hetes lista. Hogyha meg akarom tudni azt, hogy hogyan kell élnem keresztény életet, akkor ez a 7 pontban minden benne van, amit a keresztény életben élni kell. Csak meg kell nézni ezt a hetet. Testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Tiszteletadásban megelőzők, stb. Most, hogyha végigvizsgáljátok ezt a 7 pontot, kiderül, hogy ez olyan, mint egy lépcsősor. Hát nem lehet azt mondani, hogy rögtön a harmadiknál kezdem, vagy én mondjuk csak az imádkozásban akarok állhatatos lenni, de a nyomorúságban már nem tartok ki, mert minek, és a reménységben sem vagyok örvendező, hanem morgolódó, akkor hiába imádkozom, nem? És ugyanígy lehetne többivel játszani. Nem véletlen, hogy ebben a sorban van az, amit tiszteletadásnak hívunk. A tiszteletadáshoz elsősorban szemre van szükség. Vagy így mondanám, laudíciai szemgyógyító írra. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a laudíciai szemgyógyító ír az arra kell, hogy mi jobban lássuk azt, hogy hol vannak a tévedések. Hol csinál valaki rosszat, vagy arra kell a szemgyógyító ír, hogy még élesebben lássunk igazságokat, amit már úgyis látunk egy kicsit, csak éppen gyakorlatban nem alkalmazunk ezt, és ezért nem is tudjuk azt, hogy mit jelent igazán. Nem erre kell a szemgyógyító ír. A szemgyógyító ír arra kell, hogy mi a lényegest, az Isten munkáját lássuk a másikban. És valahol a gyülekezetnek ott a baja, hogy mi elhisszük, hogy ez a másik is adventista, elhisszük azt is, hogy a másik is ilyen-olyan-amolyan, általában negatívumokat hamarabb megismerjük, mint a pozitívumokat, és hogyha most papírt osztanék, ez mindenkinél így van, hogyha fel kell írni a szomszédodnak a negatív tulajdonságát, fél perc alatt kész vagy, a pozitívot, akkor egy fél órát kell várni, még eszedbe jut. Ez mindenkivel így van, minden tesznél ez a tapasztalat. Mert így látunk, de ha én igazán a szeretetben járok, akkor nem a másikat tisztelem, másik személyét tisztelem, hanem a másik személyén keresztül azt az Istent, aki benne dolgozik, aki neki lelki ajándékot adott, azt az Istent, aki valamire elhívta őt, én értem, felfedezem azt, hogy én nem önmagamért vagyok, hanem a másikért, és a másik sem önmagáért van, hanem én értem. És ez jelenti azt, hogy a tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Siess felfedezni ezt. Mert ez az, ami a szeretetet hozza. Hiába írnék körlevelet mindenkinek, kedves testvérek, itt a világ vége, hamarosan jön Jézus, mert ilyen a világ, hónaptól fogva szeressétek egymást. Nem jelentene semmit. Szeretetet nem lehet parancsra tenni, nem? Parancsra a géppisztolyt rám fogják, szeres. Értelmetlenség, nem? A szeretet csak úgy jön, hogyha a szeretet forrását látom meg a másikba. Nem azt mondom, hogy egyszer régen valahol a Golgotán szeretett engem Jézus, ez igaz, csak ez a Golgotá, te akkor áll én értem, hogyha ez a szeretet tovább terjed a szomszédomra és a másikra is. Ha ezt kezdem a másikba tisztelni, azt a Jézusi munkát, amit elvégzett benne. Persze még nem vagyunk kész. Ő se, én se. De észreveszed, hogy a másikban dolgozik a Szentlélek? Hogy neki is van lelki ajándéka, ami neked szükséges? És neked is van olyan lelki ajándékod, amivel neked kell szolgálni ő neki? Mert a szeretet ez. Ez a kölcsönösség, ez a viszonyosság. Isten adott nekem, érted. Te is kaptál Istentől, értem. És ezt kicseréljük, akkor mondhatom azt, hogy a szeretet képmutatás nélkül való. A második parancsolat is pontosan ezt jelenti. A második parancsolat lényegében visszautal az Édenre. Hogy is kezdődött a mi teremtetésünk? Isten megteremtette az embert, ültetett egy kertet, és a kertben mit mondott az Isten? Műveljétek, és őrizzétek azt. Mi a művelés? A művelés az azt jelenti, hogy azokat az értékeket, amit beleteremtett Isten ebbe a világba, nekem kamatoztatni kell. A művelés az azt jelenti, Jézus talentumokról szóló példázata szerint, hogy én látom azt, hogy azokat a talentumokat, amiket kaptam, kamatoztatni kell, mert ez Isten ajándéka. A körülöttem lévő világban is ez a dolgom, ez a munkának az igazi célja. És csak közbevetőleg jegyzem meg, a 21. század embernek az a baja, hogy a munkából csak a pénzt látja. A munka már nem öröm, csak pénzkereseti forrás. Ez óriási nagy baj. De ez egy más téma, ezen gondolkodjatok egy kicsit. Szóval nem a művelni irányítja a munkát, hogyha én mondjuk Schuster vagyok, jó cipőt csináljak, hogy örüljön a másik. Hanem az, hogy Schuster vagyok, jó cipőt csak azért csinálok, hogy jó fizessen a másik. Mert nekem a pénzre van szükségem, nem arra az örömre, amit a másiknak szerez a cipő. Értitek ennek a logikáját? És nézzétek meg, ezért van a baj. Hát ezért van ilyen-olyan, amolyan tárgy körülöttünk. De hát ez nem csak az iparosokra igazán, hanem ezért, ha bemész egy hivatalba, akkor azt nézed, hogy hogy kell minél gyorsabban kijönni onnan. Egy boltba bemész, tudod, hogy mit tapasztalsz, és így lehetnek tovább mondani. A munka öröme elveszett, a művelni öröme. De az Isten azt is mondta, hogy őrizni. És nagyon érdekes, a művelni és őrizni között a héber szövegben egy vavkopula van, ez a ésnek fordítjuk, ami két egyenrangú felet kapcsol össze mindig a nyelvtanban, ez egy kemény szabály. Az és az két egyenrangút kapcsol össze. Nem csak művelni kell a benne lévő értékeket kamatoztatni, hanem azokat az értékeket, amit mások, vagy akár én, felszínre hozott már, azokat, amiket Isten megteremtett, és rám bízta, azokat őrizni kell, és ez nem csak a természetre igaz. Nézzétek meg, az egyháznak van egy nagy betegsége. Azt szokták mondani ezzel a egyházi kamaszkorral, ez olyan 150 év körül szokott beállni minden egyház életében, az egyház történetből tudjuk. Az egyik betegsége a múltfelejtés betegsége. Egész egyszerűen elfelejtjük a múltat. Héten voltam egy konferencián, és az volt az érdekes, hogy ott más szabad egyházi közösségeknek a képviselői voltak. És ezek mind oda szaladtak, és azt mondja, hogy ezt nem is tudtuk. Ezt teljesen elfelejtettük. És mondom nekik, hát ez lenne a dolgotok, nem? Ami jó volt, ami pozitív volt, azt meg kellene őrizni. Miért? Mert ha jön egy hasonló helyzet, akkor csak elő kell venni a raktárból ezt a tapasztalatot, nem? Nézzétek meg, hogy mennyire a tapasztalatvesztés állapotában vagyunk. És ez azért van, mert ez tulajdonképpen a tiszteletbetartás. Nem a személynek szól ez, hanem annak a cselekedetnek, amit az Isten a másikon keresztül tett. Amit az ő régen élt, vagy most élt, vagy most élő, vagy korábban élő, mindegy, ember lelki ajándékán keresztül a közösségnek adott. És valahol, ha ez elveszik, akkor baj van. E.G. White azért mondja az önéletrajzában, hogy nincs mit félnünk a jövőtől, ezt az idézetet azt hiszem sokan tudjátok, kivéve akkor, hogy elfelejtkezünk arról az útról, melyen Isten vezetett minket. Miért? Azért, mert aki nem tudja, hogy honnan jön, az se tudja, hogy hová megy. Nem? Ha elfelejtjük azt a mi életünkben, egyéni életünkben, közösségi életünkben, gyülekezeti életünkben, akármilyen szinten családi életünkben, bármilyen közösséget mondhatok, hogy honnan jöttünk, akkor nagy baj van. Nem tudjuk azt, hogy hová tartunk. És ez egy nagyon lényeges dolog, fiatalnak és öregnek egyformán. A tiszteletadás az nem azt jelenti, hogy nagy kalappal köszönök a másiknak, meg a villamoson átadom a helyem, nem árt néha, hogyha átadják egy nehezen álló öregnek a helyet a fiatalok. Nem erről van szó, hogy ez árt vagy nem, de nem ez a tisztelettartás. És nem is az, hogy mindenre, amit az öregek mondanak, rábólintunk, ez se a tisztelettartás, hanem az, keresem, hogy a másik életében mit jelentett az Isten, keresem, hogy a másik életében azok a lelki ajándékok, amit Istentől kapott, azok hogy működtek, ennek milyen gyümölcse van, és ezt a gyümölcsöt őrzöm. És ettől a szemem meggyógyul. Ez a laodiciai szemgyógyító ír. Kezdem másképpen látni azt a másik embert. Nem úgy, hogy ez ilyen, olyan, amolyan, hanem azt mondom, lehet, hogy még ilyen, olyan, amolyan, de azért az Isten dolgozik az ő életében, mert kaptam tőle ezt, azt, azt, azt, azt, azt. Pozitíven látom. Nem azt mondom, csak egy fél pohár víz, ugye ez a közismert fél, hanem már egy fél pohár víz. És most hadd mondjak valamit, amiről már prédikáltam többször. De hadd kössem ide. Ez a lábmosásnak a kérdése. Amikor én gyerek voltam, akkor hogyha valakit megbántottam, vagy úgy éreztem, hogy kicsi árnyék borul arra, ami a köztünk lévő viszony, megkerestem az úrvacsora előtt, és megkértem, hogy mossunk lábat. Néhányan még emlékeztek rá. Nem tudom, hogy ez így van-e ma. Döntsétek el ti. De hadd mondjak valamit az a lábmosás eredeti jelentéséről. Az ókori keleti ember az sokkal szimbolikusabban képekben gondolkodott, mint mi inkább logikai formulákban gondolkodott. Az ókori keleti ember, amikor a lábmosás történt, akkor egészen biztosan gondolt valamire. És ezt a valamit én, ezt is elmondtam már többször, három irodalmi példával tudom alátámasztani. Az első, amit az ókori keleten mindenki ismert, az az Odysseus volt, ugye görögöknek a nagy hőseposza, amivel ugye arról van szó, hogy Odysseus kalandozásai után végre haza éhezik toprongyosan, senki nem ismeri fel, és Odysseusnak tele van a szíve kételyel, hogy vajon otthon hogy fogják fogadni. És ezért Eumaioshoz, a derék kondáshoz szállásolja be magát először. Ki látja, hogy ez a topis alak, ez egy nagy vándor, és ez az ókorban nagyon szenzációs volt, mert ez volt a blik. Tudjátok, ebben minden pletyka benne van ebben az emberben, és ez jól esik a kondásnak. És egy szép jó vacsora után elkezdenek beszélgetni, és Odysseus azt mondja, meglátod, hogy hazajön a gazdát. Hát persze könnyen mondja, mert ott ül a gazda, csak még Eumaiosz nem tudja ezt. Eumaiosz beajánlja Pénelopének, a feleségnek, és hát itt van egy vándor, hát minden vendégnek meg kell mosni a lábát. És Pénelopé szétnéz, és csak egy öreg asszony talál, aki véletlenül Odysseusnak a dajkája volt. És ez az öreg néni kezdi mosni Odysseus lábát. És észreveszi a lábszárán egy sebb helyet, amit fiatal korábban, amikor az első vadászaton volt, egy vadkan ütött. És felismeri. A lábmosásban benne van ez a felismerési motivum, de ez még nem lenne elég, mert ez csak az Odysseus és nem a bibliai kor. Most két bibliai példát, illetve zsidó példát mondok, ami kicsit bibliai függésű. Van egy olyan irat, az első századból, Krisztus előtti első századból származik, hogy a 12 pátriárka testamentuma. Ebben sorban a 12 pátriárka életét mondja el a Biblia alapján, egy kicsit kiszínezve, egy kicsit többet mondva, egy kicsit prédikációszerűbben, így mondom el. Ábrahám testamentumában, ugye ez az első, van egy jelenet. Ugye jön a három idegen, Sodoma és Gomorra elpusztítására emlékeztek Mózes első könyvében 22. fejezetből erre. És akkor a 12 pátriárka testamentum azt mondja, hogy Ábrahám ugye megvendégeli őket, ez is benne van a Bibliában, és egy kicsit kiszínezve azt mondja, vizet hozat a szolgákkal, és ő maga kezdi mosni a lábait. És miközben mosta a lábát, megnyílt a szeme, és látta, hogy ezek az Isten emberei. Harmadik példa, és egy első századi, ez a Krisztus után, Jézus századából származó példa, Egy regényes történet, ami a József életét mondják el, nem csak mi szeretjük József életét, az ókorban is már nagyon szerették. Ennek az a címe, ennek a regényes történetnek, József és Aszenát. Aszenátnak hívják József feleségét, ez a Bibliában benne van, ez egy főpapnak a lánya Egyiptomban, ha elolvassátok a Bibliában, látjátok. És ez a történet arról szól, hogy az Aszenát sehogy se akar Józsefhez, ez a gyűjtmenthez hozzá menni, többre tartja magát. És József eljön lánykérőbe. És véletlenül a szolgáknak szabad napjuk volt. De az idegen érkezőnek, aki mégiscsak nagy tekintélyű, mert akkor már ugye a fáraónak a fő-fő szolgája, meg kell mosni a lábát, és egy Aszenát letérlepel József elé, és kezdi mosni a lábát. És akkor megnyílt a szeme, és látta, hogy Isten embere. Miért mondtam el ezt a három történetet? Vajon a lábmosásnál érezzük azt, hogy ez arra való, hogy a tiszteletadásnak az alapjait fedezzük fel. Észreveszed a másikban az Isten emberét? Megnyílik úgy a szemed, hogy ezért a másikért épp úgy meghalt Jézus, mint érted? Mert ha nem, akkor a korintusi levél szerint az van, hogy vétkezik az ilyen az Úr teste ellen. Na mi ez az Úr teste? Ez a gyülekezet, nem? Nem az a kenyér, ami átváltozott, ugye, hogy a katolikus atyafiak mondják. Az Úr teste a gyülekezet. Ha az úrvacsora nem erősít meg a másiknak az ilyen bibliai értelmű tiszteletben tartására, ez nem azt jelenti, hogy a rangot, vagy a címet, vagy a nevet, vagy a befolyást, vagy a mit tudom én, az itt lévő spirituszt, ami van a fejébe, az tiszteled, hanem az Urat tiszteled a másikba, aki a másikat használni akarja, érted. Ha erre nem nyílik meg a szemünk, akkor nem értjük ezt az igét, hogy mi az, hogy tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Ez nem illemszabály. Látjuk, ez a szeretetnek, a képmutatás nélkül való szeretetnek az egyik fontos ismertető jele. És én úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor pontosan az a baj, hogy az internacionális, még egyszer mondom, legbutább sorát torkunk szakadtából üvöltjük, hogy a múltat végképp eltörölni, ez a nóta átragad ránk is. És elfeledkezünk arról az útról, amin az Isten vezet bennünket, vezeted bennünket, vezet bennünket, és vezetni fog bennünket, mert ennek az útnak az igazi titka bele van írva a másik testvér lelki ajándékaiba. És a te lelki ajándékodba, amivel szolgálnod kell a másiknak. Ha ez nem jön létre, akkor a gyülekezeti névsor nem fog bennünket közösségé vagy gyülekezetté tenni. Amíg nem veszed észre a másikban azt a Krisztust, aki érted meghalt, addig nem látsz jól, addig laodiceai vak vagy. Ezért kell venni nem csak tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhát az ember fiától, hanem szemgyógyító írt is. Adja az Úr, hogy ez a szemgyógyító ír a miénk legyen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, bűnvánó szívvel állunk előtted, mert nagyon sokszor a tiszteletben, tartásban nem voltunk megelőzőek, úgy, ahogy te tanítsz bennünket. Tudjuk, atyánk, hogy a szemünkkel van a baj. Nem tudjuk őrizni azt a kincset, amit te a másikon keresztül adtál, hiszen a teremtéskor már ez a feladatot ránk bíztad, és mi ezt tékozoljuk nagyon sokszor. Add, hogy ez a tisztelet ne formális legyen. Ne arról szóljon, hogy a másik ilyen vagy olyan vagy amolyan, ezért tiszteletre méltó, ne külső parancs legyen,

0: emberi kapcsolatainkban, ne csak szombatról szombatra, hanem egész életünkben mindig kamatoztatni tudjuk. Köszönjük, hogy ezt megérthettük, kérünk, légy velünk, fiadért Jézusért kérünk erre téged. Amen.
1: Befejezésül énekeljük énekes könyvünk 19. énekét, Úristen, néked zeng az ének. Az első két verszakot énekeljük ebből az énekből.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Budapesti Fesztivál zenekar a Hősök terén. A Budapesti Fesztivál zenekar és Fischer Iván ismét ingyenes szabadtéri koncertet ad ma a Hősök terén, amelyen bemutatkozik a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is. A tájékoztatás szerint a hangverseny 18 óra 30-kor kezdődik, a koncertet Fischer Iván vezényli. A szervezők közlése szerint

0: koncert elsősorban a családokat és a legfiatalabb zenerajongókat szólítja meg. A rendezvény ingyenesen látogatható, a részvételhez nincs szükség regisztrációra sem. Kérik, hogy a közönség a kényelmesebb ülőhelyek érdekében időben érkezzen. A helyszínen papírszékeket is biztosítanak, amelyeket a koncert után haza lehet vinni. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, fölkészült utódokkal a jövőre nézve. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentiszteletre várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet szeptember 14-én hétfőn 19 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni, és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélje a vizsgálati szakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy szeretné megélni az isteni kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, jó szívvel hívják. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. Az alábbi munkakörökbe várják a munkatársakat: tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyetlen ima. Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben így hangzana, köszönöm, az is elegendő lenne. Meister Eckhart.

0: Mikor bement vala a templomba, hozzá menének a főpapok és a nép vénei, amint tanít vala mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Máté 21-23.
1: A hatalom az emberi társadalmakban különösen fontos. Szembesülünk azzal, hogy milyen nagy erővel és hévvel próbálják megszerezni a hatalmat a különböző formációk. A hatalom mindig cselekvésre való fölhatalmazást jelent. Amikor Jézust ott érik a templomban, azt kérdezik tőle, hogy milyen hatalommal cselekszel. Ez a kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ki hatalmazott föl téged? Égető ez a kérdés a főpapok számára, hiszen látták Jézust, hogy hatalommal végezte el a csodás gyógyításokat, hatalommal hirdette az élet evangéliumát, és hatalommal támasztott halottat, és a nép e hatalom okán ünnepelte őt, és akarta királlyá tenni. Mert meg lehet figyelni, hogy az emberek ahhoz húznak, akinek hatalma van. Jézus hatalma arról tanúskodik, arról beszél, hogy kicsoda ez a Jézus. De nem mindenki akar ezzel szembesülni. Egyszerűen nem lehet eltagadni Jézus hatalmát, a főpapok pedig ezen dolgoztak egyfolytában. Holott nem lehet rejteni a napot az égen, ugyanígy van Jézus hatalmával is. Amikor Jézus lecsöndesíti a tengert, akkor bizony a tanítványok is fölteszik a kérdést, ki ő, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskedik neki. Ez kérdés, de e kérdés mögött mégis ott feszül a válasz, és ezt ők maguk is tudják. Ő az Isten fia, aki Isten teljhatalmában jött közénk. Mindig nagy kérdés az, hogy aki hatalmat kap, mire használja azt? Van olyan szólásmondás, ami a hatalomról szól. A hatalom megrészegít, vagyis, ha valaki hatalmat kap, kifordulhat önmagából. Jézusra ezt nem lehetett mondani. Ő soha nem felejtette el, hogy az atyától jött, és az atyától kapta a hatalmat. Jézus éppen ezért soha nem a maga érdekében használja a kapott hatalmat. Éppen arra való az ereje, hogy le tudja tenni azt, hogy feláldozza a maga életét a keresztfán. Nekünk is saját kereteink között kell a problémáinkra megoldást találni, talán épp a vágyainkról való lemondással, hogy Isten áldásai érvényesülhessenek az életünkben.
0: Minden hatalom ura, jóságos Istenem! Igyekszem lemondani a saját szándékaimról, hogy a te akaratod valósuljon meg általam is ebben a világban. Szeretném, ha lenne hatalmam arra, hogy lemondjak dolgokról, hogy téged, Uram, szívből követhesselek. A János evangéliuma 1.12 szerint valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Kérlek, Teremtőm, add, hogy Krisztus által magam is lehessek a változás, és ezért a hatalomért mindenkor hálás leszek. Köszönöm, hogy tudhatom, a te munkád bennem már akkor jelen volt, amikor én még semmit nem tudtam róla. Már akkor szerettél, gondod volt életemre, nevelkedésemre. Elhintett ígéiddel bágyat támasztottál bennem valami megfoghatatlan iránt. Majd engedted magad megtalálni, íge hirdetőt küldtél hozzám. Eljött a pillanat, hogy kegyelmed fölragyogott, hogy megérezhettem a jelenlétedet, megláttam a magam hibáit, elrontott életemet, de leginkább a te mérhetetlen szeretetedet, hogy minden bűnöm megbocsátható. Elesések, ütődések ellen vérteztél föl, hogy mindenkor megálljak, és tudjak úgy gondolkodni, érezni, szólni, cselekedni, ahogy azt a te lelked kimunkálja bennem. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen a jelenések könyve egy olyan gazdag, nem csupán tartalmában, hanem minden megjelenési formájában, irodalmi vonatkozásában is, hogy megismerjük, hogy újból és újból rá kell koncentrálnunk. Ma este János a tanítványból próféta címmel tartjuk meg az előadásunkat. Néhány szóba szeretnék Jánosról néhány gondolatban beszámolni. Több neve van Jánosnak. Nem egyetlen néven keresztül ismerjük őt, ismerjük úgy, mint az apostol Jánost. Találkozunk vele a presbiter Jánossal, vagy a vén Jánossal, ugyanakkor az emberek úgy is emlegetik, mint a szeretett tanítványt. Izraelben született, nagy valószínűség szerint a fővárosában, Jeruzsálemben, Krisztus után 15 tájékán, papi és arisztokratikus családban nevelődött fel. Ez meghatározza a gondolkodását, ez meghatározza azt a teológiai irányvonalat, amelyet majd követni fog. Stílusa, elbeszélő módjai, képei, leírásai mind-mind arról szólnak, hogy itt egy papfival, egy papi családból származó emberrel vagyunk szemben. Felszínre tör belőle az Ószövetség ismerete, a különböző ünnepek, ünnepkörök, az áldozatok, az áldozati helyekkel kapcsolatos, szent szövegek, rítusok, magatartási formák, az a tisztelet, amely egy papot a szent helyen mindenféleképpen megérintette. Ez a jelenések könyvéből a sorok mögött ott húzódó valóságot jelent. Alig múlt 10 éves, amikor hall keresztelő János féle mozgalomról, és már is csatlakozik ehhez a mozgalomhoz. Fiatal fiúként, tinédzserként. És keresztelő Jánoson keresztül hall a Jézusi mozgalomról. Nagy valószínűség szerint ott van a Jordánnál, amikor János megkereszteli Jézust. Hallja mesterének szavait, aki vonakodik, és azt mondja, hogy nekem kellene általam megkeresztelkednem. És ott van, amikor elhangzik a mennyei szózat. Ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Felfogta János, hogy nem mindennapi időben él. Évszázadok óta ismeretlen volt ez a kifejezés, hogy próféta. Hiszen majd 500 éve eltűnt ez a karizma, ez az ajándék Izrael köreiből. A proféták írásait ismerték. Tudták, hogy a proféták közül sok nagy egyéniségű ember ért. Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ezékiel és a többi kis és nagy proféta ott van az izraelita vallásos élet mindennapjaiban. De mégis majd 500 esztendő óta nincs egy hús, vér ember, akire rá lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy emberek, ez egy proféta. Keresztelő János volt az első. És az emberek kimennek tódulnak, hogy hallgassák. Furcsa szerzemény volt ruházkodása, étkezése, szokása, bár valószínűleg, hogy a 21. században élő embernek sokkal furcsább, mint az akkor élőknek volt. János egy volt a sok nézet közül, de ez a nézet, ez a teológiai gondolkodás a messionalizmus felé, a közeljövőben elérkező messiás felé irányította az emberek figyelmét. János hirdette a bűnöknek a bocsánatát, és ez a fiatal 10-12 éves fiatalember nap mint nap hallgatja a mestert, keresztelő Jánost. Felfogja János apostol fiatalon, hogy az az idő, amiben ő él, az egy nem mindennapi idő. Ez az idő talán az, amikor meg fog jelenni az évszázadok óta megígért messiás. Életét minden irányban ez befolyásolta és átalakította. Természetesen, amikor a jelenések könyvét tanulmányozzuk, akkor János valószínűleg, hogy visszatekint a kezdeti pillanatokra, a tizenéves korára, amikor belülről odaszentelt életet élve, de ugyanakkor ifjú, fiatal hévségével keresi, kutatja az igazságot. Minden szellemi izmust ismer Izraelben és ismer Jeruzsálemben. Hallgatja a kiváló szónokok tanításait. És elérkezik az a pillanat, amikor neki, a fiatal embernek dönteni kell, hogy melyik az igaz. Először keresztelő Jánoshoz áll be. És aztán, amikor találkozik a názáreti Jézussal, akkor Jánostól, keresztelő Jánostól sok tanítvány átpártol a názáreti Jézushoz. És a keresztelő János tanítványokból egyszerre csak názáreti Jézus tanítványaivá válnak. Ő is ott van közöttük. Természetesen a régi mestert, keresztelő Jánost továbbra is tiszteli. Ő már fiatalon egy zseni volt, hiszen mindazokat a csapdákat, amely rá várt, ki tudta kerülni. Egyszer ezt olvastam egy kommentárban róla. Ő egy sui generis volt, egy született gondolkodó.

János. Ma egy nagyon gyakran használt név. Abban az időben csak Izraelben használták ezt a nevet. Tehát azok a zsidók, akik elhagyták az anyaországot, és különböző diaszpórákban telepedtek le, főként Alexandriába, ott ezt a nevet nem használták. Egyetlen egyszer sem találkozunk, csak csupán Izraelben adták a János nevet, és a János név is csak a papi családokban dívott. Tehát azoknál a családoknál, akik papi származásúak voltak, sőt azon belül is csak az arisztokratáknál, a képzett, tanult, és főként valahogy a főpapsághoz közel álló családoknál volt ismert ez a név. Jánosnak lenni abban az időben nem ugyan azt jelentette, mint ma Jánosnak lenni. És bocsánatot kérek a Jánosoktól, akár külföldön, akár belföldön legyen. Mert abban az időben Jánosnak lenni a főpapi hivatást jelentette. Azt, hogy ő elkötelezett volt. Nem csupán egy név volt, hanem egy tradíció, egy családi tradíció, egy családi származást is jelentett. Jézus tanítása óriási hatást gyakorol az életére. Egészen másképp éli le az életét, mint a többiek, akik csak hírből hallották a názáreti Jézust, hiszen ő ott van a csodáknál. Nagyon érdekes, az egyik kommentáríró azt mondja, hogy János evangéliumában a csodák nem a szegényekkel történnek, hanem a gazdagokkal, a befolyásosokkal. Amilyen családból ő származik. Ez valószínű nála nem egy tudatos. Egy másik író pedig azt mondja, hogy a csodáknál hiányzik a szegénységnek a szaga, amely a másik három evangéliumnál évezredek, évszázadok távlatából is a papírlapon keresztül eljut hozzánk. Hiába volt. Bárhová került, hiába volt szegény körülmények között. Ő mindig úgy viselkedett, mint egy gazdag ember, mert úgy nevelkedett. Azt szoktuk mondani, hogy volt gyermekszobája, megtanulta a viselkedést, megtanulta a tiszteletet, és ez nála alapszabály volt, ez nála az élet egyszer egyéhez tartozott. És ez a gazdagság, ez a gondolkodásában is megjelenik. Mert gazdagon gondolkozni csak azt tud, azt mondják egyesek, aki gyermekkorban valami gazdagságot kap. Mert aki gyermekkorban nem kap semmilyen gazdagságot, sem szeretetet, sem megbecsülést, sem a gazdagságnak egyéb megnyilvánulását, annak a gondolkodása felnőtt korban is egy limitálás alá fog esni. Az evangélium terjesztői közé számítják Jánost. És ahogy a mester meghal és feltámad, innentől fogva János az egyik legszorgalmasabb tanítványá válik. Mindenhol ott van, ahol a kereszténység ügyéről szó esik. Nagyon nagy tiszteletnek örvend János. És nagyon érdekes, hogy nem egész 20 év múlva egy hirtelen döntés során elhagyja Izraelt és elhagyja Jeruzsálemet. Nem tudjuk a mai napig, hogy ez miért következik be, erről nem ír. Lehet, hogy a jézusi proféciák teljesedését látja. Lehet, hogy a misszió áramlata vonza őt egyre távolabb az országától. De azt tudjuk mondani, hogy akármilyen távol kerül Izraeltől, ő mégis ugyanaz. Vannak emberek, akik kikerülnek egy bizonyos közösség látóköréből, és abban a pillanatban megváltoznak. Megváltoznak a gondolkodásuk, megváltoznak a ruházkodásuk, vagy megváltozik a beszédmódjuk. János ugyanaz maradt Izraelen kívül, mint aki volt Izraelen belül. Sőt, egyesek azt mondják, hogy János az identitását, a zsidó gondolkodását, a papi családból való származását, a messiáshoz való ragaszkodását igazából Izraelen kívül fedezi föl. 50-es évek elején, 51-52-ben
elhagyja Jeruzsálemet, Kis-Ázsiába megy, és Kis-Ázsiában létrehoz egy tanítványi kört. Valószínűleg ez a tanítványi kör már Jeruzsálemben is kialakul. De egy biztos, ez a tanítványi kör legalább fél évszázadon keresztül a jánosi gondolkodás, a jánosi teológia, a jánosi szemlélet, a messianizmus és a papi gondolkodás, a zsidóság és a kereszténység valami különleges unikumát adja a világnak. És azt kell mondjuk, hogy igazából ebben az önkéntes száműzetésben születnek az általa írt iratok, az evangélium, János levelei és az apokalipszis. És nagyon érdekes, hogy mindez nem egy fokozatos irodalmi tevékenység határán, nem úgy, hogy az 50-es éveiben megírja az egyiket, aztán 70-es éveiben megírja a másikat, hanem az egész irodalmi munkássága az életének az utolsó 10-15 esztendejében alakul ki. Egyesek meg azt mondják, hogy talán még kevesebb, talán 8-10 esztendő. Amikor érzi, hogy már közel a vég, akkor valami nagy dolgokat tesz le az asztalra. És talán azt kell mondjuk, hogy a legnagyobb dolog az apokalipszis.

mennyit gondolkozhatott a nevén. Hiszen apokalipszis azt jelenti, hogy valami fájtlat lerántani egy ismeretlen dologról. Valami ismeretlen dolgot egy pillanat alatt láthatóvá, érthetővé és logikussá tenni. És a fájtlat lerántja a történelemről, a Messiás elérkezéséről, az eseményekről, a világtörténelemről, a világtörténelem horizontján tapasztalható dolgokról. Szóval Kis-Ázsiában telepszik le, ahol egy virágzó iskolát hoz létre. Ahol János megjelent, ott mindig a tanulás, a szorgalom, a kitartás, a gyarapodás jellemezte a közösségeket. Mindenütt tanítványokat szerez. És ezek a tanítványok rajta keresztül az eljövendő messiást várják. Azt a messiást, aki megígérte, hogy elmegyek, és visszajövök, helyet készítek, és ismét visszajövök hozzátok. Ez a jánosi irodalom alapvetően az első század végén az újszövetségi gondolkodást lezárja. A szálakat elvarja, és az egész dolgokat, az egész újszövetségi könyveket egy bizonyos logikus sorrend alá, egy bizonyos gondolkodás alá helyezi. Későbbiekben aztán Presbiter Jánosnak, az öregnek mondják, Presbiteros, az öreg, az idős, a vén. De ez nem valami lekicsinylő, hanem egy rendkívül nagy tiszteletet adó kifejezés. Máskor az Úr tanítványának nevezik. Sok bonyodalmat jelentett Jánossal kapcsolatban ez a nagyon sok elterjedt név, ez a 2-3 név. Sokan úgy gondoltak, hogy nem is egy János élt, hanem kettő. Aztán végül már ez a teória nem volt elég, hogy megoldja. Aztán azt mondták, hogy 3 János van. Nem. Egy János van 3 néven. Mert ő olyan gazdag volt lelkületében, gondolkodásában, megjelenésében, lelkesedésében, hogy az emberek különböző oldalról próbálták elnevezni őt.

És a ma esti előadásunknak a címe, hogy a tanítványból proféta. Szeretnék ennél a szónál néhány percig elidőzni. Ugyanis János nem használja az apostol kifejezést. Az apostello egy általában ismert kifejezés volt a hajózás világából, hiszen a főparancsnok a közvetlen alatta lévő tiszteknek adott utasítása és elküldését jelentette az apostello. Szóval volt a hajón egy főparancsnok, és a tisztjeinek adott utasítás, illetve a tisztjei voltak az apostellók, viszont az ókor világában a tiszteknek mindig el kellett menni a hajó másik felére a kormányoshoz, vagy az egyéb hajón munkálatokat végző emberekhez, és szóban el kellett vinni a parancsot. És ez egy kicsit jelképezte a keresztény világban, hogy a hajós kapitány a názáreti Jézus, a 12 tanítvány pedig az apostol, aki a hajós kapitánynak, a názáreti Jézusnak viszik el a parancsait ennek a nagy világon lévő hajónak a legtávolabbi zugába is. Szóval az apostol kifejezést János nagyon-nagyon kerüli. Például egyetlen egyszer sem fordul elő az evangéliumában. Noha a szinoptikus evangéliumok nagyon kifejezetten és sűrűn használják. Az apostol helyett viszont ezzel egyenértékű kifejezést szeret használni, és ez nem más, mint a tanítvány. Mimétész. A követő. A tanítvány az, aki követi a mesterét. A tanítvány az, aki tanul a mestertől. És a tanítvány kifejezés egy hihetetlenül erős, teológiai kifejezést is jelent János gondolkodásában. Többször megjelenik nála a szeretett tanítvány. Egy kicsit önmagára utal, mint Márk az evangéliumában a vizet hozó fiatalra, vagy pedig a katonák, amint el akarnak fogni egy fiatal embert, és ez a fiatal ember nem más, mint Márk, aki elfut tőlük, és a katonák kezében ott marad ennek a fiatalnak a ruhája. Valahogy ilyen közvetett módon kívánja magát a hallgatók számára becsempészni. Úgy van, mint a középkor festői, akik a nagy vásznakra valamelyik mellékszereplőként festik meg önmagukat, vagy a királyukat, vagy a vezetőjüket, fejedelmüket. Ő is egy kis mellékalaknak festi meg magát a negyedik evangéliumban, és természetesen a jelenések könyvében. Ő a szeretett tanítvány. Hosszú ideig nem is tudják azonosítani, és nagyon komoly kutató munka után ma már biztosan állítjuk, hogy a szeretett tanítvány nem volt más, mint János.

Néhány dolgot kell elmondjunk János apostol vallásos beállítottságáról. János, mint minden zsidó ember, kiválóan ismerte az abban az időben használt arámi nyelvet. De, mint saját korának egy kiváló gondolkodója, természetesen tökéletesen ismerte a görög koiné nyelvet is. Ez a Jelenések könyvében kisebb-nagyobb nyelvi pontatlanságokkal fog jelentkezni, hiszen ne felejtsük el, egy nagyon meggyötört emberről van szó, aki a tartalomra figyel oda, aki mellett nincs egy titkár, nincs egy korrektor, és aki, mint későbbiekben fogjuk látni, néha szándékosan robbantja fel a görög hellén kultúrát, mert nem elég számára a nyelvtani alakok, a stilisztikai kifejezések és a formák használása, mert többet akar elmondani. Nagyon jól ismerte hazáját. Kiválóan ismerte a kis-ázsiai térségeket, a kis-ázsiai térségeknek földrajzi adottságait, elnevezéseit, különlegességeit. A császárkultuszt is kiválóan ismerte. Nem csak felületében, hanem teljes mértékben kiválóan, amelyet majd a Jelenések könyvének oda vonatkozó részében majd tökéletesen fogják érinteni az előadók. Az ószövetségi ünnepeket teljes mértékben ismeri, és teljes mértékben azonosul velük. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a kumráni és a samaritánus gondolkodásról is. Ez is felfedezhető, egy picikét felvillantja a szövegekben itt-ott a Jelenések könyvében is. Néhány szót kell szólnunk Domicianus császárról. Valószínűleg, hogy személyesen soha nem találkoztak. Egy biztos, hogy Domicianus császár az idős tanítványt Pátmosz szigetére száműzte. Domicianus császár 81-től 96-ig uralkodott Rómában. Feltehetjük a kérdést, a teljesen kézenfekvő kérdést. Miért űzte Domicianus császár Pátmosz szigetére Jánost? Hát ebben az időben, ha valakivel valami probléma volt, akkor az embereket száműzték? Nem. Hát akkor mit csináltak az emberekkel? Kivégezték. Miért nem végzik ki Jánost? Ez egy nagy titok. Először is a származása miatt. Hiszen Izrael legelőkelőbb főpapi családjának sarjából származik. Ez az egyik. A másik azt mondtuk korábbiakban, hogy Kis-Ázsiába távozik, és Efézusban üti fel a főhadiszállását. Efézus ebben az időben a világ legjelentősebb városainak címéért versenyzik. Nézzük csak, melyek a világ legelőkelőbb városai. Róma, Atén, Korintosz és Efézus. Különböző szerzők, különböző vélemények alapján a rangsort állandóan változtatják. Hol Atén a világ legjelentősebb városa, hol Róma, hol Efézus, hol Korintosz. Egy biztos. Efézus versenyben van a legjobbak között, a legnagyobbak között. Néhány évre rá azonban Efézus lemarad ebben a nemes küzdelemben. Egyetlen egy természeti adottság vagy természeti hiba révén. Ugyanis Efézus városa eliszaposodik. Mármint a kikötője eliszaposodott.
A legkiválóbb tudósokat hívták meg. A legnagyobb zseniket, hogy mi módon lehet Efézus kikötőit újra hajózhatóvá tenni. De senki nem volt képes ismét ezt a kikötőt olyanná tenni, mint hajdanán volt. És így Efézus lassan-lassan leszakadt. János idejében ez a leszakadásnak az első jelei érezhetők. Szóval az alapkérdésünk onnan indult el, hogy miért nem végezték ki Jánost, és miért űzte a császár Pátmosz szigetére. Egyrészt nemesi származása miatt, másrészt idős kora miatt, és harmadrészt talán ez a legnyomósabb érv, hogy azok az emberek, Efézus, magasan kvalifikált tudósai, politikusai, kereskedői, akik rendkívül tisztelték Jánost, kiálltak mellette, és a császár nem akart magának bonyodalmat, és azt mondta, jól van, Jánosnak nem kell meghalni, János elég, ha elmegy a Pátmosz szigetére. A szegények és az átlag emberek büntetése a halál volt, a nemeseké, az elismerteké és a bátraké pedig a számüzetés.

János körülbelül Krisztus után 94-től 96-ig van számüzetésben Pátmos szigetén. Pátmos szigete egy 84 kilométer hosszú és egy 3 kilométeres szigetet kell elgondoljunk. Tehát szinte mondhatnám azt, hogy a sziget bármelyik részéről lehetett látni a tengert. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a tenger kifejezés több mint 20 alkalommal, számomra az egyik legszebb görög kifejezés, talasszá. Ennek a szónak van valami könnyedsége, van valami görögös könnyedsége, van valami muzsikája, valami zenéje, ami bele mászik az ember gondolkodásába és fülébe, és valószínű, hogy rádöbben erre az idős János is, és több mint 20 alkalommal használja. 96-ban Domicianus császárt megölik, véget ér az uralkodása, ezért amnestiát kap. Néró volt az első római császár, aki etnikai és vallási alapon üldözte a zsidókat és a keresztényeket. Azért mondom, hogy a zsidókat és a keresztényeket, mert a keresztényeket a zsidóságnak egy oldalágának tartották. Ebben az időben igazából még a szakadás nem következik be, bár az első század végén már alaposan elkülönül a két irányzat egymástól, de ez Rómában, a szenátusban és a császári palotában nem látható, inkább a teológusok megnyilatkozásaiban érzékelhető. Szóval Néró volt az első római császár, aki a keresztényeket üldözte, de inkább csak azért, hogy bűnbakot találjon a kereszténységben, felgyújtatta Rómát, mert újra akarta építetni, és olyan jól sikerült, hogy nem csak a főtér, ahol a főtérnek az újjáépített dolgait szerette volna elrendezni, illetve újjáépíteni, aztán majd később Vespanzianus fog hozzá ezekhez a dolgokhoz, hanem leég egész Róma. Saját népének viszont valamit mondani kellett, ezért bűnbaknak kiáltja ki a zsidóságot és a kereszténységet. Nem így Domicianus. Domicianus már tudatosan írtja és pusztítja a kereszténységet. Miért? Mert ő az első olyan császár, aki istenként tisztelteti magát, és a császár isten kultuszt hozatja be a népek világába. Rómában, a sok istenek világában ez semmi problémát nem jelentett, hiszen korábbiakban a meghalt császár teifikálódik, istenivé válik, és amikor a császárok temetése bekövetkezett, akkor mindig egy solymot eleresztettek, általában ezeket a császárokat elégették, és az elégetés után az éjszakában egy solymot eleresztettek, amely szegény madár röpte, jelképezte azt, hogy halottaiból ez a császár kilép, és az istenek világába lép be. Tehát Domicianus császár egy picit ezt az istenedést korábbra hozza, és azt mondja, nem halálom után kell, hogy engem istenként tiszteljetek, hanem már most. És aki nem áll be, az halálnak halálával fog meghalni. A legtöbb ember talán tisztában volt ezzel, olyan, mint talán a 20. század közepén különböző izmusok. Mindenki tudta, hogy nem igaz, sem az egyik, sem a másik, de az emberek úgy beálltak, hát jó, valami lesz. De a kereszténység nem. A kereszténység azt mondta, nekünk egy Istenünk van. Igaz, hogy az három személyű, de egy Istenünk. A császár nem Isten. Soha nem fogjuk imádni.

És hogy mi lett? Ha az első század végén, vagy a második század elején bementünk volna egy keresztény gyülekezetbe, akkor nagyon sok megcsonkított keresztényt láttunk volna. Főként a férfiakat. Hiányzott a kezüknek egy része, az orrukat csípőfogóval levették, a fülüket, vagy egyéb testrészüket megcsonkították. A rómaiak is besülték őket, mert mégsem vonták vissza. A kereszténység ennek az időszakában voltak a lapsik. Ők voltak azok, akik készek voltak akár az életüket is adni a megismert igazságért. Nagyon érdekes, hogy az ateista kifejezést Domitianus alkalmazza először tudatosan egy egész nemzedékre, egy egész gondolkodásra, és Domitianus császár azt mondja, hogy azért kell üldözni a keresztényeket, mert a keresztények ateisták. Nem akarják elismerni, hogy én Isten vagyok. Az én istenségem előtt nem akarnak meghajolni, és ezek az emberek ateisták. Hát igen, a 24. században ezen csak mosolygunk. És a kereszténység 20 évszázados történelme bebizonyította, hogy ezek az emberek mind megbuktak. Néró, Domitianus és a többi nagy diktátor, kis és nagy diktátor, tehetséges és kevésbé tehetséges. És a kereszténység mégis megy előre. János és a jelenések könyvéről még néhány szót talán hadd mondjak. Az egész jelenések könyve a héber nyelvre van leképezve. A héber gondolkodásra, a héber szerkezetre, szerkesztésmódra van leképezve, de úgy, hogy görögül írják meg. Egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Aki csak csupán a görög szövegeken, a görög kultúrán, a kifejezéseken, nyelvtani szabályrendszerek, nehéz és bonyolult dzsungelin keresztül akar eljutni az igazsághoz, soha nem fogja megérteni a jelenések könyvét. De az sem, aki csupán a héber, az Ószövetség gondolkodásából közelít. A kettőt szintetizálni kell, a kettőt egyszerre kell alkalmazni. Hiszen csak olyan emberek érthetik meg a jelenések könyvét, akiknek írta János. Akik kiválóan ismerik az Ószövetséget, kiválóan ismerik az ószövetségi gondolkodásmódot, az ünnepeket, a kultúrát, és kiválóan ismerik a jézusi tanítást, az új szövetséget, és ennek a kettőnek különleges szintézise, különleges foglalata, különleges gyémántja lesz a jelenések könyve. János valamilyen módon prófétává válik. Nem a fiatal János, a Pátmosz szigetén élő, idős, öreg, 80 éves János. Úgy válik prófétává, hogy talán nem is tudja, nem is tudatosul benne, de mégis legalább vagy több mint 2000 utalás van az Ószövetségre. Egy nagyon-nagyon jelentős része a Tórára, és egy másik nagyon jelentős része a prófétákra való utalás. És úgy gondolom, hogy valamilyen módon a kivonulás könyvére emlékezteti a kezdete a jelenések könyvének az olvasóját, hallgatóját. Hiszen ott van Mózes a pusztában. János pedig azt mondja, hogy itt vagyok a tengeren. A puszta és a tenger valami hasonlóságot jelenthet János gondolkodásában. Megkérdezi Mózes,
Mi a te neved, Uram, aki az égő csipkebokornál megjelenik, és az

teljesen rezzéstelen az idővel kapcsolatosan. Mert ő nem az időre reflektál, hanem a cselekvésre. Ha a cselekvés befejezett, akkor vége. Ezt mi múlt időnek fordítjuk. De önmagában a nyelvben nincs múlt idő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vagyok, aki vagyok, ehje, aser, ehje, mondhatjuk mind a három időt a magyar gondolkodásban, vagyok, aki voltam, és aki leszek. És ennek mind a három variációját. És azt mondja a Jelenések első fejezet, és ott a negyedik vers. Így fogalmaz. Attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. De ezt nyugodtan fordíthatjuk, aki lesz. És úgy érzem, hogy ezen a felvillantott kis rövid Biblia versen keresztül valahogy a kivonulás Istenére, arra az Istenre, aki tenni fog, aki a történelmet a kezébe veszi, aki egyszer csak azt mondja a népének, hogy gyertek el Egyiptomból, és bevezetlek benneteket az ígéret földjére. Elindul valami. És úgy gondolta, és ebben 100%-osan meg volt ezen győződve, hogy az ő ideje egy ilyen második exódusz. A kereszténységnek az exódusza. Ezért hagyja talán el Jeruzsálemet, hogy példát mutasson Isten vezetésére.

Egy furcsa dologgal szeretném én befejezni mai előadásomat. Az apokalipszis olvasóiról. Szeretnék elolvasni három véleményt. Kérem, senki ne botránkozzon meg. Az első vélemény. Még nem találkoztam emberrel, aki, miután a jövendőlések tanulmányozásába kezdett, és írt e tárgykörben, ne vált volna azonnal elmebajossá. Mondja William Ramsey. Egy másik, ehhez hasonló. Az pedig igazán józan elmére val, ha valaki a tájára sem tekint a jelenések könyvének. Ezt egy keresztény ember mondja, ezt egy tudós keresztény ember mondja, és a legszélsőségesebb, a harmadik. A jelenések könyve vagy ráakad egy bolondra, vagy meghagyja az illetőt abban a bolondságban, amelyben van. Az emberek félnek a jelenések könyvétől, mint egy tűztől. És azt mondják, hogy az, aki a jelenések könyvével foglalkozik, az elmebajos ember. Két dolog van ebben. Egyrészt, a jelenések könyve vonzza a szélsőséges emberi gondolkodókat. Ez így volt a történelem elmúlt 2000 esztendejében. De azért, mert nagyon sok szélsőséges ember a jelenések könyvét a zászlajára tűzi, ezért nem dobhatjuk ki ezeknek az embereknek az elmebajával együtt a jelenések könyvét sem. Mi pedig nem próbálunk más csinálni az elkövetkezendő több mint 50 előadásban, mint ennek a cáfolatát. A jelenések könyve nem bolondság, hanem igazi és mély bölcsesség.

De csak gondolkozzanak el, ha én a 6 éves unokámnak, Tamásnak, aki a matematika alap dolgait sem ismeri, elkezdenék a valószínűség számításról és a polinomok osztásának törvényszerűségeiről beszélni, vagy a hordó térfogatának a képletét akarnám levezetni számára, ez egy okos dolognak tűnne? Nem. És önmagában ezek a dolgok okos dolgok? Igen. Hát akkor miben van a baj? Ahhoz, hogy ő még túl fiatal erre, éretlen erre, meg kell várni, fel kell építeni azokat az alapokat a kis emberkében, amely alkalmassá teszi a legnagyobb kihívásokra is, hogy meg tudja ezeket a matematikai feladatokat később oldani. Szóval Mózes esetére hivatkozva azt tudom csak mondani befejezésül, vegyük le sarainkat, mert a hely, ahol állunk, szent hely. És ez nem más, mint a Jelenések könyve. Isten áldjon bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A talentumok. Máté evangéliuma 25. fejezet, a 13-tól a 30. versig. Krisztus az olajfák hegyén második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak ez a tanulsága. Hívők és nem hívők mind egyaránt az Úr tulajdonai. Isten mindenkit arra szólít, hogy szolgáljon neki. Az ítélet napján mindenkinek számot kell adnia arról, hogy miként tett eleget ennek a felszólításnak. Isten kívánságait azonban nem mindenki veszi figyelembe. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat.

A befolyás. Krisztus életének egyre szélesbülő, a végtelenséget is átfogó befolyása volt, amely összekapcsolta Istennel és az egész emberi családdal. Krisztus által Isten olyan befolyás gyakorlására tette képessé az embert, amely miatt lehetetlen, hogy csak önmagának éljen. Kölcsönös kötelességekkel kötődünk embertársainkhoz, akik mind Isten teremtésének, a nagy egésznek egy-egy darabjai. Senki sem függetlenítheti magát embertársaitól, mert minden ember sorsa kihat másokra. Isten lelkünkbe akarja vésni, hogy mások jóléte tőlünk is függ, és hogy elő kell segítenünk boldogságukat. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mélabújától, és mérgezett valamilyen halálos bűnszennyétől. A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk. Ezt a felelősséget nem tudjuk lerázni magunkról. Beszédünk, ténykedésünk, öltözködésünk, viselkedésünk, sőt még arckifejezésünk is befolyást áraszt. Az ilyen benyomások következményeit, jókat vagy rosszakat senki sem tudja felmérni. Minden ilyen hatás egyben magvetés is, amely meghozza a maga termését. Ez is egy-egy láncszem az emberi események hosszú láncában, amelynek nem látjuk a végét. Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában, akkor erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek meríthetnek áldást befolyásunkból. Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik, majd újabb és újabb hullám. A hullámok egyre szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a partot. Ilyen a mi befolyásunk is. Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk áldásban vagy átokban jelentkezik mások életében. A jellem hatalom. Az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes bizonyságtevésének szinte ellenállhatatlan befolyása van. Ha életünk Krisztus jellemét tükrözi, akkor együttműködünk vele lelkek megmentésében, és csak is akkor tudunk együttmunkálkodni Istennel, ha életünk az ő jellemét tükrözi. Minél messzebbre terjed befolyásunk, annál több jót tehetünk. Ha azok, akik magukat Isten szolgáinak mondják, követik Krisztus példáját, és gyakorolják mindennapi életükben a törvény elveit, ha minden tettük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenek felett, és fele barátjukat, mint önmagukat, akkor lesz ereje az egyháznak arra, hogy felrázza a világot. De soha ne felejtsük el, hogy rosszra is lehet befolyásolni. Rettenetes dolog elveszteni saját lelkünket, de még rettenetesebb mások lelki halálát okozni. Félelmes gondolat, hogy befolyásunk talán a halál illata. De ez lehetséges. Sokan, akik azt állítják, hogy Krisztussal gyűjtenek, valójában elűznek tőle másokat. Ezért olyan erőtlen az egyház.

sokan gátlástalanul kritizálnak és vádaskodnak. Gyanakvásuk, féltékenységük és elégedetlenségük kifejezésével Sátán szolgálatába szegődnek. Mielőtt ráeszmélnének arra, hogy mit csinálnak, az ellenség már meg is valósította célját általuk. Másokban is elhintették a bűn magvát, rávetették lelkükre árnyát, és Sátán nyilai célba találtak. A bizalmatlanság, hitetlenség és istentagadás szelleme elhatalmasodik olyanokban is, akik különben talán elfogadták volna Krisztust. Eközben Sátán munkásai önelégülten nézik azokat, akiket kételkedésbe kergettek, és akik most már érzéketlenek a feddéssel és kérleléssel szemben. Azzal áltatják magukat, hogy e kételkedőkhöz képest ők erkölcsös és igaz emberek. Nem veszik észre, hogy saját zabolátlan nyelvük és lázadó szívük miatt futottak embertársaik lelkileg zátonyra. E megkísértett emberek az ő befolyásukra buktak el. A magukat kereszténynek vallók felszínessége, önzése és nem törődömsége miatt térnek le sokan az élet útjáról. Sokan rémülten fogják látni befolyásuk következményeit Isten ítélőszéke előtt. Csak Isten kegyelméből tudjuk helyesen használni ezt a képességünket. Semmi olyan nincs bennünk a saját erőnkből, amivel a jóra tudnánk befolyásolni másokat. Ha felismerjük tehetetlenségünket, és azt, hogy szükségünk van Isten erejére, akkor nem bízunk önmagunkban. Nem tudjuk, hogy mi fordul meg egy napon, egy órán vagy egy pillanaton. Egy napot se kezdjünk el anélkül, hogy terveinket mennyei atyánkra ne bíznánk. Isten megbízta angyalait, hogy vigyázzanak reánk. Ha magunkat oltalmuk alá helyezzük, a veszély idején jobb kezünk felől állnak. Ha akaratlanul rossz befolyást árasztanánk, mellénk állnak és jóra bíztatnak. Megválasztják szavainkat és befolyásolják tetteinket. Így befolyásunk, ha csendes és öntudatlan is, hatalmas erővel vonz másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz.

Az idő. Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és e rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig hogy megszületik, már is elkezdődik haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsüli az időt, és munkára használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületnie. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik. Isten fiai, a királyi család tagjai, a menny királyának gyermekei leszünk. Alkalmassá válunk az angyalok társaságára. Most kell embertársaink üdvösségéért munkálkodnunk. Egyesek azt gondolják, hogy ha Krisztus ügyét pénzzel támogatják, mást nem is kell tenniük, és a drága idő, amelyben személyesen dolgozhatnának Krisztusért, kihasználatlanul múlik el. Pedig minden egészséges és munkaképes embernek kiváltsága és kötelessége, hogy Istent munkájával szolgálja. Mindenkinek fáradoznia kell lelkek megmentésén. Ehelyett nem lehet pénzt adni. Minden pillanatban örökérvényű dolgok forognak kockán. Minden pillanatban szolgálatra készen kell állanunk, akár csak az őröknek. Az alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet igéjét szóljuk a reászomjazónak, talán nem tér vissza többé. Lehet, hogy Isten ez éjjel elkéri lelkét, és talán a mi hanyagságunk miatt maradt készületlen. Lukács 12:20. Hogyan számolunk el Istennek az ítélet napján? Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a mulandó földi dolgok taposó malmában, az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A földi munkában tanúsított szorgalom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas munkás. Időnk kihasználásának függvényében érünk el eredményeket az ismeretszerzésben és értelmi képességeink fejlesztésében. Az értelem csiszolásának nem akadálya a szegénység, az alacsony származás, sem a kedvezőtlen környezet. Csak nagyon meg kell becsülni a perceket. Használjuk ki a perceket, itt is néhányat, meg ott is, amelyeket hiába való beszélgetésre fecsérelnénk. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban. A villamoson, vonaton vagy az állomáson várakozással töltött időt.
a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre használnánk, mennyi mindent tudnánk véghez vinni. Céltudatossággal, szívós szorgalommal, jó időbeosztással, olyan tudásra és fegyelmezett gondolkozásra tehetünk szert, amellyel szinte bármilyen befolyásos állásban és hasznos munkaterületen megálljuk helyünket.

Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendre, alaposságra és gyorsaságra szoktassa magát. A lassú és kontármunkásnak nincs mentsége semmiféle munkában. Ha valaki mindig dolgozik és soha nem végzi el munkáját, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét és lelkét a munkába. A lassú és rossz hatásfokkal dolgozó munkásnak be kell látnia, hogy e hibáin változtatnia kell. Fordítson nagy gondot ideje beosztására, hogy a legeredményesebben használhassa ki. Egyesek ügyes és módszeres munkával 5 óra alatt elvégzik azt, amit mások 10 óra alatt. Egyesek állandóan dolgoznak háztartásukban. Nem mintha annyi tennivalójuk lenne, hanem mert nem jól osztják be idejüket. Lassan, pepecselve, sok munkával nagyon keveset végeznek. De mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézkességtől és az időrabló szokásoktól. Dolgozzunk határozott céllal. Állapítsuk meg, mennyi időre van szükség egy adott feladathoz. Azután feszítsük meg minden erőnket, hogy a megállapított időn belül elvégezzük a munkát. Meg lehet parancsolni annak a kéznek, hogy mozogjon fürgébben. Csak akarni kell. Azok az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtatnak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpedig a rossz szokásoké. Képességeik fejlesztésével pedig a legjobb munkásokká, közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önmagukért értékelnek. Sok gyermek, fiatal férfi és nő elfecsérli idejét, amely alatt szülei iránti szeretetből segíthetne a család terheinek hordozásában. A fiatalok sok olyan felelősséget vehetnének erős fiatal vállukra, amelyet más visel helyettük. Krisztus élete zsenge gyermekkorától kezdve szorgalmas munkával telt, nem önmagának élt. A végtelen Isten fia volt, mégis földi atyával Józseffel együtt dolgozott az ácsmesterségben. Mestersége jellemző volt rá. Jellemépítőként lépett ebbe a világba, és feladatát tökéletesen látta el. Minden köznapi munkáját olyan tökéletesen végezte, mint a jellemformálást, amelyhez isteni erő kellett. Ő a mi példaképünk. Világosítsák fel a szülők gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idő, és hogyan kell helyesen kihasználni. Tanítsák meg őket arra, hogy küzdelem árán is érdemes olyat tenni, ami megdicsőíti Istent, és áldást áraszt az emberekre. Kicsi korukban is lehetnek misszionáriusok. Ha a szülők hagyják, hogy gyermekeik semmit tevéssel töltsék idejüket, olyan bűnt követnek el, amelynél nincs nagyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lusta, mi haszna felnőttek lesznek. Amikor pedig elég idősek ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényelmesen és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a lelkiismeretes munkáért járó fizetést. Óriási különbség van e munkások és azok között, akik tudják, hogy hűséges sáfároknak kell lenniük. Aki köznapi munkájában hanyag és nem törődöm, felületességét beleviszi vallási életébe is, és nem tud eredményes munkát végezni Isten szolgálatában sem. Sok embert, aki szorgalmas munkával áldást jelenthetne a világnak, a tétlenség tönkretesz. A semmittevés és tétovaság 1000 kísértés előtt nyit kaput. A rossz társaság és a bűnös szokások megrontják az ember értelmi világát, megmétejezik lelkét, és alkalmatlanná teszik mind a jelen, mind az elkövetkezendő életre. Bármi legyen a foglalkozásunk, Isten igéje azt tanítja, hogy az igyekezetben ne legyetek restek. Lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Róma 12.11, Prédikátor 9.12, Kolossé 3.24.

Az egészség. Az egészség áldás, csak kevesen becsülik meg. Pedig jó részt ezen múlik értelmi és fizikai képességeink hatékonysága. A test, az ösztönök és az indulatok székhelye. Testünket a lehető legjobb állapotban és a legjobb lelki hatások alatt kell tartanunk, hogy képességeinket a lehető legjobban tudjuk kamatoztatni. Mindaz, ami fizikai erőnket csökkenti, gyengíti értelmünket is. Roncsolja azt a képességünket, amellyel különbséget tudunk tenni jó és rossz között. Kevésbé tudjuk a jót választani, és kevesebb erőnk lesz azt cselekedni, aminek helyességéről meggyőződtünk. Ha visszaélünk fizikai képességeinkkel, lerövidítjük azt az időt, amelyben életünket Isten dicsőségére használhatjuk, és alkalmatlanok leszünk arra a munkára, amelyet Isten reánk bízott. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Akik a természet törvényeinek áthágásával megrövidítik életüket, és alkalmatlanná teszik magukat a szolgálatra, vétkeznek, mert megrabolják Istent és embertársaikat is. Kevesebb áldást hinthetnek másokra, mert alkalmaikat saját eljárásaikkal rövidre metszik. Pedig Isten azért küldi őket a világba, hogy áldást árasszanak. Még e rövidebb idő alatt elvégezhető feladatokra sem alkalmasak. Az Úr előtt bűnösek vagyunk, ha káros szokásainkkal, áldásoktól fosztjuk meg a világot. A fizikai törvény áthágása egyenlő az erkölcsi törvény áthágásával, mert Isten a fizikai törvények szerzője épp úgy, mint az erkölcsi törvényé. Saját ujjával írta bele törvényét minden idegszálunkba, minden izmunkba és minden képességünkbe. Bármely fizikai képességünkkel való bármilyen visszaélés egyenlő a törvény megsértésével. Ismerje meg mindenki jól az emberi szervezetet, hogy olyan állapotban tudja testét tartani, amilyet az Úr munkája megkíván. Nagy gonddal kell óvnunk és építenünk fizikai életünket, hogy emberi lényünk útján az isteni természet a maga teljességében megmutatkozhassék. A testi és lelki élet közötti viszony az egyik legfontosabb tananyag. Nagy figyelmet kell szentelnünk rá otthon és az iskolában. Mindenkinek ismernie kell szervezetét és a fizikai életet szabályozó törvényeket. Aki kész akarva nem ismeri meg az emberi test törvényeit, és tudatlanságból áthágja őket, vétkezik Isten ellen. Mindenkinek kötelessége a lehető legegészségesebb létfeltételeket megteremtenie magának. Szokásainkat az értelem irányítása alá kell helyeznünk, értelmünket pedig Isten irányítása alá. Nem tudjátok-e, kérdezi Pál apostol, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. 1 Korintus 6.19-20 Az erő. Nem csak teljes szívünkkel, értelmünkkel és lelkünkkel kell szeretnünk Istent, hanem minden erőnkkel is. Fizikai képességeink teljes és józan felhasználását kell ezen értenünk. Krisztus lelkiismeretes munkás volt mind mulandó, mind lelki dolgokban, és elhatározta, hogy minden munkájában Atya akaratát teljesíti. A menny és a föld dolgai közelebb állnak egymáshoz, és Krisztus jobban kézben tartja őket, mint sokan gondolnák. Krisztus tervezte meg az első földi templomot.
tőle származott Salamon építési terveinek minden részlete. Ő, aki földi életében, a Názáret nevű faluban ácsmesterséget folytatott, volt a mennyei építész is. Ő határozta meg, milyen legyen a neve tiszteletére emelt épület. Krisztus adott a templom építőinek bölcsességet a legszebb és legmesteribb munka kivitelezéséhez. Ezt mondta: ímé név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának, Úrinak fiát a Júda nemzetségéből, és betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez. És ímé Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked parancsoltam. 2 Mózes 31.2.6. Isten azt akarja, hogy munkásai bármilyen területen dolgoznak is, őt figyeljék, akitől minden értéküket kapták. Minden jó találmánynak és igazi haladásnak ő a forrása, aki csodálatos tanácsokat ad és tökéletes munkát végez. Az a jó érzék, amellyel az orvos felismeri az idegek és izmok betegségeit, és az a bölcsesség, amellyel megismeri az érzékeny emberi szervezetet, mind Istentől van. Azért adja az orvosnak, hogy a szenvedések enyhítésére használja. Istentől van az a szaktudás is, amellyel az ács a kalapácsot használja, és az az erő is, amellyel a kovács megkongatja az üllőt. Isten képességeket adott az embereknek, és elvárja, hogy hozzáforduljanak tanácsért. Bármit csinálunk, bármilyen munkaágban dolgozunk, szeretné értelmünket irányítani, hogy tökéletes munkát végezzünk.

a vallás és a polgári foglalkozás nem két különálló dolog, a kettő egy. A Biblia vallásának bele kell szövődnie minden munkánkba. Az isteni és az emberi erőnek egyesülnie kell, mind a földi, mind a lelki célok eléréséért. Mindkettőnek benne kell lennie minden emberi törekvésben, legyen az ipari tevékenység vagy mezőgazdasági munka, üzleti vagy tudományos vállalkozás. A keresztény ember minden tevékenységében szükség van erre az együttműködésre. Isten kinyilatkoztatta azokat az elveket, amelyek alapján ez az együttműködés lehetséges. Isten munkatársainak az ő dicsőségét kell szem előtt tartaniuk. Minden munkánkat Isten iránti szeretetből és akaratának megfelelően kell végeznünk. A házépítésnél épp oly fontos Isten akarata szerint eljárni, mint amikor Isten tiszteleten veszünk részt. Ha a munkások helyes elvek alapján építették saját jellemüket, akkor minden egyes épület építésénél növekedni fognak Isten előtti kedvességben és Isten ismeretben. Isten azonban legragyogóbb képességeinket és legnagyszerűbb szolgálatunkat is csak akkor fogadja el, ha énünket élő, égő áldozatként oltárára helyezzük. A gyökérnek szentnek kell lennie, különben Isten nem fogadhatja el a gyümölcsöket. Az Úr tette Dánielt és Józsefet bölcs irányítóvá. Azért tudott általuk munkálkodni, mert nem a maguk, hanem Isten tetszésére éltek. Dániel történetéből megtanulhatjuk, hogy a közéleti embernek nem kell feltétlenül ravasznak lennie. Minden lépéséhez Istentől kaphatja az eligazítást. Dániel, a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke, Isten prófétája volt, aki mennyei világosságot kapott. A világot szerető, becsvágyó államférfiakat Isten igéje a fűhöz hasonlítja, amely megnő, és a fű virágához, amely elhervad. De az Úr különböző munkaágokban jártas, értelmes embereket akar szolgálatában felhasználni. Szüksége van gyakorlati emberekre, akik az igazság nagyszerű alapelveit beleszövik intézkedéseikbe. Ezeknek az embereknek alapos tanulás és gyakorlat útján fejleszteniük kell képességeiket. Ha van olyan munka, amely megkívánja, hogy dolgozói kihasználják lehetőségeiket a bölcsesség és ügyesség megszerzésére, akkor az azok munkája, akik tehetségüket arra használják, hogy Isten országát világunkban felépítsék. Dánielről tudjuk, hogy semmilyen közéleti intézkedésében sem lehetett, a legtüzetesebb vizsgálattal sem egyetlen hibát vagy tévedést találni. Példát mutatott arra, hogy milyennek kell minden közéleti embernek lennie. Története tanúsítja, hogy mit érhet el az az ember, aki értelmi és fizikai erejét, szívét és életét Isten szolgálatára szenteli.

0: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.
1: Ne félj, mert én veled vagyok. Bátorító és vigasztaló zsoltárok.

112. Zsoltár. Az Isten félelem jutalma. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad. Ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem. Örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől. Erős a szíve. Bízik az Úrban. Rendületlen a szíve. Nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik. Fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe és a házam népe. A mai ige apostolok cselekedetei 16:31. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Gondolatok az ígéről. Ez az evangélium olyan emberhez szólt először, aki a kést már a torkára tette, de szól nekem is. Ha haldokolnék, ez volna a legjobb hír a számomra, de benne van mindaz is, amire szükségem van, amíg élek. Nem nézek se magamra, se bűneimre, sem pedig érdemeimre. Egyedül az Úr Jézusban, mint megváltómban bízom, akit Isten adott értem. Benne hiszek, reáhagyatkozom, benne találok nyugalmat, ő az én mindenem. Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életemben, mert hiszek a Jézus Krisztusban. Áldott legyen ezért az ő neve. Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától. Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről. Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem. Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám, és nekem annyira kedvesek. Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak. Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak. Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban. Kérlek, cselekedj ígéreted szerint. Hadd soroljam föl naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám. Testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét,

0: Egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését az ima éjjel linken. Az időjárásról. Változékony ősz elő. Vasárnap felhős, napos idő valószínű, kevés helyen lehet zápor. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. Hétfőn szakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi szél, és 21-27 fok várható.
1: Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme, oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk. Amikor is folytatjuk az egy héttel ezelőtt megkezdett fő témánkat, az érdekérvényesítés fogságában címet viselő nagy témát, és szeretném most az akkor fölvetett gondolatokat lekerekíteni olyan módon, hogy az érdekérvényesítés központjába a saját energiatartalékok túlértékelését szeretném állítani. Amikor ebbe az összefüggésbe helyezem mostani témánkat, akkor vissza szeretnék nyúlni az elmúlt héten elhangzottakra. És ekkor arról beszéltem, hogy az érdekérvényesítés fogsága valójában leszűkíti a döntésértelmezési képességünket. Az életünk döntési helyzeteit az önérvényesítés fogságában kétpólusú világként értelmezzük. Úgy értelmezzük, hogy kik azok, akik támogatnak bennünket érdekeink elérésében, és kik azok, akik ellenállnak, kik az ellenségeink más szóval, és kik azok, akik támogatóink, szövetségeseink. És ebben az életfelfogásban, ebben a rendszerben gyakorlatilag a barát is bármikor ellenséggé válhat, ha az ő érdekei keresztezik az enyémet. És én is csak addig vagyok bárkinek támogatója, ameddig úgy gondolom, hogy az ő tüzénél az én pecsenyémet is megsütögethetem. Ez a fajta életfelfogás, amelyet a közmondás úgy fogalmaz meg, hogy ember embernek farkasa, egy olyan leszűkített és úgy is mondhatnám, hogy kényszerzubbonnyá váló világszemléletet tükröz, amelyben minden gyakorlatilag a körül forog, hogy vajon az én kapcsolatomban megjelenő másik személy még akkor is, hogyha az egy hozzám legközelebb álló párkapcsolat vagy barát, szóval ebben az esetben is csak akkor lehet számomra elfogadható, akkor támogatandó, akkor hosszú életű, ha az én érdekeimet kiszolgálja. Nyilván az is igaz, hogy ez az üzenet így nyíltan azért nagyon ritkán hangzik el. Az is igaz, hogy ezek a fajta kapcsolódások, ahol a különböző érdekek bonyolult, szövevényes láncolata által kapcsolódunk, kötődünk egymáshoz, nem nyíltak. Éppen ez adja pusztító erejüket, hogy a döntés értelmezésnek ez a leszűkítése sohasem nyílt sisakos történet. Nagyon ritkán jelentkezik valójában, ilyen nyílt formában valójában arról beszélhetünk, hogy elleplezve a lényeget, úgy mondva, úgy képviselve, minthogyha az a te érdeked lenne, minthogyha az neked lenne jó, valójában minden rólunk szól. Legalábbis mi így gondoljuk. És amikor ezt a helyzetet, ezt a gondolatkört folytatom most, akkor valójában éppen arra szeretnék utalni, hogy ez a fajta leszűkített gondolat azért is sántít, mert azt feltételezi, hogy mi emberek, mi porszem, korlátolt emberek képesek lennénk a javunkat munkáló, energiák befogadására, közvetítésére. Kicsit ahhoz hasonlít ez a helyzet, mint amikor azt mondja bárki, hogy egy kagylóval ki lehet meríteni, meg lehet jeleníteni az óceánt, és hogyha belemerítem azt a kagylót az óceánba, és az óceán vize megjelenik annak a kagylónak a héjában, akkor még messze, felfoghatatlanul messze vagyok attól, hogy annak az óceánnak a víztömegét, és annak a víztömegnek a szerkezetét, és a benne nyüzsgő biológiai hatalmas sokszínűséget megjelenítsem. Valahogy így van ez akkor, amikor ezt a világot és benne a mi porszem életünket az érdekeink ütköztetésére, megvalósítására próbáljuk használni, és ebben az összefüggésben elemezzük vagy egyszerűsítjük. Valójában arról van szó, hogy a világunk ennél sokkal több, és most erről a sokkal többről szeretnék ezen a mai közös gondolkodásunkon beszélni. Mert hogy mi az, amire tulajdonképpen vágyunk, mi az, amit az úgynevezett érdekek címszóval illetünk? Hát amire valójában az ember ilyenkor ráérezni szeretne, az nem igazán az, hogy nekem van igazam, és tűzön vizen keresztül hajtom azt. Nyilvánvaló, hogy első pillanatra, főleg az úgynevezett erős egyéniségek erre gondolnak. De aztán, ahogy szembe találkozunk az élettel, szembe találkozunk azzal a renddel, amelyet a Teremtő Isten belehelyezett ebbe a világba, rá kell döbbennünk arra, hogy ez a fajta gondolkodásmód ketté tör bennünket. Sokkal inkább arra van szükségünk, hogy rádöbbenjünk, nekünk valójában az az igazi érdekünk, hogy a vitalitást, úgy is mondhatnám magyarázva, hogy az élet kiteljesedését, sokszorozódását közvetítő életvezetési modelleket tudjuk magunkévá tenni. Hadd mondjak megint a természetből hozva egy példát, valami olyan megfogalmazást, hadd közvetítsem ezt, ami kicsit szemlélteti ezt az előző gondolatmenetet. Ha nem sokára beköszöntő tavaszra gondolunk, akkor ott is ezt a megújulást, ezt a kiteljesedést, ezt a sokszorozódást látjuk. Kihajtanak újból a száraz ágak, a virágok, amelyek elhervadtak, újból kinyílnak, színnel, illattal telik meg a világ. És ez a vitalitás, ez az élet beteljesedés, ez nem valakinek az érdekéről szól, nem arról, hogy valakinek szüksége van erre, hanem ez egyszerűen a természet rendje. Ugye a természet folyamatosan megújítja önmagát, kiteljesedik, megsokszorozódik. Amikor beporozódnak a növények, és magokat hullajtanak, és visszerte szét a szél, mindenféle emberi beavatkozás nélkül, akkor azt tapasztaljuk, hogy a természet valójában folyamatosan, ösztönösen mondhatnánk, megsokszorozza, kiteljesíti önmagát. De ezt nem úgy teszi, hogy közben környezetét valamilyen módon leigázza. Gondoljunk csak például egy erdőre. Az erdőnek az úgynevezett ökoszisztémája nem arról szól, nem úgy sokszorozza magát meg, nem úgy teljesíti ki önmagát, hogy bekebelezi a környezetét, legyen az akár egy szántóföld, akár esetleg egy mellette lévő település, hanem úgy, hogy fenntartja önmagát, és ebben a fenntartásban újabb és újabb lehetőséget teremt önmagának. És ebben a fenntartásban vannak valóban új kezdeményezések. És ezek az új kezdeményezések hatalmas erővel jelentkeznek. De hogy ezekből az új kezdeményezésekből lesz-e valami, az már a kölcsönös egymásra hangoláson múlik. Így szeretnék egy számomra nagyon szép példát erre a kölcsönös egymásra hangolódásra adni. Valamelyik ismerősöm írta le, hogy megfigyelte a kertjében a járda széle kezd fölpuposodni, azok a kövek, amiket ott gondosan összerakott egy ilyen kerti sétányként, kezdenek meglazulni, és ahogyan utána járt és felemelte azt a követ, akkor döbbent meg arról, hiszen itt valójában egy magocska kezd kihajtani, egy kis növényke emelte meg azt a kő darabot, hatalmas energiát kifejtve, hogy ő a napfényre szeretne jutni. És itt jön létre a döntési helyzet. Az ismerősöm, a kert tulajdonosa dönthet. Elpusztítja azt a növényt, és visszahelyezi a követ az eredeti helyére, és azt mondja, hogy nekem ez a kerti sétány mindennél többet ér, annak az eredeti rendjét fönn kell tartani. Vagy azt mondja, hogy kiemeli azt a kő darabot a helyéből, és megengedi, hogy az a növény, amely kiküzdötte magát, amely hatalmas életenergiákat mozgósítva megemeli azt a kis sétány darabot, azt a tégla darabot, ami annak a sétánynak a részét jelenti, képezi. Szóval, hogy teret ad-e annak, hogy kibontsa a benne rejlő életenergiákat. És az ismerősöm úgy döntött, hogy jó, akkor most ezen a ponton a sétányt megkurtítja. A követ kiemelte helyéről, a kő darabot kiemelte helyéről, a növény hadd nőjön ki, ha ilyen hatalmas energiákat fektetve bele ebbe a tevékenységbe, úgymond kihajtott, míg a követ is kimozdítva, akkor hadd legyen szabad útja. És ez a növényke, amelyből aztán később egy fa lett, cseperedett, ez a növényke így kérdezte meg a kertnek a gazdáját. Most mit kezdesz velem? Mi a te szándékod? Hogyan akarod tovább görgetni ennek a döntési helyzetnek az útját? És a döntés a kert tulajdonosának a kezében volt. Az a kis tölgyfa csemete, amelyik valamilyen módon az utcáról bekerült oda, egy mak, egy tölgyfa mak gurulhatott oda valahogyan, a kert tulajdonosa számára is egész rejtélyes módon, az elhatározta most, ha egyszer így emberi nyelvre fordítom, már pedig ő ott kihajt, már pedig leküzdi azokat az akadályokat, amelyek elé tornyosulnak annak a kerti sétánynak a szeletjében. De a döntést, hogy vajon engede neki, vagy kiírtja, elpusztítja, és a helyreállított kerti sétány révén ezt a vitalitást visszaszorítja, nos, ezt a döntést, ezt a kert tulajdonosának kellett meghoznia. És ezt a példát azért mondom, és azért részleteztem így, mert tulajdonképpen az egész életünk így működik. Az életünkbe újból és újból belépnek azok a kezdeményezések, amelyek az élet kiteljesedéséről, sokszorozódásáról szólnak. Nem csak biológiai értelemben, hiszen amikor egy-egy élet megfogan egy családban, akkor ez is ugyanúgy erről az üzenetről szól. De sokkal inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden új kezdet, minden új lehetőség, minden bizalom átadása, megjelenítése valójában mind-mind erről szól, hogy az életünkben megjelenik az élet kezdeményezése, az életre valóság, az élet kiteljesedésének jele, úgy is mondhatnánk, egy csodálatos energiaforrás nyílik meg, ami a beszűkülő élettérnek, a leépülést közvetítő életvezetési modelleknek a cáfolata, és nekünk kell aztán eldöntenünk azt, hogy mihez kezdünk vele. És ez a fajta új helyzet, ez az üzenet, amely az élet lehetőségét üzeni nékünk, az élet lehetőségét bontja ki, talán éppen egy nagyon beszorított, talán éppen egy fásult, egy depressziós életszakaszban, nos, ez az üzenet az, amelyik a döntési helyzet lényege. Ahogyan ebben a példában is az előbb elmondtam, a kert tulajdonosának kellett döntenie, hogy most engedi kibontakozni ezt a kis magkezdeményt, amiből majd évek múlva lesz egy kis tölgyfa csemete, és aztán évtizedek múltán egy tölgyfa, vagy pedig azt mondja, hogy nem, az én kerti sétányom mindennél többet ér, és elpusztítja ezt a kis csemetét, és visszahelyezi a sétány meglazult kődarabját eredeti helyére. Nos, ez az, amit nekünk el kell döntenünk. És ebben az összefüggésben szeretném arra felhívni a figyelmünket, hogy a mi érdekeink azok tulajdonképpen nem arról szólnak, hogy mi a jó nekünk, hanem nekünk egyetlen egy valós érdekünk van, ez pedig az, hogy az életnek erejét újból és újból befogadjuk. Mert az élet nem belőlünk árad. Nem mi vagyunk azok, akik az energiát kicsiholjuk magunkból, az életre valóságnak erőit föltámasztjuk, úgymond. Nem mi vagyunk ezek, hanem ezeket mi mind-mind újból és újból csak befogadjuk. És ezeknek jelei, amelyek megszólítanak, megérintenek bennünket, ezeknek jelei valóban új lehetőségeket kínálnak számunkra. De ezekben a jelekben valóban nekünk kell végig gondolnunk az életünket. Nekünk kell végig gondolnunk azt, hogy vajon most hogyan döntünk. És a döntés teljes súlya a miénk. A döntés kockázatával együtt is. Amikor ennek a kertnek tulajdonosa úgy döntött, hogy jó, megbontja akkor a kerti sétányt, és enged ennek a kis magkezdeménynek abban a reményben, hogy abból majd egy facsemete nő, és lesz a kertjében egy tölgyfa belőle, nos, ez nem látható akkor, amikor döntési helyzetben van. Ő csak annyit lát, hogy ebben a magkezdeményezésben, ebben a kis csemete kezdeményben hatalmas erő van, hiszen megemelte még azt a kő darabot is. De hogy mi lesz belőle, azt nem látja. Neki kell dönteni, hogy ezt a jelet, ezt örömmel, nyitott szívvel befogadja, vagy azt mondja, hogy nem, csak elpusztítaná az általam gyártott, az általam létrehozott életet, élet kereteit, és éppen ezért kilépek belőle, elpusztítom, ne zavarjon többet. És hogy ezt a fajta összefüggést egy bibliai őstörténettel is szemléltessem, ezért szeretnék most egy olyan személyre utalni, aki ugyanezt élte meg a saját életében. Máriáról van szó, Jézus édesanyjáról. Amikor Mária szembesül ezzel a döntési helyzettel, akkor ő jegyese Józsefnek, és ez a jegyes időszak, ez különösen is fontos, mert hogy ebben az időszakban készül fel az esküvőre, készül fel arra, hogy az ő férjének hűséges felesége lesz, és készíti elő, ahogy ilyenkor az lenni szokott, a mátkasággal járó összes kelengyét, a család is nagy lagzira készül, és a két család összefogva most egy új rokonsági kötelékbe lép, és ebben a helyzetben, amikor az ő fiatalságát, az ő lányságát ajánlja föl, leány mi voltál, tisztaságát ajánlja föl jövendő férjének, egyszer csak egy egészen új helyzet jön létre, mégpedig az, hogy a gábrieli üzenet, Gábriel arkangyal üzenete alapján ő kismama lesz. Jóval azelőtt, hogy férjével közös háztartásba kerülne, életközösséget vállalna. És ez a fajta állapot, ez egy hatalmas feszültséget jelent Mária számára. Mit fognak mondani? Először is mit mond majd az ő vőlegénye erre? Hogyan reagál? Hiszen nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy neki van egy házasságon kívüli kapcsolata. Ez azt jelenti, amivel megvádolják később Jézust is, hogy neki lesz egy törvénytelen gyermeke. Egy olyan gyermeke, aki egy házasságon kívüli kapcsolatból születik, legalábbis a környező emberek, a körülötte lévők, azok mind ezzel fogják megvádolni. És mit fognak hozzászólni a családtagok, az ő családja, a másik család, és amikor ezt így elmondja őszintén Józsefnek, akkor József, az ő vőlegénye is ugyanerre gondol, olyannyira, hogy tudja, ebből hatalmas felháborodás keletkezik, és az ő Máriája csak akkor lesz biztonságban, ha hazaküldi a saját családjához, mert azok majd megvédik. Megvédik a kor szokásától, ami szerint ugyanis az ilyen úgynevezett megesett asszonyokat meg kell kövezni. Vagyis kollektívan a közösség öli meg őket, hiszen szégyent hoztak rájuk. És ebben a kiélezett helyzetben Máriának egyértelmű üzenete az, hogy amit most ő fölvállal, ez az életút, ez valójában az élet kiteljesedéséről szól, az élet meggazdagodásáról szól, mert aki most megszületik, akit a szíve alatt hord, az az élet ura. És ebben a döntési helyzetben vállalja föl azt, amit ezzel a klasszikus mondattal így fogalmaz meg, imhol a te szolgáló leányod, legyen nékem az én uram akarata szerint. És itt az úr nem József, nem is valakilyen előjáró, hanem a mennyei atya, aki őt beledobja most ebbe a döntési helyzetbe, és tőle várja el, hogy állást foglaljon. Nem más mondja meg, hanem ő az, aki ezt fölvállalja, minden kockázatával együtt. Fölvállalja Jézus Krisztust, fölvállalja ezt a társadalmilag lenézett, megvetett pozíciót, és ezzel együtt fölvállalja a világ mindenség történelmének origóját, új kezdetét, azt, hogy benne testesül meg, általa jön a világra Isten egyszülött fia. És mindezt azért mondom el, mert valami hasonló történik velünk is. Amikor rádöbbenünk arra, hogy nem a saját érdekeinket kellene keresnünk, és görcsösen kapálózva újból és újból megjelenítenünk, és behajtanunk másokon, mint egyfajta kitöltetlen csekket, hanem föladva az úgynevezett érdekeket, beleállva akár abba is, hogy mások megszégyenítenek, kinevetnek, kigúnyolnak, és életre valóságunkban kérdőjeleznek meg bennünket, fölvállalva azt, hogy ez az igazi élet, ez az igazi kiteljesedés, amikor befogadjuk azokat az üzeneteket, amelyek a mennyei atyától jönnek, életünket döntési helyzetekbe állítják, és amelyekbe azt mondhatjuk, igen, el akarok szakadni az önzésem magam körül forgolódásától. El akarok attól szakadni, hogy az embereket a magam vélt igazának csatlósaiként kezeljem, hanem Mária útját akarom követni, aki még a megszégyenítést is vállalja csak azért, hogy a valódi életnek közvetítőjévé váljon. Én kívánom, hogy így tudjuk befogadni a saját szűk látókörű érdekeink hajszolása helyett a mennyei Atya életet munkáló ösztönzéseit. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a mai Párbeszéd műhely adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A szolgálat. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Máté evangéliuma, 20. fejezet, 28. vers. A talentumok. Máté evangéliuma, 25. fejezet, a 13-tól a 30. versig. Krisztus az olajfák hegyén, második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak ez a tanulsága. Éppen úgy van ez, mondta, mint az az ember, aki útra akarván kelni, elé hívatá az ő szolgáit, és amije volt, átadá nékik. És ada az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kele. A messze útra induló ember Krisztust ábrázolja, aki nem sokkal e példázat elmondása után a mennybe távozott a földről. A példázatban szereplő szolgák Krisztus követőit jelképezik. Mi nem a magunké vagyunk. Isten áron vásárolt meg minket. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon, hanem drága véren, a Krisztusén, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. 1 Korintus 6.20, 1 Péter 1.18-19, 2 Korintus 5.15. A menny mindenkit megvásárolt ezen a végtelen áron. Isten a menny tárházának minden kincsét a földre árasztotta. Krisztus odaáldozásával az egész mennyet nekünk adta, és megvásárolta rajta az ember akaratát, érzéseit, értelmét, lelkét. Hívők és nem hívők mind egyaránt az Úr tulajdonai. Isten mindenkit arra szólít, hogy szolgáljon neki. Az ítélet napján mindenkinek számot kell adnia arról, hogy miként tett eleget ennek a felszólításnak. Isten kívánságait azonban nem mindenki veszi figyelembe. A példázat azokat szerepelteti Krisztus szolgáiként, akik vállalkoztak erre a szolgálatra. Krisztus szolgálatra váltotta meg követőit. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és minden követőjét a szolgálat törvénye alárendelte, az Isten és a fele barát szolgálatának törvénye alá. Krisztus ezzel minden addiginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életről. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztussal. A szolgálat törvénye kapottsá lesz, amely összeköti az embert Istennel és embertársaival. Krisztus rábízza szolgáira azt, amije van, hogy szolgálatában hasznosítsák. Megszabja kinek-kinek a maga dolgát. Márk 13.34. A menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal, lelkek megmentésén. Amilyen biztos, hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan biztos az is, hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk.

A Szentlélek ajándékai. A talentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a Szentlélek ajándékait és áldásait kell értenünk. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. Egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. 1 Korintus 12:8-11. Nem mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden egyes szolgája megkapja a lélek valamelyik ajándékát. Mielőtt Krisztus elbúcsúzott tanítványaitól, rájuk lehele és mondanékik: vegyetek szent lelket. Ezt is mondta: ímé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét. János 20:22, Lukács 24:49. De az ajándékok teljességét csak a feltámadás után kapták meg. Krisztus csak akkor árasztotta ki lelkét, amikor a tanítványok hittel és imádkozva teljesen a szolgálatra szentelték magukat. Krisztus követői ekkor különlegesen részesültek a menny kincseiben. Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. A lélek osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Efézus 4:8-7. 1 Korintus 12:11. Ezeket az ajándékokat Krisztus nekünk adta, de csak akkor lesznek ténylegesen a mieink, ha már Isten lelke irányítja életünket. A lélek ígéretét nem értékeljük kellőképpen. Ez az ígéret nem teljesedik úgy, ahogy arra lehetőség volna. A lélek hiánya miatt erőtlen az evangélium szolgálata. Műveltséggel, tehetséggel, ékes beszéddel, öröklött és szerzett képességekkel, de Isten lelkének jelenléte nélkül egy szívet sem tudunk megérinteni, és egy bűnöst sem tudunk Krisztusnak megnyerni. De a lélek ajándékaival megáldott és a Krisztussal közösségben élő legszegényebb és legtudatlanabb tanítvány is hatni tud az emberek szívére. Isten eszközül használja fel a világegyetem legszentebb befolyásának közvetítésére. Egyéb talentumok. A példázat talentumai nem csak a lélek különleges ajándékait jelképezik, hanem minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet. Mindegyiket Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk és minden értékünk odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink áldására használjuk fel őket. Isten kinek-kinek az ő erejéhez képest adott. Nem következetlenül osztogatja a talentumokat. Aki képes 5 talentumot felhasználni, 5-öt kap. Aki csak 2-t tud kamatoztatni, 2-t kap. Aki pedig csupán 1-et tud bölcsen hasznosítani, csak 1-et kap. Senki se siránkozzék azért, mert nem kapott nagyobb ajándékokat. Krisztus, aki minden embernek osztott, minden megbízatás teljesítésével egyformán megdicsőül. Akár nagy az ajándék, akár kicsi. Annak, aki 5 talentumot kapott, 5-öt kell kamatoztatnia. Aki pedig csak 1-et, annak csak 1-et kell hasznosítania. Mindenkinek aszerint kell visszaadnia, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. 2 Korintus 8:12.

A talentumok felhasználása. A példázat szerint, elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más 5 talentumot. Azonképpen, akié a 2 vala, az is más 2-t nyere. Talentumainkat, bármilyen keveset kaptunk, fel kell használnunk. Nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit csinálunk azzal, amit kaptunk. Képességeink fejlesztése elsődleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertársainknak. Az ember nem tölti be az élet célját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz napról napra hasznosabb. Krisztusba vetett hitünk megvallásával elkötelezzük magunkat, hogy megtanuljuk mindazt, amire nekünk, mint a mester munkásainak lehetőségünk van. Minden képességünket a legmagasabb szintre kell tökéletesítenünk, hogy a lehető legtöbb jót tehessük. Nagy és szent az a feladat, amelyet az Úr reánk bízott. Az elkövetkezendő életben azok kapják a legnagyobb örökséget, akik ebben az életben a leghívebben és legkészségesebben szolgáltak. Az Úr maga választja ki eszközeit, és naponként más és más körülmények között próbálja ki, hogy miként illeszkednek bele tervébe. Azokat választja ki, akik szívük őszinteségével törekszenek tervét véghez vinni. Nem azért választja ki őket, mert tökéletesek, hanem mert a vele való közösség útján tökéletesek lehetnek. Isten csak azokat fogadja el, akik magasra tűzik a célt. Mindenkit arra kötelez, hogy tegye meg a tőle telhetőt. Mindenkitől erkölcsi tökéletességet kíván. Ne szállítsuk le az igaz élet normáját. Ne próbáljuk a mércét öröklött vagy szerzett rossz hajlamainkhoz igazítani. Értsük meg, hogy a jellem tökéletlensége bűn. Isten minden szép és tökéletes jellemvonást harmonikusan és hiánytalanul önmagában hordoz, és mindazokat, akik elfogadják Krisztust személyes megváltójuknak, felruházza ugyanezekkel a kiváltságokkal, a saját jellemvonásaival. Mindazoknak, akik Isten munkatársai akarnak lenni, igyekezniük kell minden fizikai és szellemi képességüket tökéletesíteni. Az igazi nevelés, a fizikai, a szellemi és az erkölcsi képességek felkészítése minden feladat teljesítésére. A test, az értelem és a lélek képzése Isten szolgálatára. Ez az a nevelés, amely az örök életre szól. Az Úr minden kereszténytől elvárja, hogy minden képességét fejlessze, és életét egyre hasznosabbá tegye. Krisztus a maga vérével és szenvedésével megfizette készséges szolgálatunk árát. Eljött világunkra, hogy megmutassa, hogyan és milyen lelkülettel dolgozzunk. Azt akarja, hogy mélységes szeretettel és odaadással tanulmányozzuk, miként lehet ebben a világban a legjobban előrevinni ügyét, megdicsőíteni nevét és tiszteletet ébreszteni az Atya iránt, aki úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.

Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdemei és ereje által. Isten ad szellemi és lelki képességeket, a jellemet pedig mi alakítjuk énünkkel folytatott kemény szívós küzdelem árán. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Szigorúan kell magunkat bírálnunk, és minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól meg kell szabadulnunk. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. Sokan, akik Istentől kapott képességeikkel nagyszerű munkát végezhetnének, nagyon keveset tesznek, mert kevésre vállalkoznak. Ezrek élik le úgy életüket, mintha nem volna semmi határozott cél, amelyért érdemes volna élni, sem norma, amelyet el kellene érni. Ezek az emberek cselekedeteikhez mérten kapják a jutalmat. Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl. Ezért tűzd magasra a célt, és lépésről lépésre még önmegtagadás, áldozat és keserves erőfeszítés árán is juss el a fejlődés létráján a legfelső fokra. Ne engedd, hogy bármi is utadba álljon.

nem gátolni. Sóvárogj a mester megdicsőítésére, csiszold jellemed minden kedvező vonását. A jellemépítés minden fokán Isten tetszésére kell élned, és ez lehetséges. Hiszen Énók is Isten tetszésére élt romlott társai között. Ma is vannak Énokok. Tarts ki, mint Dániel, a becsületes államférfi, akit semmilyen kísértés nem tudott megrontani. Ne okozz csalódást annak, aki saját életét áldozta fel, hogy eltörölhesse bűneid. Ezt mondja. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15:5. Ezt ne felejtsd el. Hibáidon biztosan győzni fogsz, ha belátod őket, és meglátod bennük a vészjelet. Így tudsz, megváltódat megdicsőítve, az ellenségnek pedig csalódást okozva, a kudarcból győzelmet kovácsolni. A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból elvihetünk az elkövetkezendőbe. Azok, akik ezen a földön Krisztus iskolájába járnak, magukkal viszik a mennybe mindazt, amit tőle tanultak. A mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Milyen fontos tehát, hogy ebben az életben miként alakul jellemünk.

A mennyei lények segítik mindazokat, akik szilárd hittel törekszenek tökéletes jellemre, hogy cselekedeteik is tökéletesek legyenek. Krisztus mindegyiküknek mondja, jobb kezed felől vagyok, és megsegítlek. Az Isten akaratával együttműködő emberi akarat mindent meg tud cselekedni. Amit Isten parancsára kell tennünk, azt az ő erejével meg is lehet tenni. Amikor parancsol, képességet is ad parancsa teljesítésére. Az értelmi képességek. Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, hogy szolgái értelmesebbek legyenek, és tisztábban lássanak, mint a világ fiai. Elégedetlenül nézi a közömbös lusta hívőt, aki nem törekszik arra, hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető legmagasabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni és szeretni Teremtőnket. A Szentlélek vezetését igénylő ember minél jobban csiszolja értelmét, annál eredményesebben használhatja Isten szolgálatában. Az Úr a tanulatlan embert is fel tudja használni, és fel is használja szolgálatában, ha Istennek szentelődik, és vágyik mások áldására élni. Akik azonban ugyanilyen odaszentelődés mellett alapos kiképzésben is részesültek, sokkal átfogóbb munkát tudnak Krisztusért végezni, mert előnyösebb helyzetben vannak. Az Úr azt akarja, hogy megtanuljuk mindazt, amire lehetőségünk van, azzal a céllal, hogy ismeretünket másoknak is átadjuk. Senki sem tudhatja, hogy hol és miként kell majd szolgálnia Isten ügyét, és hirdetnie üzenetét. Csak mennyei atyánk látja egyedül, hogy mivé tudja formálni az embert. Olyan lehetőségek állnak előttünk, amelyeket erőtlen hitünkkel nem látunk meg. Olyan képzetteknek kell lennünk, hogy ha szükséges, az ige igazságait a legnagyobb földi méltóságok előtt is Isten nevét megdicsőítve képviselhessük. Egyetlen olyan lehetőséget se szalasszunk el, amikor értelmünket alkalmasabbá tehetjük Isten szolgálatára. Az ifjúság, amelynek szüksége van műveltségre, lásson munkához azzal az elhatározással, hogy ezt a műveltséget meg is szerzi. Ne várja kedvező alkalomra, keresd az alkalmat, és ragadj meg minden kínálkozó lehetőséget, a legkisebbet is. Légy takarékos, ne adj pénzt vágyait kielégítésére és szórakozásra. Akarj olyan hasznos és eredményes ember lenni, amilyennek Isten szeretne látni. Bármit csinálsz, végezz alapos és lelkiismeretes munkát. Minden elérhető eszközzel csiszold értelmi képességeidet. A könyvből való tanulást párosítsd hasznos kétkezi munkával. Kitartó igyekezettel, éberséggel, imával szerezd meg azt a bölcsességet, amely felülről való. Így szerezhetsz sokrétű műveltséget. Így nem esedik jellemed, és így teszel szert olyan befolyásra, amellyel másokat is a becsületesség és szentség útján tudsz vezetni. Önneveléssel sokkal többet érhetnénk el, ha felismernénk lehetőségeinket és kiváltságainkat. Az igazi műveltség több, mint amit az iskolapadban el lehet sajátítani. A tudományokkal is kell foglalkozni, de van egy magasabb rendű műveltség, amely az Istennel való élő kapcsolat útján szerezhető meg. Minden tanuló vegye elő Bibliáját, és lépjen kapcsolatba a nagy tanítóval. Szoktassuk agyunkat az Isten igazságának kutatásakor felmerülő nehéz problémák leküzdéséhez.
akik azért szomjaznak tudásra, hogy embertársaiknak áldást jelenthessenek, ők maguk is áldást kapnak Istentől. Az ige tanulmányozása értelmi képességeiket komoly munkára serkenti. Képességeik fejlődnek és eredményeket érnek el. Önfegyelmet kell gyakorolniuk mindazoknak, akik Isten munkásai akarnak lenni. Önfegyelemmel többet lehet elérni, mint ékes szólással, vagy akár a legragyogóbb képességekkel. Egy középszerű ember, ha fegyelmezett, több és jobb munkára képes, mint a nagyműveltségű, jó képességű, de az önuralmat nem ismerő ember.

A beszéd. A beszéd olyan talentum, amelyet nagy igyekezettel kell csiszolni. Isten ajándékai közül egyikkel sem lehet nagyobb áldást árasztani, mint beszédünkkel. A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Beszéddel mondunk imát, dicsőítjük Istent és hirdetjük másoknak a megváltó szeretetét. Milyen fontos tehát ezt a képességünket olyan szintre fejlesztenünk, hogy nagyon sok áldást áraszthassunk vele. Még lelki munkát végző intelligens embereket is nagy mulasztás terhel, mert nem művelik és nem használják helyesen hangjukat. Sokan olyan halkan és gyorsan olvasnak, illetve beszélnek, hogy alig lehet megérteni őket. Egyeseknek túl mély a hangjuk, és nem tagolják a szavakat. Mások pedig olyan magas, éles és sipító hangon beszélnek, hogy fáj a hallgatóknak. Biblia versek, dicsénekek, jelentések és egyéb szövegek olykor érthetetlenül hangzanak el a gyülekezet előtt. Néha pedig úgy, hogy semmi erő sincs bennük, és teljesen hatástalanok maradnak. Ez olyan ártalom, amelyen lehet és kell is változtatni. A Biblia tanítást ad erről is. Azt mondja a lévitákról, akik Esdrás korában olvastak fel a Szentírásból. Olvasának a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat. Nehémiás 8:8. Szorgalmas igyekezettel mindenki megtanulhat érthetően olvasni, és tiszta kiejtéssel, kellemes hangon, lebilincselően beszélni. Így Krisztusnak sokkal eredményesebb munkásai lehetnek. Minden hívőnek kötelessége, hogy az embereket elvezesse Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához. Ezért igyekeznie kell a tökéletes beszédre. Úgy kell Isten igéjét feltárnia, hogy tiszteletet keltsen iránta a hallgatókban. Isten nem bárdolatlan emberekkel akar dolgozni. Nem tetszik neki, ha az ember csökkenti és elsekélyesíti azt az áldást, amelyet Isten küld általa a világnak. Figyeljük tökéletes példaképünket, Jézust. Kérjük a Szentlélek segítségét, és erejével fejlesszük minden fizikai képességünket, hogy tökéletesen működjenek. Ez különösen azoknak szól, akiknek a nyilvánosság előtt kell szolgálatot teljesíteniük. Gondoljon minden lelkész és minden tanító arra, hogy az embereknek örök érdekeiket érintő üzenetet tolmácsol. A hallott igazság megítéli őket a végső leszámolás napján. Egyeseknél az üzenet tolmácsolója magatartásán múlik, hogy hallgatói elfogadják-e az üzenetet, vagy nem. Hirdessük ezért úgy az igét, hogy hasson az emberek értelmére és szívére. Mondjuk lassan, érthetően és ünnepélyesen, de ugyanakkor a fontosságát megillető határozottsággal. A beszéd művelése és helyes használata a lelki munka minden ágát érinti. A beszédnek szerepe van a családi életben és minden emberi kapcsolatunkban. Szokjuk meg, hogy kellemes hangon, jó stílusban, kedves és udvarias szavakkal beszéljünk. A szívélyes, barátságos szavakat úgy szívja magába a lélek, mint a föld a harmatot és a csendes esőt. A Szentírás azt mondja, hogy Krisztus ajkán kedvesség ömledez, hogy tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel. Zsoltárok 45:3, Ézsaiás 50:4. Az Úr arra szólít, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Kolossé 4:6, Efézus 4:29. Gondoljunk meg minden szót, amikor dorgálunk, és amikor másokat meg akarunk jobbítani, mert beszédünk vagy az élet illatát hozza, vagy a halálét.
Sokan keményen, szigorúan dorgálnak és tanácsolnak. A sebzett lélek gyógyítására alkalmatlan szavakat használnak. Meggondolatlan kifejezésekkel felbosszantják a tévejgőt, és sok esetben ellenállást váltanak ki belőle. Azoknak, akik az igazság alapelveit hirdetik, át kell itatódniuk a szeretet mennyei olajával. Dorgálni minden körülmények között szeretettel kell, és akkor szavaink reformálnak, nem pedig ingerelnek. Szent lelke által Krisztus hatékonnyá teszi szavainkat. Ez az ő munkája. Egyetlen szót se ejtsünk ki meggondolatlanul. Semmilyen rossz hiszemű beszéd, könnyelmű megjegyzés, zsörtölődő panaszkodás vagy szentségtelen indítvány ne hagyja el Krisztus követőjének ajkát. Pál apostol a Szentlélek sugallatára ezt mondja. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék. Efézus 4:29. Minden durva példálózás és gonosz célozgatás rothadt beszéd. Ha sürgősen nem vesszük fel a harcot ellene, súlyos bűnbe sodor. Minden családnak és minden kereszténynek kötelessége, hogy gátat vessen a romlott beszédnek.

A szülők feladata, hogy gyermekeiket rászoktassák a helyes beszédre. A megfelelő beszédstílus ápolására a családi élet a legjobb iskola. A gyermekeket már egész zsengekorukban meg kell tanítani, hogy tisztelettel és szeretettel beszéljenek szüleikkel és egymással. Meg kell tanítani őket arra, hogy csak kedves, igaz és illendő szavak hagyják el ajkukat. A szülők maguk is naponta tanuljanak Krisztus iskolájában, és akkor elvekkel és példamutatással taníthatják gyermekeiket az egészséges, fethetetlen beszédre. Titus 2:8. Ez a szülők egyik legnagyobb és legfontosabb feladata. Nekünk, mint Krisztus követőinek úgy kell beszélnünk, hogy szavainkkal segítsük és bátorítsuk egymást a keresztényi életben. Sokkal többet kellene beszélnünk életünk értékes fejezeteiről. Beszélnünk kellene Isten irgalmáról és oltalmáról, a megváltó határtalan szeretetéről. Szavainknak a dicsőítés és hálaadás szavainak kellene lenniük. Ha gondolatvilágunk és szívünk megtelik Isten szeretetével, ez társalgásunkban is kifejezésre jut. Arról nem nehéz beszélni, ami lelkünkben él. Emelkedett gondolataink, nemes törekvéseink, az igazságról kapott világos meglátásaink, önzetlen elhatározásaink olyan szavakban jut kifejezésre, amelyek szívünk kincseiről árulkodnak. Beszéljünk Krisztusról azoknak, akik nem ismerik. Kövessük Krisztus példáját, aki bárhol volt, a zsinagógában, az út mentén, a part közelében horgonyzó csónakban, a farizeus lakomáján vagy a vámszedő asztalánál, mindenütt a magasabb rendű életről beszélt az embereknek. A természet dolgait és a mindennapi élet eseményeit összekapcsolta az igazsággal. Hallgatói vonzódtak hozzá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a sírókat, karjába vette és megáldotta gyermekeiket. Amikor Ajka beszédre nyílt, figyelmüket magára vonta, és minden szava az élet illata volt az életre. Ezt kell nekünk is tennünk. Bárhol vagyunk, keressük az alkalmat, hogy a megváltóról beszélhessünk. Ha Krisztus példáját követjük és jót cselekszünk, szívek nyílnak meg előttünk, mint egykor a megváltó előtt. Ne ridegen, hanem szeretetből fakadó tapintattal beszéljünk nekik róla, aki 10 000 közül is kitetszik, és aki mindenestől fogva kívánatos. Énekek éneke 5:10-16. Ez a beszéd talentumának felhasználására kínálkozó, legmagasztosabb munka. Ezt a képességet azért kaptuk, hogy bemutassuk Krisztust, a bűnbocsátó megváltót.

bátorító üzenet azoknak, akik jó indulatúak, együttérzőek és jóságosak. A jó indulat, az együttérzés és a jóság a szeretetnek olyan megnyilatkozása, amely minden időben és helyzetben jó akarattal fordul a másik ember felé, hogy segítsen rajta. És a helyes viselkedésen túl azt is magában foglalja, hogy az ember kerüli mindazt, ami rossz. A jóságos és jóindulatú tulajdonsággal rendelkező ember az élet minden területén szívélyes, együttérző, jószándékú és becsületes. A gonosz ember pedig lehet csaló, erkölcstelen, áruló, igazságtalan, kegyetlen, önző és gyűlölködő. A jó ember azonban, még ha nem is hibátlan, igazságot, tisztaságot és más hasonló kívánatos jellemvonásokat mutat fel, melegszívű és szeretetre méltó. Pál apostol azt tanácsolja a római hívőknek, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Ha megengedjük, hogy más valaki gyűlölete belőlünk is gyűlöletet váltson ki, akkor legyőzött minket a gonosz. De ha szeretetet tanúsítunk, akkor a gonoszt jóval győztük le. Ezért gyakoroljuk a mindennapokban, hogyha valaki megbánt, vagy valami rosszat tesz ellenünk, ne rosszal válaszoljunk, hanem szeretettel. Milyen más volna az élet, ha mindenki megfogadná azt, amire Pál apostol buzdít? Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. A jó szándék, a jó indulat az emberek felé a legfőbb kötelességünk. Az igazán jó ember soha nem mérlegel, hogy tegye vagy sem, ha valakinek segítségre van szüksége. Ez szerint az elvek szerint élt és cselekedett az első keresztények között egy nő tanítvány, Tábita, akit Dorkásnak is hívtak, mindig jót tett mindenkivel, és sokszor adakozott a szegényeknek. Idejének nagy részét azzal töltötte, hogy akin csak lehetett, segített. Tudta, kinek van szüksége meleg ruhára, jószóra, pártfogásra, megértésre. Nem sajnálta pénzét, erejét, mert szeretet volt a szívében. Képességeit nem tartotta meg önzően magának, hanem szolgált vele a rászorulóknak. Bár tudnánk ilyen emberek lenni, akikből árad a szeretet, a jóság és a segítőkészség, az együttérzés melege. Képzeljük csak el, milyen lenne az otthonunk légköre és az embertársainkhoz való viszonyunk, ha valóban így élnénk. Olyan erő és jó befolyás kísérne, amihez nincsen fogható.

Tartsunk önvizsgálatot, és tegyük fel a kérdést. Mi akadályoz meg abban, hogy ilyen legyek? Hiszen a mindenható Isten nap mint nap körülvesz bennünket jóságával, gondoskodó szeretetével. Erről az oltalmazó, védelmező szeretetről énekel Dávid a 34. Zsoltárában, amit mi is tapasztalhatunk szüntelen. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Mivel életünkben megtapasztaltuk Isten jóságát, ezért mi is gyakoroljuk a környezetünkben, amikor csak tudjuk. Szívünkkel, indítékainkkal és cselekedeteinkkel, minden megnyilvánulásunkkal mutassuk be a világnak a jóság Istenét, akit szolgálunk. Szeressük ellenségeinket, imádkozzunk azokért, akik rosszul bánnak velünk, legyünk jók azokkal, akik nem voltak kedvesek hozzánk. De miként mutatkozik meg Isten jósága az életünkben? Erről olvashatunk a 86. Zsoltárban. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Isten számtalan módon mutatja be szeretetét, még a betegségektől, járványoktól és katasztrófáktól gyötört, bűnös világunkban is láthatjuk jóságát. Gondoljunk az emberi kapcsolatokra. Tudunk szeretni, törődünk másokkal, együttérzőek vagyunk és gondoskodunk egymásról. A különböző megpróbáltatások közepette is érezzük az Úr jóságát, mert a rosszat is javunkra tudja fordítani. A jóság sohasem öncélú. Az Úr Jézus így figyelmeztet mindnyájunkat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem azért kell jót cselekednünk, hogy ezzel bármit is kiérdemeljünk és megdicsérjenek. Mert ha jót cselekszünk másokkal, ezzel Istennek szerzünk dicsőséget. Gyakran mondjuk, hogy valaki jó szívű, jó indulatú, vagy jó lelkű, de ez önmagában semmit nem jelent. A jóság jó cselekedeteken keresztül nyilvánul meg. Az empátia, a jó szándék és indíték mind nagyon fontos, és megvan a maga szerepe.

E téma kapcsán megemlíthetjük azt is, hogy mit mond Pál a törvényről a római gyülekezethez írott levelében. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Vajon miért hangsúlyozza az apostol, hogy a törvény jó? Mi Isten törvényének a rendeltetése, amit sokan félreértenek? Az erkölcsi törvény, a tíz parancsolat nem csak irányadó mérték, hanem meghatározó szerepet tölt be a megváltás tervében. Pál egyszerűen azt mondja, hogy a törvény nélkül nem tudnánk, mi a bűn. A törvény azonban rávilágít, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Gondoljuk át logikusan. A törvény diagnózisa nélkül vajon mi ösztönözne arra, hogy Jézushoz forduljunk gyógyulásért? A megváltás tervében Isten törvénye azért nélkülözhetetlen, mert törvény nélkül nincs bűn, bűn nélkül pedig nincs szükség megváltóra. Mégis miért vélik úgy néhányan, hogy a törvény megtartása terhükre van? Egyesek a törvényre tilalomként gondolnak, és elfeledkeznek arról, hogy a korlátokhoz képest végtelenszer több szabadsággal rendelkezünk. Lássuk be végre a törvény megtartásának a gyakorlati előnyeit. Nem kellene inkább bíznunk Isten jóságában ahhoz, hogy felfogjuk? Ha valamit megtilt, azt biztosan azért teszi, mert nem válik javunkra. A törvény megtartása örömmel kell, hogy eltöltsön, és rosszul tesszük, ha az engedelmességet tehernek érezzük, mert Isten parancsolatai mindig áldásunkat szolgálják. Olyan, mint a tükör számunkra, amely megmutatja valódi állapotunkat. Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek-e jót, akik megszoktátok a gonoszt? Teszi fel Jeremiás próféta a kérdést, és ezzel olyan dolgot árul el az ember természetéről, amit mindannyian tapasztaltunk már. Nem könnyű változtatni, főként a jellem rossz tulajdonságain. Így talán jobban érthető, hogy a jóság bibliai fogalma miért mérhetetlenül mélyebb, mint ahogy azt általában értjük. A lélek gyümölcseként a jóság sokkal inkább belső tulajdonság, hiszen az ember minden gondolatát, szavát és cselekedetét érinti.

a jó cselekedetnek Isten iránti szeretetből és elkötelezettségből kell fakadnia. Szomorú viszont, hogy a jó utáni vágyunk egy szüntelen harcból, küzdelemből áll. Erről ír Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, melyet nem akarok. Az apostol elkeseredettségét fejezi ki afelett, hogy a legjobb szándéka ellenére sem érez elég erőt magában, hogy a jót tegye. Sajnos ez a valóság. Mindnyájunknak be kell látnunk, hogy bűnösök vagyunk, akiknek kegyelemre van szüksége, mert a jó cselekedeteink sem üdvözíthetnek. Ne áltassuk magunkat, ne próbáljuk hibáinkat takargatni. De soha ne feledjük el, hogy Jézus Krisztus drága vérén vásárolt meg minket, és aki hisz ő benne, üdvösséget nyer. Gyümölcseiről ismerik fel a fát, mondta Jézus. Bennünket is az alapján ítélnek majd meg, milyen életet élünk és milyen a jellemünk. Bár nem érdemeink szerint, hanem hitáltal van üdvösségünk, de akinek az életéből hiányoznak a jó cselekedetek, azok Isten országának örökösei nem lehetnek. Nap mint nap küzdenünk kell rossz természetünkkel. És ha netalán elbukunk valamiben, töredelmes szívvel valljuk meg bűneinket. Járuljunk a kegyelem trónusához, bűnbocsánatért esedezve. Mindnyájunknak szüksége van a könyörületes megváltóra. Gyönyörű ígéreteket kaptunk a Bibliában azzal kapcsolatban, hogyha befogadjuk Jézust a szívünkbe, akkor győzhetünk, és életünk Isten jóságát fogja tükrözni. Lehetünk jók a szó bibliai értelmében, mint akik szívünkkel, indítékainkkal és cselekedeteinkkel bemutatjuk a világnak Istent, akit szolgálunk. Ezért mindig készségesnek kell lenni mások szolgálatára. Ragadjuk meg a győzelmes élet ígéreteit, mert semmi sem tart vissza attól, hogy elvegyük azt, ami a miénk, amiért már valaki helyettünk oly nagy árat fizetett. Ugyanakkor emlékezzünk arra is, hogy sokkal több kárt okoz a világon az, akinek gyenge a jelleme, igyekezzünk tehát, hogy minél több szeretet, együttérzés, jó indulat és jóság sugározzék belőlünk. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, mondta Jézus. Ezért legyünk mindig egymáshoz jóságosak, kedvesek, együttérzőek, irgalmasok, és bocsássunk meg, miképpen az Isten is a Krisztusban megbocsátott nékünk.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
2: és Blejer Gábor.
1: Vendégünk pedig Rubin Eszter, egy egészen sokoldalú személyiség, egy olyan kreatív nő, akit én csak csodálni tudok, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok szeretettel köszöntelek.
3: Jó napot kívánok!
1: Hát elsősorban a regényed kapcsán jöttünk ma itt össze. A műsor témája ugye a zsidóság, a te regényed címe pedig a Bárhez. Most mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy kik ihlették ennek a regénynek az alakjait, és milyen inspiráció, indítatás kellett ahhoz, hogy megírd ezt a művet.
3: Ez a Bárhez, ez egy zsidó családregény, a 20. század elejétől napjainkig foglal össze egy hosszabb időszakot, de egy újszerű nyelvezettel és egy újszerű szerkezettel is. Tehát nem egy hagyományos családregényről beszélünk, inkább azt mondhatnám, hogy két zsidó család életéből villant fel epizódokat, és ezekből áll össze ez a regény, amiben különlegesnek mondható, hogy teljes mértékben szakítottam azzal a, hát mondhatni, hogy tradícióval, hogy a zsidóság és a kortárs irodalomban igazából csak a holokauszt. Tehát az én regényem az egyáltalán nem a holokausztról szól, és ez kifejezetten célom is volt, hogy megjelenítsem a zsidóságot egy olyan módon, ami egy ma is élő és egy pozitív, magától értetődő identitás nyújtó dolog. A zsidóság sok ezer éves történelme során a holokausznak nagyon fontos jelentősége van, de csak ezzel azonosítani a zsidóságot az nagyon nagy hiba, pedig Magyarországon ennek szép hagyománya van. És valóban nagyon sokan így nehezen tudnak azonosulni ezzel a zsidó származásukkal, mivel valóban holokauszt zsidónak lenni nem olyan jó dolog. Úgyhogy szerettem volna utat is mutatni ezzel, hogy igen, Magyarországon manapság is van zsidó élet, amivel sokkal könnyebb azonosulni, mint egy tragédiával.
1: És mit is jelent Magyarországon a zsidó élet számodra a mindennapokban? Melyek azok a dolgok, amelyek leginkább hozzásegítenek ahhoz, hogy megéld ezt a zsidóságot, ami ugye nem a holokauszt borzalmaiból táplálkozik, hanem egy élő, ragyogó hagyományt teremthet?
3: Hát nagyon fontos, hogy az ember találjon egy olyan közösséget, egy vonatkoztatási csoportot, amivel azonosulni tud. És én azt gondolom, hogy az ember bármelyik az ortodox neológ reform, tehát bármilyen vagy a hitetlen skálán, bárhol is helyezkedjen el, valahogyan Magyarországon élő zsidóként mégis egy zsinagógához kell kapcsolódni, mert különben mit is jelent az, hogy zsidó. Tehát én a zsinagógában találtam meg ezt a közösséget, és azt az erőt és pozitív identitást nyújtó csoportot. A zsinagógát egyébként nem úgy kell elképzelni, hogy sötét ruhába öltözött nagyszakállú idős férfiak imádkoznak héberül, ez is benne van, de a mi zsinagógánkban például egy fiatal közösség van, nagyon sok gyerek születik évek óta, mióta oda járok. Tehát egy nagyon jó hangulatú, élő és fejlődő közösségről van szó.
2: Nyugodtan lehet nevesíteni a zsinagógát, ha már beszélünk róla, hogy mégis hol van.
3: Tehát ez egy kicsi budai zsinagóga, a Bét Sálom zsinagóga a Károly Gáspár téren. Nek van egy kertje, ez mindig tele van gyerekekkel. A péntek esti szombatfogadásokon szintén mindenki elhozza a gyerekeit, és ami a legfontosabb, hogy a mi gyerekeink már úgy nőnek föl, hogy számukra ez egy természetes közeg. Tehát magától értetődő, nem úgy, mint az én generációmnak, akiknek félve, titokban, tabuk között kellett felnőnie, és a mi családjainkban, tehát ez egy általános generációs probléma. Egyrészt nem volt akkoriban megélhető, pozitív identitás nyújtó zsidó élet. A családjaink a holokauszt után, a nagyszüleim szakítottak a zsidósággal, sőt tulajdonképpen az én családom már azelőtt is teljesen asszimilált volt, Tehát akkor nem
1: neked egy hosszú
3: utat vallás.
1: Kellett így bejárni, míg visszataláltál.
3: Igen,
1: a
3: nagyon
1: valláshoz.
3: Hosszú utat, de mivel volt bennem késztetés, ez szerencsére megtaláltam ezt az utat, amin elkezdtem járni a párommal együtt.
1: És de ez az ortodox neológ reform vonal, amit említettél, te hol helyezed el saját magadat ebben a történetben?
3: Hát a családi indítatás után, illetve az apai nagyszüleim még ortodoxok voltak, tehát ők konkrétan a holokauszt után szakítottak a zsidósággal. Az anyai nagyszüleim, akikkel inkább szorosabb kapcsolatban voltam, ők egy neológ család voltak, de már régesség asszimilált. Én ebben a neológ zsinagógában találtam meg a helyemet, mint egy hívő, hagyományőrző zsidó, de azért nem mondhatnám magam olyan ultravallásosnak, és kifejezetten vallásos zsidók végképp nem tartanának engem annak.
1: Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy te ugye nagyon sok mindent csinálsz, tehát gyakorlatilag egy önmegvalósító, kreatív nőként jelensz meg a köztudatban. Mennyire egyeztethető össze ez az életmód a teljesen hagyomány ortodox női szerepekkel szerinted?
3: Hát nem tudom, azokat persze távolról ismerem, de én magam nem élem ezt az életet. Persze én is, meg az én családom is keresi az utat ebben, hogy mi az, ami számunkra megfelelő. Tehát próbáltunk ennél beljebb is menni a vallásba, de valahogy ott találtuk meg a mi helyünket, hogy megtartjuk az ünnepeket, de inkább azt mondanám, hogy hagyományőrzők vagyunk. Tehát nem mondhatnám magunkat szigorúan vallásosnak, sőt, egyáltalán nem. Abszolút a mai budapesti életet éljük, mint nagyon sokan a kortársaink közül. Viszont abban különbözünk sok teljesen asszimilált, vagy útját kereső zsidótól, hogy számunkra ez egy nagyon fontos dolog a zsidóság, kifejezetten pozitív, és leginkább, ami még fontosabb, hogy magától értetődő, és számunkra ez egy szórakoztató élet, a maga ambivalenciájával sok örömet adó, és hát mondhatni, hogy lubickolunk ebbe a zsidó életben. Persze soha nem könnyű, de igazából a legjobb az benne, hogy az ember önazonos.
1: De hogy nem merült fel benne soha, hogy esetleg választanod kéne a kettő között, hogy hagyomány, vagy karrier, vagy közszereplés. Tehát így nem érezted soha, hogy akadályozná a zsidóság.
3: Hát azért nem, mert soha nem mentünk olyan szintjére a vallásnak, ami, tehát ez a lelki alkatunktól azért, ahogy én meg a párom felnőttünk, ez azért távol áll. Persze, gondolkodtunk rajta, próbálkoztunk, de nem való nekünk ez az ortodox, vagy akár ennél vallásosabb élet. Mi most ezen a szinten találtuk
2: nem
3: meg.
2: Nem tudom, hogy jól értelmezem, mert egy sajátos utas játszva a saját zsidóságodon keresztül, hogy tehát egy kifejezetten rád életút, és annyit veszel ki belőle, amennyit tudsz, vagy amennyi jól esik, és így szocializálod be magad, ha jól értettem.
3: Hát egyrészt egyéni, másrészt meg azt úgy látom, hogy nagyon sokan, tehát a számok ugye relatívak, de tehát mondhatni azt, hogy mindig kerestem ezt az utat, mert nekem nem volt elég az a dolog, ahogy az én családom ezt tálalta nekem gyerekkoromban, hogy mi zsidók vagyunk, de ez nem számít semmit. De mégis valahogyan ez egy szorongással és félelmekkel terhes közlés volt, és nagyon-nagyon rossz volt, hogy nem telt meg igazán olyan tartalommal, amivel azonosulni lehet. Ezért felnőtt koromban próbáltam mégis keresni valami olyan utat, ami mégis pozitív tartalommal tölti ezt meg, és igazából a zsidókonyha felől közelítettem meg, mint nagyon sokan és sok kortársam. Úgyhogy nem mondhatnám, hogy én ebből kiveszek. Tehát nyilván mindannyiunk beletenni szeretne inkább, és adni a zsidóságnak, nem kivenni. Tehát igen, kialakítottunk egy olyan életet, amiben a lehető leginkább próbáljuk a hagyományokat és az ünnepeket, és a micvákat megtartani, de azért ez nagyon távol áll egy igazán vallásos élettől.
2: Talán nem is baj, hogy mindenki a saját módján próbál ezt közelíteni.
3: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki annyi parancsolatot tartson meg, amennyit biztos, hogy meg tud tartani.
1: Néhány éve figyellek, úgyhogy biztos, hogy te csak is hozzáadsz a magyar zsidósághoz, viszont a konyhát, a gasztronómiát említetted, erre mindjárt visszatérünk egy rövid kis szünet után, és folytatjuk a beszélgetést Rubin Eszterrel.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Blejer Gábor.
0: Vendégünk Rubin Eszter. A zsidó konyhánál, a gasztronómiánál szakítottuk félbe a beszélgetést, illetve említettük már a Bárhez című regényedet. Most meséljük el a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez a Bárhez, hiszen kapcsolódik a gasztronómiához elég erőteljesen.
2: A Bárhez az tulajdonképpen egy kelt fonott kalács, amit mákkal szórunk meg. Ez minden egyes sabati asztalnak az elengedhetetlen része, kivéve, hogyha bőlt van, és minden ünnepen is sütünk ilyet. Nagyon sokan, én szerintem azt látom, hogy a gasztronómiai kultúra fejlődésével nagyon sok zsidóházi asszony és fiatalok is megsütik otthon, mert igazán nem egy nehéz konyhai művelet. Szerintem fantasztikus dolog a saját barhez tenni az asztalra. Még annyit kell erről tudni, hogy a szimpla, vagy a szokásos minden héten bekövetkező sábeszkor hosszúkásra fonjuk, és az őszi nagy ünnepek idején pedig kerekre.
0: Van ennek valami jelentősége vallási szempontból, hogy ilyenkor másképp fonjuk a bárhezt, a kalácsot?
2: Hát ennek az a jelentősége, hogy nincs vége a fonatoknak, és egy ilyen végtelenséget és egységet jelent, amit új évkor, szukottkor és az őszi nagy ünnepek idején sütünk.
0: Van-e titka a jó bárhez elkészítésének, hiszen róla sokan tudják, hogy igazi, tényleg igazi bárhez szakértő, vagy sőt tőled akár meg is lehet tanulni a tökéletes bárhez elkészítésének a módját.
2: Igen, szoktam csinálni a főzőkurzusokat, sütőkurzust a Facebook oldalamon is fenn van a bárhez receptjének a címe. Szoktam föltenni fotókat, fázisfotókat, meg bárki, aki hozzáfordul, segítek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a készítésének a titka az a szeretet, bár nem szeretnék nagy szavakat használni, de én például imádok a kerttésztával bánni, az egy ilyen élő, lélegző anyag. Úgyhogy hát szeretni kell sütni, főzni, vagy az emberek a családját, akik ezt meg fogják enni, vagy az a sok ember, hogyha esetleg rendezvényekre készítek ilyet. És a másik dolog, ami még fontos tudni, hogy azért bárhez és nem kalács, mert benne van az áldás, a brahá. Úgyhogy ezt mondjuk az áldást, és így tesszük a sabati asztalra.
0: Igen, ezt háziasszonyként én is tapasztaltam, hogy a bárhez elkészítése szinte már ilyen meditatív állapotba hozza az embert, és ezzel is egyre jobban rá tudunk hangolódni az elkövetkezendő ünnepre.

0: A kedvenceim. És a lányom is azt mondta, amikor kérdeztem, hogy neki mi a kedvenc étele, és azt mondta, nagyon sokat gondolkodott, és végül azt mondta, hogy szerinte azoknak van kedvenc ételük, akiknek az anyukájuk két-háromféle ételt tud főzni, és akkor így a háromféléből az egyik a kedvencük. De hogy mivel én annyit kísérletezek, annyi ötletem van mindig, szinte soha nem főzöm ugyanazt. Illetve már szinte a családnak könyörögni kell, hogy akkor legyen megint, mert mindig más és más ötletem támad, hogy az én családomnak nem igazán van kedvence.
1: És az mennyi a zsidó gasztronómia területén mozogsz, illetőleg mennyire kalandozol el, vagy mennyire ötvözöd a kettőt, amit tudsz?
0: Hát te ötvözöm abszolút. Tehát még annyit kell tudni, hogy én az ELTE-n társadalomtudományi karon végeztem, utána lakberendezéskart végeztem, a dizájnerként dolgoztam sokáig, de a gasztronómia olyan mértékig a nagy szerelmem volt tulajdonképpen gyerekkorom óta, hogy 2 évvel ezelőtt még egy cukrász szakmunkás képzőt is elvégeztem, és voltam egy évig cukrászában gyakorlaton, tehát nagyon sokat bújok recepteket, meg saját recepteket találok ki. Tehát nem mondhatnám, hogy csak a zsidóság, csak a zsidó receptekkel foglalkozom, de tehát mindig jár az agyam, mindig valamiről eszembe jut valami recept, és akkor így ötvözöm
2: De ezek a receptek, ugye, tehát a kóserság szabályai különleges eljárást igényelnek. Ezeket a különleges recepteket, amikor mondjuk elkészítesz egy makaront, vagy egy különleges süteményt, igazítod a kóser szabályokhoz, vagy nem is annyira kell, hiszen...
0: Hát én inkább a Rosensteinnek a harc poétikáját követem, hogy minden kóser, ami finom.
2: Igen, ez nekem is egyik kedvencem.
1: Abszolút.
2: Szerinted nagyban megnehezíti egy háziasszony életét, ha követni akarja a kóser szabályokat a főzés területén?
0: Hát na, én nem mondhatnám, hogy kóser konyhát viszek, bizonyos szabályokat betartok, de... Hát biztosan megnehezíti, úgyhogy én nem tudnék lemondani erről a nagyon sokféle, meg nem is érzem ennek a hívását, hogy ennyire beszabályozzuk magunkat. Ez, hogy cukrászként, hát nem mondom, hogy dolgoztam, de mondjuk készítek dolgokat, vagy rendezvényekre készítek, tehát én nem követem ezt a dolgot, a mi családunkban ennek nem volt
1: hagyománya. Pontos a széles világlátás, ugye, hogy a táplálkozásban ugye a világot is így nézett, tehát kell ez a sokféleség?
0: Hát igen, én szerintem, aki a gasztronómiában nyitott, az élet többi dolgában is nyitottabb.
1: Azért egy picit segíts még nekünk olyan szempontból, ha hallgatóink, akik nem tudják, hogy mik a tipikus zsidó étel, egy-kettőt felsorolnál, és nagyjából a jellemzőiket?
0: Hát ugye a zsidó konyháról azt kell tudni, hogy van ez a kelet-európai gyökerekkel rendelkező zsidó konyha, ami nehéz ilyen zsíros, olyan ételekről beszélünk, mint a sólet, ami 24 órán keresztül fő, ez egy ilyen babos étel, ami tele van füstölt hússal, tojással, tehát nagyon-nagyon laktató dolog. Akkor a flódni, ami szintén egy ilyen súlyos tészta, 4 féle töltelékkel, 1,5 órát sül. Tehát egy ilyen gyökerekkel rendelkező konyha, ami az utóbbi évtizedekben az izraeli konyhával mondjuk azt, hogy egy ilyen fúzió jött létre. Tehát a zsidó konyhát mindig az a környezet ihleti meg, ahol a zsidók élnek. Tehát Kelet-Európában ugye a magyar és a lengyel konyha, Izraelben sokkal inkább a keleties fűszerezések, az ottani nagyon
2: a
0: sok
2: elérhető,
0: igen, friss alapanyagok, nagyon sok zöldség. És akkor úgy látom, hogy az utóbbi évtizedekben ez a keleti, izraeli konyha és a kelet-európai gyökerek valahogy így fúzionáltak, és egy sokkal modernebb és könnyedebb konyha alakult ki.
2: Tehát azt is mondhatjuk, hogy egyre egészségesebbé kezd válni a kóser konyha. Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy nagyon sok a zsíros étel, és számomra nehezen is fogyasztható, nehezen is elkészíthető, viszont amikor a te blogodat olvasom, mindig éhes leszek. Tehát azok a finomságok, amiket oda felraksz, egyszerűen
0: hát egyébként mindenki azt mondja, hogy olvassa a könyvemet, ami ugye egy regény, de hát nagyon-nagyon erősen át van szőve gasztronómiával, amit nem úgy kell elképzelni, receptek vannak benne, hanem úgy, hogy a szereplőknek a cselekvése erről beszélnek, főznek, esznek. Ugye a zsidóság